készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy hat köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét, Sallai Zsuzsát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy egyrészt elindult egy fontos projekt az intézményben, ezt majd egy kicsit ki is fogjuk bővebben fejteni, hogy miről van szó, de azt gondolom, hogy beszéljünk arról is, hogy miért választotta ön ezt a területet, az ápolást magát.
2: Hát akkor nagyon messzire kell visszamennünk. Tulajdonképpen én soha életemben nem akartam más csinálni. Tehát én azok szerencsések közé tartozom, aki mondhatnám már, hogy anyukám hasából így bújtam ki, de azért ez túlzás. Engem a nagymamám, elsősorban nagymamám nevelt, aki szintén ápolónőként dolgozott, úgyhogy én a még más Piroska és Farkast, meg Jancsi és Juliskát hallgatott, én nagymamámmal mindig azt meséltettem, hogy és mi volt a rendelőben, és hogy volt, úgyhogy én valahogy ebben nőttem bele, gyakorlatilag 19 éves korom óta ezen a pályán vagyok, egy rövid kitérővel.
1: Akkor itt nem volt kérdés, hogy ezt az irányt választja, nem volt dilemma fiatalkorban?
2: Nem volt dilemma, nem. A család részéről volt dilemma, tehát a kitérő azért volt, mert amikor a gyerekeim születtek sorba, akkor a férjem azt mondta, hogy vegyem tudomásul, hogy ez nem egy családanyának való munka, én intenzív terápiában dolgoztam, hogy nem ott vagyok, és hát a gyerekek alatt volt egy kis rövid kitérő, elvégeztem közben a bölcsészkart, és amíg a gyerekeket otthon pesztráltam mellette, és akkor próbálkoztunk azzal, hogy csináljak más, de nekem olyan nagyon szívem csücske volt ez, hogy amikor a legkisebb gyerekem is óvodás lett, akkor felhatalmazást és engedélyt kaptam, hogy azon a napon, amikor betoltam az óvoda ajtaján a legkisebbet, visszamehetek kórházba, és ez így is történt.
1: És akkor rögtön itt az Egri volt már a
2: nem,
1: cél?
2: Nem, én Budapesten élek, és Budapesten is dolgoztam, Egerbe kereken egy éve vagyok.
1: Milyen célból jött ide? Tehát hívást kapott erre, vagy egyszerűen a város miatt?
2: A város az nagyszerű és gyönyörű, és szerintem Magyarország egyik legélhetőbb városa. Minden itt van, ami ahhoz kell, hogy az ember jól érezze magát, de természetesen a munka hívott ide, tehát azért én nem lettem egri, csak itt dolgozom, és nagyon jól érzem itt magam, de hazajárok Budapestre két naponta. Tehát egyet itt, egyet hazamegyek, és a családommal is vagyok.
1: Milyen volt a szakma eleje, hiszen ápolóként sem könnyű dolgozni, nem egy könnyű feladat, amit ott el kell végezni. Ön hogyan tekintett ezekre a kezdeti időszakra?
2: Mondanám, hogy nehéz volt, de inkább nekem egy beteljesült álom volt. Tehát nekem az intenzív osztály volt a szívem csücske, lehetőségem nyílt egy nagyon jó intenzív osztályon kezdeni, és a tanulás minden nap, úgyhogy nekem nagyon pozitív emlékeim vannak, ráadásul én annyira régen kezdtem, 35 éve most már lassan, hogy akkor még nem volt ilyen humán erőforrás hiány, mint ami az utolsó gyakorlatilag 10-15 évben jelentkezik az egészségügyben, sorban álltak a jól képzett ápolók, hogy bekerüljenek egy jó osztályra, és ebből kifolyólag nyilván könnyebb volt a dolgunk, hiszen volt elég szakképzett ápoló és megfelelő számú személyzet ahhoz, hogy a betegeket ellássuk. Most már lényegesen nehezebb ilyen szempontból, illetve a korfa is eltolódik, tehát a 45-50 éves korosztály fele, akkor pedig tele voltunk fiatalokkal, úgyhogy én pozitív emlékekkel vagy jó érzéssel gondolok vissza.
1: Hogyan látja, hiszen akkor van rálátása arra, hogy hogyan alakul itt a fiatalok köre például, mennyire szeretnének, vagy nem szeretnének, motiváltak, vagy nem motiváltak az egészségügy felé?
2: Nehéz, hiszen az egész társadalom, illetve a fiatalok felé a társadalom elvárása is megváltozott, az ő képzésük, a feléjük nyújtott igény, az ő igényeik, tehát olyan sok minden változott, amihez nekünk is alkalmazkodni kell, akik az egészségügyi vezetésben dolgozunk, az oktatásnak is alkalmazkodni kell, és tudomásul kell venni, hogy a mai fiataloknak már lehet, hogy nem pont ugyanazok a vágyaik, mint mondjuk 30 éve volt. Ehhez nekünk kell alkalmazkodni, nekünk kell olyan kihívásokat, lehetőségeket nyújtani számukra, illetve olyan megbecsültséget a szakmának adni, ami tőlünk is függ persze, hiszen ezt nekünk kell kivívni önmagunknak, a tudásunkkal, a hozzáállásunkkal, a lelkiismeretességünkkel, hogy vonzó legyen számukra. Nehéz. Tehát szellemileg is, fizikailag is, ez egy nehéz pálya.
1: Na de hogy, mint például ön, ha már példákat kell emlegetni, hogy aki elhivatott valami iránt, annak nyilván könnyebb ez az út, vagy nem könnyebb?
2: Könnyebb, hogy ne lenne könnyebb, hiszen sokan vagyunk a pályán, tehát én nem vagyok kivétel, nagyon sokan, akik néhány évnél tovább a pályán maradtak, azok valamiért ott maradtak, és ezek a nehézségek számukra is fennállnak. Nehéz, fizikailag is nehéz, mentálisan is nehéz, nem túl megbecsült pálya, nem különösebben jól fizetett pálya, mégiscsak sokan ott maradnak. Tehát meg lehet teremteni azt a közeget. Nyilván egy jó munkahelyi közeg is nagyon sokat számít, hogy ahol a közösség, hiszen ez nagyon ritkán magányos munka, szinte soha még egy pici körzetben is legalább két embernek nagyon jól össze kell dolgozni, hogy jól működjön, de egy nagy városi kórházban több száz embernek kell együtt dolgoznia, úgy adott esetben akár több ezernek, hogy ez egy összehangolt munka legyen. Tehát számít az az emberi közösség is, ahova bekerül a fiatal, hogy ott marad, jól érzi el magát, szereti a munkáját.
1: Gondolom, hogy ezeknek a feltételeknek a megléte az, amin dolgoznak is jelenleg is, hogy akik bekerülnek, ők jól érezzék magukat. Hogyan lehet ezt elősegíteni?
2: Elsősorban nagyon fontos az, hogy amikor bekerül egy fiatal, de nem csak fiatal, bárki, egy új bekerül egy munkahelyi közösségbe, akkor azon túl, hogy az egész közösség nyitottan fogadja, legyen mellette valaki, aki őt segíti, mentorálja az első időkben, akár hétköznapi dolgokban is segítséget nyújt neki, szakmai dolgokban, emberi kapcsolatokban bemutatja, megismerteti. Tehát legyen valaki, aki fogja a kezét képletesen.
1: Kiből lesz jó ápoló? Vagy akár jó egészségügyi szakember. Mi kell ehhez?
2: Emberség. Minden interjún elmondom a jelentkezőknek. 11. éve dolgozom felsővezetőként, tehát nagyon-nagyon sok leendő, vagy már most valós kollégával találkoztam ez alatt a 11 felsővezetői évem alatt, és mindenkinek elmondom, hogy a szakma minden csinnyabinnya megtanulható. Tehát, hogy különböző tudással jönnek. Nyilván ilyen képzőintézmény, olyan képzőintézmény, ki elméletet tanul többet, ki gyakorlatot, ki ebben ügyes, ki abban, de ezek megtanulhatók. Nincs semmi olyan különleges, nincs semmelyik egészségügyi területben, ami ne lenne odaszánással megtanulható. Ami alap az, hogy emberként jól működjön, aki oda jön. Tehát nyitott legyen mások ember problémáira, szenvedésére, örömére, bánatára, be tudja azt bármikor fogadni, emberként tudjon odafordulni a beteghez. A beteg mindig kiszolgáltatott minden esetben, akkor is, ha magabiztosnak tűnik, vagy mosolyog, akkor is szorong, akkor is kiszolgáltatott, és akkor is szüksége van a nap 24 órájában támogatásra, és ezt a támogatást elsősorban attól tudja megkapni, aki mindig mellette van, az az ápoló. Az ápoló ott van éjjel, ott van nappal, ott van, amikor a testi szükségleteiben kell segíteni, ami akár kellemetlen, megalázó helyzet is lehet egy betegnek, amikor hiányos ruházatban, fájdalommal küzdve, tehát a leges-leges legnehezebb helyzetekben kell ott lenni, amikor önmagában egy tabletta, egy pirula, egy kötés nem segít, kell hozzá a jó érzés, az emberség, a legtöbb fájdalomcsillapítónak javítja a hatékonyságát, hogyha valaki egy mosollyal vagy egy simogatással is megtámogatja azt a pirula hatást.
1: És ezt mondjuk el is kell mondani akár a mai fiataloknak, hogy muszáj valahogy jobban beleállni ebbe a helyzetbe, hogy jobban ott lenni jelenlétileg?
2: El is kell mondani, illetve nyilván nagyon különbözőek. Tehát van, akinek ez jön, mert hozza otthonról, mert sok kis testvért nevelt, mert olyan élethelyzetben volt, és van, akinek ezt el kell mondani, és nyitott rá, és megtanulja. Van, akinek meg ez rémisztő, és sose fogja megtanulni, de szerencsére nagyon gyorsan kiderül.
1: Nagyon sokfélét említett az előbbiekben, és nyilván ezért is mondtam azt, hogy nehéz az egészségügy területe. Nehéz-e letenni a nap végén az ápolóknak, akár egészségügyben dolgozóknak azt, hogy mit láttak aznap?
2: Nem nehéz, lehetetlen. Soha nem lehet letenni. 30 év távlatából emlékszem betegekre, név szerint, probléma szerint, és sikerekre is, kudarcokra is. Tehát aki a, és olyanra is, ami ilyen szempontból szakmailag semmi különös, de emberileg valamiért megmaradt. Nem lehet letenni. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Mindig ápolók vagyunk. Éjjel kettőkor is, szombaton is, a nyaralás alatt is. Nem lehet letenni.
1: És hogyan kapcsolódik ki?
2: Az egy más dolog. Tehát mindenkinek meg kell lenni a rekreációs fázisának, vagy hogy kinek mi jó, de közben se tudja az ember letenni. Tehát én személy szerint nekem a fizikai kikapcsolódás nagyon jó, tehát nekem a lábamból jön ki a feszültség, úgyhogy én futni szoktam, nekem nagyon sokat segít, hogy kifutom magamból, de persze ez se jelenti, tehát futás közben is agyalok az aznapi problémán sokszor, és akkor jönnek a jó megoldások is, hogy no, ezzel mit kellett volna csinálni, de nem, tehát én nem hiszem azt, ott azt gondolom, hogy valami, tehát nem jó pályán van az, aki azt hiszi, hogy kilép az ajtón, a kórház kapuján, rendelő kapuján, bárhol is, becsukja maga mögött, és akkor elfelejti. Akkor az nem jó. Ott más pályát kell választani, az nem lesz jó.

0: Milyen hasznos gondolatok lehetnek egyébként ez akár valakinek, aki most hallja, hiszen nyilván az ember olyan helyen szeretne dolgozni, amit szeret csinálni is. És önök is olyanokat várnak, és most is várnak majd, ugye, hiszen elindult a projekt itt az EGRI Markot Ferenc Kórházban, a Nő az Esély program. Beszéljünk erről kicsit, hogy mit lehet erről tudni.
1: Igen, ez egy nagyon friss program, úgy annyira, hogy május 1-ével indulunk, és éppen a mai napon zajlik a hölgyek beléptetése. A Nő az Esély projekt keretében olyan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, roma származású, jelenleg nem aktív munkavállaló hölgyeket vártunk, és a projekt keretében fogunk alkalmazni, akik a munkalehetőség mellett kapnak egy piacképes iskolai végzettséget is. Az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamosan fog zajlani, hogy az elméleti tudást rögtön gyakorlatba integrálva megerősíthessék és megtanulhassák, és ezzel nem csak az ő integrációjukat segítjük, illetve a tartós munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, hanem gyakorlatilag az egészségügyi intézménynek, jelen esetben a városi kórháznak, egy olyan területének a humán erőforrás hiányát is enyhítjük, ahova azért mindig keresünk kollégákat, tehát ők képzett segédápolói végzettséget fognak kapni, és reményeink szerint a 17 hölgy, akivel indulunk, tartósan képzett segédápolóként a betegek érdekeit, illetve a betegek komfortérzetét és jóllétét tudják majd javítani és fokozni. Tehát két oldalú a dolog, egyrészt a hölgyeknek is tudunk segíteni, másrészt a hozzánk forduló betegeknek is tudunk segíteni azzal, hogy egy nagyobb számú személyzet, nagyobb számú képzett személyzet áll a rendelkezésükre a gyógyulásuk alatt.
0: Mennyire népszerű a program, hányan jelentkeztek?
1: A program népszerű, többszörös túljelentkezés volt, és folyamatosan van is, fogadjuk is a jelentkezőket, hisz egy bizonyos mértű fluktuációra nyilván számíthatunk. Sokan fiatal anyaként jelentkeztek a programba, akik igazából eddig még csak a születő gyermekeikkel foglalkoztak, és most teljesen kezdőként, fiatalként első munkába állásuk, illetve többen az idősebb korosztályból is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag 20-tól a 60 éves korig mindenféle korosztály képviseltetve van a jelentkezők közül, és a felvettek között is próbáltuk elosztani, hogy minden korosztálynak adjunk lehetőséget.
0: Mi volt a kiválasztási szempont?
1: A kiválasztási szempont elsősorban a hölgyek motivációja volt. Tehát akinek volt rá nyitottsága, hogy beteg emberekkel foglalkozzon, hogy elfogadja azt, hogy nem csak sikertörténetek vannak, hogy elfogadja azt, hogy a betegek testi szükségleteire gondoskodni, hát fizikailag is nehéz, hogy elfogadja azt, hogy adott esetben a haldokló beteg mellett is ott kell állni, és fogni kell a kezét, és segíteni kell őt, és el tudja ezt hordozni a hátán, ezt a terhet. Nyilván sokan nem tudják még, vagy nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mit vállaltak, de egy rövid ismertető keretében próbáltuk

0: neki kell mondani a kollégámmal közösen, és azt is kértük, hogy legyen néhány nap gondolkodási idő, és csak azután adják be a pályázatukat, hogyha úgy gondolják, hogy ezt tudják vállalni, hiszen nyilván nem könnyű feladat, amit vállaltak.
1: Lehet, hogy érdemes kicsit különbséget tenni a között is, hogy mit végez egy segédápoló, tehát mi lesz az ő feladatuk egy mondjuk általános ápoló között.
0: Igen. A segédápoló alapvető dolga a betegek alapápolásában való segítség. Mit jelent ez az alapápolás? Elsősorban a testi higiéniában való segítés, illetve olyan fajta segítség, hogy a beteg környezetének rendbetétele, ágyneműcsere, éjjeli szekrények rendbetétele, a diéták kiosztásában való segítség, adott esetben a szakápoló mellett az étkeztetésben történő segítség. Nagyon fontos, hogy a segédápoló soha nem egyedül dolgozik, tehát mindig szakápoló felügyelete és segítsége mellett, és amellett, hogy a betegnek a testi higiéniében tud segíteni, amellett természetesen nagyon nagy segítséget jelent, amit eddig nem említettem, a szakápolóknak is, hiszen az a jó, ha mindenki azzal foglalkozik, ami az ő feladata. Tehát a szakápoló foglalkozhat a szakápolási feladatokkal, és a munkaidejének egy részében segítséget kap a segédápolótól, hogy ne egyedül kelljen olyan segédápolói feladatokat elvégezni, amire egy segédápoló is képzése során képes és alkalmas lesz.
1: Gondolom, hogyha hiány van egyébként, ahogy említette is az egészségügyben humán erőforrás szintjén, akkor a segédápolói szakma, munka, az lehet, hogy még kevésbé népszerű?
0: Azt nem is tudnám mondani, hogy még kevésbé népszerű, inkább azt mondanám, hogy aki ide jelentkezik, még kevésbé tudja, hogy mit vállal. Tehát egy képzett szakápoló, az egy minimum 3 éves képzés után jelenik meg, tehát 3 évig már valamilyen szinten az elmélet és a gyakorlati oktatás keretében képet kap arról, hogy mi az, amit ő fog majd csinálni a munkavilágában. Nem véletlen az, fájó szívvel jegyzem meg, hogy akár a diplomás ápolóknak, de bármelyik egészségügyi szakképzésben végzettséget és működési kártyát szerző szakdolgozóknak a 40-50%-a soha nem lép a pályára. Tehát nem kezdi el. Nyilván ők azok, akik a képzés során rájönnek, hogy ez mégse nekik való. Valamiért ez nem az ő útjuk. Na most a képzetlen segédápolóknál, ugye ez hatványozottan így van, hiszen ők oda jönnek, egyáltalán nem tudják, mi az, amit vállalnak. És nem is az a baj, tehát visszatérve az eredeti kérdés, hogy kevesebb a jelentkező, hanem kevesebb a pályán maradó.
1: Hogyan próbálják meg őket majd motiválni afelé, hogy érdemes itt maradni?
0: Igyekszünk képletesen fogni a kezüket. Tehát első pillanattól mentor kerül kijelölésre a hölgyek mellé, aki akár a szakmai dolgokban segít, de ezen túl a minden, a kórház bemutatása, az osztály bemutatása, a kollégák bemutatása, a mit, hol találsz, hogyan tudsz bejutni, melyik a leggyorsabb buszjárat, amivel el tudsz jönni. Tehát a hétköznapi dolgokon át azt szeretnénk, hogy segítséget kapjanak, és akár napvégén, hogyha van egy nehéz eset, van egy súlyos beteg, egy fiatal, akár baleseti sérült, akit nehéz hova rakni az ember szívében, azt szeretnénk, hogy erre is jusson idő, hogy a nap végén leüljenek, és ezt átbeszéljék, mert ez is nagyon fontos.
1: Volt már hasonló programban önnek része, amit mondjuk koordinálni kellett?
0: Nem, ilyen jellegű programunk még nem volt. Sokféle pályázat keretében volt egy humán erőforrás pályázat, jó néhány évvel, talán 5-6 évvel ezelőtt, de ott szakképzettekre volt ez kihegyezve, tehát az, hogy így szakképzetlen segédápolókat, akik majd képzést kapnak, és 2 évig segítjük őket az integrációban, illetve a pályán maradásban, ilyen nem, és nagyon örülök neki, hogy erre van lehetőségünk.
1: Akkor tehát ez május 1-én elkezdődött, ez a program. Hogyan lesz mondjuk a felépítve az első 1 hónap akár? Tehát milyen állomásokon fognak majd végigmenni?
0: Az első egy hónap nagyon intenzív lesz, ott kell gyakorlatilag mindent megtanulniuk, melyik osztály lesz, kijelölésre kerül, hogy melyik osztályra kerülnek, ott megismerkednek az osztály működési rendjével, a kollégákkal, a várható feladatokkal, tehát az első hónapot ismerkedésre szánjuk, és június 1-től viszont belevágunk a nehezébe, és megkezdjük az ő oktatásukat is, 600 órás képzésben fognak részt venni, tehát június 1-től bizony elkezdődik a kemény élet, amikor a munka és a tanulást egyszerre kell az életükbe beilleszteni, úgyhogy igyekszünk a lehető legnagyobb segítséget nyújtani, de tőlük is elvárjuk, hogy ők is ebbe aktívan részese legyenek ennek a folyamatnak.
1: Milyen felépítésben lesz majd az elmélet és a gyakorlat?
0: Az elmélet és a gyakorlat egyharmad-kétharmad arányban tervezzük, tehát egyharmad elméleti óra, kétharmad gyakorlat, és ahogy az elején is említettem, azonnal igyekszünk visszaforgatni. Tehát azt az elméleti tudást, amit megtanulnak, azt rögtön a gyakorlatban is szeretnénk megmutatni. Az intézetünk egy nagyon jól felszerelt skill laborral rendelkezik. Tehát ott félig élesben gyakorolhatják, amit megtanultak, és hogyha itt ezt kiválóan elsajátították, már másnap akár mehetnek ki az ő számukra kijelölt osztályra, és a gyakorlatban is ott a mentor segítségével megtanulhatják. Úgyhogy azt gondolom, hogy így a leghatékonyabb a tanulás, és a legjobban rögzül is, meg a legegyszerűbb is.
1: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy miért van úgy felépítve, nyilván akkor jobban megragad ez az Igen. elméleti tudás majd a gyakorlatban. Közülük, ha jól tudom, ugye, akkor ők maradnak is néhányan majd, akik motiváltabbak, vagy mi lesz a kiválasztás alapja?
0: Én azt szeretném most hinni, hogy akik idejöttek, mindnyájan maradnak. Tehát az lenne a legjobb nyilván.
1: Tehát lehetőség van rá.
0: Lehetőség van rá, hogy mind a 17 hölgy, aki kezdett, az elvégezze a képzést, megkapjon egy piacképes végzettséget, és úgy beilleszkedjen a kórház életében, szakmai és emberi életében is, hogy ott ők jól érezzék magunkat, és mi is elégedettek legyünk velük. Tehát örülnénk, hogyha minél többen maradnának, de minimum 5 főnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy tartósan nálunk dolgozzon. A kiválasztás alapja, ugye, amit kérdezett, az kizárólag a munka. Ha jól végzik a munkájukat, semmi akadálya, hogy maradjanak a betegek, és a mi legnagyobb megelégedettségünkre.

0: Két évig tart tehát maga a támogatott része ennek a...
1: Nem, bocsánat, ne arra, hogy nagy fél, tehát 16 hónap a támogatott része, és 8 hónap kötelező fenntartás, tehát úgy jön össze a két év.
0: És akik ténylegesen ezután is beválnak és maradnának, akkor ők, ahogy jól értettem, maradhatnának utána is?
1: Így van, tehát most is mind a 17 fő a kórház alkalmazottja lesz, tehát közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatjuk őket 3 hónapos próbaidőre, de a garantált idő ugye az a 2 év, és akik beválnak, akiknek megfelelnek, azok még további jogviszony keretében, ugyanilyen közszolgálati jogviszony keretében határozatlan idejű munkaszerződéssel maradhatnak az intézetben, mint képzett segédápolók, és akár mi semmi rossznak nem vagyunk elrontói, hogyha nyitottak arra, hogy érettségit szerezzenek, szakápolói képzettséget is szerezhetnek. Segítjük ebben is őket.
0: Hát akkor ez nagyon nagy kiugrási lehetőség lehet nekik. Milyen benyomásai vannak most így a jelentkezők tekintetében? Mire számítanak?
1: Nagyon széles, tehát ahogy említettem, mind életkorban, mind előzetes munkatapasztalatban. Nagyon széles, tehát a nyilván kiválasztásra azok kerültek, akik az első meghallgatás után is számunkra úgy tűnt, hogy megfelelően motiváltak, hogy fogják vállalni a kihívással járó nehézségeket, és érdekli őket valamilyen szinten a kórházi munka.
0: Milyen területekre lesznek ők kiosztva, vagy egyáltalán hogy fognak ők majd eloszlani a kórház területén?
1: Az eloszlás is nagyon érdekes, tehát mi semmiképpen nem szerettük felső vezetőként azt, hogy az osztályokra úgymond kívülről rá ejtünk egy kis csomagot, amit nekik kell hurcolni, ha akarják, ha nem. Ezért volt egy előzetes felmérés a főnövérek körében, tehát az osztályvezető ápolókat összehívtuk, és megkérdeztük, hogy ki az, aki ebben a programban szívesen részt venne, és vállalná egy ilyen tanuló mentorálását gyakorlatilag 2 éven keresztül. Tehát eleve oda toboroztunk hölgyeket, ahol az osztály nyitott volt a képzett segédápoló képzésére, mentorálására és gyakorlati oktatására. Ezek a legkülönbözőbb, tehát belgyógyászati területek, sebészeti területek, traumatológia, ortopédia, aktív, krónikus belgyógyászat, tehát a legszélesebb terület viszont csak fekvőbetegellátás területe, tehát mind fekvőellátás. Elsősorban nekünk segédápolóra ott van szükségünk, de minden esetben olyan helyre mennek, ahol a főnövér maga vállalta, hogy vagy ő, vagy egy általa kijelölt személy várja, hívja, örömmel fogadja a hölgyeket, és végig a képzés végéig mentorálásukat segíti. Na most valahol el kell indulni, tehát mi kiosztottuk a hölgyek, hogy ki hova kerül, de mivel a képzésük is olyan, hogy mindent meg kell tanuljanak, tehát úgy a belgyógyászati szakmákat, mind a sebészeti szakmákat meg kell tanuljanak, így a képzésük alatt is forogni fognak, tehát minden területet ki fognak próbálni, és nyilván majd aztán az összeáll, hogy ki hova rátermettebb, ki mit szeret jobban, és az egyéni igényeket, de elsősorban a kórház és a betegek igényeit figyelembe véve fogjuk őket megfelelő osztályokra kiközvetíteni, ahol ők dolgozni fognak.
0: Mi a feladata még a mentornak azon kívül, hogy ő fogja a kezét a mentoráltnak? Lesz-e valami különleges feladata, akár az, hogy ő nézi a teljesítményét, erről referálnia kell esetleg?
1: Ugyannyira igen, hogy írásbeli referálót is vezet, tehát minden hónapban írásban visszajelez meghatározott szempontok mentén, hogy hogyan sikerült, egyáltalán milyen feladatok voltak, amik fölmerültek, amikben segítséget igényelt, hogyan sikerült ezt megoldani, igényel-e további segítséget, és mondom, úgy elméleti, mint gyakorlati képzésben várjuk, vagy hívjuk a mentorokat a segítségre, de akár a leghétköznapi élethelyzetekben is kérjük, hogy segítsék a mentoráltjaikat.
0: Milyen volt a jelentkezők aránya mentornak? Mennyire szeretnék, hogy olyan segítségük legyen az osztályon, ami akár tartós is maradhat?
1: Azt gondolom, hogy senkit nem kellett erőszakkal erre rávenni. Tehát jelentkeztek, hiszen látják, hogy ez a saját munkájuk megkönnyítése lesz hosszú távon. Tehát most még bele kell fektetni energiát, ez olyan, mint amikor elültetek egy magot. Beteszem a föld alá, el kell kezdenem locsolni, és először csak munka van vele, hiszen locsolom, hiszen gyomlálom, és egyszer csak majd lesz belőle egy csodálatos paradicsom, amit leszedhetek, és a családnak örömet okozok vele. Tehát valójában ez egy olyan munka, ahol először bele kell tenni, és utána szedem a gyümölcseit.
0: Műsoron kívül beszélgettünk kicsit a témáról, és akkor szóba került az, hogy ugye itt akik jelentkeznek, ők 17 fő az, aki már ott van, és már lehet őket majd alkalmazni esetleg. De a többiekkel mi a helyzet? Akik jelentkeztek, mert hogy említettük, hogy fluktuáció lehetséges, azért nekik is van még remény.
1: Van remény, azt kértük, hogy legyen egy várólista, hiszen valamilyen fajta fluktuációra számíthatunk, és akkor a várólistán szereplő hölgyeket tudjuk sorba behívni, és akinek még aktuális, mert menet közben nem talált munkát, vagy nem olyat talált, ami neki megfelelő, ott még nyílik lehetőség. Tehát a 2 év fenntartás alatt gyakorlatilag bármikor. Itt egy kicsi nehézséget egyébként az oktatásban való felzárkózás fog majd okozni, mert aki később csatlakozik, annak bizony nagyon ügyesen és nagyon gyorsan be kell hozni azt a tananyagbeli lemaradást, amit a többiek már folyamatában elvégeztek, de ebben is az oktatóink, az intézeti szakoktatóink készülnek, és akkor egy külön oktatót kap, aki felzárkóztatja, és akkor a megfelelő felzárkóztatás után megy be az oktatási csoportba, tehát ettől sem kell félniük, segítünk.
0: Ha már az oktatókról van szó, hányan fognak foglalkozni velük akkor?
1: 5 szakoktató fogja az ő oktatásukat végezni, nyilván a különböző tantárgyakat különböző szakoktatók végzik, illetve a skillben a gyakorlati oktatást, és majd az osztályon pedig a mentorok végzik az élesben történő gyakorlati oktatásukat.
0: Azt nagyjából említette, hogy milyen feladataik lesznek, de mit tartalmaz maga az oktatási anyag? De mit kell megtanulniuk?
1: Alapápolás gyakorlatilag, tehát egy nagyon komolyan összeállított, akár anatómiai, alapanatómiai élettani ismeretektől, az egészségtantárgyakig, a különböző alap beavatkozásokig, amit nem említettünk korábban, de szerintem járulékos hozománya ennek a programnak az, hogy az alacsonyan iskolázott roma népesség körében talán egy kicsit tudjuk terjeszteni az egészségvédelem, az egészségmegőrzés ügyét is, hiszen ezek az asszonyok majd hazaviszik a gyerekeiknek, a családjaiknak, adott esetben a férjeiknek, szüleiknek, azoknak az egészségtani ismeretet, illetve azoknak az egészségmegőrző ismereteknek az alapjait, amit itt elsajátítanak. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem marad benne valamilyen okból a kórházi életben, az is profitálni fog, ha más nem, a saját gyermekének egy egészségesebb élelmiszert tesz oda, észreveszi, ha lázas, mit kell tenni egy lázas csecsemővel, hogyan kell a beteg szülőket, nagyon sok hölgy egyébként az interjú során elmondta, hogy ő azért jelentkezett, mert beteg hozzátartozót ápolt sok esetben évekig. Nagymamát, nagypapát, anyóst, apóst, testvért, tehát nagyon sok mögött már olyan úgymond házi ápolási gyakorlat volt, aminek itt most itt szakszerűen meg fogja tanulni. Tehát ez ugyanígy ott lesz a családban, hogy a családban egy beteg, egy tartósan beteg családtag van, akkor könnyen meg lehet, hogy megint csak rájuk hárul az ápolás kötelezettsége, de akkor már ezt mint képzett segédápoló tudja elvégezni. Sokkal könnyebb lesz, illetve a család a mikrokörnyezetében tudja ezeket az ismereteket továbbadni, saját maguk is persze, hiszen azért tudjuk, hogy a roma népesség körében sokszor a saját egészségük védelme azért még hátrányba szorul, tehát nem baj, hogy ezt tanulják, hasznukra válik, azt gondolom.
0: Azt lehet tudni, hogy ők honnan érkeznek? Tehát Eger és környéke, vonzás körzete, vagy egész Heves megye területe?
1: Egész Heves megye területéről lehetett jelentkezni. Az volt nálunk a meghallgatásnál a kizáró ok, hogy túl messziről ne jöjjenek, mert azért az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ha valakinek minden nap 3 órakor kell fölkelni, és munkába indulni, és esetleg pici gyereket kell otthon hagyni, ez hosszú távon nem lesz működőképes. Tehát igyekeztünk úgy, hát maximum 20-30 kilométeres körzetből beválasztani jelentkezőket, hogy ez még technikailag lebonyolítható legyen az idejövetel, hiszen hatra nekik munkaképes állapotban átöltözve, kezet fertőtlenítve meg kell jelenniük az osztályon. Tehát ez azt jelenti, hogy legkésőbb 3-4-6-kor a kórházkapuján be kell lépjenek minden áldott nap.
0: Nem lesz könnyű, de hogyha esetleg hallgatnak most minket akár a jelentkezők, akár a családtagjai közül, mit üzenne nekik, hogy miért érdemes kitartani emellett a szakma mellett?
1: Mert nyernek vele egy piacképes szakképzettséget, nyernek vele egy életük végéig gyakorolható hivatást, és beléphetnek egy olyan közegbe, ami további lehetőséget jelent számukra ahhoz, hogy tanuljanak, képződjenek, és akár a társadalmilag is felemelkedjenek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Elkezdődött a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban a Nő az esély című projekt megvalósítása, melynek keretében több mint 168 millió forint felhasználásával 17 alacsony végzettséggel rendelkező roma nő munkaerőpiaci beilleszkedését segíti az intézmény. Mai műsorunkban erről a projektről, valamint az ápolás szakmáról beszélgettünk Sallai Zsuzsával, az EGRI Markot Ferenc kórház ápolási igazgató helyettesével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az egri bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk, a lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. május 4. napja van, hétfő. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papságával együtt május 2-án. Mai adásunk elején ebből a prédikációból idézünk. Majd Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be Szent Misét, Mindszenty József herceg prímás érsek, bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. A prédikációból idézünk.
1: Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és a kegyelem nélkül semmi sem lennék. És mivel minden jó az Úrtól jön, neki akarok mindenért köszönetet mondani. A próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exódusért, a méltánytalanságért és a derűért. Mindszenty József bíboros sorai a fülünkben és a szívünkben csengenek. Ez az üzenet mai ünnepünk ereje, hálaadás az életért, rendíthetetlen hitéért, valamint mindmáig ható tanúságtételéért. Azért jöttünk ide, a herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából, hogy példáját szemlélve megerősödjünk hitünkben, emberi méltóságunkban, és határozottabb szívvel, építő tettekkel és gyógyító szeretettel legyünk megújuló egyházunk sója egy ízét vesztett világban, valamint világossága a sötétséget növelő erőkkel szemben, Sik Sándor szavaival, a testvéreknek, kik az éjben járnak, Isten küldött Szent János Bogárnak. A Magyar Katolikus Egyház ezen különös, fontos ünnepén néhány rendkívül aktuális gondolatot szeretnék előtérbe helyezni, melyet mindnyájan tovább gondolhatunk személyes életünk, családjaink és egyházközségeink vonatkozásában. Ezek a gondolatok az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés, kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Mindszenty József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást, ezért most az ő gondolatait kihangosítva szeretném a magam gyengeségét megerősíteni. Az egyház képe olyan, mint egy tábori kórház, ahova befogadnak mindenkit, akit megsebzett az élet. Mindez Ferenc pápa tanításában kapott különös hangsúlyt és jövőképet ad számunkra. A sebzettek, csalódottak, önmagukban, embertársaikban, emberi kapcsolataikban, családban, egyházban. Sebzettségük kapcsolati, szellemi, lelki veszteség és békétlenség. Ezért első feladatunk a gyógyítás, mert csak a gyógyulás után gondolkodhatunk küldetésünk megvalósításában, építő tevékenységében. A feltámadás után Jézus elsőként gyógyította a csalódott, reményvesztett apostolok, tanítványok szívét, csak utána adott nekik küldetést. Ezt fogalmazta meg 14. Leó pápa a megválasztásának követő első beszédében szívének, lelkének legmélyét adva. Béke mindnyájatokkal. Ez a feltámadt Krisztus első köszöntése. A jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen szíveinkbe, eljusson családjainkhoz, minden emberhez, bárhol is vannak, minden néphez, az egész földre. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, egy fegyvertelen béke, egy lefegyverző béke, alázatos és tartós. Istentől jön, aki mindannyiunkat szeret, feltétel nélkül. Ennek a békének, csak ennek a krisztusi békének van gyógyító ereje a személyes életünkben, a családi asztalnál és közösségeink megújuló találkozásaiban. Honnan ered ez a gyógyító, békét adó és közösséget teremtő, elhivatottságunkat éltető forrásunk? A hitből fakadó tartásból, vagy a jellem erejéből? Vincenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok, minden emberének örök utitásai. Ez a gondolat hűven tükrözi Mindszenti emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszum képtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondolkodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet.
0: Az elmúlt percekben a Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából bemutatott szentmise prédikációjából idéztünk. Felföldi László pécsi megyés püspök beszélt. Ma zenélünk majd a Vakok és Gyengén Látók Borsodabói Zemplén megyei egyesülete elnöke lesz műsorunk vendége.

0: Barnocki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Kedves András, köszönöm az újból érdeklődésedet, és köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió részéről.
0: Egy nagy felújítás, átalakítás zajlik itt az irodában, meséljünk erről.
1: A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének 3525 Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatti székházában február végétől április elejéig zajlott egy nagyívű beruházás. Ugyanis még 2024-ben a Rotary Klub Miskolc Tapolca és a Miskolci Angyalok Rotary Klub támogató szervezeteink a Miskolci Kocsonya Fesztiválon, majd a miskolci borangolásokon gyűjtöttek adományt az egyesület akadálymentesítése érdekében, és a vizes blokk a közösségi mosdók és vécék felújítása érdekében, hogy komfortos, esztétikus és akadálymentes környezetben 21. századi körülmények között vehessék birtokba a hozzánk forduló látásült személyek, de más fogyatékossággal élő személyek is, és egyáltalán a hozzánk forduló hozzátartozók, érdeklődők ezeket a helyiségeket. 2024 óta eltelt ugyan 2 év, de nyilván próbáltak még a támogatóink adományokat szerezni, és az egyesület is a saját forrásából hozzátenni még többet. Valójában 2026 februárjában sikerült egy olyan vállalkozót találni a Rotary kluboknak, valamint nekünk is elfogadni, aki megfelelően el tudta végezni ezt a munkát, amit rábíztunk, az kezdettől fogva nagy szakértelemmel fordult a beruházáshoz, és az egyesület 75%-ban saját forrásból biztosította ennek a beruházásnak a költségét, a Rotary klubok adományából mintegy 25%-ban került támogatásra a beruházás. Ez egy 4,5 millió forintos beruházás volt, végösszegét tekintve, és teljes bontási vízvezetékcsere, szennyvízvezetékcsere, burkolási, festési, szanitercsere, ajtók, nyílászárók cseréje, valóban csempézés és igazából fűtéskorszerűsítés, valamint villanyvezetékek cseréje és villanyáram a történő ellátás és világítástechnikai beruházás is történt. A villanyszerelési munkátokat egyébként egy vállalkozó teljes mértékben adományként társadalmi munkában végezte a munkatársaival, mind a beruházási anyagköltségét tekintve, mind pedig a villanyszerelésnek a munkadíját tekintve. Ehhez is hozzájárult ez a vállalkozó pluszban a költségekhez, és amit szintén neki nagyon köszönünk, és a Rotary klubok is ezt a támogatást, valamint azon kedves adományozó magánszemélyeknek, akik annak idén a Rotary klubnak felajánlották a különböző események alkalmával a támogatásukat. És nagyon szeretném megköszönni a Vakok és Gyengátok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete tagjainak, magánszemély adományozóinak és a munkatársaimnak, az operatív vezetésnek és az

0: is gondolna egy hétköznapi ember, látó ember.
1: Nyilván azon túlmenően, hogy egyébként egy, hogy tényleg komfortos és modern, tiszta körülményeket teremtsünk egy vizes blokk helységben, igazából mosdó és WC közösségi helységekben. Azon túlmenően az akadálymentesítés vonatkozásában elsősorban figyeltünk arra, hogy egy akadálymentes WC-t, mosdót alakítsunk ki, amelyet a férfi WC-ből alakítottunk ki. Itt kerekesszékkel is tudnak a mozgássérült honfitársaink igénybe venni a közösségi helységet. Ezt a Mozgássérültek Egyesületének elnöke Gergely István úr ki is próbálta a kerekesszékkel, tehát leteszteltettük, igazából figyeltünk arra, hogy a szabványnak megfelelő méretek legyenek nyilván, és kapaszkodó legyen a WC helységben, amelyet muszáj hangsúlyozni. És visszatérve András a kérdésre, a látássérültek szempontjából történő akadálymentesítésre, kontrasztos formák, kontrasztos színeknek a megtalálása, tényleg főleg az, hogy nagy, viszonylag a helységhez képest viszonylag nagy ablakfelületekkel történő bevilágítása, a természetes fény is megfelelő legyen, és egy olyan világítás technika került beszerelésre, amelyet felkapcsolva nyilván a látási funkcióval még rendelkező látássérült személyek nagy fokú fényintenzitással találkozhatnak. Nem egy pislákoló, félig sötét helységben tudják találni magukat, hanem egy tényleg ezeket a nagyon modern LED világítással. És tényleg próbáltunk olyan színeket, munkatársaim olyan színeket választani, amelyek egyébként ezt a megvilágítottságot még intenzívebbé, élénkebbé teszik, és nem egy sötét helységben vannak. És hát azon túlmenően, hogy említettük itt a kapaszkodót és a nagy helységet, hogy akár meg lehet fordulni nyilván a fülkében kerekesszékkel. A csap kialakítás az akadálymentes mosdóban úgy történt, hogy ez az orvosi csapot alakítottuk ki a kézmosó csapnál, hogy ugyebár a mozgássérült személyek is tudjanak, akinek valamilyen tehát felső végtagbeli problémája van, akkor tudja a könnyékkel, hogy alkalra lesz szabályozni. Úgyhogy ezek fontosak. Én azt gondolom, hogy jó helyre került a támogatás és az Egyesület saját forrása is.
2: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Beszéljünk közeljövő programjairól. Rendszeresen szerveztek mindenféle érdekes eseményt. Mi lesz a következő?
1: Igazából kettő nagy projektünk is fut a mindenkori munka mellett, a mindenkori érdekvédelmi és szolgáltatásbeli munkánk mellett. A Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által támogatott FOF 2025 projekt keretében 2026. februárjában elindítottuk immár a 10. integrált szabadidős és sportprojektünket, amelynek a kedves hallgatók már megszokatták a projekt elemeit, de nem elég hangsúlyozni többször is, de és a most elindult programunkban ugyanúgy van benne gyógytorna foglalkozás, jóga foglalkozás. A természetjáró gyalogtúrák már januárban elkezdődtek, január 31-én, február 21-én és április

0: 25-én lezajlott három természetjáró gyalogtúra. Tekézés, tekefoglalkozások is zajlanak. Ebben a projektben ebből is három lezajlott, szintén januárban, márciusban és áprilisban. Az úszás foglalkozások is elkezdődtek a Selyemréti és Strandon itt Miskolcon márciusban, ebből már 5 reggeli úszás lezajlott. Lesznek még természetesen tandem kerékpártúrák, amelyek július hónapban és augusztus hónapban lesznek. A következő projekthez kapcsolódó esemény egyébként májusban lesz, gyógytóra és jóga foglalkozások, de egyébként meg kell említeni, hogy idén ebben a projektben az egészet egy projektnyitó rendezvénnyel kezdtük, még január közepén, amely során bemutattuk a projektet, bemutattuk a programokat az érdeklődőknek, valamint egy munkaerőpiaci tájékoztató beszámoló is zajlott. E tekintetben, hogy hogyan kapcsolódik a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz ez a projekt, mint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztása vonatkozásában, ugyanis például a gyógytornászunk is egy látássérült személy, aki egyébként a Kazincbarcikai Kórházban dolgozik gyógytornászként, és egyébként ő az, aki évek óta gyógytorna szolgáltást nyújtja. Ezzel egyébként az ő munkaerőpiaci státuszának erősítéséhez is hozzájárulunk folyamatosan az ő megbízásával. És az egész projekt egyébként október végéig folytatódik, ugyanis egy kulturális séta része is volt már április 1-én, és azért hangsúlyozom, hogy októberig, mert októberben lesz a második kulturális séta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azon kedves érdeklődő tagjaink, akik egyéb irány nem tudják teljesíteni a természetjáró gyalogtúrák nagyobb követelményeit, tehát például a nagyobb hegyi terepet, nagyobb távolságokat, ő nekik szervezünk kicsit természetközeli élményt, szerveztünk a korábbi években, de most már inkább a városon belül tettük ezt meg. A Hermann Otto Múzeumnak a két kiállító termében, a Miskolci Galériában és a Színész Múzeumban volt egy-egy tárlat, amit megtekintettünk április 1-én, két külön csoportban, de mind a két csoport megtekintette a két külön kiállítást. Igazából népi hagyományőrző kiállítást a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban természetesen adta magát magának a Miskolci Nemzeti Színháznak a történetisége, az ezzel kapcsolatos múzeumi kiállítási tárgyak, akár díszletek, ruházatok a korábbi korokból. És hát ez a kulturális séta is egy ebéddel, egy reprezentációval zárult, valamint októberben szintén a Hermann Otto Múzeumnak a egyik kiállító termében, a régészeti látványtárban fogjuk folytatni ezt a projektelemet, és majd lesz egy projektzáró eseményünk. Ezen túlmenően van egy nagyon fontos projektünk, amelyet Miskolc megyei jogúváros önkormányzatával konzorciumi partnerségben bonyolítunk le. Miskolc megyei jogúváros önkormányzat a konzorcium vezetője, a fő pályázó, és egy top pluszos Európai Uniós pályázat keretében az Együtt Egymásért elnevezésű projektben vagyunk mi konzorciumi partnerek, és igazából egy 6 programelemből álló sorozatot bonyolítunk le, egészen 2026. február 1-től 2029. január 31-ig, amelyben egyrészt szemletformáló programok vannak szakemberek részére, óvodapedagógusok, óvodai egyéb munkatársak, tanítók, tanárok, valamint szociális szakemberek részére, és egyébként majd a Miskolci Egyetem egészségügyi karának és egyéb akár gyógypedagógiai karának hallgatói részére, ahol bemutatjuk a látássérült személyekkel kapcsolatos tudnivalókat, segítségnyújtás módjait, a leggyakoribb szembetegségeket, amelyek látásvesztést vagy látásromlást okozhatnak, és a megoldási módokat. Valamint egy nagyon interaktív programot viszünk be a szemletformálásba e tekintetben. Például mondok egyet, a legnépszerűbb, és azt gondolom, hogy rendkívül hiteles az, hogy arra kérjük egyébként a fehérbotos közlekedés és a különböző szimulációs személyek kipróbálásán túlmenően a kedves hallgatóságot, hogy a projekt programelem végén, az adott alkalom végén vegyék fel a szemtakarót, és próbáljanak instrukciók alapján egy torta szeletet elfogyasztani teljesen vakon, villával. Ezt követően pedig próbáljanak kancsóból vizet tölteni, vagy még közben a poharukba, vakon, és hogy ezt hogy tudják kivitelezni. Természetesen elmondjuk, hogy mire kell odafigyelni. Hogyan lehet egy tortaszetet úgy elfogyasztani, hogy az ne vakon, és hogy az tényleg menjen és kiviteleződjön, és ne a másikét tegyük meg közben, és hogy ne az ölünkben landoljon a fele a tortaszeletnek. Tehát, hogy ezeket, de előfordult, tehát most is, hogy a földre esett, de hát ez a fele a sütemény, de ez benne van sajnos. Igen, és ezeket próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen nehézségekkel találkozik egy látássérült személy, és hogy mennyire nem könnyű mondjuk egy cukrászdában egy vak embernek elfogyasztani egy süteményt egy közösségben, vagy egy konferencián. Tehát, hogy ezekre muszáj felhívni a figyelmet. A programelem, vagy a projektnek egy másik része, hogy szintén a közösségi programokat visszük tovább, ebbe is lesznek természetjáró gyalogtúrák, sőt, már volt március végén, májusban is lesz, és ősszel kettő, kisebb távra nagyobb közönséggel, reprezentációs, tehát végén egy vendéglátással. Tandem kerékpártúrák ebbe is lesznek, Miskolcon belül, ugyanis ez a projekt kifejezetten Miskolchoz kötődik, miskolci részvevőkkel elsősorban és egyébként Miskolc városán belül. Május 9-én délőtt megyünk ki Felső Majláton túl, Majális Parkban 10 tandem kerékpárral, valamint szóló kerékpárosokkal, összesen 40 főt várunk, és utána jövünk vissza a belvárosba, és egészen utána a Népkertig megyünk, ahol lesz egy vendéglátás. Ebben partnerünk több korábbi önkéntesünk, és egyébként Miskolci Road Cycling Club, valamint korábban amíg a Kerékpárs Miskolc Egyesületnek a tagja is tényleg önkéntesek. Fontos projektelem lesz például, hogy egy stresszoldó fürdőzést, pontosabban évente 2 stresszoldó fürdőzést foganatosítunk. A projektelemnek ez a neve. Ez azt jelenti, hogy itt a mentális egészséget a fizikai egészségen túl mindkettőt próbáljuk egyszerre elősegíteni azáltal, hogy miskolci fürdők valamelyikébe, többnyire Miskolc Tapolcára, vagy az élményfürdőbe, vagy pedig a barlangfürdőnek a működő, jelenleg működő részébe viszünk csoportot, egy 35 fős csoportot, és jó pár órát eltudunk együtt. Közösségi élmény egyben más különben a víznek a jótékony hatása is érvényesül majd, és hát utána is egy vendéglátás lesz, ezt egy külön busszal fogjuk megtenni, valamint lesznek úgymond életmódváltó programsorozat klubnapok keretében. Ősztől indulnak ezek, ez összesen 2,5 év alatt 14 ilyen klubnap lesz. Itt majd különböző programelemek során az egyik munkatársunk, a gazdasági vezető kolléganőnk, ők, tehát akár reflexológiával kapcsolatos, akár szemtréninggel kapcsolatos, akár más egészséges életmód, egészséges táplálkozással kapcsolatos előadásokat fog tartani. A hallgatóságnak is egy klubnap keretében ezt mindenki örömére remélem. És majd 2027-től egy tájékoztató előadás konferencia sorozatot tartunk. Szakemberek részére tényleg ott is megint óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, szociális szakemberek és egyébként egyetemisták, egyetemi hallgatók részére a szociális szféra felé készülő és egyéb gyógypedagógia felé készülő egészségügyi kar hallgatói részére. Egy miskolci hotelnek a konferenciatermében személyszakorvos előadásával, amelyet a projekt finanszíroz, gyógypedagógiai aspektusból megközelítve, amelyet több mint valószínűleg én fogok reprezentálni, és egyébként az egyesületet bemutatva, a szolgáltásait bemutatva, ez is része ennek a projektsorozatnak, ennek a programnak, amelyet még egyszer hangsúlyozom, az Együtt Egymásért elnevezésű nevet viseli, és egyébként a Miskolc megyei jogalkotás önkormányzatával karöltve még másik 3 szervezettel vagyunk benne ebben a projektben.
1: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Macki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk. Mesélje a természetjáró túrákról, hogyan is zajlanak ezek. Segítséget, sok-sok segítséget is kaptok ilyenkor egy-egy túrára, ugye?
1: Így van, a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületével már idestóva 9 éve tartjuk a kapcsolatot a különböző projektek vonatkozásában. Ők vezetik a túrát, egyrészt az ő elnökük, valamint nem csak vezetik, hanem ugye zárják is a sort, hogy biztosítsák a gyalogtúrán résztvevő közösséget, és valóban az ő önkénteseik is segítenek, akár személy szerint nekem is, abban, hogy már én is se látok, nincs olyan látásmaradványom, nincs olyan látás funkció, mint amik évvel kezdődött, és most már kell a segítség a túrázáshoz, de nem csak nekem, más kedves résztvevőknek is segítenek a kijelölt útvonalat teljesíteni, hogy hová lépjenek, hogyan megvan ehhez a technika, a megfelelő látóvezető technikát érvényesítjük, amit egyébként a szemléletformáló programokon bemutattunk, ezt érvényesítjük, bemutattuk már korábban, érzékenyítettük a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének tagjait is, és ők is ebben szakszerűen tudnak már nekünk segíteni. Továbbá nem csak ők, hanem más egyéb önkéntesek, sokan ugye kísérővel jönnek, úgy is szoktuk kérni, hogy a kísérővel érkeznek a lehetőség szerint a látássérült tagjaink ezekre a természetjáró gyalogtúrákra. Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor szívesen segítenek az imént említett egyesületnek a tagjai, valamint egyéb más önkéntesek és a mi munkatársaink is, akik esetleg látók, vagy látási funkciójuk még erre enged következtetni. Egyébként ezek a túrák többnyire Miskolc környékén zajlanak, tehát a Bükk-hegység felfedezésére, különböző útvonalakkal, amelyeket a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének elnökével szoktam leegyeztetni az útvonalakat. A végén egy vendéglátás szokott lenni valamelyik vendéglátóegységben, tehát itt egy ebédre kell gondolni. De nem csupán egyébként Miskolcon, mert az elmúlt években volt úgy, hogy elmentünk az Zemplénbe, Magyaróska és Regéc környékén, például megtekintettük a regéci várat, és egyébként előtte egy túra volt, egy elég nehéz túra, ez még 2018 őszén volt, ha emlékeim szerint. És többször voltunk az Aggteleki karszt közelében, ugyanis például 2019 őszén Aggtelekről túráztunk át Jósvafőre, valamint 2 alkalommal voltunk Szögligeten, az is ugye az Aggteleki karszt környékén, tehát Szögligetről mentünk fel a Szádvárhoz. Ezt kétszer is teljesítettük, 2019-ben emlékeim szerint és 22 tavaszán, úgyhogy ez is egy szép kis túra volt, azon túlmenően, hogy a természetben töltöttük az időt, volt némi történelmi, történeti, kulturális vonatkozása is, ugyanis a Szádvárnál például 2022-ben kaptunk konkrét idegenvezetést is a helyi történetben jártas szakembertől.
0: Szemléletformáló előadásokat iskolákban is tartotok?
1: Így van, folyamatosan, tehát nagyon régen iskolákban gyermekek részére, de a szakemberek részére és a pedagógusok részére is, a gyermekek részére korosztályhoz adaptáltan, tehát az elsőtől a 8-ig általános iskolában, nem csak Miskolcon, hanem vidéken is, az elmúlt években voltunk Sajó-Szentpéteren többször, de nem csak tanítási évben, hanem napközis táborban is. Andornak táján voltunk, ugye emlékeim szerint, valamint Tiboldarócon, tehát, hogy vidéki településekre is megyünk szerencsén akár, és középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak azt többnyire itt szoktuk nálunk az egyesületben megtartani az egészségügyi kar hallgatói részére minden ősszel, Miskolc Egyetem egészségügyi karának diplomás ápoló hallgatói részére, de egyébként Edelényben tartottunk már több ilyen foglalkozást, Kazincbarcikán, Ózdon, és igazából óvodásoknak is. Tehát nem csak óvodai munkatársoknak tartunk, hanem most ebben a projektben igen, a Top Pluszos projektben, de egyébként bármikor többnyire februári hónapban szoktak minket hívni óvodákba a Magyar Paralimpia napja alkalmából, valamint májusban, amikor egy gyermeknap környékén. Nagyon szíves, ebbe az évben is mentek már legalább 3-szor óvodákba kollégák, amikor tényleg a kicsikre adaptáljuk, legfőképpen a játékos elemeket veszük elő. Természetesen ilyenkor vakvezető kutyás önkéntesünk is megy a kis csapatunkkal. Legközelebb május 12-én megyünk például a Jezsuita gimnáziumba egy partnerszervezet fölkérésére szemléletformáló programot tartani diákoknak.
0: Hogy néz ki egy ilyen óra, hogyan képzeljük el?
1: Az esélyórák többnyire azzal kezdődnek, hogy pici elméletet ott is kell bevinni a diákoknak, tehát hogy nyilván mint hangsúlyoztam, hogy korosztályhoz képest változtatunk a programon. De ugye egy kis elmélet kell, hogy kiszámítlátásodnak szerintetek ki az, aki a kolléganők közül, meg én közülöm látási őt, és akkor lehet tippelni, és elmondjuk, hogy mi a megtévesztő, ha valakin szemüveg van, az nem feltétlenül látási, mert ha korrigálja a látását az a szemüveg, akkor nem számít annak, onnantól kezdődik valaki, hogy súlyos látássérültnek egy személy, hogyha számára az a legideálisabb lencse sem tudja úgy korrigálni a látását, hogy megfelelő orvosi mértéke az meglegyen. És ugyan viszünk segédeszközöket, bemutatjuk a segédeszközöket, hangos eszközöket, tapintható eszközöket, megkérdezik, hogy szerintük ki az a látássérült, hogy mi azon kívül, hogy fehérbot, ugye van egy látássérült személynek, ha van, nem biztos. Ezt is elmondjuk, hogy nem biztos, hogy valaki nem nincs rá szüksége, mert még a közlekedést ezt úgy tudja kivitelezni önállóan, hogy nem szükséges se fehérbot, se vakfetőkutya. Kedves kisgyerekek szoktak, ugye bár nyilván erre ezek a vakfetőkutyára és a fehérbotra asszociálni, amit nagyon helyesen tesznek. És egyébként elmondjuk nekik, hogy még milyen ismérvei vannak a látássérültségnek. Segédeszközökön túlmenően viszünk is játékos feladatokat, amiket tapintható módon tudnak kikövetkeztetni. Kipróbálják a fehérbotos közlekedést szemtakaróval, vagy különböző szembetegségeket szimuláló szemekkel, a csőlátó szemeket, azt nagyon szokták szeretni. A gyerekek hatalmasokat szoktak egymáson nevetni, amikor fölveszik. És egyébként utána szemtakaróval, vagy anélkül, különböző szimulációs szemüvegekben kipróbálják ezeket a tapintató játékokat, párosításokat, a braille-írást kipróbálhatják önkéntesünk segítségével, vagy különböző formákat kell kirakniuk szemtakaróban, párosítaniuk tényleg, és gyümölcsöket felismerni, el ne feledjem, gyümölcsök, zöldségek felismerése szemtakaróban, vagy különböző illatoknak, fűszerillatoknak vagy a felismerése, vagy éppen vaníliás cukornak kicsit kellemesebb, mint esetleg egy gyerek részére, mint egy fűszernek a felismerése. Cipőfűzés látássérült státuszban, mármint a szemtakaróban, hála Istennek, csak úgy abban a helyzetben. És hát igazából ezek, amelyek szokták a gyermekeket érdekelni, nagyon különböző a fogadtatás abban az értelemben, nyilván a korosztálynak megfelelően. Az első és másodikos gyerekek két kézzel jelentkeznek egy kérdésre, ugyebár egyszerre két kézzel nyújtják fel, utána még megvan az érdeklődés harmadik, negyedik osztályban, ötödik, hatodikban is, de később is, csak ugyebár tudjuk, hogy a hetedik, nyolcadikban már kicsit morcosabbak a kamaszkor, vagy a kis kamaszkorban, a kamaszkorban más az érdeklődés, esetleg, uram, bocsánat, cikinek tartják jelentkezni, hogy ilyen témakörben ő hozzászóljon, de azért ott is lelkesek szoktak lenni, csak mással kell őket motiválni, másféle eszközökkel. Ezek mindig, egyébként szituációtól is függ, hogy mikor tudjuk abban a helyzetben éppen spontaneitás is kell bele ezekben a programokban.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: nagyon sok kreativitást igényelhet a látássérültség és a vakság. Néhány praktikus tanácsot adjunk, vagy így az érzékenyítés szempontjából próbáljuk meg egy kicsit jobban elképzelni, hogy milyen praktikus dolgok vannak a hétköznapjaitokban, amire jó, ha figyeltek.
1: Köszönöm a kérdést. Azért is annál inkább, mert hogy az érzékenyítő szemléletformáló programokon szépen el szoktuk mondani, aztán úgy időnként a hétköznapi életben még saját magunk egymás között is elkövetjük ugyanazokat a hibákat, amelyek ellen egyébként szoktunk demonstrálni. Szóval, hogy a szemléletformáló programokon például azzal kezdjük, de egyébként iskolában is, de szakemberek részére is, hogy a látássérült személynek a megszólítása, velük történő kommunikáció, hogyan történjen. Nyugodtan a megszólításnál az, hogy tudja egy látássérült személy, hogy hozzábeszélnek egy közösségben, akkor vagy egy utcán, amikor nagyobb a zaj, vagy akár akár itt a székházban, akkor fogjuk meg nyugodtan, érintsük meg a vállát, a felkarját, hogy, és akkor jelezzük, hogy hozzászóltunk, és mondjuk a nevünket minden esetben, akkor is, hogyha századszor találkozunk vele, mert hogy akkor fogja tudni, hogy ki az, nem feltétlenül fogjuk ennyi hang közül felismerni azt, hogy ki szólt hozzánk. Valószínűleg igen, de hogy az ne vegyük biztosra. A kommunikációhoz hozzátartozik nyilván a köszönés, a bemutatkozás, adott esetben érintsük meg a kézfejét egy látássérült személynek, ha szeretnénk vele kezet fogni, vagy mondjuk azt, hogy nyújtom a kezem, nyugodtan érintsük meg a kézfejét, és akkor fogja a látássérült személy azt érzékelni, hogy kezet kell visszanyújtani a bemutatkozásnál. Az utcán is nyugodtan mondjuk a nevünket 41-szer is, amikor köszönünk valakire, vagy oda megyünk hozzá. Az úgynevezett magára hagyott vak esete, így szoktuk mondani a szemléletformáláson, hogy egy közösségi program során például beszélgetünk egy vak személlyel, és szeretnénk arrébb menni, egyeztetni más kollégával, egyéb vonatkozásban, vagy éppen mást intézni, akkor mindig jelezzük számára, hogy most kicsit itt hagylak, elmegyek, majd vissza fogok jönni. Mert ha csak nem jelezzük, hogy elmegyek, itt hagylak, akkor maga úgy szoktuk mondani, hogy beszél tovább a vakvilágba. Tényleg a levegőben beszélünk. Egyébként hozzáteszem ezt egyébként, ez az, ami közöttünk is nagyon gyakran előfordul. A visszatéréskor ugyanúgy mondjuk, hogy visszatértünk, és nyugodtan ugyanúgy akkor érintsük meg a felkarját, vállát. Látóvezető technika nagyon fontos, hogy a segítségnyújtás gyaloglás közben, vagy a zebrán történő átsegítésnél, vagy a járdán történő közlekedés épületben, hogy a felkarunkat, a könyökünket ajánljuk fel, és mindig a látóvezető, a jól látó személy megy elő, ne hátulról próbáljuk taszigálni, és lökni előre a látású szemét, ami szintén tehát dicséretes, hogy próbálunk segíteni jó szándékból, de hogy a látóvezető technika az, hogy hátul megy a látású személy, kicsit oldalról megfogja a látóvezető személy karját, felkarját, vállát, és úgy próbálunk közlekedni, ez biztonságos lesz mindkettőjük részére. Az irányok megadása nagyon fontos, hogy sajnos nincs olyan ilyen, hogy a látású személyeknek, hogy ide-oda, itt-ott, erre-arra. A pontos irány megadása jobbra valami, vagy balra, vagy hány lépés előre, vagy hány méter előre, a folyosón hányadik ajtó jobbra az igazgatónőnek az irodája, vagy a mosdó balra hányadik ajtó, például ilyen jellegű segítségnyújtást tudunk nyújtani. Vagy ha szóbeli instrukciót adunk, nem mutogassunk számukra az ujjunkkal, se a fejünkkel ne mutassunk az irányba, mert ez se lesz informatív, hanem akkor is meg kell adni pontosan az irányt. Szemkontaktust nem fogjuk felvenni mindig beszélgetés során. Nyilván a hang irányába tudunk koncentrálni beszélgetés, de nem mindig fordul. Kicsit arrébb megy a beszélgetőtárs fél méterre, akkor már nem fogjuk követni az ő státuszát, tehát igazából ne sértődjünk meg azon, ne vegyük zokon, hogyha nem az irányunkba beszél is feltétlenül, akkor esetleg fordítsuk az irányba, vagy jelezzük, hogy kicsit arrébb mentem már, és ez ne is mondjuk, hogy arrébb, hanem az, hogy tőle balra. A lényeg az, hogy ha vele szemben állunk, akkor számunkra, mint irányító személy számára tükörben mondjuk az irányokat, tehát mindig a látású személy szempontjából mondjuk a balra és jobbra irányt. Nagyon fontos az, hogy a közlekedésnél, ha szeretnénk egy lépcsőn történő közlekedés során segíteni a látású személynek, akkor nem feltétlenül kell megszámolnunk, hogy az 8 vagy 10 lépcső belül az a lépcső sor, hanem csak az irányt kell megadnunk, hogy lefelé fog, vagy fölfelé fog az a lépcső tartani, és nyugodtan helyezzük a kezét a biztos kapaszkodóként a lépcső korlátjára, vagy ajánljuk fel továbbra is a látóvezető technikát a lépcsőn. Közösségi közlekedési eszközön, buszon, villamoson, vagy a fővárosban a metrón, vagy trolibuszon tud a látássérült személy állni nyugodtan, nem kell feltétlenül leülnie, hanem a biztos kapaszkodóra tegyük ott is a kezét. Ilyen például a biztos kapaszkodó egy székre ülésbe történő leülésnél sem kell a látássérült szemét alá betolni a széket, vagy úgy szoktuk mondani, hogy beletuszkodni az ülésbe, hanem a karját, a kezét rátenni a széknek a háttámlájára, ha esetleg azt jelezni szóban, hogy van-e karfája a széknek, vagy nincsen, és akkor el fogja tudni csúsztatni a kezét a karfáig, vagy a háttámlát továbbra is megfogva le fog tudni ülni egyedül a székbe, az ülésre. Ezek nagyon praktikus tanácsok, azt gondolom. És még van jó néhány olyan, amelyetről lehetne beszélni, például egy ügyintézés során szoktunk okmányirodákba, a kormányablokokba is érzékenyíteni, vagy különböző pénzintézeteknél, cégeknél. Fontos, hogy az ügyintézés során az okmányát, az iratát, a látássérült személynek csúsztassuk vissza a pulton lévő keze alá, vagy mondjuk, hogy nyújtom vissza a személyigazolványát, lakcímkártyáját is tegyük a keze alá, vagy a kezébe. Ha csak letesszük a pultra, az nem fog segíteni, sajnos nem fogja megtalálni, nem feltétlenül fogja megtalálni, ebből csak a bonyodalmak lehetnek.
0: Mondjunk elérhetőségeket, és néhány szót a szolgáltatásokról, mert már nincs sok időnk a műsorból, de néhány dolgot, hogy miért is keresnek titeket, és hol kereshetnek.
1: Az egyesületünket Miskolcon a Jókai utca 18 szám alatt találnak, vonalas telefonszámunk a 46 507 077, honlapunk a www.borsodivakok.hu, e-mail címünk az info@borsodivakok.hu, vagy pedig a borsodivakok@gmail.com. Egyébként a honlapunkon megtalálnak a kedves hallgatók további 3 mobil számot, amelyen szintén el lehet érni. Facebook oldalunk is van, a Borsodivakok címszót kell beírni. Egyéb iránt a szolgáltásaink, érdekvédelmi tevékenységünk, mint egyéni és kollektív érdekvédelmet végzünk, egyénileg nyilván a különböző juttatásokhoz történő hozzáférés próbáljuk elősegíteni az ügyfélszakadt irodánkban, szociális ellátásokhoz, rokkantsági ellátáshoz, rokkantsági járdékhoz, fogyatékossági támogatáshoz, parkolási kártyához, akár vakfejtő kutyához történő hozzájutásban, közgyógyellátás igénylésében, számos egyéni pályázatban, segédeszköz támogatási pályázatunk az egyesületi tagjainknak nyújtani, tanulmányi támogatást a fiataloknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak, a látássérült személyeknek, a tagjainknak. Ezeket egyébként az adó 1%-ból, személyjövedelemadó 1% támogatásból nyújtjuk, amelyet ilyenkor tudnak felajánlani május 20-ig a kedves hallgatók, és egy az elmúlt évek támogatását is nagyon köszönjük sokaknak. Továbbá informatika oktatást végzünk, és informatikai tanácsadást egyénre szabottan a látássérült személyeknek, szakszerű adótanácsadást, adóoptimalizálást, a családi adókedvezmény és a fogyatékos személyek számára nyújtandó egy személykedvezmények kombinálásával, a kolléganő, gazdasági vető kolléganő segítségével, valamint számos olyan pályázatot tudunk egyénileg különböző partnerszövetek útján közvetíteni, amelyek a látássérült személyek életét megkönnyíthetik, és nagyon sok közösségi programunk van, mint hallhatták a kedves hallgatók. Ezeken túlmenően egyébként egyéb közösségi programink is vannak, klubnapok, irodalmi délutánok, bálok, valamint szimfonikus koncertek itt akár az Egyesület Székházában június 4-én is lesz egy, és grillezések, különböző gulyáspartik, gyógyfürdős kirándulást is szoktunk szervezni, a Művészetek Házában Miskolcra a Miskolci Kultúra és Központ támogatásával kedvezményes jegyeket tudunk biztosítani a látássérült tagoknak is és kísérőiknek. A miskolci szimfonikusok segítségével ingyenes regisztrációs jegyet is tudunk biztosítani a különböző szimfonikus előadásokra, és a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira pedig kölcsönzünk díjmentesen a tagjainak és hozzátartozóiknak bérleteket, már 18 éve, és egyébként meg az közösségi kollektív érdekvédelem során megpróbálunk minél többet megtenni azért, hogy a látássérült személyek és más fogyatékossággal élők is akadálymentes, egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetben tudjanak élni. Például az akadálymentesítés vonatkozásában a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpákról kedves András már beszámoltál tavaly évben, idén is várható egy nagyobb beruházás Miskolc területén, hogy minél biztosabb, önállóan és biztosan tudjanak közlekedni látássérült személyek a különböző csomópontokban.
0: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, a beszélgetést, és majd folytatjuk is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon jó egészséget kívánok neked, kedves családodnak és minden kedves hallgatónak.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Felföldi László pécsi megyés püspök prédikációjából idéztünk Mindszenty József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. Nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be május 2-án. Ezután Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Négy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Pertichné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotásit Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy hat köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Holdvilág.
4: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban a Bohém Ragtime Jazz Band felvételéből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. május 5-e van, keddi nap. Az éjszakás technikus Karkus István nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai nap kelte időpontja 5 óra 13 perc, a napnyugtájé pedig 19 óra 56. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is minden kedves hallgatónknak jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Add a világnak a lelkek békéjét. Téged, Istennek anyja, meghat a világnak és a lelkeknek oly sok nyomorúsága. Apáknak, anyáknak, házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja és bánata. Téged, ó Isten anya, meghat az oly sok élete virágában kisiklott ember, akiket meggyötörtek és haldokolnak. Az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget. Te, irgalmasság anyja, eszközöld ki Istentől számunkra a békét, esedezd ki számunkra mindenek előtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Béke királynője, add a világnak a fegyverek és a lelkek békéjét, hogy a rend és béke nyugalmában virágozzék az Isten országa. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az egri bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter Lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személysérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czőli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a Lateráni Keresztelő Szent János Főszékes Egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeglet kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglet kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő, a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban, a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások erőre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasszák a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vezessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérhető új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szentatya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szentatya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: È la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket, éppen ellenkezőleg. Ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva a régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vész el. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet is

0: Van, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Cheli Leitare, alleluja!
0: Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Cheli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a METER gyermekvédelmi egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, a mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát, Jézus mennybe menetele is pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapi de Arequipa, a Chapi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezetten munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szent Atya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagliabíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, Izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A pontos idő 6:30.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket, az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Pertichné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotásit Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, május 5-én Györgyi napja van. A Györgyi a György férfi név női párja. Jelentése földműves gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, s ez esetben annyit jelentene, mint Dália Gyöngyike. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Györgyi nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a Györgyiket sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. Kezdjük egy történelmi évfordulóval. A mai napon ért véget 1915-ben a gorlicei áttörés. Galíciában a gorlicei offenzíva az osztrák, magyar és német szövetséges csapatok által végrehajtott frontáttörés volt, mely a cári csapatok visszavonulását eredményezte, megszüntetve az orosz nyomást a monarchia területén, amit a német haditerv kudarca okozott. Jellemző, hogy a központi hatalmak 334, az oroszok 4 nehéz löveggel rendelkeztek, aknavetőjük pedig csak a támadóknak volt. Az oroszok lőszerhiánnyal küzdöttek. Az osztrák, magyar és német csapatok felszabadították Galícia túlnyomó részét, a németek orosz területre is benyomultak. Júniusban Przemyśl várát is visszafoglalták, az oroszok csak szeptemberben tudták feltartóztatni az offenzívát. A gorlicei áttörés a monarchia első győzelme, és a központi hatalmaknak az egész első világháborúban tisztán katonai szempontból legnagyobb sikere volt. Stratégiai célját, Oroszország különbékére kényszerítését azonban nem érte el. És most nézzünk születésnaposokat. A mai napon született Abonyban, 1900-ban Háj Gyula író. A Tanácsköztársaság idején a közoktatási népbiztosságon dolgozott, majd Németországba emigrált, ahol díszletfestőként és tervezőként működött. 35-től a Szovjetunióban élt. A háború után hazatért, sikeres drámaíró lett, és a Színművészeti Akadémián tanított. 55-től vezető alakja lett az ellenzéki írók csoportjának. Az 56-os forradalom egyik szellemi vezérének számított. Az Irodalmi Újságban jelent meg szatírikus cikke, Amiért nem szeretem Kucsera elvtársat, majd feleségével fogalmazta meg az Írószövetség felhívását, amely a forradalom utolsó pillanataiban a rádióban hangzott el. Mindezért 6 évi szabadságvesztésre ítélték, 60-ban szabadult, és 4 év múlva Svájcban telepedett le. Háj Gyula ott is hunyt el, 1975-ben. És szintén egy irodalmár. A mai napon született 1936-ban Budapesten Lázár Ervin. Különböző lapoknál eltöltött évek után szabad foglalkozású író lett. Számára meghatározó volt a gyermekkor alapélménye, inspirációi javarészét bevallottan onnan merítette. Stílusa filmszerű, láttató, szövegei a rádiós, színpadi és filmes feldolgozások alapjául szinte kínálják magukat. Dialógusai balladisztikusan tömörek, nyelve egyéni játékos, melyet sajátos humora, iróniája több jelentés réteggel gazdagít, írja róla a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja. 64-ben jelent meg a Kisfiú meg az oroszlánok című meseregénye, későbbi állandó illusztrátora Réber László rajzaival. 66-ban Csonka Csütörtök címmel látott napvilágot első elbeszélés kötete, amelyet rövidesen követett a második, az egy Lapáccén Nellikének, majd a harmadik, a Butha szomorú. Meséi példanélkülien új jellegzetes hangon szólaltak meg, s ez olvasói körében a rajongásig népszerűvé tette. A Hétfejű Tündér című kötete 2 kiadónál 8-szor jelent meg nyomtatásban. A Berzsián és Dideki című meseregényéért a nemzetközi zsűri Andersen diplomával tüntette ki. A Négyszögletű Kerekerdő pedig megkapta az év könyve jutalmat, és később ebben a Babberci kalandjai, valamint a Csillagmajor is részesült. Lázár Ervin 2006-ban hunyt el Budapesten. És a mai napon hunyt el 1945-ben Mauthausenben Goldberger Leo, textil nagyiparos. A textilgyáros család 5. generációjába tartozott. 13-ban apja elhunyta után kellett átvennie az akkor súlyos gazdasági helyzetben lévő óbudai gyárat. A Tanácsköztársaság kikiáltása után az egész család Svájcba menekült. Külföldi tapasztalatokkal gazdagodva tért haza és kezdett hozzá a gyára korszerűsítéséhez. Az addig kizárólag pamutszövetek nyomására és készítésére szolgáló gyárat fonó és szövőgyárral egészítette ki, bevezette a filmnyomást és a műsejem feldolgozását. Ekkor vált a cég a magyar textilipar legtekintélyesebb gyárává és legnagyobb exportőrévé. Goldberger árui mind Nyugat-Európában, mind Amerikában, mind pedig keleten bírták a versenyt. Leányvállalatai működtek Londonban, Brüsszelben, Milánóban és Genfben, és a földkerekség több száz városában árusították termékeit. Magyarország német megszállása után nem követte az SS által kiváltott és Portugáliába menekített rokonságát, hanem önként csatlakozott a többi deportálthoz. Pár nappal a Mauthauseni koncentrációs táborból történt szabadulása után szervezete feladta a vérhassal való küzdelmet, és meghalt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket, az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Perticsné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotási Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Reklám.
1: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 5-én kedden a technikai munkatárs Nátrán István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, utána kérem a következő című egészségügyi perceinkkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora. Azt követően időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a napversében Mécs László, a Királyfi három bánata című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd a szentek, szent életű emberekben a mai napon Árpádházi Boldog Erzsébetről hallanak. Elmondjuk még az imád Cseperényi György boldog elvatásáért, és programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: Ugye neurobiológiai fejlődési rendellenességnek is mondják az ADHD-t.
4: Igen.
3: Aminek a tünetei gyerekkorban kezdődnek, és eszembe jutott, hogy vajon van-e, és ha igen, akkor milyen szerepe van az ADH felismerésének a korai fejlesztésben például?
4: Ugye nem én vagyok a megfelelő ember különben, tehát nálamnál jóval, hogy mondjam, az ADHD-val jóval tapasztaltabb és nagyobb tudású emberekkel is lehetne beszélgetni, de azért nem hárítottam el a felkérését, mert ugye azt mondjuk, hogy az ADHD tünetei, amit mindjárt elmondok, hogy mely három fő területre fókuszálnak a tünetek erősödése, azok akkor állják meg a helyüket, hogy ha már 7 éves kor előtt is megjelentek. Most az élőadás előtt ugye mi beszélgettünk arról, hogy ennek van egy ismerőse, ahol ott a kamasz fiatal felnőtt korba fölvetődött, hogy ott érintette a fiatal, mert hogy nehéz vele az otthoni életben együttműködni. És ezt azért fontos ilyen módon, most mégiscsak visszahozom az ön példáját, mert azért fontos az anamnézis, és azért fontos az anamnézis az, hogy feltérképezzük, hogy ez a mondjuk most 14 éves gyerek, vagy 18, milyenek voltak a szülési körülményei, ez nagyon fontos. A szüleinek milyen volt a kisgyerekkora, ők hogyan nőttek fel, akkor milyen volt a várandóság, milyen volt a csecsemőkor, és milyen volt a kisgyerekkora, mert az ADHD diagnózist csak akkor adja meg a jó szakember, hogyha egyértelműen látható, hogy a tünetek már 7 éves kor előtt is megvoltak, de most már egyértelműen tudjuk, hogy ezek a tünetek, és ezt már mi is látjuk a korai fejlesztő központban, 2 éves kor körül is egyértelműen ott vannak, és hogyha nagyon érzékenyen vesszük fel az anamnézist, akkor ez már kiderül, hogy ez már a csecsemő korban megjelennek bizonyos olyan fajta tünetek, hogy nehezen megnyugtatható, nehezen altatható, a táplálkozásban is azért nagyon nagy nehézségei vannak a családnak, hogy ezt a babát megetessék. Szóval a kérdésére a válasz, hogy többnyire 4 éves kor felett kapnak az érintett gyerekek ADHD diagnózist, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kiadja. Ezt nem lehet csak egy ilyen, hogy mondjam, a játszótéri, vagy az óvodai csoportban, vagy az iskolai viselkedés alapján egy ilyen szubjektív benyomásra alapozni és diagnózist adni. Ennek van egy komoly diagnosztikai protokollja, amit minden esetben gyerek pszichiáter, fejlődés, neurológus, pszichológus és hozzáértő pedagógus adhat meg megfelelő vizsgáló eszközökkel. Most azt mondjuk, hogy az iskolás korú gyerekek körülbelül 10%-a érintett az ADHD-ban, ami azért nagyon sok, tehát 100 gyerekből 10. Nem. És akkor, hogy az okokra most visszamegyek, csak hogy elmondtam, hogy idáig, hogy a tünetek megjelenése, ugye az segít, és a tüneteknek a tisztázása, hogy már a születés csecsemőkor, kisgyerekkorban, hogy alakult ennek a gyerkőcnek a fejlődése. Szóval egyértelműen ugyanúgy, mint az autizmusnál, és azért ez fontos az autizmusról is beszélnünk, mert nagyon-nagyon sok kisgyerek mind a kettő tünetcsoportban érintett. Tehát az ADHD-ban is, és az autizmusban is.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most a várható időjárásról. Ma is többnyire napos idő várható, a fátyolfelhők csak átmenetileg szűrhetik a napsütést. Ugyanakkor késő délutántól délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és estétől a Dunántúlon kevés helyen kisebb eső, záporeső már előfordulhat. A délies szelet ma napközben sokfelé kísérik élénk, a Dunántúlon erős, az Alpok alján és a Kisalföldön olykor viharos lökések. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. És hogy hány fok van most, nézzünk szét az országban. Békés Csaba 6 fok, Budapest 10, Debrecen 7, Győröt 12 fok van, a Kékesen 11, Miskolc 8 fok, Napkor 12, Pakson 5 fok van, Pécset 12, Sármelléken 9, Siófokon 14, Szeged 5 fok, Szolnok 8, Szombathely 10. Sátoraljaújhelyen jelenleg 9 fokot mutat a hőmérő, csak úgy, mint Egerben, Jászberényben viszont csak 6 fok van. A napi melegrekord 1946-os adat 33,4 Celsius fok, és Kaposvárról származik. Nem meglepő, hogy a hidegrekordot Putnok tartja 1958 óta -2,5 Celsius fokkal. Ma egyébként fronthatás nem terheli szervezetünket, de tart még a pollen szezon, késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, és közben fokozatosan indul a látszárú allergének átmeneti időszaka is. Egyszerre közel 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket. És most útinform. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél a félút pályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a főút csomópontjának felújítását végzik, a 13-as és a 20-as kilométer között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak, félpályás lezárás van érvényben. És Szentdomonkos térségében tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. És végül a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot. De anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét. Úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve tejjék. Isten tudja honnan, palástot kerített. Aranyos palástot vállamra terített. Fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember? A sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
1: Mécs László a királyfi három bánata című versét Cseke Péter mondta el. Mécs László premontrai szerzetes, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb és leghatásosabb képviselője volt. 1895-ben született Hernád Szent Istvánon. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány magyar-latin szakos hallgatója lett. 14-ben lépett a premontrai rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 16-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pedig pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrai gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 30-ban plébánosnak nevezték ki királyhelmetre. 41-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta királyhelmetet Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban kovolt vádok alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978-ban hunyt el Pannonhalmán.

0: Man.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czőli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeglet kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglet kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban, a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások előre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasszák a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet küvünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vezessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérheti új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szentatya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szentatya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: È la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket. Éppen ellenkezőleg. Ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva a régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vész el. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
1: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Caeli Laetare, alleluia!
0: Imádkozom az egyházi közösségét és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Caeli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a Mater Gyermekvédelmi Egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát Jézus mennybe menetele és pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapi de Arequipa, a Chapi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezette munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus búcsú szavait olvassuk a mai evangéliumban. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem általános jó kívánság ez, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk tehát valójában nem külső körülményektől függ, hanem abból ered, hogy az Úr él bennünk, és ezért mindig biztos talajon állunk, egyenes úton járunk. A világ békéje olykor kölcsönös eredményeken, máskor hallgatáson nyugszik, de ingatag, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Jézus békéje viszont belülről növekszik, és nem a vihar hiánya, hanem valódi belső megnyugvás. Ezért képes megmaradni bennünk akkor is, amikor küzdelem vagy nehézség ér minket. Az Úr békéje nem kikényszeríthető, nem birtokolható, hanem csak befogadható. Akiben Krisztus él, az ennek a békének a hordozója lesz. A szavain, a cselekedetein, a döntéseink keresztül Jézus nyugalma és ereje kezd átsugározni másokra. Ez a tanúságtétel lényege, nem kell minden helyzetet irányítanunk, hanem az Úr békéjével a szívünkben kell élnünk. Ezt a világ nem tudja megadni, de elvenni sem tudja tőlünk. Jézus békéje nem csupán vigasztalás, hanem egyúttal küldetés is. Aki benne él, az békét visz oda is, ahol emberileg már nincs rá ok, nincs rá remény. Vigyük a világba Krisztus békéjét, az ő húsvéti ajándékát.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai napon kizárólag az éneklő egyház énekei csendülnek fel, így sorrendben, tehát elsőként a 102-es, a Jézus megváltó Istenünk. Áldozás alatt az 553-as lesz, a békességet hagyok rátok, míg kivonulásra a 105-ös, a feltámadt már dicsőségben, az Istennek egy fia. Még egyszer az énekszámok, tehát az éneklő egyházból mind a három, a 102-es, az 553-as és a 105-ös. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Mai reggel Szent Misénket a következő szándékra mutatjuk be. Jánosért, Máriáért, Jánosért, Gizelláért, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért imádkozunk. Az Úristen az örök élet boldogságával ajándékozza meg elhunyt testvéreinket, az élők hozzátartozókat pedig kísérje áldásával és kegyelmével. De nem csak elhunyt testvéreinknek kérjük az örök élet boldogságát a Szent Mise könyörgésében, hanem arra emlékezünk, hogy Krisztus a föltámadásával visszaszerezte nekünk az örök életet, és ezért várjuk valamennyien és vágyakozunk ezután az örök élet boldogsága után. Adja meg elhunytjainknak és nekünk is az Úr, hogy részünk legyen a mennyei dicsőségben. Szent misén kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te Krisztus föltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet, add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a

0: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánuk jött néhány zsidó pizidiai Antiókiából és Ikóniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városba. Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bennünk az Isten országába. Az egyes egyházak életére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és végül imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek. Pizidián keresztül haladva Pamfíliába jutottak, miután pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Atáliába, innét azután visszahajóztak a szíriai Antiókiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldott téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, apostolok cselekedeteiben hallott történetben szinte megismétlődött a virágvasárnap és a nagypéntek eseménye, amely Jézussal történt, hogy újongó tömeg fogadta, és majd néhány nap múlva ármánykodás, ellenségeskedés, fellázítás gyümölcseként halált kiáltottak rá, és keresztre feszítették. Pál apostolt is, ahogy hallottuk tegnap, Lisztrában a beszédje és a általa művelt csoda után újjongás, sőt, nem csak újjongás, hanem egyenesen áldozat bemutatás kapcsán akarták megtisztelni, hogy Istenek szálltak le hozzánk. A mai részben pedig, amely a tegnapi folytatása, azt látjuk, hogy néhány személynek ármánykodása kapcsán megkövezik, és kivonszolják a városból, azt gondolván, hogy meghalt. Ahogy nézzük ezt az eseményt, nyilvánvaló dolog számunkra, hogy nem Pál apostolban, meg nem Jézusban volt olyan változás, amely a újjongásból a fenyegetésbe és a halálba a küldésbe ösztönözte volna a környezetét, hanem a környezetében, az emberekben. És mind a két történetben, mind a két eseményben rosszindulatú emberek műveként, ott Jézus esetében a főpapok fellázították a tömeget, hogy Jézus halálát kérje, itt pedig néhány zsidó, aki Antiókiából érkezett, azok lázították föl az embereket, hogy ilyen pálfordulás kapcsán a előbb még dicsért és ünnepelt személy ellen fordulva halálra adják őt. Ez a magatartás forma, ez a fellázítás, ez a békesség megbontás, ez a békétlenség előidézése, ez tönkre tud tenni emberi kapcsolatokat, tömegeket tud megváltoztatni magatartás formájában, és ezért messze el akarjuk kerülni, hogy mi bennünk még a csírája is ennek a magatartás formának felüsse a fejét. Gyökerestől ki akarjuk tépni a szívünkből, hogy mi soha ne legyünk a békétlenségnek okozói, se kisebb, se nagyobb körben, hanem az a béke töltse be a szívünket, amelyről Jézus az evangéliumban beszélt, hogy az én békémet adom nektek. A szívnek az a békéje, amely a jó mellett dönt, amely a jó úton jár, amely Istennel harmóniában van, az ő parancsait tartja szem előtt, amely embertársaira is úgy tud nézni, mint ahogy Isten néz a teremtményeire, hibáikat megbocsátva, bátorító, a jó útra serkentő és vezető szemmel. Mi ebben a békességben akarjuk élni életünket, és hisszük, hogy a végső győzelem, mint ahogy Jézus életében is és Pál életében is megnyilatkozott, a jónak a győzelme. Átszólag olykor és időlegesen fölülkerekedhet a rossz, az ármánykodás és a békétlenkedő lelkület a többieknek a lelkét megronthatja, de a végső győzelem Krisztusé, és ő már végbe vitte a gonosz fölötti győzelmet, és mi az ő nyomába járunk, és ha szenvednünk is kell, hogyha sok nehézséget kell megélnünk, hogy bemehessünk a mennyek országába, akkor is a mennyek országa a miénk. Azoké, akik Krisztus mellett vannak, akik Krisztushoz tartoznak, akik a tőle kapott békével a szívükben élik minden napjaikat. Adja az Úr, hogy mi mindig ezek közé tartozzunk, és nem csak úgy elviselve, hanem lelkesedéssel, örömmel, Istenbe vetett bizalommal élve mindennapjainkat, haladva az örök üdvösség felé, és várva a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges országába való elérkezésünket. Amen. Testvéreim, kérjük a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait reánk, és töltsön el bennünket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle ármánykodás, kísértés ki ne tudja oltani.
2: Imádkozzunk Szent Atyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházmegyénkért, Csaba püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Hallgass meg, Urunk!
0: Érünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket! Légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Így vezess bennünket az üdvösségre, Jánossal, Máriával, Jánossal, Gizellával, valamint élő és elhunyt hozzátartozókkal együtt, akikért ezt a szent mise áldozatot ma fölajánljuk, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert odaadta értünk életét. A régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül valják.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben,

ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Urunkról és Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörögve ad, érdemeikért és könyörgésünkre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd meg engesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait. Ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fönségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fönséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, Jánosról, Máriáról, Jánosról, Gizelláról és elhunyt hozzátartozókról,

akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Szent a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Istenünk, Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztériumaddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan föltámadására, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szentmisét dr. Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatta be. A kántori szolgálatot Ördög Lea látta el. A felolvasók Bóta Zoltánné és Kovács István voltak. A közvetítést Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Ternyák Csaba egriesek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva azt írta, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tűzszünetet jelentett be holnaptól, miután Oroszország május 8-ára, 9-ére, a győzelem napjára tűzszünetet hirdetett. Moszkva tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a szombati, győzelemnapi ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Az új kormány kialakítja azt az irányítási modellt, ami hosszú távon biztosítja a kutatóhálózatok számára a megfelelő működést, jelentette be a szombaton hivatalba lépő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 2% tisztúító közgyűlésén tegnap. Magyar Péter köszöntőjében közölte, megszüntetik a politikai befolyásolást, így a tudományos szakma maga dönthet a források legmegfelelőbb elosztásáról. Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, a jegybank korábbi működéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben nyilvánosságra került információk alapján. Az MNB belső vizsgálata után hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen indítványozták az eljárást, az iratokat pedig átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Leálltak a magyar bankrendszer nagyobb összegű átutalásai tegnap napközben. Jellemzően a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át a rendszeren, emiatt késhettek a fizetések is a hosszú hétvége utáni bérátutalási napon. A problémát a zsírórendszer hibája okozta. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. A visegrádi négyek, azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia alkotta szervezet újjászületését szorgalmazta a szlovák miniszterelnök. Robert Fico az ex-közösségi portálon azt írta, a három testőr a negyedikre vár, utalva ezzel Magyar Péter leendő magyar kormányfőre. Egy elbocsátott alkalmazott zsarolhatta meg a HIP BB ételgyártót a patkányméregről elhíresült ügyben. A svájci székelyű vállalat egy Ausztriában elbocsátott alkalmazottját elfogása után a kismartoni börtönbe szállították. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel, a csúcsomérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Árpádházi Boldog Erzsébet Domonkos apáca Szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó aranyágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel, kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szült gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt 4 évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk. Hagyjátok abba, lelkeim, hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt. Mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a Zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. Apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá: bátorság, Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte: Uram Istenem, Teremtőm, Megváltóm és örök oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Add a világnak a lelkek békéjét. Téged, Istennek anyja, meghat a világnak és a lelkeknek oly sok nyomorúsága. Apáknak, anyáknak, házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja és bánata. Téged, ó Isten anya, meghat az oly sok élete virágában kisiklott ember, akiket meggyötörtek és haldokolnak. Az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget. Te, irgalmasság anyja, eszközöld ki Istentől számunkra a békét. Esedezd ki számunkra mindenek előtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Béke királynője, add a világnak a fegyverek és a lelkek békéjét, hogy a rend és béke nyugalmában virágozzék az Isten országa. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlót hallanak. Idén is megrendezi a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fülemülék éjszakáját. Néhány helyszín és időpont. A Miskolci Csorbató lesz a helyszíne most pénteken 17 óra 30-tól a Fülemülék éjszakájának. Találkozó Miskolcon a József Attila utca 67 szám alatt a Mömax áruház parkolójában. A séta körülbelül 5 kilométer, és a sétát Somoskői Péter vezeti. Szintén Miskolcon az Estéke Parkból indulva hallgathatjuk meg a Fülemüléket május 9-én szombaton 18 óra 30-tól. A sétát Koleszár Péter vezeti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári, keleti főcsatorna partja és a csónakázótóat helyszínt a Fülemülék éjszakájának május 8-án pénteken 18 óra 30-tól. A találkozó a Tiszavasvári strandfürdő bejáratánál van. Polyák Ferenc lesz a túra vezető. Az élet fölsárken tavasz a Gárdonyi kertben. Május 10-én vasárnap 11 és 16 óra között várják az érdeklődőket a Gárdonyi házban. 11 órától rendhagyó játékos tárlatvezetés lesz a házon belül családoknak. Ezen kívül kézműves foglalkozás, meselakoma és mesélő műtárgyak várják az érdeklődőket vasárnap itt Egerben, a Gárdonyi házban, illetve annak kertjében 11 és 16 óra között. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Tűzszünetet jelentett be holnaptól Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután Oroszország május 8-ára és 9-ére meghirdette ugyanezt a győzelem napjához kapcsolódóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a szombati győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Tárgyalásokat kezd az Egyesült Királyság az Európai Unióval, hogy csatlakozzon az Ukrajna számára létrehozott mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz, jelentette be Keir Starmer brit miniszterelnök. A kezdeményezést az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján terjesztik elő. Az új kormány kialakítja azt az irányítási modellt, ami hosszú távon biztosítja a kutatóhálózatok számára a megfelelő működést, jelentette be tegnap a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlésén. Magyar Péter köszöntőjében közölte, megszüntetik a politikai befolyásolást, így a tudományos szakma maga dönthet a források legmegfelelőbb elosztásáról. Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése a jegybank korábbi működéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben nyilvánosságra került információk alapján. Az MNB belső vizsgálata után hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen indítványozták az eljárást, az iratokat pedig átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balási Gyula, jelentette be az üzletember a Kontroll.hu-nak adott interjúban. A cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. Az lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezért legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Leálltak a magyar bankrendszer nagyobb összegű átutalásai tegnap napközben. Jellemzően a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át a rendszeren, emiatt késhettek a fizetések is a hosszú hétvége utáni bérátutalási napon. A problémát a Giro rendszer hibája okozta. Május 9-től a készenléti rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét. Magyar Péter a Facebookon közölte, erről már tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. A visegrádi négyek, azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia alkotta szervezet újjászületését szorgalmazza a szlovák miniszterelnök. Robert Fico az ex-közösségi portálon azt írta, a három testőr a negyedikre vár, utalva ezzel Magyar Péter leendő magyar kormányfőre. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, az úgynevezett szabadságprojekt célja, hogy biztonságosan átjuttassa a konfliktusban nem érintett országok hajóit, miután azokon már fogyóban az ellátmány. Irán viszont közölte, minden hadihajót megtámad. Egy elbocsátott alkalmazott zsarolhatta meg a HIP BB ételgyártót a patkányméregről elhíresült ügyben. A svájci székhelyű vállalat egy Ausztriában elbocsátott alkalmazottját elfogása után a kismartoni börtönbe szállították. Földrengés volt Horvátországban, már a Viradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett. Mint a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte, a 4,2-es magnitúdójú rengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati országrészben több helyen is érezték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság átfogó laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán. Vizsgálják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztók számára, közölte a hatóság az MT-vel. Végül az időjárásról: derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Reklám.
3: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból: töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. május 5-én, kedden. A technikai munkatárs Nátrán István és a zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket, melyet szokás szerint kedlévén reggeli játékunk követ. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána pedig tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai adásban először azt tudhatják meg, hogy hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza a halhatatlan művét, az egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk. Most ajánlunk van Turay Zoltánt, a Bródy Sándor könyvtár helytörténeti gyűjteményének munkatársát hallják.
10: 1955-ben Kun Béla lánya, aki az akkori Szovjetunióban élt, Kun Ágnes, Anna Krasznova álnéven lefordította az egri csillagokat oroszra. Mindez idáig ezt a fordítást adják újra és újra ki Oroszországban, illetve korábban Szovjetunióban, és ezt a fordítást nagyon sokan, főleg a volt Szovjetunió tagköztársaságaiban fel is használták arra, hogy a saját nyelvükre átültessék. Az más kérdés, hogy aztán később ezeket a magyarok újra fordították.
9: 9 órától Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink külön műsort szórnak. Napról napra című összeállításunkban bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági téma hetének programsorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Monspart Sarolta Gyalogló Közösség miskolci faültetéséről lesz szó. Most Monspart Zsoltot, a Gyalogló Közösség Alapítványának elnökét hallják.
11: Sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség.
9: Szintén 9 órától Tokai adónk is külön műsort szór, méghozzá a kilátót. És ennek elején beszámolunk arról, hogy Mindszenty József herceg prímás bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László, pécsi megyés püspök. Majd Barnóczky Gáborral, a vakok és gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
12: És egyébként meg az közösségi, kollektív érdekvédelem során megpróbálunk minél többet megtenni azért, hogy a látássérült személyek és más fogyatékossággal élők is akadálymentes, egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetben tudjanak élni. Például az akadálymentesítés vonatkozásában a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpákról kedves András már beszámoltál tavaly évben, idén is várható egy nagyobb beruházás Miskolc területén, hogy minél biztosabb, önállóan és biztosan tudjanak közlekedni a látássérült személyek a különböző csomópontokban.
9: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után kerengő. És ebben Juhász Erőd zenetörténésszel a Zene közelben 10+1 című legújabb könyvéről beszélget Sallai Éva.
13: Ennek már volt 10 kötete. 10 kötet Zene közelben. Nincs ember, aki ezt áttekinti és végigolvassa, de nem is kell, mert nem erről szól a kötet. A kötet arról szól, hogy itt a Katolikus Rádióban 15 éve lesz augusztusban, amikor ide szerződtem, és a szerződésnek az volt az alapja, hogy a Csiba Lajossal közös Zene közelben műsort újra élesztjük.
9: 10 óra 45 perckor jelentkezik majd a Lélekszava, melyben Deli Lajos atya az áldozásról szóló gondolatait folytatja.
14: Hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus feláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában.
9: 11 óra 5-től a hírek után cseperedő. A mai műsorban folytatjuk beszélgetésünket Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal, majd a műsor második felében a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallanak. Következzen most rövid ajánlónk.
15: Vannak kultúrák, ahol igen fiatalon azért lépnek ki a fizikai keretek közül a fiatalok, tehát azért nem bírják a földi terheket, mert picikoruktól kezdve külső képeket kapnak, és a fantázia a reproduktív és aztán a produktív fantázia nem tud kiépülni, nincs meg a fantázia átemelő, túlélést elősegítő kialakultsága a rendszerükben.
9: 11:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Célit, utána egyházi hírekkel jelentkezik Debnár Ádám. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a Szentek Szent Életű Emberekben ma Árpádházi Boldog Erzsébetről hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldogávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től pedig nosztalgiázzunk a Laci atyával, Széles László Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet ezúttal is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat. Kedvcsinálóként javaslom, most következzen egy rövid ajánló a műsorból.
16: A most következő dal címe nagyon aranyos. Úgy hangzik, hogy Foxy Maxi matróz lett. Mit tudhatunk a dalról?
17: Halványan él már az emlékemben. Gyerekkoromban volt egy ragyogó rajzfilm sorozat a televízióban.
16: Ez így van.
17: Ez volt a cím, hogy Foxy Maxi. Ennek a rajzfilmnek a sztoriát dolgozta fel a legendás Atlantis együttes, Neményi Béláék. A szövege is igazi 60-as évekbeli gyerekdal.
9: Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor és ha tehetik addig is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: 5 éve ismertem meg Oroszlán Placid atyát a Hit Pajzsa díj átadásán, és 4 éve jelent meg a róla szóló könyvem ugyanezzel a címmel. Akkor még egyikünk sem sejtette, hogy ez a mű további 13 kiadást ér majd meg. Mindez 2008-ra vonatkozik, ugyanis akkor jelent meg Ézsiás Erzsébet a Hit Pajzsa című könyve, melyben Oloszlán Placid atya életéről olvashatnak. Szerintem sokan emlékszünk rá, hiszen szinte kortársunk is volt. Sokaknak volt kortársa, mondhatom így, hiszen 101 éves korában hunyt el, 1916-ban született, és 2017. januárjában hagyott itt bennünket, de történetei itt maradtak, akár könyv formájában is. Ez az egyik mai nyereményünk, a másik pedig a Képmás legújabb száma, nőknek és férfiaknak szóló magazin. És egy idézet, ha a darabból kihagyjuk a lelket, akkor eltűnik belőle a legizgalmasabb. A Blaskó Péterrel készült interjúban származott az idézet, és ezzel próbáltam kedvet csinálni ahhoz, hogy megnyerjék és játszanak. 8 óra 22 perc a pontos idő, Bozók Ferenc atyával indítunk, egy olyan 3-ból 2 a játékot játszunk, tehát 3 író, költő búvik meg a mai feladványban, és ha 2 tudnak már belőle, nyugodtan hívhatják Nátrán Istvánt a 36-os körzet 510-610-es számon.
2: Kedves rádióhallgatóink, talán már mostanában kezdenek elszokni attól, hogy van ez a irodalmi játékunk, amely egy kitalálós játék, mégpedig versjáték limerik formában, limerik vers formában, amikor is 3 költőt vagy írót parodizálok, illetve úgy írok róluk egy bökverset, vagy badarverset, más szóval limeriket, hogy abban a versben, abban az 5-soros versben azért próbálok részben életrajzi, részben pedig az életművel kapcsolatos utalásokat is tenni, hogy ezzel könnyítsen meg a kedves rádióhallgatónak a dolgát. Az első feladványom a mai napra következzen, már maga a limerik: tudós nők, intrikált otthonok, képmutatók, dörzsölt orvosok, királyhoz is bejárt, nője Armand Bézsárt, tudod-e már, kire gondolok? Ugye a tudós nők az nagy segítség, van neki egy olyan műve, hogy nők iskolája, meg olyan is, hogy tudós nők, és a női emancipációval sokat foglalkozott, illetve azzal a kérdéssel is, hogy egyáltalán a nők hogyan vannak jelen a társadalomban, és hogy mennyire foglalkozhatnak művelődéssel, mennyire képeztethetik magukat, stb., mennyire lehetnek úgymond azonos értékű kultúremberek, mint a férfiak a saját korában. A nők egyébként általában a legtöbb komédiájában fontos szerepet játszanak, vagy azért, mert ők a vágyott szerelmesek, vagy azért, mert ők a probléma megoldók. Intrikált otthonok, azt ugye azért írtam, mert több olyan műve is van, ami Párizsban játszódik, és az otthon az, amelyik tulajdonképpen fenyegetve van, az sokszor megjelenik, tehát hogy valami által fenyegetve, vagy úgy, hogy például orvosok, vagy sarlatánok, vagy dörzsölt pénzsóvár orvosok próbálják kiforgatni a vagyonából az embert. Egyébként magának a szerzőnek, a mai napi feladványunknak volt problémája az orvosokkal, tehát sokszor szélhámosoknak nevezte őket több írásában is, és van egy ilyen műve, amelynek az a cím, hogy Képzelt beteg, ezért a dörzsölt orvosok, és a képmutatók, ugye hát van egy olyan nagyon híres műve, aminek az a címe, hogy Tartüf, amelyben egy képmutató egy családot majdnem teljesen tönkretesz egzisztenciálisan is, meg a családi szeretett kapcsolatok tekintetében is. És azt is írtam, hogy királyhoz is bejárt, és erre azt a nyilván kísér kecskerémet találtam, hogy nője Armand Bézsárt, királyhoz is bejárt, nője Armand Bézsárt. Ugye a király az általában a műveiben hangsúlyos szerepet kap, gyakran úgy, mint a Deus Ex Machina, aki belép a végén, közbelép, és az ő parancsára oldódnak meg a

annyira, hogy bejáratos lesz a királyi udvarba, és úgy is mondhatjuk, hogy csúnya szóval kegyence, vagy szebb szóval jó barátja lesz ő a királynak. És akkor még említettem, hogy a királyhoz is bejárt, nője Armand Bézsár, de úgy van írva, hogy bejárt. Ő volt a házastársa a mai napi egyik feladványunknak. Következő. Több könyvet írt, de csak azt vedd meg, melyből film lett, hőse rossz gyermek. Rendezte Mihályfi, sokakat csinál ki Bendegúz, s tehenet terelget. Azért írtam, hogy több könyvet írt, de csak ezt vedd meg, mert igazából úgy szokták őt mondani, hogy egykönyvű szerző. Pedig hát ugye érdemes olvasni a Kristóf Rózsafáit, az Urakországában, tehát persze ezek inkább ilyen 50-es évekbeli termelési, vagy a korra reflektáló kissé sematikus regények, de ha jól emlékszem, akkor a Kristóf Rózsafáiból például készült film, a Sámson is egy meghatározó mű, és amit még meg kell, hogy említsek, az a Tűzpróba, meg a Lelkek szakadékai közt. Ezt a két művet pedig azért említem meg, mert ugyanaz a gyerek szereplő jelenik meg benne, amely annak a regénynek, amelyet nem mondok, mert akkor nagyon könnyű lenne a feladvány, mi a címe, de filmet készített belőle. Most nem azt mondom, hogy ugyanaz a szereplője, hanem ugyanaz a gyermek karakter jelenik meg benne. Tehát nem konkrétan ő a szereplője, nem Regős Bendegúzról szól, hanem önéletrajzi jellegű visszaemlékezések vannak benne, de ugyanaz a vásolt, leleményes, okos gyerek, mint amely például az amerikai irodalomban mondjuk Tom Sawyer. A magyar irodalomban ne is menjünk messzire, Tamás Jánosnak az Ábele, aki fiatal gyermek, de nagyon megállja a helyét a világban, és nagyon áll a talpán, hogy így mondjam, talpra esett, és kivágja magát nehéz helyzetekből, és hát ennek a közismert regénynek a hőse, hogy azt írtam, hogy rendezte Mihályfi, sokakat csinál ki, ugye mindenkinek bosszúságára van ebben a filmben és regényben, rendezte Mihályfi Sándor, ugye ő rendezte 1980-ban ezt a híres filmet, lehet, hogy nem is tudja mindenki azt, hogy ki a szerzője, a mai napi feladványunk, annak a regénynek, amelynek ez a film adaptációja. Csak azt tudják, hogy olyan hatalmas szereplők vannak benne, mint az Olvasztó Imre, a gyermekszínész, az egészen különleges. Arról szívesen mesélek, hogy hogyan választották, castingolták őt ki. Árvaházban élt, és a Mihályfi Sándor bácsi azt mondta, hogy na ki az a vagány gyerek, aki engem fenékbe mer rúgni? Senki se vállalkozott, ő azonnal odament, Olvasztó Imre, tiszta erőből fenékbe billetette a rendező. És akkor a rendező Mihályfi Sanyi bácsi azt mondta, hogy megvan a gyerek a szerepre. És egyébként, aki a Ténsasszonyt játszotta, a Földi Teri valóban rossz viszonyban volt végig a forgatás alatt. Tehát, hogy működött ez a negatív kémia, hogy így mondjam, tehát, hogy magával a színésszel sem volt jó viszonyban a gyerek szereplő. Tehénpásztor volt, hogy azért írtam a végére azt, hogy Bendegúz tehenet terelget. Harmadik, bőröndödönről írogattam, jógáztam, villanyt kattengattam, főhősöm tengeredsz ki, divatból nem mehetsz ki, Újvidéken, majd Pesten laktam. Ugye sokan talán a Kaláka együttes megzenésítéséből ismerik, vagy gyermekkorukban esetleg versmondó gyermekeken, de főleg alsótagozatos, legalábbis az én gyermekkoromban nagy sláger volt az ő verseit mondani versmondó versenyeken. És például nagyon beleégett a tudatunkba ez, hogy bőröndödön a köröndön, ül a kövön fekete színű bőröndön. Bőröndödön egyébként vár a köröndön, és azért, hogy a négyes busz begörögjön. És jógáztam egyébként, az nagyon fontos, hogy ő jógázott, mert a Magyarországon a jógának azokban az időkben nem volt nagy keletje a 50-es, 60-as években, 70-es években, és ő hozta, vonosította meg Magyarországon, és népszerűsítette a jógát. De volt egy súlyos betegség, amit most nem tudok felidézni, hogy mi volt ez a betegség, de azt mondta, hogy meghalt volna, hogyha nem jógáz, tehát a jóga az, ami az ő életét mentette meg. A villanyt kattengattam, azt tudod, hogy miért mondtam? Van egy olyan versje, ja, ő nagyon szerette azokat a verseket, amikben nagyon erős szójátékok vannak, tehát olyasmi, mint a Romhányi, tehát ilyen nagyon játszik a versekkel, hogy például déli bábos karancson, négy fánnő a narancsom, hogyha jön a narancsszüret, gyújtok egy nagy örömtüzet, harsány hangon harsogom a parancsot, parancsoljon karancson narancsot, tehát ő nagyon szerette ezeket az ilyen a végletekig cifrázott szójátékokat, meg rím, szinte azt lehet mondani, hogy rím tűzjátékokat robbantotta
verseiben. Ja igen, és itt hagytam abba, hogy kicsit elkalandoztam, bocsánat,

0: A villanyt kattengattam, az onnan van, hogy van egy olyan verse, aminek az a címe, hogy korszakváltás, de sokan csak a kattentotta versként szokták emlegetni, azt ismered? Ebből idéznék is egy kicsit. Az a lényeg, hogy a Zambézi folyópartján az egy ottentotta kisfiú talál a homokban, a sziklák között egy furcsa követ, és nem érti, hogy mi ez a kő, és akkor az öreg apjához oda, aki a falunak a legbölcsebb ottentottája, ahhoz oda megy, és megkérdezi, hogy mi ez a kő, amit ő talált, és akkor így reagál rá az öreg, hogy mi ez a kő, azt sem tudod? Ide hallgass, édesfiam. Ez egy őskőkori fegyver, egy szakóca, egy marokkő. Lehet 30 000 éves. Egyik ősöd patentotta. Bámul a kis hottentotta, kezében az ős szakóca, lehet 30 000 éves. Egyik őse patentotta, most ugrok, nem az a célunk, hogy felolvassam az egész verset, azt mondja, a gyerek kérleli az nagyapót, hogy pattints nekem még egy ilyet ide a másik markomba. Azt válaszolja az öreg, hogy még egy ilyet pattintsak? Hová gondolsz, édes fiam? Messzi múlté ez az ipar, hát hol élsz te? Más divat jár Afrikában. Hát nem tudod? Réges-régen nem élünk már a pattintott kőkorszakban. Hát hol élünk, öreg apó? Hogy hol élünk? Ide figyelj! A kattintott fénykorszakban. Imígyen szólt öreg apó, a legbölcsebb hottentotta, és mivel, hogy alkonyodott, és észállt volna a bungalóra, nyelvével egy nagyot csettint, s a villany felkattentotta. Ugye a kattentottat azért tettem bele a versbe, hogy jógáztam, villanyt kattentgattam. Főhősöm Tengerecki. A Tengereckit azért tettem be, meg ugye ezt a rímet is azért talál, hogy főhősöm Tengerecki divatból nem mehetsz ki, hogy egy kicsit olyan ilyen kecske rímet alkalmazzak én is, mint amilyeket ez a költő nagyon szeretett. Egyébként Tengerecki Pál az ő legismertebb, azt is mondhatjuk, hogy klasszikussá vált gyerekversének a világjáró hőse. Állandóan látjuk itt-ott, ez a gyermekirodalom ikonikus alakjává vált, aki tűzhegyjáró, felhőszálló, kalandjai során a Bajkától a Göncölszerkéig, mindenhol, még az űrben is. És az azért fontos, mert ezt nem mondtam egyébként, hogy az űrköltészet az is fontos, mert ő találta ki, nem biztos, hogy ő találta ki, de ilyen programszerűen vitte bele a költészetébe az űrköltészetet. Én egyszer írtam erről egy tanulmányt, és szerintem fel is olvastam a Szent István Rádió hallgatóinak ezt az eszét, ami a sajátos űrköltészetéről, meg a dimenzionista kiáltványáról szól. És a dimenzionista manifestumát azt a francia avantgárd legnagyobb alakjai is jóvá hagyták, aláírták. A dimenzionizmus az azt jelenti, hogy a művészetnek altárai kitágulnak a térből több dimenziósá. Tehát a vers az egy installáció lesz, a festmény is kimozog a vászonról is, önálló életet, és mozgásba lendül, és térben kitágul. És ennek nagy fogadtatása volt Párizsban. Egyébként egy ideig Párizsban is élt ez a költő, és akkor kapcsolatban volt John Brackkal, meg Picassoval, és meg nagy avantgárd írókkal, meg képzőművészekkel. Amúgy Újvidéken született, és Pesten halt meg. Azért írtam a legutolsó sorban, hogy Újvidéken, majd Pesten laktam, de közéiktathattam volna Párizst is, csak akkor nem jött volna ki a szótagszám.
1: Reméljük, hogy van már megfejtőnk, a szótagszám kijött, és a megfejtés pedig, ha minden igaz, akkor be. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
2: Egy is ötesék a illet.
1: Mindörökké, ámmel.
2: Köszönöm is vagyok.
1: Nagyon örvendek, és akkor három nevet, ha kaphatnék.
2: Akkor hát az első név nem voltam még itthon sajnos, mert úton voltam, úgyhogy azt nem tudom, de a következő biztosan Rideg Sándor.
1: Így van.
2: És ezeket a játékos verseket meg Tamkós Irató Károly.
1: Így van, Tamkós Irató Károly. Az elsőre hadd vezessem rá néhány műcímmel. A Fösvény, Tartüff.
2: Akkor Molière.
1: A képzelt beteg, így van, Molière. Talán közös élményünk lehet, mert régebben voltak színházi közvetítések a tévében. A Fösvényt, amikor közvetítették Márkus László főszereplésével, szerintem maradandó emlék, de még maradandóbb emlékem van, ha megoszthatom a hallgatókkal a Fösvényről, az, hogy az egyik farsangom, hetedikes voltam az általános iskolában, amikor előadta az általános iskola, az Árpád utcai általános iskola, mondjuk úgy színjátszóköre ezt a művet, a Fösvényt, és én talán még olyan jól nem is szórakoztam azóta színházi előadáson. Így van, Rideg Sándor volt a második, az Indula Bakterház írója, és említette Bozók Ferenc atya, hogy egy másik mű is született, egy másik film is készült az ő művei alapján.
2: Azt nem tudom, de azt tudom, hogy volt neki még két jelentős műve.
1: A Kristóf Rózsafáit említette Bozók atya, Feri atya, és abból készült a Kristóf a Magánzó című film, sokkal korábban, mint az Indula Bakterház, és a főszerepben Bodrogi Gyurát láthattuk parádézni.
2: De én emlékszem még a Tűzpróbára, vagy a Sámsorra, ez is mind a kettő az ő műve.
1: Köszönöm szépen. Egyszer, ha nagyon-nagyon sok időm lesz, mert már most 100 évre való elolvasatlan könyvem van, ezt is oda bígyentem, hogyha még tovább élnék, akkor elővegyem. És ugye a Bőrönd Ödön kitalálója pedig Tankós Irató Károly volt. Néztem közben, hogy a 4-es busz vajon megállt-e a Köröndön, ugye arra vár Bőrönd Ödön, hogy begörögjön, és megállt.
2: Megállt. Hát nem tudom, hogy hol megy a 4-es busz.
1: Most már sehol, mert megszűnt a 70-es években, ha jól láttam.
2: De azt tudom, hogy a Hősök tere felé megy kifelé a Sugár út. És
1: így van, az Andrássy úton ment, a Deák téről indulva is megállt a Kodály köröndön is. Nyilván ez az a körönd, mert más köröndről Budapesten én legalábbis nem tudok. Ugye van még egy körterünk, a Móricz Zsigmond körtér, de azt körtérnek mondjuk. Az angolban van ez a megkülönböztetés, hogyha egy tér négyszögletes, akkor a square, ha kör alakú, akkor circus. Tehát Magyarországon
2: is van.
1: A nyolcszögletű az az oktogon. Az közelebb van a körhöz, mint a négyszögletű tér, de még mindig nem. Körtér vagy körönd. Nagyon szépen köszönöm, hogy így elbeszélgettünk. Már csak annyi van, hogy tessék választani, a Képmás magazin, vagy Ézsiás Erzsébet Olofszon Placid atyáról szóló könyve között.
2: Nagy tisztelője voltam az atyának, úgyhogy ezt a könyvet kérem.
1: Sokat magunkkal, és talán örömöt szerez az is, hogy a könyv dedikálva van, nem névre szólóan, de az atya aláírásával fogjuk postálni. Hát,
2: személyesen csak annyit, hogy az apám is volt sajnos, ahol ő járt.
1: Ugye a gulágot járta meg, és ezt mindig pontosította Placid atya, amikor vele beszélgettem akkor is, hogy ő nem hadifogoly volt, ő nem Málenki robotos volt, hanem gulágos. És a gulágosok azok voltak, akiket a katonai bíróság ítélt el.
2: Ő tartotta a lelket a többiekben.
1: Ez is benne van a könyvben, meg még sok minden más is. Gratulálok, és forgassa haszonnal.
2: Köszönöm szépen,
1: Isten áldja. És ha már beszéltünk itt Tengereczky Pálról, aki Havas sziklák meredélyén is járt, hát akkor irány a Matterhorn, méghozzá holnap, Tekse Gábor tart előadást ugyanis. Itt Egerben a Bartakovics Béla közösségi házban 19 órától az Egri Világjáró Klub keretében. A jegyek már most is kaphatók a Bartakovics Béla közösségi házban, 8-tól 16 óráig. Tehát az esemény holnap lesz, 19 órától a Bartakovics Béla közösségi házban. Folytassuk a reggeli játékot. 3 zenét készített be Németh Tamás, és a 3 zene között van valami közös. Valami, ami nagyon hiányzik. Nem a zenékből, hanem úgy általában mostanában. Ha tudják, hogy ez mi, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot, a nyereményünk pedig a Képmás magazin legújabb száma.

8 óra 42 perc van, kedves hallgatóink, és egy lelki gyakorlat a héten. Péntek estétől vasárnap délig tartják Sajó Pál falán a Csend Ima Közösség című lelki gyakorlatot a Szent Lélek Lelki Gyakorlatos Házban. Ezt Kónya Ákos református lelkész vezeti, de gyónási lehetőséget is biztosítanak az atyáknál. A részvételi díj 21 000 forint, és jelentkezni a Szent Lélek Ház. Illetve hát most már fölösleges mondani, hogy ékezetek nélkül, mert ezt már tudjuk. Tehát a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen lehet, ahol további információ is kérhető. És május 9-én szombaton Büki Eszemiszom túra lesz. Az útvonal Felső Tárkány, Felső Kiskút, Lápa, Toldikunyhós, Timecház, Varróház, Felső Tárkány, a táv 20 km, és ezt a Kárpát Egyesület Eger szervezi. Van egy kis kaptató benne, a szintemelkedés ugyanis 750 méter, de jobb felfele menni, mint lefele, mert lefele a térd igencsak megerőltetve lesz, vagy lenne. Eger autóbusz állomása találkozó színhelye. 8 óra 40 perckor találkoznak ott a résztvevők. A túrát Nagy Péter vezeti. Jöjjön most a második zenénk, ugye a három zene között van valami közös nevező. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, nyereményünk pedig a Képmás magazin legújabb száma.

8 óra 47 perc van, ez még nem a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsor, arra majd 15 óra 5 percig kell várni, hanem a reggeli játék, és megfejtéseket várok a 36-os körzet 510-610-es számra, ugye két zene már lement, szerintem ezt a kettőt közös nevezőre lehetett hozni, de jön még egy harmadik, az alatt fogunk sorsolni, nyugodtan telefonáljanak. És egy véradási felhívás. A mai napon kedden itt Egerben a civil közösségek házában lesz kiszállásos véradás a Kossuth-Lajos utca 12 szám alatt. A kezdési időpont 10 óra, és a tervek szerint 12.30-ig tart majd. Egy gyöngyösi program. Jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket Gyöngyösön a Mátra Lions Club szervezésében. Különleges zenei estet tartanak ugyanis május 8-án pénteken 19 órától a Szent Bertalan templomban. Az eseményen Érdi Tamás Liszt Ferenc Díjas zongora művész lép fel. A szervezők célja, hogy a zene erejével hívják fel a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. A rendezvény nyilvános és ingyenes, ugyanakkor a résztvevők adományaikkal a helyszínen, vagy később, vagy előbb, utalással is hozzájárulhatnak a kezdeményezés sikeréhez. 8 óra 48 perc van, kedves hallgatóink, az utolsó, legalábbis ami a játékot illeti, zeneszám következik. Telefonszámunk továbbra is 36-os körzet, 510-610-es, és az volt a kérdésem, vagy még mindig az, hogy mi a közös az elhangzott zeneszámokban.

0: 8 óra 53 perc van, lekerekítjük ma reggeli játékunk végét egy megfejtéssel, amit öntől hallunk. Hozta Isten!
1: Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nos tehát, mi lenne a megfejtés, a közösség?
1: Hát igen, én ebben gyenge vagyok, de most nagyon örültem, hogy sikerült. Ez az eső.
0: Így van, tehát
1: hogy
0: ez
1: mi
0: bizonyítja.
1: A közös bennük, ez, ebben én gyenge vagyok, de ebben most nagyon jó
0: de
1: volt.
0: De mégsem, mert magára, önmagára cáfolt rá, hiszen kitalált, hogy az eső. Igen. Ugye kettő ebből filmzene volt. Feltettette ismerni, hogy mely filmekből.
1: Hát az utolsót azt nagyon tudom, ének az esőben. Az első az a dallamából következtettem, a második az ugye elhangzott, az esőről szólt. Nem tudom, Katona Klári énekelte?
0: Kovács Kati, de KK. De a KK-n nem keresünk csomót.
1: Jó. És akkor ez a harmadik, meg biztos voltam benne, hogy ez lesz a harmadik. Ez még nagyon régi film volt, ez nem tudom, mikor készülhetett.
0: Hát az 50-es években.
1: 50, hát ez nekem azóta is ez az egyik kedvencem, igen.
0: Így van, és az első film, amiből hallottuk a dalt, a Raindrops Keep Falling on My Head címűt, az a Butch Cassidy és a Sundance kölyök volt. A főszereplők azért eléggé legendásak, ugyanis Paul Newman és Robert Redford játszották a címszereplőket, és azt hiszem, bár ezer éve láttam ezt a filmet, akkor hangzik el ez a dal, amikor Paul Newman biciklizik a filmben, a Vadnyugaton. Hát nyilván lóval mennek zömében, de van benne egy biciklizős jelenet, amikor a kedvesét felülteti a kormányra, és azt mondja, hogy meet the future, találkozz a jövővel. Hát a bicikli volt akkor még a jövő.
1: Ez még nem, erre nem emlékszem erre a filmre, de a zenéje az megint nagyon megfogott.
0: Hát az külön életet él akár a filmtől is.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk és játszottunk. A Képmás magazint adjuk önnek postára.
1: Köszönöm szépen, én is örülök neki. További szép napot.
0: Önnek is további szép napot, és mindannyiunknak, önt is Isten áldja, és mindannyiunknak egy kis esőt is kívánok, ha nem a mai napra, de a közeljövőben. Ma reggeli játékunk véget ért. Nátrán István feszülten néz rá, mikor húzhatja le a potmétert. Rövidesen, de még elköszönök, egyrészt az ő nevében is, másrészt Németh Tamás zenei szerkesztő, valamint a magam nevében is, Tikovics Ernőt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Leálltak a magyar bankrendszer nagyobb összegű átutalásai tegnap napközben. Jellemzően a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át a rendszeren, emiatt késettek a fizetések is a hosszú hétvége utáni bér átutalási napon. A problémát a girórendszer hibája okozta. Az új kormány kialakítja azt az irányítási modellt, ami hosszú távon biztosítja a kutatóhálózatok számára a megfelelő működést, jelentette be a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlésén tegnap. Magyar Péter köszöntőjében közölte, megszüntetik a politikai befolyásolást, így a tudományos szakma maga dönthet a források legmegfelelőbb elosztásáról. Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése a jegybank korábbi működéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben nyilvánosságra került információk alapján. Az MNB belső vizsgálata után hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen indítványozták az eljárást, az iratokat pedig átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést Balási Gyula azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezért ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Május 9-től a készenléti rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét. Magyar Péter a Facebookon közölte, erről már tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Matematikai írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten 71.559-en, emelt szinten 8.264-en adnak számot tudásukról. Holnap történelemből középszinten 71.504, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság átfogó laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán. Vizsgálják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztók számára, közölte a hatóság az MT-vel. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, közölte Thomas Reiner. Amennyiben viszont az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében, tette hozzá az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 15-25%-ra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is tűzszünetet hirdetett május 8-ára és 9-ére a győzelem napjához kapcsolódóan. Moszkva tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a szombati ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Földrengés volt Horvátországban már a víradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett. Mint a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium közölte, a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk. Számítok figyelmükre!

0: Április 17-én tartott előadást Turai Zoltán, a Bródy Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársa, itt Egerben a Felnémeti Fiak könyvtárban, Gárdonyé, valamint az Egri csillagok elő- és utóélete címmel. Kérdésem Zolihoz, hogy lehet még újat mondani az Egri csillagokról?
1: Szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy nem. De amikor 2021-ben a Gárdonyi 100, azaz a halálának 100. évfordulójára szerettünk volna valami érdekes dolgokat még összeszedni, akkor elindult egy kutatás, méghozzá azzal a céllal, hogy nézzük meg, hogy milyen idegen nyelvű fordításai készültek, és nem csak az Egri csillagoknak, hanem Gárdonyi bármilyen művének a világban. Ugyanis Keller Pétert megkereste egy olvasó, Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája, hogy létezik-e egy olyan weboldal, vagy az interneten olyan adatbázis, ami ezt tartalmazza. Keller Péter nem tudott erről, és azt mondta, hogy mi lenne, ha megkérdezni a Egri Bródy Sándor könyvtár munkatársait, a helyismeretet, hát ha ők tudják. Na, innen indult.
0: És tudtátok, vagy ti is elkezdtetek nyomozni?
1: A nyomozás elindult, nem tudtuk. Ugyanis abban az időben, ha valaki megnézte az internetet, megnézte a szokásos Wikipédiát, vagy elolvasta azokat a folyóiratokat, ami mondjuk 2013-ban az író születésének 150. évfordulójára összegyűjtött bármilyen írásokat tartalmazott, akkor talált olyan információt, hogy 16 nyelvre fordították rá az Egri csillagokat, 18 nyelvre, 21 nyelvre, több mint 20, ez egy kicsit diplomatikusabb megfogalmazás, és közelebb áll az igazsághoz, és akkor vettük észre, hogy hát akkor számoljunk, nálunk mi van. Nálunk 12 volt.
0: Eléggé hiányos volt, vagy szellős.
1: A mostani információink szerint meglehetősen szellős, hiszen több mint egy év alatt sikerült azt kideríteni, hogy 24 idegen nyelvű fordításról tudunk. Tehát nem 16, nem 18, nem 21, hanem 24. Ráadásul ez úgy lett 24, hogy szerepeltek ebbe a 16, 18, 21-es fordításokba olyan nyelvek is, hiszen van, ahol leírták, hogy milyen nyelvekről tudnak, amiről kiderült, hogy nem létezik. Mondjuk a Wikipédián, ahogy mondtam, meg fent van lefordítva az Egri csillagok, például albánul, mongolul, meg még valamilyen nyelven, már nem is tudom. De az a három nyelvet, ja, grúz. Három nyelvet ki kellett dobni.
0: Írtatok Grúziában?
1: Úgy van.
0: Ilyen helyre, hogy küldjenek egy példát?
1: Elsőként ki kellett valamilyen stratégiát találni, hogy hiteles helyről, hiteles forrásból megtudjuk, hogy az adott nyelven létezik-e bármilyen Gárdonyi fordítás, kiemelten az Egri csillagok. És akkor szépen végig gondoltuk, Magyarország 24 kulturális intézetet működtetett abban az időben, szerte a világban. Korábban Balassi intézet néven, ebben az időben Liszt intézet néven futottak ezek az intézmények. Ezek nagyon jó alapot adtak, hiszen megkerestük őket, ők pedig örömmel segítettek, de előtte mindig úgy kerestük meg levélben őket, hogy mi magunk megnéztük, hogy milyen információk érhetők el. Tehát, hogy érezzék, hogy nem rászállni akarunk, hogy megcsinálják ők a munkát, hanem mi már adtunk egy alapot. És akkor ők is látták, hogy na, ez nem gombolyaggal gurigáznak, hanem könyvekkel, méghozzá tényekkel. Ahol meg nem volt Liszt intézet, oda a magyarországi, és az adott ország magyar nagykövetségének a kulturális attaséját kerestük meg. Természetesen neki is ez a dolga. És ők is örültek, hogy ez egy érdekes feladat.
0: És jöttek a válaszok?
1: Jöttek a válaszok, meg jöttek a telefonok. Ugye az elején, hogy Turai keresnek Rigából, jó, kapcsolját. Aténból hívnak, jó, Tel Avivból. Tehát úgy elkezdett szépen ömleni egyrészt az e-mailek, a válaszlevelek, másrészt utána meg jöttek, hogy hú, ezt mi sem tudtuk, hogy még ilyen is van. Önök hol találták meg? Tehát, ahogy mondani szokták, vice versa működött az információ áramlás. És ebből ők is profitáltak, mi is. Mi kértünk, ők segítettek, beszerezték ezeket a könyveket. A görög az nagyon érdekes volt, ott is nagyon sokáig vaciláltam, ez lenne az Egri csillagok görögül 199 oldal. ugye ez nem 199 oldalas, és akkor a Kastotor Eger, meg ilyenek, tehát, hogy ráeresztettem a fordítót, Egri Vár, vagy Egri Várkastély, lehetne így fordítani. Benne volt a 20. oldal, és akkor ugye mindenki tud görögül Magyarországon, te is tudsz.
0: Igen.
1: Hiszen a matekból nem mentünk volna át a szögek ismerete nélkül, tehát tudjuk valójában a görög ABC-t. És akkor elkezdtem úgy megfejteni a görög ABC-k alapján, hogy mi van oda írva. A külföldi nevek és egyebek azok át vannak írva egyszerűen, úgyhogy kijön, hogy Buda, meg Germán, meg ilyenek, és pont az a rész volt beszkennelve, amikor a pap meg az öreg cecei vitatkozik egymással, hogy az egyik Habsburg hű, a másik a János, és akkor, hogy te Habsburg Bérenc, ilyenek, és akkor pont azt a részt kaptam el. Ebben meg pont olyan szavak vannak, ami görögül átírva, egy egyszerű görögül, keveset tudó embernek is megfejthető a dolog. És aztán ezt elmondtam, átküldtem a nagykövetségre a linket, ők egyből telefonálgattak, hú, ott már nincs megenni az antikváriumnál, hol van meg? Megvan. De közben bezárt minden, mert délután van. És akkor szóltak, hogy reggel első dolgunk, megyünk, és meg is szerezték.
0: És el is küldték?
1: Itt is vannak most már. Tehát ezeket el is küldték mind. Ami távolabbról vagy távolról jött, akkor azok például a külügyminisztérium heti postájával jöttek, úgyhogy csak Pestre kellett felmenni a külügyminisztériumba érte.
0: Említetted, hogy a görög kiadás mintha rövidebb lenne, vagy rövidebbnek tűnne, mint az eredeti mű?
1: Igen, és aztán kiderült, hogy Takis Pogonatos, aki fordította, végül is elhagyta a hosszú leíró részeket, tehát így ez az Egri csillagok egy végtelenül pörgős, akciódús a párbeszédeken és a rövid háttér összefoglaláson alapul, ezért lehet az, hogy nem összesen 600 valahány oldal, hanem lényegében 200. Tehát leharmadolta a fordító az Egri csillagokat. Azért, mert ő annyira nem volt irodalmár, vagy nem tudott annyira, vagy nem szerette volna annyira bőlére ereszteni a történetet, viszont amikor a rádióban dolgozott, akkor Papa Dimitru Attinának az apukájával együtt dolgozott, és ő volt az, aki vagy a Magyar Rádiónak...
0: Ez magyar görög volt? Magyarországi görög?
1: Magyarországi görög, aki Magyarországra menekült, ugye amikor a II. Világháború után polgárháború volt, Görögországban nagyon sokan kerültek Magyarországra, Fejér megyében létezik különálló település, amit a görögök alapítottak, Belojannis, de Budapesten, talán Kőbányán, ha jól emlékszem, volt nagyobb görög telep, még foszi csapatok is volt. Aztán szanaszét szúródtak nem csak Magyarországra, hanem volt, aki visszament Görögországba, aztán szanaszét a világba. Szóval, aki ezt fordította, ő fogorvos volt, méghozzá Dunaújvárosban, csak 56-os szereplése miatt kiutasították Magyarországról, de petíciót indítottak a volt paciensek, és visszahozták Magyarországra 56 után, elérték ezt is. És mikor nyugdíjazták, akkor utána bekerült a Magyar Rádiónak a görög adásába, ott nagyon sokan dolgoztak, például Papa Dimitru Attina édesapja is, és akkor, mint kiderült, történhetett az, hogy 1989-ben adták ki a könyvet, hogy hát egy kis szövetség alakult, hogy fordítsuk le az Egri csillagokat, úgy tűnik a fogorvos jobban ráért, és ő megcsinálta a nagyját, viszont mint lektor a Papa Dimitru Attina apukája működött közre, de ezt már kint Athénban adták ki. A vége az életének nem egészen van még meg számomra a fordítónak, úgyhogy ez egy olyan munka, ezt talán még nem mondtam, hogy megtalált, de nem enged. Tehát ezt nem fogom abba hagyni. Mindig jönnek újabb érdekességek. Valószínűleg lesz még majd fordítás is. Például az Új Delhi Egyetemen az ottani vezetővel, ahogy így levelet váltottunk, mondtam, hogy ugye India egy olyan ország, ahol nagyon sok nyelv használatos. Most van egy hindi novella gyűjteményünk, amiben van egy gárdonyi írás, de hindin kívül a gujarati, panjabi, szanszkrit, stb. És az ottani diákoknak ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy például letegyenek valamit az asztalra, mint hogyha dolgozatot írnának, hogy lefordítanak egy novellát. És mondtanak, hogy milyen jó lenne, ha még más nyelveken is lehetne így forszírozni.
0: Nem kell feltétlenül magyarból.
1: Igen, bárhonnan van, aki angolból is fordít, mert angolból is vannak novellák. A lehetőség adott, csak nekünk tűnik úgy, jó, hát ez egy országból egy nyelv. Csak ez egy mekkora ország, meg mekkora népessége van. Úgyhogy ez is egy lehetőség. Szerintem még majd találgatunk. Mint ahogy egyre több minden kerül fel az internetre, több minden érhető el, régi 1900-as évek elejé újságok, így találhatunk például, hogy Holland-Indiára rátaláltam egy ottani kis novellát, Rannuskát Gárdonyitól, de a Pressburger Zeitungba is beírtam Gárdonyi nevét, és ott is megtaláltam a Felhő a szobában című novellát, arról se tudtuk, hogy németül megvan, 1893-as novellagyűjteményben jelent meg először magyarul, úgyhogy még mindig sok minden van, ami ott rejtőzködik, és csak arra vár, hogy megtaláljuk.

0: melyek a legegzotikusabb nyelvek, mondjuk így?
1: Hát ha a gárdonyi gézaegri csillagokról beszélünk, akkor egyértelműen a vietnámi. Nem is hinni az ember, hogy vietnámi nyelven nem közvetítő nyelv segítségével jelent meg. Tehát mondjuk nem franciából, a francia az utolsó fordítások egyike egyébként, nem angolból, nem oroszból lett átfordítva, hanem ez bizony eredeti magyarból, mert a II. Világháború után, amikor Vietnám még hosszú ideig háborúban állt, hiszen 40-től a japánokkal, utána a franciákkal volt, aztán pedig az amerikaiakkal. Ez 1940-től 75-ig standard háborúban álló országról beszélünk. És közben volt Észak-Vietnám, Dél-Vietnám, itt most az észak-vietnámi részről beszélünk, és hogyan segítették abban az időben a szocialista országok Észak-Vietnámot. Kína szovjetunió fegyverrel, a kisebb országok pedig oktatási lehetőséggel. Azaz, akit az adott ország, jelen esetben Vietnám elküldött Magyarországra tanulni, ő nekik lehetőséget adtak erre. Mire volt szüksége ezeknek az országoknak, akik a háborúban álltak abban az időben, műszaki ismeretekre? Ezért a BME-re iratták be nagyon sok vietnámi fiatalt. Így került Magyarországra az egyikük, akit 1957 áprilisában több más idegen nyelvű diákkal együtt elhoztak Egerbe kirándulni. A szokásos kör, belváros, dobószobor, felmegyünk a várba, megnézzük Gárdonyi sírját, elmeséljük, hogy miért van itt ennek az írónak a sírja, írt egy regényt, a regény erről szól, 500-600 évvel ezelőtt mi történt itt, jó sok évvel ezelőtt mi történt itt, török elnyomás Magyarországon. És akkor ez a fiatal ember megfogadta, hogy hát ez ugyanaz, mint ami most van nálunk. Kis nép, nagyok rátámadnak, megpróbálják elnyomni. Ezt a történetet lefordítom Vietnámira. Ez volt 57-ben. Megtanult magyarul tökéletesen, 2 év alatt leérettségizett magyarból, utána elvégezte a BME-t, hazakerült, dolgozott otthon, jött a 60-as években, bombázások folyamatosan, lebombázták Hanoiban azt a gyárt, ahol ő dolgozott, menekülés éjszakra dzsungelbe, és akkor fogalmazta meg úgy ő, hogy hát az az ember, aki az út mentén a kerékpárokat foltozza, tehát a lyukakat ugye betömi a gumival, meg ragasztóval, és képessé teszi arra, hogy megint lehessen használni, az többet ér, mint én a mérnök, aki most nem tud így a dzsungelben dolgozni. És ekkor jutott eszébe, hogy volt egy fogadalma 57-ben, és elkezdte fordítani az egri csillagokat. Bunkerben, dzsungelben, mikor, hogy, 65-be kezdte el, tehát elég sokáig tartott, de 72-re elkészült vele. Abban az időben Vietnámban nagyon kis példányszámban lehetett csak kinyomni könyveket. Ezt a könyvet 10.200 példányban nyomták ki. De ezt a könyvet aztán kiosztották a harcoló századok között. Tehát ez egy háborús olvasmány lett. Rongyossal olvasták. Az öreggel még váltottam e-mailt is. Még élt, amikor beszéltem vele. Meg ha az ember megnézi az újságokat, folyóiratokat, 70-es évek, Magyarországa, 80-as évek, ő sokat járt aztán vissza ide, és le is írta ezeket a történeteket. Tehát minden itt van, csak tudni kell keresni. És összefűzni ezeket a történeteket. De a bolgárnak is ilyen hasonló története van. Minden fordító egy-egy külön egyéniség, aki azzal, hogy bevállalta, hogy lefordítja Gárdonynak mondjuk az egri csillagok művét, megvan a saját élettörténete hozzá, és ezeket a történeteket is én összeszedem. Tehát nem egy halott anyag van itt a könyvtárban idegen nyelven, hanem amikor jönnek a 6. általános iskolások, vagy irodalomfaktusok középiskolából, vagy nagy közönség, én ezt szívesen elmondom, mert ezt nem mindenki tudja, meg ez érdekes. Meg hozzátesz ahhoz, hogy egri csillagok, tudjuk, hogy mi. Ja, és Vietnámban például a legnépszerűbb külföldi regény az egri csillagok. Félmillió példányszám fölött jár az egri csillagok Vietnámban 5 kiadás eddig. Meg nagyon érdekes, hogy most találtam egy olyan idegen nyelvű fordítást, amiről hát valahogy elfeledkeztünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, de kiment a köztudatból. Ez a német. Nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy az első német fordítás az a Mirza von Schöning bárónő,

0: hogy találtam egy olyan Pester Lloyd német nyelvű újság 1903-as számát, amiben az egri csillagok német nyelvű első és hiteles fordításaként mondják, hogy a Pressburger Zeitungban megjelent, és hogyha valaki még most a Pressburger Zeitungot megrendeli, akkor az előző számok, hiszen január 1903 január 17-től ment, az előző számokat is megkapja. Mondom, ez mi a csoda lehet? Meg egyrészt a cím is, az a Helden von Eger, ez az egri hősök. Tehát ilyen címmel jelent meg az újságban. Mondjuk azt tudjuk, hogy 1901-ben vagy a 900-as évek elején Magyarországon is úgy jelentek meg a történetek, regények, hogy először egy újságban, az adott kiadóhoz tartozó újság jelentette meg sorozatként. A Légrádinak volt a Pesti Hírlap, az Inger és Wolfnernek az Új Idők, tehát Gárdonyi esetében Légrádi, a Pesti Hírlapban jelent meg, de folytatásokban, és ez egy bevett szokás volt, előbb újság, sorozatként, utána könyvben, kedvezménnyel, ahogy ott akkor hirdették, meg lehetett vásárolni. Na de megnéztem ezt a bizonyos Pressburger Zeitungot, ez egy pozsonyi, német nyelvű lap, és a legnagyobb meglepetésemre ez nem olyan megjelenés, mint Gárdonyinak az első kiadása az egri csillagoknak újságban, ez könyvformátumban lett az újságba betéve. Tehát ívekben, hogyha az ember kivette, kivágta az íveket, egymásra rakta, összehajtotta, akkor szépen jöttek egymás után, hogy hetente kétszer, háromszor, mindig a reggeli kiadású Pressburger Zeitungban jelent meg, Morgenblattban, és kijön belőle egy könyv. És a mérete is ugyanaz, mint ahogy lennie kell, számozott oldallal, címoldallal, mindennel, ahogy kell, minden megvan, csak a kemény kötés hiányzik. Ez abban az időben egyébként bevett szokás volt, ez is, tehát nem csak, hogy egyszerűen megjelenteti valaki az újságban, hanem hogy könyvformátumban jelenteti meg, és aztán kinek-kinek a saját pénztárcájára volt bízva, hogy hogyan kötteti be magának.
1: 2005-ben volt a nagy könyv akció vagy felhívás, amikor mindenki elküldhette, akit érdekel egyáltalán az irodalom, hogy mi volt, vagy mi a kedvenc könyve. Gárdonyi Géza egri csillagok című műve nyert, az lett a legnépszerűbbnek kimutatva a magyar olvasók között. Adott-e ez az év valamiféle lendületet a külföldi megjelenéseknek?
0: Érdekes a kérdés abból a szempontból, hogy inkább a 2013-as év és az 1955-56-57-58 volt az, ami úgy nagyon megnyomta a fordításokat. Az első fordítás sokáig úgy tudtuk, hogy a finn 1926-27. De aztán ugye most jött ez a Helder von Eger, a német. Erről még azért azt nem mondtam el, hogy gótbetűs. Tehát elég nehéz olvasni. Nem a mai latin betűkhöz szokott szemünknek való. Tehát 26-27 Finnország. Vagy finn. Inkább úgy mondom. Német. Aztán megelőzte, most 1903, itt tartunk, hogy az az első idegen nyelvű fordítása. Aztán 1955-ben Kumbéla lánya, aki az akkori Szovjetunióban élt, Kun Ágnes, Anna Krasznova álnéven lefordította az egri csillagokat oroszra. Mindez idáig ezt a fordítást adják újra és újra ki Oroszországban, illetve korábban Szovjetunióban, és ezt a fordítást nagyon sokan, főleg a volt Szovjetunió tagköztársaságaiban fel is használták arra, hogy a saját nyelvükre átültessék. Az más kérdés, hogy aztán később ezeket a magyarok újra fordították. De egyébként az orosz fordításra is azt mondják, én is amennyire emlékszem az oroszra, szerintem is jó. Meg az illusztrációk is, azok például magyar illusztrátorok által készült. Biai Föglein István az illusztrátor. Úgyhogy ez az 50-es évek, meg akkor volt a cseh, a szlovák, a észt, a román, a lengyel, tehát ez a
1: szocialista blokk.
0: A szocialista blokk az beindult. És aztán utána 2013 volt, ugye ahogy mondtam az elején, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, ekkor készült el az olasz, Nagy Patrícia, ugye egri fordította az olaszt, akkor a török első fordítása is ekkor készült el, Salikoglu fordításában, azóta már a negyedik vagy ötödik fordításnál tart a török is. Még az első fordítás az magánkiadás volt, most már török kiadók felvállalták, és Salikoglu is, ahogy jelzik neki, hogy hol kellene javítani, mit kellene javítani, mindig javít, úgy, mint Gárdonyi a saját életében is, mindig újabb-újabb változatok kerülnek ki a Törökországba is például. 24-ben, 25-ben is kiadták.
1: A múltját vizsgáltad Gárdonyi Géza egri csillagok című művének. Van-e jövője az egri csillagoknak?
0: Én szeretném azt hinni, hogy van.

0: Ennek egyik lehetséges segítője lehet a fordítás, vagy a fordítások. Más kérdés, hogy Magyarországon mennyire sikerül a fiatal olvasókat tűzben tartani, hogy igenis olvassák el, vagy igenis ez egy érdekes történet, nehéz, mert nagy. Bár látunk rá példát, hogy a Harry Potter is nehéz és nagy, de úgy átrágják magukat rajta, hogy az csak na. Kétségtelen, hogy a nyelvezete egy mai, most felnövő gyereknek már nehezen érthető meg, illetve nagyon nagy munkát kell belefektetni, hogy valaki megértse azt a magyart. Ha anyuka, apuka, nagyszülők nem segítenek, akkor ez az egész nem megy, mert lényegében szótárt kell használni ahhoz, hogy ezt a, azt nem mondom, hogy jó magyar, de neki, a gyereknek régi magyarnak tűnik, úgyhogy ha ezeken valahogy sikerülne átrágni magunkat, meg konszenzusra jutni, meg ott vannak a tanárok. Nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan tudják ezt a történetet átadni órán, tanórán és feldolgozni. Azért is mondják a tanárok, például a hatodik osztályosok, akik járnak hozzánk, hogy sokkal jobb úgy a gyerekekkel elkezdeni feldolgozni, hogyha előtte eljönnek hozzátok, és ti mutogattok érdekességeket. Történetek kellenek most már mindenhez. Nálunk meg szinte csak az van. Tehát mi ezeket a történeteket szedjük össze, és próbáljuk még érdekesebbé, még látványosabbá tenni, hiszen vizualizálva mutatjuk, nem csak mesélünk szöveggel, hanem itt vannak a könyvek, meg lehet fogni, itt van az első kiadású 1901-es Egri csillagok, ami mit gondoltok, mennyit ér, és akkor nem tudom, néhány százezer. Nem, emlékeztek rá, hogy egy harmadik kiadású Egri csillagokat, 1909-es, néhány hónappal ezelőtt árverésen 2.100.000 forintért ad el, mert Gárdonyi Géza dedikálta Bárány Gézának, Egerváros főmérnökének. Úgyhogy ez az első kiadás is legalább 1 milliótól indul.
1: De nem ez adja meg valójában az értékét a műnek?
0: Természetesen nem, hanem ha tud azonosulni bármilyen formában, bármilyen kicsi részben valaki ezzel a történettel. Erre jó példa a vietnámiak. Tudtak azonosulni. És a Monte Cristóval, meg a világirodalom egyéb remekeivel egy sorozatban ott van az Egri csillagok, így adják ki. Ott még mindig így megy. Tehát ha valakit bármilyen formában tud ezzel a regénnyel, akár a főszereplőkkel, akár az eseményekkel, cselekményekkel, helyszínekkel, bármivel azonosulni, akkor nyert ügy. Szerintem.
1: Köszönöm szépen Turai Zoltánnak, az Egri Bródy Sándor könyvtár helytörténeti gyűjteménye munkatársának, hogy mindezt kikutatta és el is mondta nekünk.

0: Antikuti kalandok a könyvespolcon címmel nyílt kiállítás ez év januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Érdi Földrajzi Múzeumban. A tárlat az Elbida projekt néhány gyöngyszemét tárja június 30-áig a látogatók elé. A kifejezés talán némi magyarázatra szorul. Elbida, azaz Ex Libris Bíró Dániel, vagyis Bíró Dániel könyveiből. Bíró Dániel ugyanis az 1945 előtti utazási irodalom gyűjtője, aki nem csak saját magának szeretné megtartani kincseit, hanem az interneten bárki számára elérhetővé teszi. A most következő beszélgetés Érden készült a Múzeumok és Magángyűjtők kapcsolódása című konferencián április 21-én. Emlékszik még az első könyvre, ami elindította a lejtőn?
1: Ez egy ajándékba kapott Harry Morton Stanley Legsötétebb Afrikában című könyv volt, amit elkezdtem olvasni, és nyilván egy pillanat alatt beszippantott. Nem csupán az olvasmányi élmény, bár Stanley amúgy jól írt, sokan kisebb kétségbe is mondták, hogy vajon mekkora volt a valóságtartalma a műveinek, illetve hát nyilván Stanley életét az afrikai útján tanúsított magatartása a benszülöttekkel kapcsolatban azért árnyalt, de az vitathatatlan, hogy mint Afrika kutató komoly eredményeket ért el. De maga ez az expedíciós közeg, ez a kalandos út, a könyvnek az illata, a képek és minden egyéb magával ragadott, és aztán onnan elindult egy folyamat, hogy elkezdtem érdeklődni ezek iránt, a könyvek iránt. Először csak a Magyar Földrajzi Társaság könyvtársorozatot terveztem összegyűjteni. Aztán...
0: Az elég unalmas, nem? Egy kicsit száraz.
1: Nem, vannak benne kimondottan jó művek. A másik, hogy egy 1901-től egészen 44-ig jelentek meg, és egy hatalmas korszakot átívelő földrajzi sorozat, ami zömében útleírás, fantasztikus szerzőktől, vannak persze jobb és kevésbé jó művek, illetve ott nyilván gyűjtőként az is rendkívül izgalmas, hogy rengetegféle kötésváltozatban jelentek meg, számos ismeretlen papírborító létezik a mai napig, és hogy ez nyilván egy gyűjtőt tovább inspirál, és aztán ahogy ez a sorozat gyűlt, úgy egyre inkább nyílott az ismeret és a tudás arra vonatkozóan, hogy milyen művek vannak, és aztán gyakorlatilag átszakadt a gát, és minden, ami 45 előtti magyar nyelvű útleírás az jöhetett. Az első időszak nyilván egy ilyen felhalmozási időszak volt, ami a relatíve könnyebben elérhető művek megvásárlása volt, már ez már odáig fajult, hogy azért nem ilyen ütemben gyarapodik a könyvtár, mint eleinte, és nagyjából ilyen 1800-2000, nincs pontos leltárom a gyűjteményről, kötetből áll az Elvida projekt hátterében a gyűjtemény, de azért mai nap is bővült, tehát az utóbbi egy-két évben is sikerült olyan köteteket beszerezni, ami még nem volt meg, és aztán ennek hatására indult el az Elbida projekt, mert egyszerűen, ahogy gyűlt a polcon, több előad és elmondta itt előttem, hogy ugyanilyen érzései voltak, hogy ez egy magányos műfaj, és szerettem volna én is, ahogy mások is, valamilyen módon közkincsé tenni ezt. Nyilván azt nem tudom megtenni, mindenkinek mutogatom fizikai valójába, de erre az internet lehetőséget adott, és az Elbida projekt 2016 március 1-én indult, és most már közel 400 művet mutat be, jókora állomány letölthető elektronikus formátumban és sokak számára elérhető így.
0: Olyan tehát olvasható is. Az egész könyv?
1: Olvasható az egész könyv, és az Elbidárium című részben letölthető művek vannak, abból is közel 400, és köztük olyan művek is, amelyek amúgy egészen extrém ritkák, tehát gyakorlatilag egy átlagolvasó elé fizikai valójában jó eséllyel nem kerül, és lényegében ez a mini kultúrmisszió lett az, amit csinálok, bár a blog az most másfél éve nem született új bejegyzés egyéb elfoglaltságai miatt, de a könyvek beszerzése, illetve azok feldolgozása zajlik, és aztán majd valamikor a blog is újraindul, de így is jelentős mennyiségű útleírás fel lett dolgozva a teljes Földrajzi Társaság könyvtára, és azt követően is még több száz mű.
0: Tehát 45 előtti és magyar.
1: Igen.
0: Van, aki 45 előtt is utazott, meg utána is.
1: Igen, persze, sokat utaztak. Nyilván az utazások mindig is része volt az emberi életnek, akár a nyugati egyetemi járásoktól kezdve a reformkori utazások, amikor gyakorlatilag az volt a cél, hogy Nyugat-Európát járva azok, akik ezt tehették, hazahozzák azt a tudást, amit ott tapasztaltak. Aztán a későbbi idő során elindultak, és már előtte is tudományos expedíciók, tanulmányutak, felfedezni a világot, megismerni a külföld működését, vagy az ott tapasztaltakat. És akkoriban, aki utazott, annak volt egyfajta kimondatlan kötelessége is, írni róla, hiszen nem tehette mindenki, még kevésbé volt lehetősége utazni.
0: Hát azért pénzt kapott, nem csak a könyvért, de akkoriban szokás volt, hogy előadást tartott, és abban jött be pénz.
1: Jöttek bevételek, de nagyon sok esetben még nem is ez volt csupán a motiváció, hanem valóban egy ilyen tudásátadás, egyfajta nemzetjavára való hasznosítása az ő tapasztalatainak, és a tanulmányutak is nagyon érdekesen működnek. Rengeteg speciális területen történtek tanulmányutak, amelyek azt a célt szolgálták, hogy hazahozzák a tudást akár a tűzoltóságról, akár a dinnyetermesztésről, és sok-sok mindenről, amelyek megalapozták gyakorlatilag a Magyarországnak is az adott szakterületét, és abból a tapasztalatból épültek. És ugye a kiállítás is több tematika mentén nyílott meg. Vannak az utazások női szemmel, ami egészen különleges női szerzők művei. Ami azért nagyon izgalmas, mert a nők egészen másként írtak, egészen más dolgokat vettek észre, olyan finomságokat, amit egy férfi utazó nem biztos, hogy észrevett, és aztán itt látható pár különleges női mű, nyilván ez csak egy szelete, 50 pár kötet van kiállítva a kiállításon a gyűjteményből, ez is egy 300-as ritkaságlistáról lett leszűkítve a bemutatható mértékben, és aztán itt a női szerzők művei láthatóak, például dr. Tedesi Borbála, ő az első bölcsész doktornő Magyarországon, tehát az első nő, aki doktori fokozatot szerzett. Jakab Istvánné például egy országgyűlési képviselőnek volt a felesége, aki a fiával utazott Amerikába, és írt róla egy művet, ami nagyon ritka, tehát vélhetően kevés példányban jelent meg. De sok-sok apró történet rejlik ezek mögött a művek mögött. Bojoszki Lila ünnepelt színésznő volt Európában, aki az úti naplóját több formátumban is megjelenítette. És aztán a női utazók mellett a történelmi tájakon, az tipikusan a régi Nagy Magyarország tájain történő utazásról mesél, ami ma már nem csupán egy útleírás, hanem arról a sok nemzetiségű országról is érdekes információkat oszt meg. Aztán természetesen vannak a tanulmányutak és expedíciók, amelyeket mindig valamiféle tudásvágy hajtott, vagy felfedezni az ismeretlent, vagy megismerni azt, amit eddig nem tudtunk, vagy éppen a tanulmányutakba a különböző szakmák tapasztalatait hazahozni. És aztán vannak a ritkaságok, ahol ugye ilyen egyedi darabok vannak, úgyhogy nagyjából ez a tematika, ami mentén felállt a kiállítás, és mondom, csak egy apró szemelvény ez a gyűjteményből.
0: Hiányolok is egy-két dolgot, többek között a vadászatot.
1: Igen, a vadászat az egy közös pont, gyűjtőként nem is nagyon szeretjük, és nem azért, mert nem szeretjük a műveket, hanem mert a vadászok mindig konkurenciát jelentenek egy aukción, tehát a vadászkönyveket vadászok is gyűjtenek.
0: Vadásszák a vadászok könyveit.
1: Vadásszák a könyveket, igen, és így aztán vannak vadászkönyvek, amelyekhez kimondottan nehéz hozzájutni, de nagyon sok vadászkönyv is van a gyűjteményben, mert hogy a vadász expedíciók vagy vadászatok azok maguk együtt jártak egy utazással, komoly felszereléssel, felkészüléssel és nagyon érdekes történetekkel, mondjuk Damaszkin Arzén, Maszáj Fensíkon című könyve azért különleges, mert Damaszkin kiment vadászni és az utolsó pillanatban kellett neki egy preparátor, aki aztán Kittenberger Kálmán lett, aki akkor még egy teljesen ismeretlen személy volt, és Damaszkin sikertelen volt vadászként, és két év expedíció után gyakorlatilag teljes felszerelését ráhagyta Kittenbergerre, akinek gyakorlatilag ekkor indult el az afrikai karrierje, és vált aztán egy meghatározó vadász íróvá. Úgyhogy vannak érdekes történetek, és mindig az is a legizgalmasabb. Itt például van egy könyv, csak egy-egy ilyen történet egy-egy könyv mögött, hogy nyilván a könyv maga hol jó, hol kevésbé jó, van amelyik rendkívül olvasmányos, valamelyik nagyon száraz, és például itt van a Nozgyulának az erdélyi kirándulásunk, amely egy egyszerű erdélyi osztálykirándulásnak a leírása. De a történetben az a különleges, hogy Nozgyula, aki amúgy később a magyar gyors és gépírásnak egy meghatározó alakja lett, ezt a könyvet 13 évesen írta. Vélhetően az apja is Nosz Gyula volt, amúgy egy ügyvéd volt. Vélhetően az egyik osztálytársának az apjáé volt a nyomda, ahol kiadták, és gyakorlatilag Nosz Gyula életművében és ennek a könyvnek a létezése is egyáltalán teljesen ismeretlen, sehol nincsen nyoma, hogy létezne ilyen könyv, hogy Nosz Gyula neve alatt bármikor is megjelent volna, és bár maga a műnek az irodalmi értéke csekély, egy 13 éves gyerek leírása, leírása egy erdélyi utazása, amúgy ahhoz képest meglehetősen jó stílusban és viccesen, jó pofa történetek vannak benne, de például egy ilyen példány igazán felizgatja a gyűjtő fantáziáját, hiszen eddig ez ismeretlen volt, és maga az egész történet, hogy hogyan lehetett meg egy 13 éves gyereknek a műve, hogy ez hogy alakult, komoly nyomozó munka eredményeként derült ki aztán végül, hogy mi lehetett a történet, és ezek a könyvek mögött felrajzolódó életek, történetek teszik igazán izgalmassá egy-egy műnek a feldolgozását, azon túlmenően, hogy vannak tényleg remek irodalmi szempontból is remek művek.
0: Igen, ahogy nézegettem az Elbidát, egyrészt el kell olvasni a könyvet, ismertetni, és utána nézni, ha lehet.
1: Igen.
0: Annak, aki írta.
1: Igen.
0: Vagy szerepel benne.
1: Igen, hát a folyamat ez szokott lenni, hogy az ember elolvassa a könyvet, akkor abból kialakul egy képe, majd utána nyilván a szerző életét elkezdi nyomozni, ami egy Csónak Jenőnél nyilván nagyon egyszerű, mert számos feltárt és jól megalapozott életrajza van, de egy Nosz Gyulánál, vagy még lehetne sorolni egy Demuth Gyula, aki egy bajai tanár volt, az ő életét is magát apró szegmensekből kell összerakni sokszor, néha sikertelen is ebben az ember, mert nem tud háttérinformációkat szerezni, de miután összerakta a szerző életét, amennyire tudta, akkor meg nagyon érdekes utána nézni, hogy hogy született a mű, miért jelent meg. Demuth Gyula például kereskedelmi forgalomban nem voltak kaphatók a művei, hanem ő csak az ismerőseinek nyomtatott pár példányt, és két Demuth könyv is van, közben vélhetően többet is írt, de ő is egy teljesen ismeretlen szerző volt, tehát nem egy olyan, hogy beírjuk a nevét az interneten és kidobja a forrásjegyzéket, és számos olyan mű van, ahol komoly kutató munkát jelentett az, hogy megtalálja az ember, hogy kiről is van szó, vagy egyáltalán miről. Perdémre egy székesfehérvári újságíró volt, akinek ez a műve jelent meg. Lengyel Károly egy cipész volt, aki a Párizsi világkiállításra ment ki azért, hogy a cipész mesterség modern fogásait vagy technikáit elsajátítva hazahozza, és ha már kiment, akkor írt róla egy művet, amiben ezt bemutatja. Aztán vannak klasszikusan olyan jellegű társas utazások, ami élményutazás volt a szó klasszikus értelmében, és azon élményeket, történeteket mesélte el a szerző. A zarándok utak egy nagyon nagy tárgykör, amit a kiállításon kevéssé jelenik meg, de a zarándok utazások egészen különleges részét képezik az utazási irodalomnak, mert hogy azok az emberek, akik zarándok útra mentek, ők ebben nagyon komoly elmélyülést tettek, és nagyon-nagyon izgalmas művek születtek. A Piris Maróti, Bozóki Gyula, ő neki van egy Szentföld lelke című négy szentföldi utazást dolgoz fel, amiben az az érdekes, hogy Piris Maróti, aki ezeknek az utaknak a szervezője volt, minden egyes út előtt a résztvevőknek linamecés technikával csinált lényegében egy ilyen úti katalógus-szerű egyedi darabot, amiben benne volt, hogy mikor, hova mennek, mikor, mivel utaznak, menetrendek, térképek, teljesen egyedi darabok, egy-egy útról 50-60 darab ilyen jelent meg. A gyűjtemény része egy ilyen Piris Maróti linameccéssel készült, nem tudom, úti segéd lett, vagy minek nevezzem, és hogy ezek mindig a könyvek mögött rejlő történetekből derülnek ki, és úgy adnak egy olyan komplex kerekképet, ami aztán izgalmassá tesz, és arról nem beszélve, hogy a kéziratok, vagy a meg nem jelent művek feldolgozása meg egészen izgalmas. Egy az nyomozó munka szempontjából is, a másik, hogy olyan dologgal foglalkozik az ember, ami még soha nem jelent meg, soha nem látta senki, és akár teljesen ismeretlen is.

0: Az itt leírtak, ezekben a könyvekben leírtak, mennyire tükrözik a valóságot, tehát nyilván egy vadász, egy utazó azért szereti egy kicsit más színben feltüntetni az utazását. Messziről jött ember azt mond, amit akar.
1: Igen, ez sok szerző esetében fölmerülnek így utólag, hogy vajon mennyire torzította, főként az expedíciós utazások, vadászutak tekintetében merülnek fel olyan jellegű kérdések, hogy így volt-e, úgy volt-e. Nyilván ezt az utókor szempontjából nagyon nehéz visszakövetni, viszont vannak olyan művek is, amelyek teljesen egyértelműen nem érezték szükségét torzítani, mert egy egyszerű élmény leírása maga minden valgaságával együtt is akár, illetve vannak olyan már tudományos munkába hajló, néha száraz, tényszerű leírások, ahol pedig teljesen egyértelmű, hogy egy utazásnak egy ilyen szinte kronológikus leírása a mű, és nincsenek különböző kalandok és egyebek beiktatva, ami az embert elgondolkodtatja, hogy vajon úgy történt-e, ahogy eredendően le van írva, de hogy ez is a külön érdekessége, hogy amikor az ember olvassa, akkor azért azt nagyon sokszor érzi, hogy vajon ez így történt-e, vagy nem, de utólag nagyon nehéz ezeket visszakutatni, vagy visszanyomozni.
0: Miért húzta meg a határvonalat Magyarország és a külföld szerzői között?
1: A külföld szerzői nem kizárt, ha megjelent magyar nyelven. Tehát a magyar nyelv a lényeg, hogy jól tudjam olvasni. A 45 azért volt meghúzva, mert egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt, így is mennyiségileg már a gyűjtemény olyan mértékű, ami nehezen kezelhető fizikai valójában, és nyilván igazán a 45 előtti időszak, meg az 1800-as évek az, ami a tekintetben különleges, hogy egészen másként utaztak, mást jelentett eljutni Ceylonba akkor, mint ma, mert akkor 3 hónap volt, mire mondjuk odaért, ma meg egy jó repülőjárattal, nem tudom, 20 órán belül ott lehet lenni, és hasonlók, illetve nyilván egészen más korrajzokat lát az ember, az ott élő emberekről szóló bemutatókat, a nők helyzetéről nagyon sokan írnak, ami nagyon különleges, tehát nagyon érdekes módon formálja az ember gondolkodását, és 45 után nyilván azért változott ez a fajta történet, de egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt.
0: És ki a kedvence a magyarok közül, melyik utazó, útleíró szerző?
1: Hát erre nagyon nehéz választ adni. A női útleírókat nagyon szeretem, kevesen vannak. Veselényi Polikszéna volt ugye az első, aki egyedül elindult nőként a gyermekével és utazott. Már ekkor is gyakorlatilag ez a tény is maga kuriózum volt, mert akkoriban ő egyedül utazni, ez nem fért bele senkinek, de aztán, hogy még könyvet is írt róla, ezzel gyakorlatilag minden akkori szabályt áthágva teret nyitott a női útleíróknak, és még ha nem is nagy ütembe, de utána azért elkezdtek megjelenni női útleírók művei. Nagyon-nagyon szeretem a tanulmányutakat is, és nem azért, mert annyira izgalmas olvasmány, hanem lenyűgöző azt látni, hogy egy-egy szakterület fejlesztése érdekében utaztak, és hogy milyen tapasztalatokat hoztak haza. Éppen most lett a gyűjtemény része Papp Ferencnek, egy tűzoltó parancsnoknak a tanulmány útja, aki bejárt Európát, hogy a tűzoltóságok működéséről, az eszközök használatáról képet kapjon, de van itt is például a vágóhidakat járta végig Krátki János, aki gyakorlatilag a közvágóhidak és marhavásárokat tanulmányozta Európában, és arról írt egy művet fantasztikus rajzok. Nagyon-nagyon szerettem a vadász könyveket is, mert hogy valóban olyan kalandokat, meg ezeket az expedíciós utazásokat, mert azok meg azt a romantikus világot hozzák vissza, amit gyerekként az ember elképzel. Nagy kalandos utak, karavánok, hordárok, hatalmas mennyiségű felkészülés, fegyverek és veszélyek, az pedig olvasmány szempontjából nagyon jó. Rendkívül izgalmas a reformkori útleírások világa is, amikor tényleg a nemzetjavára kívánták fordítani a külföldön megszerzett tudást, és egészen izgalmas művek is születtek, ahogy éppen a szabadságharc utáni emigrációból is, amelyek nagyon izgalmas történtek, úgyhogy nagyon nehéz lenne egyet-egyet kiválasztani, hogy mi igazán a kedvenc művem. Nyilván gyűjtőként az igazán kedves dolgok számomra azok, amelyek ritkák, talán még sosem ismertek, akár mint a Nosz Gyula mű, és lehet, hogy nincs neki irodalmi értéke, meg valódi anyagi értékes, de nekem gyűjtőként rátalálni egy olyan műre, ami addigi ismereteink szerint nem létezett, az mindig egészen magával ragadó.
0: Akkor másként kérdezem, ki vagy mi az, ami még hiányzik a gyűjteményből?
1: Vannak klasszikus nagyművek, amelyeket nem lehet olcsón beszerezni. Egy Rostinak az amerikai utazása, Xanthus művek, és még lehetne tovább fokozni Gróf Andrássy Manó művei, amelyek olyan tétel, amely nekem nem áll rendelkezésre anyagiakban. Tehát
0: mennyinél kezdődött, ez mondjuk egy árverésen, vagy mennyinél végződött?
1: Hát milliós tétel. Tehát a Rosti tipikusan ilyen 1 millió környékén, a Xanthus művek is több százezer általában, de egy Andrássy Manó az 3-5 millió környékén mozog, attól függ, milyen kiadás volt belőle, egy egyszerűbb képek nélkül, meg volt a képekkel ellátott diszkiadás, aminek ez az ára. Nyilván azok a művek már alapvetően ismertek, feltártak, és persze az ember szeretné ezeket a köteteket, de sokkal inkább izgatnak azok a művek, amelyek aprók, amelyeknek azért nincs értéke még, mert nem ismeri senki, azt se tudják néha, hogy gyakorlatilag utazás szól, vagy van benne utazáshoz kapcsolódó rész. Most éppen nemrég sikerült beszereznem Gönczi Pál Tanulmányok című könyvét, ami azért különleges, mert abba található meg az 1844-es svájci utazásának a leírása, egy ilyen 80-90 oldalon keresztül, egy klasszikus útleírás. Az utat azért tette amúgy, mert egy árva gyerekeknek nevelő otthon szeretett volna nyitni, Debrecen mellett meg is nyílott 45-be, és ahhoz, hogy jól csinálják, lényegében kiment Svájcba és tanulmányozta az ott működő árva gyerekeknek létrehozott intézményeket, és például ez is egy olyan mű, ami alapvetően olcsón hozzá lehetett jutni, bár nagyon ritka, de valószínűleg azért nem repültek rá sokan, mert azt se tudták, hogy ez abban a műben megtalálható.
0: Na most már tudják az Elbidáról.
1: Igen, volt is kritika a blogommal kapcsolatban bizonyos gyűjtői körökből, hogy felnyomom bizonyos műveknek az árát azzal, hogy ismertté teszem és megmutatom, hogy mi van benn, de hát ez egy ilyen műfaj, én meg azt gondolom, hogy az ismeretterjesztés, meg tudás átadás, ez fontosabb cél, mint az, hogy megóvjuk bizonyos gyűjtői köröknek ezt a fajta privilégiumot, de azért a legtöbb gyűjtő, aki igazán hasonló szenvedéllyel és attitűddel gyűjt itt a konferencián, és a legtöbb gyűjtő ugyanazt elmondta, hogy magányos műfaj a gyűjtés, és hogy mindig arra törekedett, hogy miként tudja közkincsé tenni a gyűjteményét, még akkor is, hogyha nyilván ez fizikai valójában nagyon nehéz, és egy magyar földrajzi múzeum, aki helyszínt ad a Elbida projekt kiállításnak is, amit ezúton is nagyon hálás vagyok nekik ezért. Itt is teljesen egyértelmű, hogy ebben a térben 50 pár kötet van bemutatva az 1800-2000 kötetes gyűjteményből, tehát hogy egy ekkora gyűjteményt kezelni, kiállítani úgy, hogy élvezhető legyen, lehetetlen, erre ad lehetőséget az internetvilága, ahol lehet róla írni, ahol be lehet mutatni róla képeket, akár PDF formátumban, elektronikus formátumban elérhetővé lehet tenni, hogy aki adott esetben konkrétan egy könyvben kutat, vagy egy szerző után kutat, vagy egy téma iránt nyitott, vagy egy mű megragadja, az akár anélkül el tudja olvasni, hogy akár évekig, évtizedekig kéne keresgélni egy-egy művet, és persze nem ugyanaz egy PDF dokumentumot olvasni, mint egy 1800-as évekbeli könyvet az embernek a kezébe fogni, és annak az illatát érezni, meg egyáltalán maga az a fajta hangulat, amit ez jelent, ez nincs meg, de elérhetővé lehet tenni.
0: Lassan már csak így lesznek elérhetők az interneten.
1: Igen, akár az interneten, vagy magángyűjtőknél, de az igazi gyűjtőt szerintem az jellemzi, hogy szeretné a gyűjteményét megmutatni, szeretne büszkélkedni vele, abban az értelemben büszkélkedni, hogy ezt a fajta tudását a nyilvánosság elé tárni, úgyhogy itt a gyűjtők soraiba is számos olyan gyűjtőtársam van, Tulok Péter történész, fantasztikus gyűjteménye van, rendszeresen publikál, rádióműsorokban mesél szerzők életéről és történeteiről, Korányi Tamás, aki egészen különleges gyűjtemény, mint birtokosa, ő maga is könyvek formájában jelenteti meg, Facebookon publikálja, Csolnoki Jenő emlékoldal, Csolnoki életművét gondozza, és az interneten van egy mindenki számára elérhető Facebook oldaluk, amellett pedig sok egyéb tevékenységet végez, tehát ez egy általános gyűjtői lét, de vannak persze azok a gyűjtők, akik birtokolják, élvezik ők maguk, de nem szeretnék, hogy ezt más is tudja. Ezt is el kell fogadni, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a gyűjtőnek van egyfajta felelőssége. Egyfajta értéket mentünk meg, megvigyázzuk a könyveinket az elkövetkezendő generációknak, és egyfajta felelősséggel is tartozunk a gyűjteményünkkel kapcsolatban, ami pedig szerintem az, hogy ha tehetjük, és olyan jellegű a gyűjtemény, akkor a lehetőségekhez mérten közkincsé tudjuk tenni.
0: Az elhangzott beszélgetésben Bíró Dánielt és az általa indított Elbida projektet ismerhették meg. Ezzel, kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
3: Tíz óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Megkezdődött Wolmuth Ferenc a Tanácsköztársaság alatt kivégzett pap boldogavatás eljárásának római szakasza, mondta el Törő András az MT-nek. A Szentszék illetékes szervei megvizsgálják a Tanácsköztársaság alatt kivégzett magyar pap vértanúsága tényét és körülményeit, ismertette a Római Pápai Magyar Intézet rektora. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Tárgyalásokat kezd az Egyesült Királyság az Európai Unióval, hogy csatlakozzon az Ukrajna számára létrehozott mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz, jelentette be Keir Starmer brit miniszterelnök. A kezdeményezést az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján terjesztik elő. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak már, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MTI beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a Magyar Távirati Iroda beszámolója szerint. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Május 9-től a készenléti rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét. Magyar Péter a Facebookon közölte, erről már tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén. Jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése a jegybank korábbi működéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben nyilvánosságra került információk alapján. Az MNB belső vizsgálat után hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen indítványozták az eljárást, az iratokat pedig átadták a Nemzeti Nyomozó Irodának. Leálltak a Magyar Bankrendszer nagyobb összegű átutalásai tegnap napközben, jellemzően a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át a rendszeren, emiatt késhettek a fizetések is a hosszú hétvége utáni bérátutalási napon. A problémát a girórendszer hibája okozta. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transatlanti kapcsolat mellett, közölte Thomas Reigner. Amennyiben viszont az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében, tette hozzá az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 15-25%-ra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot. Végül az időjárásról. Derült az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet délután 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Juhász előtt zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezetőt, zenei szakírót, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakját, kedves kollégámat itt a Magyar Katolikus Rádióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem, mert egy újabb opuszról beszélhetünk, egy olyan sorozatnak pillanatnyilag záró kötetéről, ami itt született meg a Katolikus Rádióban. Noha voltak gyökerei, voltak előzményei.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy a zene közelben 10+1 emlékezetes beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel című legújabb Juhász előtt kötet rendhagyó módon kezdődik. Nem bevezetéssel, hanem szabadkozással. Miért előd?
2: Szabadkozással, illetőleg majdnem szószegést írtam annak idején, amikor a komputer előtt ültem, azért, mert ennek már volt 10 kötete. 10 kötet zene közelben. Nincs ember, aki ezt áttekinti és végigolvassa, de nem is kell, mert nem erről szól a kötet. A kötet arról szól, hogy itt a Katolikus Rádióban 15 éve lesz augusztusban, amikor ide szerződtem, és a szerződésnek az volt az alapja, hogy a Csiba Lajossal közös zene közelben műsort újra élesztjük. Annak idején 1977-ben született a zene közelben. Még egyszer mondom a dátumot, mert szinte hihetetlen. 1977-ben a Petőfi Rádióban. Ott annak idején ez heti műsor volt, egy órás műsor, mégpedig élő műsor. Igazi magazin volt, mert mindenki szerepelhetett benne, aki éppen aktuális volt, érdekes volt, izgalmas volt és értéket képviselt. No, ez a múlt. A jelen pedig ugye most már 15 éves lesz, és a zene közelben itt is úgy született, hogy 60 percünk van, csináljatok, amit akartok. Nyilván először azt hittük, hogy a magazint kellene újra éleszteni, de kiderült, hogy a Katolikus Rádiónak a munkatársai, kedves barátaim hasonló műsorokat, többet is szerkesztettek, és azért abban mesterkedtünk a Csiba Lajossal, hogy egy kicsit át kell profilozni a zene közelben. Mégpedig úgy, hogy végül is ilyen pillanatkép, tulajdonképpen show műsor. Egy vendég, akivel pillanatkép, és a pillanatképpen belül bármi lehet. Attól függ, hogy az ő érdeklődése mit szolgált. Most már több mint 750 zene közelben született itt a Katolikus Rádióban, és csodálkozni fogsz, Éva, én még mindig szeretem csinálni. Nagyon élvezem, és valóban inspirál.
1: Ez egyébként teljesen érződik a műsoraidban. Én gondolom, hogy a kedves rádióhallgatóknak nem kell bemutatnunk a vasárnap elhangzó zene közelben, mindig délután hallhatják nagy élvezettel, és hogy ez nem munka számodra, az abból is kiderül, hogy nem csak az interjú alanyokról tudunk meg sok mindent, életútjukról, hivatásukról, zeneszeretetükről, hanem rólad is olyannyira őszintén, hogy a kudarcaidról is bátran vallasz. Kellenek a kudarcok a sikerhez?
2: Természetes, nem lehet mindig csak a hegy tetején járni, akkor élvezem a hegyet és a hegycsúcsokat, hogyha a völgyet is megjárom. Ez mindenre vonatkozik. Aki teljesen úgymond boldogan él, az hamis. Olyan ember nincs. Mindenkinek megvannak a keresztjei, és azon lehet tulajdonképpen gondolkodni, hogy hogyan tudunk a rosszból, a válságból, a problémákból kijutni, kiemelkedni, és hogyan tudjuk előnyünkre fordítani. De a legfontosabb az, hogy bár az én sorozatom, a legkevésbé én vagyok fontos. Mert én összekötő vagyok a vendég és a hallgató között. Én csak segítem, hogy kibontakozzon, én csak segítem, hogy katalizátor legyek. Régen rossz, hogyha én lennék a úgymond sztár vendég, nem. A vendéget meghívom, ő a legfontosabb, az ő bőrébe, az ő lelkébe szeretek belebújni.
1: Engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy a zene közelben 10+1 kötet végéről induljak. Itt ugyanis egy rendhagyó interjú található, amelyet Cigány Ildikó, aki te kisgyermekkorától ismersz, veled készített, többek között azt feszegeti, hiszen hamarosan 88 éves leszel, hogy mi a fiatalság titka. És ő erre egy nagyon rövid és frappáns választ ad, idézem: a világ dolgai iránt való érdeklődésed, a kíváncsiságod, hadd mondjam azt, hogy a csodálatod a fiatalság titka. Tehát, amit itt az imént mondtál az interjú alanyaidról, akiket nem csak tisztelsz, de én azt gondolom, hogy éppen a zene segítségével és a saját őszinteségeddel vallomásokra késztetsz. Megszereted az interjú alanyaidat?
2: Igen, és ezt vállalom, noha annak idején, amikor ezt elmondtam újságíróknak, akkor olyan furcsán néztek rám, mert nagyon sok hölgy a riportalany, a vendég, de őket tényleg szeretem. Nem lehet nem szeretni azt, akivel én beszélgetni szeretnék, beszélgetni mindenkivel lehet, de akitől többet szeretnék tudni, mint amit a felület ránézésre egy pillanatra ad. Hogy belebújjunk a bőrébe, hogy a lelkét is egy kicsit megsimogassuk, ahhoz valóban szeretni kell. És az az érdekes, hogy ennek különböző módjai vannak, a legtöbbször az, hogy meglepetés effektussal él az ember, hát ezt te is tudod, mert rengeteg beszélgetést csinálsz. A meglepetés pedig kizökkenti a vendéget a kényelemből, a megszokottból, a saját aurájából, ha úgy tetszik, és abban a pillanatban, hogyha már kizökkent, akkor már szabadon beszélgethetünk. Ehhez persze a zene segít, mert ahol a gondolat esetleg megáll, az ő kedvenc zenéje ismét megnyit újabb szívcsokrot.
1: Nagyon szép, amit mondtál, és én most hadd térjek vissza Cigány Ildikó interjúhoz. Beszélgettek a találkozásaitokról. Egyszer csak te kiavítod, és azt mondod, idézem, talán inkább kislányként ültél a sámlin. Naplót vezetsz? Vagy a naptárodból emlékszel vissza régi, kedves történésekre?
2: Őszintén válaszolok mindig, most is. 16 éves koromtól nem naptárat, hanem egy ilyen többé-kevésbé teljes esemény naplót vezetek. Ami azt jelenti, hogy ma az operában voltam is, milyen csodálatos volt Székely Mihály. Nem lelkizek sem önmagammal, sem egy esetleges olvasóval, hanem feljegyzem, hogy ma ez volt fontos számomra. Ez lehet nagyon gyakorlati is. Jött egy villanyszerelő is, felírtam az elérhetőségét, mert akkor legközebb nem kell keresni. Tehát ilyen napi dolgokkal van tele a kis naptár, nem nagy, pici, csak néhány sor, van, amikor semmi egy-egy nap során. Hogy miért kezdtem el, de mindig megvolt, hogy az emlékezet az lukas lehet, és segít az, hogyha egy-egy támpontot megadok saját magamnak, hogyha valami miatt utána kell nézni. Valahogy ilyen a zene közelben könyv is, hogy nincs ember, vagy nagyon kevés, aki A-tól Z-ig végigolvassa, viszont ha 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva kíváncsi lesz valaki, most csak rábökök a tartalomra, kíváncsi lesz valaki mondjuk Domokos Tamásra, vagy Frankl Péterre is még sorolhatnám hosszan, akkor előveheti, és megnézheti, hogy mi mindenről volt szó 10-20-50 évvel ezelőtt.
1: Fantasztikus utakat jártál be, fantasztikus emberekkel találkoztál. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy néhány szereplőjét felsoroljam a zene közelben 10+1-nek, többek között Eperjes Károly, az imént említett Frank Péter és felesége, Gulyás Dénes, Linkhammer István, Pitti Katalin, Sass Szilvia, Szinetár Miklós, Virág Judit, és még sorolhatnám. Milyen érzés, amikor eltelt évek, évtizedek után ismét találkoztok, interjúztok?
2: Nagyon jó érzés, mert valóban akit meghívok, az engem érdekel. Belebújok egy kicsit a bőrébe, a szívébe, és ha ő megnyílik, akkor egy olyan láthatatlan kapocs alakul ki közöttünk, ami működik akár évek, akár évtizedek távlatából. Mondok konkrét példát, színésznő, nem is zenész, Hüvösvölgyi Ildikó, aki nagyszerű énekes, nagyszerű színész, minden tud a szakmából, és az egyik legelső zenebutik egyikében hívtam meg, amikor bemutatták a Madás Színházban a Macskákat, Andrew Lloyd Webber fantasztikus művét, akkor talán ő volt az első nagy macska, aki szerepelt, nagyon szimpatikus volt, és amikor találkoztunk meg, hogy vagy, mind vagy, stb. És ennyi év távlatából, ugye 81-ben kezdődött a zenebutik, ennyi év távlatából ezek az erős kapcsolatok működnek. Úgyhogy a túlnyomó többség közösségben, hála jó Istennek, megmaradt a vendégekkel a mély kapcsolat. Ami nem azt jelenti, hogy állandóan telefonálunk egymásnak, vagy állandóan összefutunk, vagy vendégeskedünk, de megvannak valahol a kincseink.
1: Különösen örülök annak, hogy az interjúidat könyvben is olvashatjuk. Hallgatni is nagyon élvezetes, de visszalapozni, átgondolni különösen sokat jelent, legalábbis számomra, és gondolom az olvasók számára is. Amikor szerkeszted a könyveidet, hát nem fér bele mind a 700 interjú alany, mind a 700 műsor, vagy többet is mondhatnánk ugye a televíziós, rádiós múltadból. Mi alapján válogatod, mi alapján szerkeszted a megjelenő könyveket, vagy nevezetesen a Zene közelben 10+1-et?
2: Erre az első fejezettel, a szószegéssel válaszolok. Nem akartam folytatni, mert 10 kötet nagyon sokan voltak. A lényeg az, hogy az utóbbi években, mondjuk 2 évben fantasztikus vendégek jöttek össze. Egyik jobb, mint a másik is. Olyanok, akik régen nem voltak vendégeim, és egész egyszerűen nem tudtam ellenállni. Tehát szétszakították az én fogadkozásomat. Hiába gondoltam magamban, hogy nem, olyan jók, hogy oda kellett adni a lehetőséget nekik is. Így örömömre megszületett a 10+1.
1: Az is varázslatos, hogy például egy természetkutatóból, most a Klinkhammer Istvánnal készült interjút jutott eszembe, tehát egy tudósból elővarázsolod a zene szeretet.
2: Egy fantasztikus ember, aki nagyon jól tud szót érteni a fiatalokkal, egyetemistákkal, a legnehezebb egyébként. Annak idején a Szász Endre mondása volt, hogy a fiatalok nagyon kényes közösség, mert az a fiatal, most a 20 évesekre gondolok, aki nem lázad, aki nem úgymond forradalmár, az hülye. Bocsánat a kifejezésért, idéztem Szász Endrét. És Klinkhammer Istvánnál az a fantasztikus, hogy ő első pillanattól valahogy megérezte, hogy a fiatalokhoz nem leereszkedni kell, hanem megérteni, velük együtt gondolkodni, elfogadni az érveiket, és így együtt lehet tulajdonképpen megoldani bizonyos problémákat. Tehát ő egy igazi pedagógus, a szó legszebb értelmében.
1: De ha nézzük Pitti Katalin, Tokodi Ilona vagy Sass Szilviával készült interjúdat, ott pedig azt érzem, rossz szó az, hogy egyenrangúan, de igen, egyenrangúan beszélget zenéről, művekről, részletekről, akár elénekelnéd.
2: Nem javasolnám, de igen, évtizedek óta tisztelem, szeretem őket, becsülöm őket. Beszéljünk egy pillanatig Sass Szilviáról. A Zenebudi kezdeti éveiben, sőt előtte már a Zene közelben sorozattal, Csiba Lajossal együtt meghívtuk Szilviát. És a Szilvia életében volt olyan, amikor belekeverték különböző félreértésekbe, ami a művészvilágban azért nagyon sokszor előfordul, és volt olyan idő, amikor nem kérték fel, nem szerepelt, én pedig csak azért is szerepeltettem annak idején. Hát ezért van az, hogy bármilyen oldalon lévő kiváló művésszel én megértem magam. Mert nem politizálunk, hanem érték mentén beszélgetünk. És amikor a Pródi kevésbé volt, hogy mondjam, népszerű a hivatalosság részéről, akkor is meghívtuk. És ugyanígy a Szörényi Levit. Tehát a zenében az a csodálatos, hogy egy jó megközelítés, és nem napi ilyen-olyan megoldásokat keresünk, hanem értéket. Aki zenével foglalkozik, az egyrészt nem a hétköznapoknak a rabszolgája, hanem hadd idézzek itt a Katolikus Rádióban számomra egy nagyon kedves mottót, Vukán Gyurit idézem, hogy a zene a jó Istennél van. Most a művészeknél vagy elismeri ezt valaki, vagy elhiszi, vagy nem hiszi, akkor is ott van. Ez meg azt jelenti, hogy teljesen más szféra, más magaslat, ha úgy tetszik, más transzcendencia. Tehát nem napi jobboldal, baloldal, ilyen-olyan napi fordulat, hanem a zene mentén tudunk alkotni, beszélgetni, továbbadni.
1: És csodálatos, ahogy megtalálod a zene közelében a hangot, a hangulatot az interjú alanyaiddal. Én most itt a zongorára néztem, és eszembe jutott, hogy neked köszönhettük, amikor Kocsis Zoltán többször itt volt a stúdióban, interjúzhattál vele, és mondhatjuk, hogy szinte gyerekkorától, csoda gyerekkorától ismerted. És
2: hát hogyne, Szoli, életemnek az egyik fő motívuma évtizedeken keresztül, három közös könyv, nem akarom sorolni, nagyon hiányzik. A mai zenei szénán nagyon-nagyon hiányzik, de el kell fogadni, mert az élet kemény. Nincs arra tekintettel, hogy mi mindent szeretnék. De vissza a szereplőkhöz, a vendégekhez, ha valaki végignézi majd a névsort. Valóban mindegyikük olyan, hogy tett egy-egy zenei kockát a közös építményhez. És itt van egyházi ember, van festészettel foglalkozó, van operett, művész, és így tovább.
1: Vagy
2: és
1: akár tovább. A Néprajzi Múzeum igazgatója, Kemecsi Lajos. És nagyon érdekes, úgy indítod, hogy most találkoztatok először az interjú során.
2: Ez így igaz, és azóta is nagyon kedvelem és tisztelem. És ugyanilyen találkozásom volt Domokos Tamással, aki a Kodolányi Egyetemnek az elnöke. Hadd mesélem el egy pici kis jellemző történet. Olvastam, hogy a Kodolányi Egyetemen lesz egy olyan téma, a fiatalok jelentkezhetnek erre a szemináriumra, ahol Taylor Swift szerepel, aki egy amerikai popstár, valahol fenn a magasban, legmagasabban, és fiataloknak egyetem, na végre valaki ezt megcsinálja, gondoltam magamban, és elkezdtem nyomozni. Rögtön felhívtam a közös ismerőst a ottaniak közül, egy órán belül már beszéltem az elnökkel, és olyan pillanat alatt evidens volt, hogy hát ő eljön, persze, boldogan eljön, eljött, és előadta, hogy nem lehet kizárni XYZ-t, ha értékes és a fiatalokat megmozgatja, akkor igenis foglalkozunk vele, be lehet mutatni, és ami érdekes, és ami a fiatalokat, ez a lényeg, hogy a fiatalokat foglalkoztatja, nem lehet lepergetni, hanem nézzük meg, hogy mit tudunk együtt belőle kialakítani. Tamás fantasztikus úttörő, annyira nyitott, mint a Kodolányi Egyetemnek az elnöke, tehát a lényeg az, hogy annak idején ezt próbáltuk a rádióban is, televízióban is, amennyire lehetett, ami aktuális, érdekes, nem elhallgatni, hanem inkább

0: Gitárral. Hogy viselted a klasszikus zene iránt rajongók kritikáit?
1: Én zenetörténész vagyok, zeneakadémiát végeztem, de mindig az előtt is, ott is, és pláne utána engem a zene nem csak a klasszikus zeneként érdekelt, nem csak a skatuják, a dobozok, az elhatárolódások, hanem a zene nagybetűvel, de nagyon sokrétűen. Amiben beletartozik, amiket soroltál, akár a jazz, akár a popzene, tehát a zenének bármelyik szeglete. Nem vagyok mindegyikben egyformán jártas, de azért az évtizedek alatt nagyon sok mindennel foglalkoztam, és amivel foglalkozom, abban egy kicsit igyekszem elmélyedni. Én nem vagyok művész, hanem történész, ha úgy tetszik, de még inkább továbbadó, átadó. A Zenebutiknak volt egy mellékneve. Zenebutik, zene híd. Híd, ami összeköt bennünket, híd, ami összeköt a zene különböző részlegeivel, és ezért szoktam azt mondani kicsit nagyképűen, hogy ez a nagy buborék, amiben vagyunk, és amit zene alatt értünk, én ebben lubickolok.
0: Érdekes, éppen erre gondoltam, a zenehíd kifejezésre, és arra, hogy egy korábbi interjúnkban elmondtad, hogy mennyire fontosnak tartod nem csak magadnál, a gyerekeidnél, az unokáidnál, és egyáltalán valamennyiünk számára azt, hogy megtalálják az útjukat, amire teremtődtek, amerre menniük kellene. Mi segített téged abban, hogy rátalálj a zenehídra, a zene közelére?
1: Nagyon nehéz erre válaszolni. Zeneakadémián már különböző népi együtteseknél zongorakísérő voltam. Már jártam a jazz első megnyilatkozásainál. Pege Aladár, aki egy Casanova espresszóban játszott, és oda vittük a lányokat hallgatni, és milyen szép, milyen izgalma. És így tovább, tehát beleolvadtam ebbe a közegbe, ami az 50-es, 60-as, majd későbbi évtizedekben a magyar zene különböző útjait jelölte ki mindannyiunknak. Aztán valaki csak a kamarazenével foglalkozott, csak operában jártas, engem túl sok minden érdekel a mai napig. Ez számomra azért jó, mert így a vendégeket például a rádióműsorokhoz nagyon széles palettáról lehet kiválasztani, de igyekszem mindig olyanokat találni, olyanokat felkérni, olyanokkal műsort csinálni, akikre más is izgalommal figyel. Én nagyon remélem, hogy ez az új kötet is olyan, hogy ha más nem, az emberek kíváncsiak is esetleg fellapozzák, hogy na, mit mond ez a színész, ez a zongoramű, ez a költő, és így tovább, és így tovább.
0: Nagyon tetszik a címe, hogy zene közelben 10+1, és ugye megbeszéltük, de le is írott, hogy miért éppen ez a címe. A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy vasárnaponként hallhatják a Zene közelben című műsorodat, szombatonként viszont házi muzsika van a Déli Báb utcában, ugyancsak a te vezetéseddel. Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy a műsoraid mellett mind dolgozol most, mire számíthatnak az olvasók, milyen újabb könyvben reménykedhetünk?
1: Ennek a könyvnek van egy közvetlen előzménye, Életem zene közelben címmel, ami tulajdonképpen nulláról a nyugdíjazásig szól, amennyire próbáltam összefoglalni. Nagyon sok minden van benne, és ha még a sors ad időt és lehetőséget, akkor a zene közelben 10+1-nek talán lesz egy harmadik úgynevezett záró kötete, ami lényegében az utolsó 15-20 év történése. Mert egy szelete ennek a Katolikus Rádióban a két műsor, mellette, hála jó Istennek, elég sokat utaztam, mellette születnek olyan könyvek, amelyek nem a rádióhoz kötöttek, hanem különböző művész nagyságokhoz, hogy a legfrissebbet mondjam a Néhai Vásári Tamásról. Tehát igyekszem a bennem még meglévő témákat, amiket én a magam oldaláról tudok, mert évtizedes háttér van, ezeket még talán összeállítani, megcsinálni. De nem merem hangosan mondani, mert ez nem csak rajtam múlik. Ugye 88 éves leszek májusban, ilyenkor már nem lehet tudni, hogy mennyit ad a jóisten. Minden esetre nem ülök, és nem malmozom, és nem nézem egész nap a televíziót, hanem igyekszem a gazdag múltból és a még gazdagabb jelenből gazdálkodni.
0: Ez talán zárszó is lehetne, de azért engedj meg egy személyes kérdést. Mit jelent számodra ma, hamarosan 88 évesen, a zene közel?

0: modellben lét ahhoz képest, mint amit a fiatal juhász elődnek jelentett.
1: Ugyanazt, különböző évtizedekben ugyanazt. Számomra a zene az egy abszolút természetes közeg, és amennyiben idő, energia, lehetőség adódik, akkor ennek a jó oldalát és a közérdekű oldalát talán most is majd meg lehet találni. Én sem tudom még nincs meg a váz, még csak különböző ötletek vannak, majd kialakul. Tehát nem ünneplem a 88-at, ennyi, elértük, reméljük, hogy folytatása lesz, és biztos vagyok benne, hogy ugyanez a kíváncsiság, ugyanez az érdeklődés, ugyanez a szeretet az, ami majd engem irányít.
0: Kedves hallgatóink, Juhász Előd zenetörténésszel, tévés rádiós műsorvezetővel, kedves kollégámmal a legújabb Zene közelben 10+1 emlékezetes beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel című pár napja megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Doxai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szent Mise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín. Annak elfogyasztása legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szent Misében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, ami kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus föláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostjában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. Nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szent áldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt Amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolitus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az Amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben, ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szentest érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolitus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután várd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített. Egy másik helyen, hangsúlyozza a professzor úr, Ciril, azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Ciril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szent áldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cirilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról mi gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szent áldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szentáldozással kapcsolatos élményét, ezt hagyd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szentáldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van. Valaki ott van. Ő ott van vele. A professzor úr így folytatja. Igen, a szentáldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak. Melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de, hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szentáldozástól. A szentáldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát, értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szentáldozásra testileg, az egyórás szentségiből, és lelkileg, Szent Jónással, illetve a Szent Misén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentáldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött Wolmuth Ferenc a tanácsköztársaság alatt kivégzett pap boldogavatás eljárásának római szakasza, mondta el Törő András az MT-nek. A szentszék illetékes szervei megvizsgálják a tanácsköztársaság alatt kivégzett magyar pap vértanúsága tényét és körülményeit, ismertette a római pápai magyar intézet rektora. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Tárgyalásokat kezd az Egyesült Királyság az Európai Unióval, hogy csatlakozzon az Ukrajna számára létrehozott mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz, jelentette be Keir Starmer brit miniszterelnök. A kezdeményezést az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján terjesztik elő. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak már, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MTI beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a Magyar Távirati Iroda beszámolója szerint. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Május 9-től a készenléti rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét. Magyar Péter a Facebookon közölte, erről már tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén. Jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése a jegybank korábbi működéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben nyilvánosságra került információk alapján. Az MNB belső vizsgálat után hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen indítványozták az eljárást, az iratokat pedig átadták a Nemzeti Nyomozó Irodának. Leálltak a magyar bankrendszer nagyobb összegű átutalásai tegnap napközben, jellemzően a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át a rendszeren, emiatt késhettek a fizetések is a hosszú hétvége utáni bérátutalási napon, a problémát a gyró rendszer hibája okozta. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transatlanti kapcsolat mellett, közölte Thomas Reigner. Amennyiben viszont az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében, tette hozzá az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 15-25%-ra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot. Végül az időjárásról. Derült az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet délután 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk első felében a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól készült beszélgetésünk utolsó részével jelentkezünk. Adásunk második felében a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallanak. Most Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal Berec Renáta beszélget.
7: ejtsünk néhány szót akkor a varázsjátékról, magáról, hogy mi is tulajdonképpen ez a terápia.
8: Köszönöm kérdésed, nagyon izgalmas. Amint mondtam, 30 éve látom így a gyermekek lelkének, idegrendszerének fejlődését szerencsére. 3 gyermekem van, a legidősebb nem sokára 20, a legkisebb nem sokára 11, és a legkisebb gyermekem volt épp pocaklakó, amikor én dr. Göbel Orsolyánál ezt a képzést végeztem. Ez egy 90 órás akkreditált továbbképzés keretein belül megvalósuló szakképzés volt. Ez PT, szocioemocionális pedagógiai terápia. Nem vagyunk túl sokan az országban, azt hiszem ilyen 50-60-an lehetünk maximum. Orsolja ezt óvodapedagógusoknak, pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak, tehát ilyen alapdiplomával rendelkezőknek indította. Tehát maga a varázsjáték az dr. Göbel Orsolya nevéhez fűződik, aki nagyon-nagyon-nagyon sok minden, gyógypedagógusként kezdte ő is a pályafutását, tiflo és oligofrén pedagógia szakon végzett a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán, pszichológus, klinikai szakpszichológus, autogén tréning, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent sorolhatnánk, hogy ki is ő, mi is ő, és tudom, hogy jelen pillanatban is egy hatalmas forradalmi módszeren dolgozik. Alapvetően maga a varázsjátékok ötlete az egy átvett dolog volt. Aki ezt megteremtette, alapvetően Klaus W. Wöppel, egy német pszichológus, az ő nevéhez fűződik. Viszont Orsolya, amikor a nevelési tanácsadó vagy pedagógiai intézet, ezt most nem tudom pontosan, keretein belül óvodai pszichológusként dolgozott 10 esztendeig, ott alakította ki ezt a varázsjáték gyűjteményt. A varázsjáték alapvetően, ha nevéből indulunk ki, szoció, ugye egy szociális, személyi közi, emberek közötti emóció, érzelem, érzelmi, tehát gyakorlatilag egy szociális térben, tehát élő interakciós térben érzelmek megnyilvánulása bekerülésével egy olyan lélekjáték, szeretetjáték, fantáziajáték, ahol gyerek, felnőtt egyaránt alapvetően feszültséget tesz le, és tehermentesül, töltődik, elfogadásra kerül, ő elfogad, és töltődik. Tehát gyakorlatilag relaxációs, már-már egy-egy játék meditációs erővel bíró, fantasztikus terápia, de itt kihangsúlyoznám, hogy nem pszichológiai, hanem Orsolya direkt beletette, hogy pedagógiai terápia.
7: Mit gondoltad, hogy szükséged lesz majd erre, és el kell végezned?
8: 3 gyerekem van, legnagyobb tanító mestereim a gyermekeim, és ezt nagyon-nagyon-nagyon régóta tudom, már a saját gyerekkoromból kifolyólag is, én egy aszmás kisgyerek voltam, és nagyon sokat töltöttem egyedül, ténylegesen térben, játékkal, kín a szabad élő térben, világban, a homokkal, a vízzel, a mindennel. Hiszem, hogy a mai napig, ami a fantázia átemelő ereje, és nagyon-nagyon fontos, hiszen vannak kultúrák, ahol igen fiatalon azért lépnek ki a fizikai keretek közül a fiatalok, tehát azért nem bírják a földi terheket, mert picikoruktól kezdve külső képeket kapnak, és a fantázia a reproduktív, és aztán a produktív fantázia nem tud kiépülni, nincs meg a fantázia átemelő túlélést elősegítő kialakultsága a rendszerükben, okozhatja azt, hogy nem bírják az életterheit, és rettentően magas az öngyilkosságok száma. Én a saját gyerekkoromban vissza tudok menni oda, hogy mennyit lehettem önmagamban elmélyülve, önmagammal a térben, és mennyit tudott a téren keresztül fejlődni a saját fantáziám, A mai napig, hogyha kutyaszorítóba kerülök, és egy olyan feladattal, hogy igen, ledönt a feladat, hogy na ezt most hogy oldjam meg, mit csinálunk? Azonnal előveszük a fantáziát, és átemeljük a fizikai valóságot abban, hogy na jó, akkor üljünk le, akkor most ebből kell kiindulnunk. Ebből így és így és így és így és így és így és így lesz majd megoldása ennek a feladatnak. De ha nincs megadva ennek a tere picikortól kezdve, hogy ő, mint egyedi rendszer, tudjon belső képeket készíteni, és legyenek mintái, modelljei, akár az állatok, akár a növények, akár a homok, a víz, a fák, a szél, az elemek, minden tekintetében tudjon másolni, amikor a meglévő tapasztalataiból egy gyerek másol a világból, azt hívjuk reproduktív fantáziának. Tehát ő ugyanazt, ami a tárába bekerült, tehát újra játsza. A szerepjátékokban is ez jelenik meg. És hogyha ez a fajta reproduktív fantázia kiépül, akkor tud produktív fantáziává föllépni, azaz én az egyedi rendszerembe tudok olyat. Van egy ilyen szó is, hogy plagizálás, tehát nem másokéból átvett dolgokból építkezve egy olyan dolgot kitalálni, feltalálni, ami előtte még mások által nem jelent meg. Tehát egy ilyen tehermentesítő, tehát például azt, hogy neked elmegy a abszolút az árama, és mondjuk egy olyan lakásod van, hogy minden bezáródik, mert okos eszközök fogva tartanak, mint ami például Ázsiában már volt, akivel előfordult. Ha nincs produktív fantáziája, akkor lehet, hogy belehal egy ilyen élethelyzetbe. Mert nem alakult ki a fantázia átemelő ereje.
9: Most azért itt eszembe jutott ennek apropóján, ahogy mondtad, hogy sokat töltöttél egyedül játékkal kint a szabadtérben. Azért a mai gyerekekre az igazán jellemző szerintem, hogy ki is mondják, hogy ők unatkoznak. Uh-huh. Most unatkozni azt mondják a szakemberek, hogy meg kell tanulni.
8: Így van.
9: De miért?
8: Nagyon, és nekik ebben a világban nagyon-nagyon nehéz helyzetük van, tehát így fel is mentem a mai gyerekeket. A már emlegetett türelem, azonnaliság, ami az ő világukban nagyon nehéz, hiszen mindent azonnal kapnak. Erre sincs idő, vagyis hogy nem teremtődik meg az idő, hogy mondjuk óvodába lehet, hogy van olyan kisgyerek, aki életében nem ment még gyalog kézenfogva az édesanyjával, a nagymamájával, vagy bárkivel az óvodába. Mert olyan rohanó világban élünk, hogy nem teremtődik meg az, hogy jó, akkor itt most elindulunk, és 15 percig az a dolgunk, hogy elérkezzünk az oviba, és bármi, ami az utunkba adódik, azaz, hogy föl van állványozva bal oldalon, hogy hívják ezt palló, miért áll ott a bácsi, tehát hihetetlen mennyiségű beszédhelyzet és tanulási helyzet és másolási helyzet, azaz produktív fantáziát építő helyzet adódik, nincs megélés rá, nincs lehetőség rá, tehát meg kell tanítani őket a várakozásra, mert azonnal egyik pontból a másik pontba eljutok, talán még közben azt se érzékelem, hogy odaértünk, mert a kezemben van egy okos eszköz. Úgy tud a világ lelassulni, ha mi lelassítjuk, és le tud lassulni.
9: Nagyszerű gondolatokat kaptunk ismét tőled. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy beszélgessünk ilyen dolgokról.
8: Én is köszönöm szépen, és minden jót kívánok minden kedves hallgatónak és neked is.

0: Műsorunk folytatásában Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélget a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról Mónos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: 110 000 esen is az a sajátos nevelési igényű fiatal jövője lett könnyebb, az úgynevezett legszimbiózisnak köszönhetően. Ezzel a figyelemfelkeltő mondattal érkezett a szerkesztőségünkbe egy tájékoztató levél. Természetesen a figyelemfelkeltésnek foganatja van, nem csak a mi számunkra, hanem annak a 110 000 fiatalnak és hozzátartozójának a szempontjából is. Köszöntöm a telefonvonal végén Jakubinyi Lászlót, akit arra kérek, hogy ezzel a bizonyos lexszimbiózissal, amit valójában nem más, mint egy újabb jogszabály, amit a Szimbiózis Alapítványnak köszönhetünk. Mindenek előtt köszönöm, hogy elfogadta a meghívást vagy felkérést erre a beszélgetésre. Hát a jogszabály lényegével ismertesse meg a hallgatókat elsősorban.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Gyakorlatilag Magyarországon 4500 fővel nő évente az esen is tanulóknak a száma. Olyan gyerekeket kell elképzelni, akik nem csak a fogyatékosok, hanem a pszichiátriai érintettséggel lévőktől egészen addig, hogyha valakinek cukorbetegsége van, diszlexiás, diszkalkuliás, viselkedés problémás, sajnos egyre több ilyen gyerek van, és amikor kijönnek ezek a gyerekek az iskolából, gyakorlatilag jogilag meggyógyultak még néhány évvel ezelőtt. Volt egy alapjogszabály, ami ugyanúgy a mi kezünk keretében született, ami azt próbálja javasolni, hogy ezek a gyerekek a nagybetűs életbe való belépéshez kapjanak egy esélyt, egy pozitív diszkriminációt, hiszen valljuk be, hogyha az iskolában nehezített az ő létezésük, akkor a munkavilágában is ugyanúgy problémáik lesznek. A gyerekek a második szakképzésig, 24 éves életkorig maradhatnak akár speciális szakképzési iskolákba, utána pedig jön egy légüres tér. És mi azt tapasztaljuk, hogy például a minapali intézményeinkben nagyon sok ilyen gyerek érkezik, hogy egy-két éve kalódik otthon, és utána elveszíti azokat a kompetenciákat is, amit az iskolában elsajátított. Na most ennek a jogszabálynak a lényege, hogy a gyerekek automatikusan megváltozott munkaképességűnek minősülnek annak az évnek a végéig, amikor betölték a 26 éves életkort. Ez azt jelenti, hogy a cégek, akik rehabilitációs adót fizetnek be, tehát minden olyan cég, aki 25 fő fölött foglalkoztat, 20 főként be kell fizesse a minimálbér 9-szeresét, ami most lassan közelíti a 3 millió forintot. Ez egy óriási összeg. Ha pedig felvesz egy ilyen gyereket, fiatalkorút dolgozni, kvázi, aki kijön az iskolából, nem a gyereki szó, természetesen itt a legjobb, akkor ez nem csak az, hogy ingyen munkaerő, hanem még pénzt is spórol a cég, akár 9000 forintot tud spórolni, hogyha valakit 4 órába vesz fel minimálbérrel, és lehet, hogy ebben a két évben, mondjuk 24-26 éves életkorig kiderül, hogy tényleg komoly problémái vannak, akkor utána le lehet őt a régi szóval százalékoltatni, és megmarad a cégnél hosszú távon, még megváltozott munkaképességű, de a két év alatt lehet, hogy olyan jól felszívja magát, hogy utána teljes értékű munkavállalóként ott tud maradni. Ez nagyon fontos az, hogy ez egy pozitív perspektíva, ami egy átmenetet képez, és ez újra keretezi az esetének a fogalmát, tehát nem csak az iskolában kap utazó gyógypedagógust, vagy mint amilyen felmentést a tesi alól, hanem egy lehetőséget kap ahhoz, hogy a munkaerőpiacon megjelenjen. Azt kell tudni, hogy a tőlünk nyugatabbra lévő országokban ezeket a gyerekeket már mint munkaerőpiaci tartalék nézik, és a cégek és az iskolák együttműködésben dolgoznak, kvázi van itt is Magyarországon erre például egyetemek és cégek között, akkor legyen a speciális szakiskolák és a cégek között is egy együttműködés, hogy mondjuk ott töltik a szakmai gyakorlatot, és az iskola után már ismerősként köszöntik a cégek ezeket a tanulókat, akik kijönnek 21 néhány évesen az iskolából.
1: Tulajdonképpen most megint állami feladatot vállalt magára a Szimbiózis Alapítvány, hogyha jól figyeltem a szavaira, ami szól az esen is fiatal, tehát az érintettnek, szól az iskolának, és szól a munkáltatónak egyaránt, ugye?
2: Mindenképpen ez egy tapasztalat. Azt gondolom, hogy mi nyitott ajtókat döngettünk. Azért be kell valami, hogy 3 évünkbe került, hogy sok helyre elmentünk, leírtuk, konferencián tartottunk előadást, írtunk még egy levelet, tehát egy-két államtitkárhoz, meg főosztályvezetőhöz is be kellett kopogtatni. Valójában mindenki támogatta, és ami abszolút pozitív üzenet, hogy parlament ülésen ezt a jogszabályt a patkóba 100%-osan mindenki támogatta. Tehát nagyon fontos számunkra is az az üzenet, hogy ennek nem mondjuk politikai gondolkodásmód kell hozzá, hanem valaki javasol valamit, mint a szimbiózis alapítvány, és mindenki megérti, hogy ez fontos. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan jogszabálymódosítást javasoltunk, ami mindenki számára érthető volt és támogatható.
1: Az imént utalt arra, hogy volt ennek előzménye, ugye 3 éves küzdelemről van szó, de volt valamiféle előzménye annak, hogy ez a módosítás létrejöhessen. Az mi volt?
2: Hát ez egy 8 évvel ezelőtti történet volt, amikor egyáltalán, hogy az esenés diákok megváltozott munkaképességükként bekerüljenek egy jogszabályi gondolkodásba. Ez volt a jogszabálynak az alapja, és az a jogszabály az elvesztette úgymond hitelességét, mert menet közben a szakképzési jogszabály is változott, és 24 éves korig bent maradhattak a gyerekek, mai napig is bent maradhatnak a szakképzésbe. Így az a gondolkodás volt, hogy 24 éves kornál húzzuk meg azt a határt, hogy ők legyenek átmenetileg megváltozott munkaképességek, az elvesztette a jogosultságát. Hiszen amikor 8 évvel ezelőtt mi az alapjogszabályt javasoltuk, akkor még a szakképzési rendszerben 22 éves korukig maradhattak a gyerekek. Ami most nagy áttörés, hogyha sokáig maradnak, kimaxolják az iskolai lehetőséget, a speciális szükségletű gyerekek kapnak plusz 2 évet. Azt gondolom, ez egy óriási lehetőség. A cégeknek pedig egy nagyon fontos üzenet, hogy most van Magyarországon 100 000 olyan személy, akire lehet számítani. Azért azt kell látni, hogy évente körülbelül itt Miskolcon is, tehát néhány száz gyerekről beszélünk, tehát ők azok, akikre úgy kell gondolunk, hogyha őket jól betanítjuk, olyan speciális eszközöket is igénybe lehet venni, a jogszabály lehetővé teszi, például a cég az adó terhére tud egy mentort fizetni, aki ezeknek a gyerekeknek a egybeszeretését segíti, tehát ez is egy adókedvezmény, amit mi javasoltunk, és ez is átment a jogszabályban. Valamint nagyon fontos az, hogy mi mindenki hazai erőforrásokba gondolkodunk, és nem abba, hogy esetleg külföldről importáljunk munkavállalókat.

0: Hogy ugye a cél a jogfolytonosság, hát erről beszélünk majd az oktatás és a munka között, meg azt is, hogy egy lehetőség arra, hogy rehabilitáció helyett foglalkoztassák a fiatalokat. Kifejteni ezt egy kicsit bővebben?
1: Az eddigi tapasztalat az volt, hogy iskola után ezek a gyerekek a családoknál kallódnak. Ha valaki 2-3 évig nem dolgozik, azért az egy lelkileg is, szellemileg is azért lefele menő spirál, nem utolsó sorban elkezd a család szegényedni, és akkor már nagyon nehéz belépni a munkaerőpiacra, akkor szociális intézményi foglalkoztatás jöhet szóba, mint mi, akik a súlyosabb, tényleg a nagyon súlyos fogyatékosokat látjuk el és foglalkoztatjuk, akiknek valljuk be, nagyon nehéz belépni a nyílt munkaerőpiacra. Tehát az egy drága állam által fenntartott szolgáltatás, tehát kell egy szociális intézmény, kell egy terápiás foglalkoztatás, tehát gyakorlatilag az adófizetők pénzét elkezdjük egyre jobban költeni, ahelyett, hogy egy ilyen jogszabállyal a cégek által befizetett adóterhére foglalkoztassuk őket. Ha megnézzük a hivatalos adatokat, tavaly 206 milliárd forintot fizettek be a cégek, ahelyett, hogy foglalkoztatnának ilyen megváltozott munkaképességű személyeket. Ezt az adót lehetne bérként elkölteni, és azt gondolom, akkor teljesülne ez a munkaalapú társadalom vízió, hogy mindenkinek megtaláljuk a számára a megfelelő munkahelyet.
0: Hát bár még nagyon rövid idő telt el, ugye ez január 1-től él, hogyha jól tudom, ugye? De van már valami visszajelzés, tapasztalat?
1: Minket egyre többen keresnek a cégektől HR-esek, ez nagyon fontos, hogy ahogy elkezdtünk erről így kommunikálni, van egy ilyen fajta nyitottság. Nekünk most egy nagyon fontos szerepünk a civil szervezettel, és itt például Miskolcon a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács újra összehívását javasoltam a városvezetésnek, ahol mondjuk az iparkamara, a városvezetés, a munkáltatók és az iskolák együtt tudnak leülni egy kerekasztalhoz és beszélgetni. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy például idén május-júniusban hány helyről hány gyerek fog végezni, és itt nem csak a speciális iskolákra beszélünk, hanem hál' Istennek nagyon sok helyen integrált oktatás van. Tehát itt nem csak az intellektuális fogyatékosokról beszélünk, hanem olyan gyerekekről, ahol lehet, hogy például 2 óránként meg kell egyen egy fél zsemlét mondjuk a cukorbetegsége miatt, és emiatt egy fokozott figyelmet kell rá fordítani. Tehát nagyon széles az a skála, akik ebbe beleesnek, és számukra kéne elmondani meg a szülőknek, hogy ez egy pozitív lehetőség, mert nem utolsó sorban az iskoláknak tudni kéne azt, hogy az iskola utolsó évében tudnak egy pozitív perspektívát ezeknek a nehezebb helyzetben lévő gyerekeknek nyújtani, hogy ők is teljes értékű felnőtt életet tudjanak élni.
0: Mikor beszélhetünk múlt időben erről a 3-as találkozóról, a Rehab Tanács, az Iparkamara és az Önkormányzat képviselői között?
1: Hát a levél az bement már, kaptam egy szóbeli visszajelzést, hogy mindenképpen össze fogják hívni. Én remélem, hogy egy jó hónap múlva majd érdemes erre a kérdésre visszatérni.
0: Ennek egyfajta regionális program kidolgozása is célja lenne?
1: Ez mindenképpen a szereplőktől függ. Tehát ebben mi egy szereplő vagyunk, de valójában azt gondolom a generáló, itt enne mondjuk az önkormányzat, vagy esetleg a megyei önkormányzat, az iparkamara, tehát vannak tőlünk sokkal-sokkal nagyobb hatókörű szervezetek, akiknek ebben szerepük lehet. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni a közös hangot. Itt a kezdő lépést kell mindenképpen megtenni. A város részéről én kaptam egy visszajelzést, küldtem levelet a kamarának, várom a visszajelzést.
0: Igen, kopogtatni kell, kapaszkodjunk egymásba a jó cél érdekében. Én nagyon szépen köszönöm Jakubinyi Lászlónak a tájékoztatást, visszatérünk akkor erre a témára.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorban a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallottak. Új témával mához egy hétre várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Nátrán István, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok! A most elhangzott műsort vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeggelt kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeggelt kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban, a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások erőre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasztják a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vedessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérhető új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szent Atya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szent Atya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: È la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová a feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket. Éppen ellenkezőleg, ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva a régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
1: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Cheli Leitare, alleluia!
0: Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Cheli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valami megköszönte a Mater Gyermekvédelmi Egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, a mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát Jézus mennybe menetele és pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapi de Arequipa. A Csápi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezette munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiakatáson fogadta Luis Antonio Tagliabíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hadtagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, Izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot. De anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét. Úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve tejjék. Isten tudja honnan, palástot kerített. Aranyos palástot vállamra terített. Fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember? A sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
1: Mécs László a királyfi három bánata című versét Cseke Péter mondta el. Mécs László premontrai szerzetes, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb és leghatásosabb képviselője volt. 1895-ben született Hernád Szent Istvánon. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány magyar-latin szakos hallgatója lett. 14-ben lépett a premontrai rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 16-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pedig pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrai gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 30-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmetre. 41-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta Király Helmetet Csornán, és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban kovolt vádok alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978-ban hunyt el Pannonhalmán.

0: A nap imája.
1: Add a világnak a lelkek békéjét. Téged, Istennek anyja, meghat a világnak és a lelkeknek oly sok nyomorúsága. Apáknak, anyáknak, házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja és bánata. Téged, ó Isten anya, meghat az oly sok élete virágában kisiklott ember, akiket meggyötörtek és haldokolnak. Az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget. Te, irgalmasság anyja, eszközöld ki Istentől számunkra a békét. Esedezd ki számunkra mindenek előtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Béke királynője, add a világnak a fegyverek és a lelkek békéjét, hogy a rend és béke nyugalmában virágozzék az Isten országa. Ámen.

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
0: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Egyházmegyei találkozó lesz május 9-én szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében főegyházmegyei találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába erre a napra. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Május 9-ére szeretettel hívom a praptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában, írta az érsek. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán pedig előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz, melyet tehát Ternyák Csaba mutat be, az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ mindezekről a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelő szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6,5 éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem oldaláról letölthető lapon az Eszterházy tér 1 számra kell benyújtani május 31-ig, ez az internetes cím pedig www.felvi.uni-eszterházy.hu. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 000 forint, és a falusi vendéglátás éjszakánként 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, amiről szó van, összesen tehát 120 euróról fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. Az első nap korai hajnali indulás lesz 4 órakor Kápolnáról, az úti cél Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása, vacsora, a második nap részétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyó Szent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, majd a negyedik nap Gyergyószárhegyről indulás, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd hazaérkezés Kápolnára. Következik a második Egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntője május 7-én Karcagon. 9 órától érkeznek majd a csapatok, 9 óra 15 perctől következik a megnyitó, 9 óra 30 perctől a pályák elfoglalása, bemelegítés, 10 órától aztán a csoportmérkőzések délután 4-1-ig, akkor kezdődnek a középdöntők 14:30-ig, majd jönnek az elődöntők, 3 óra előtt 5 perccel már a helyosztó mérkőzések, és 15 óra 30 perckor az eredményhirdetés, illetve végül agapé. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az életszent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikában, amely augusztus 30-áig látogatható. Ehhez programok is kötődnek. Az eredetileg meghirdetettől eltérő időpontban, május 7-e helyett 14-én 18 óra 30 perctől felolvasó estre várják majd a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogató központban. Csend ima közösség lelki gyakorlatot tartanak a Szentlélek lelki gyakorlatos házban Sajó Pál falán május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig. A lelki gyakorlatot Kónya Ákos, református lelkipásztor vezeti. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Jelentkezés a szentlélekház@migorkat.hu címen, további információ a 30-as 561 43 69-es telefonszámon. Májusi búcsút rendeznek Péliföld Szentkereszten, május 9-én és 10-én. Most szombaton a Szalézi családnapja lesz, 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlagnál, bemutatja P. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök, délután aztán tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlagnál, ünnepi szónok Ternyák Csaba egri érsek, 15 órakor pedig litánia következik a kegy templomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszti szalíziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymaros ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont át május 16-a szombat, a kapuk reggel 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor indul, a helyszín Nagymaros, plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Margarita nővér és Huber atya tart gyógyító lelki gyakorlatot Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban május 26-a és 30-a között. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló, a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött, Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián van erre lehetőség, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. Verses zenés barangolást tartanak Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ e-mailben a versalap22@gmail.com címen, vagy telefonon dr. Hortai Ritánál 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán lesz reggel 7 órakor az indulás Miskolcról, aztán Nagyvárad, Szecessziós város, Ady Endre városa, Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, Kolozsvár, Szent Mihály templom, Mátyás szobor csoport, Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető. Az első szállás Torockón, ahol kétszer kell fel a nap, aztán 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája a marosvécsi kemény kastély, Erdélyi Helikon, Maroshévíz, aztán a második szállás Borszéken, termálvízben fürdőzés, Június 26-án pénteken Borszék séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy Esztena lovasszekérrel, az Esztenás tető étkezés a Szabadban, majd jön a harmadik szállás Csíksomjón, nyerekbe a hármas halomoltárhoz. 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás, szalonnasütés Csaba testvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Annató, Tusnádfürdő és a negyedik szállás is Csíksomjón, majd aztán június 28-án vasárnap, indulás hazafelé reggel 6 órakor, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, ott búcsú Csaba testvértől, és aztán visszaérkezés Miskolcra. Jelentkezés és információ tehát a versalap22@gmail.com címem. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án kerül sor, szombaton, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember május 3-ai száma, a Tartalomból. Töretlen a hitben, Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek, ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya erősebb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Mi ez a világ pillanatnyi erőegyensúlyon alapuló, ingatag békéjétől különböző békesség? Sztoikus nyugalom, szenvedélymentesség talán? Nem. A krisztusi béke éppenséggel nem valaminek a hiánya, hanem valakinek a jelenléte. Az atyához induló Jézus nem hagyja magára apostolait, hanem titokzatos módon ott marad közöttük. Ez a békesség a Szentlélek bennünk lakásának következménye. Az Isten életébe való bekapcsolódásból születik, és abban őriz meg egyre mélyebben. A külső béke gyakran megalkuvás eredménye, ezért is olyan törékeny. A belső viszont az életszentségre törekvő ember sajátja, aki Jézus Krisztusban marad, nem is veszíti el soha. Példa erre Szent Pál apostol, akinek megpróbáltatásairól a mai Szentleckében is olvasunk. Ő egy pillanatig sem a külső béke megőrzésén fáradozott, de birtokában volt a belső békességnek, amely meg annyi rossz indulat, üldözés, szerencsétlenség közepette is erőt adott neki, hogy tovább folytassa az evangélium hirdetését. Ez az a békesség, amely megőriz a nyugtalanságtól és a félelemtől. S amit ha hordozunk, mi magunk is békesség szerzővé válunk, mint Szent Ferenc, aki mint kiengesztelődött és Isten békéjében élő ember, naphimnuszával kibékítette Assisiben az egymással szemben álló püspököt és podesztát. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend. Széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép. S a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a béke ez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent, csend. A béke itt kezdődik. Bent, csend. Isten hozott.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal. Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.

0: pes, ke kanaperel pe te patjan. Abanabor bibu teste tu mende, ke pasolla luma kokrai, pe mande naeles putjara, ba e luma numa kadejan la te kerables dades, kai andre getoi kodi so odad pe mande muklas. Ustjen opre, zsantar kathar.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
2: Evangelium nach Johannes. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt hatte. Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Wort des lebendigen Gottes.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Árpádházi boldog Erzsébet, domonkos apáca szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó arany ágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel, kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szül gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt négy évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk.

0: Hagyjátok abba, lelkeim, hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén, földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt, mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. Apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá: bátorság, Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte: Uram Istenem, Teremtőm, Megváltóm és örök oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi Boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Félidőben.
1: A mai napon, május 5-én Györgyi napja van. A Györgyi a György férfi név női párja. Jelentése földműves gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, s ez esetben annyit jelentene, mint Dália Gyöngyike. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Györgyi nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a Györgyiket sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. Kezdjük egy történelmi évfordulóval. A mai napon ért véget 1915-ben a gorlicei áttörés. Galíciában a gorlicei offenzíva az osztrák, magyar és német szövetséges csapatok által végrehajtott frontáttörés volt, mely a cári csapatok visszavonulását eredményezte, megszüntetve az orosz nyomást a monarchia területén, amit a német haditerv kudarca okozott. Jellemző, hogy a központi hatalmak 334, az oroszok 4 nehéz löveggel rendelkeztek, aknavetőjük pedig csak a támadóknak volt. Az oroszok lőszerhiánnyal küzdöttek. Az osztrák, magyar és német csapatok felszabadították Galícia túlnyomó részét, a németek orosz területre is benyomultak. Júniusban Przemyśl várát is visszafoglalták, az oroszok csak szeptemberben tudták feltartóztatni az offenzívát. A gorlicei áttörés a monarchia első győzelme, és a központi hatalmaknak az egész első világháborúban tisztán katonai szempontból legnagyobb sikere volt. Stratégiai célját, Oroszország különbékére kényszerítését azonban nem érte el. És most nézzünk születésnaposokat. A mai napon született Abonyban, 1900-ban Háj Gyula író. A Tanácsköztársaság idején a közoktatási népbiztosságon dolgozott, majd Németországba emigrált, ahol díszletfestőként és tervezőként működött. 35-től a Szovjetunióban élt. A háború után hazatért, sikeres drámaíró lett, és a Színművészeti Akadémián tanított. 55-től vezető alakja lett az ellenzéki írók csoportjának. Az 56-os forradalom egyik szellemi vezérének számított. Az Irodalmi Újságban jelent meg szatírikus cikke, Amiért nem szeretem Kucsera elvtársat, majd feleségével fogalmazta meg az Írószövetség felhívását, amely a forradalom utolsó pillanataiban a rádióban hangzott el. Mindezért 6 évi szabadságvesztésre ítélték, 60-ban szabadult, és 4 év múlva Svájcban telepedett le. Háj Gyula ott is hunyt el, 1975-ben. És szintén egy irodalmár. A mai napon született 1936-ban Budapesten Lázár Ervin. Különböző lapoknál eltöltött évek után szabad foglalkozású író lett. Számára meghatározó volt a gyermekkor alapélménye, inspirációi javarészét bevallottan onnan merítette. Stílusa filmszerű, láttató, szövegei a rádiós, színpadi és filmes feldolgozások alapjául szinte kínálják magukat. Dialógusai balladisztikusan tömörek, nyelve egyéni játékos, melyet sajátos humora, iróniája több jelentés réteggel gazdagít, írja róla a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja. 64-ben jelent meg a Kisfiú meg az oroszlánok című meseregénye, későbbi állandó illusztrátora Réber László rajzaival. 66-ban Csonka Csütörtök címmel látott napvilágot első elbeszélés kötete, amelyet rövidesen követett a második, az egy Lapáccén Nellikének, majd a harmadik a Butha szomorú. Meséi példanélkülien új jellegzetes hangon szólaltak meg, s ez olvasói körében a rajongásig népszerűvé tette. A Hétfejű Tündér című kötete 2 kiadónál 8-szor jelent meg nyomtatásban. A Berzsián és Dideki című meseregényéért a nemzetközi zsűri Andersen diplomával tüntette ki. A Négyszögletű Kerekerdő pedig megkapta az év könyve jutalmat, és később ebben a Babberci kalandjai, valamint a Csillagmajor is részesült. Lázár Ervin 2006-ban hunyt el Budapesten. És a mai napon hunyt el 1945-ben Mauthausenben Goldberger Leo, textil nagyiparos. A textilgyáros család 5. generációjába tartozott. 13-ban apja elhunyta után kellett átvennie az akkor súlyos gazdasági helyzetben lévő óbudai gyárat. A Tanácsköztársaság kikiáltása után az egész család Svájcba menekült. Külföldi tapasztalatokkal gazdagodva tért haza és kezdett hozzá a gyára korszerűsítéséhez. Az addig kizárólag pamutszövetek nyomására és készítésére szolgáló gyárat fonó- és szövőgyárral egészítette ki, bevezette a filmnyomást és a műsejem feldolgozását. Ekkor vált a cég a magyar textilipar legtekintélyesebb gyárává és legnagyobb exportőrévé. Goldberger árui mind Nyugat-Európában, mind Amerikában, mind pedig keleten bírták a versenyt. Leányvállalatai működtek Londonban, Brüsszelben, Milánóban és Genfben, és a földkerekség több száz városában árusították termékeit. Magyarország német megszállása után nem követte az SS által kiváltott és Portugáliába menekített rokonságát, hanem önként csatlakozott a többi deportálthoz. Pár nappal a Mauthauseni koncentrációs táborból történt szabadulása után szervezete feladta a vérhassal való küzdelmet, és meghalt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni, jelentette ki Varga Mihály a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián tartott előadásában. Az iráni konfliktus hatásainak hazai árakba való begyűrűzése emeli ugyan az inflációt, ugyanakkor az erősebb forint és a védett ár is mérsékli az áremelkedés ütemét, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda tudósítása szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, hogy itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka, Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, közölte Thomas Regner. Amennyiben viszont az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részletei tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében, tette hozzá az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 15-25%-ra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Földrengés volt Horvátországban már a Viradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett. Mint a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte, a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyidő szerint hajnali fél három után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati országrészben több helyen is érezték, ugyanakkor sérülésről vagy károkról nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz. Végül az időjárásról: derült az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, hasonló idő lesz még holnap is. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost is rádiónk egri stúdiójában. Isten hozott, kedves Laci atya, ismételten a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban.
5: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: Hadd mondjam el akkor, kedves Böbe, hogy Illés együttes lesz az első a mostani összeállításban, és ez a dal, ami majd elhangzik tőle, annyira kedvencem volt a gyerekkoromban, hogy a vonaton azon kaptam magamat, hogy amikor Kál Kápolna állomáson felszállt egy csomó diák, akik jöttek Füzesabonyig, gondolom az iskolákba, akkor én ezt magamba elkezdtem énekelgetni, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a szemlevő ülésen ülő utasok igen fura szemmel néznek rám. Itt hadd utaljak arra, ami a Kávéház című műsorban elhangzott, amelyet Böbe készített, hogy Dolhai Lajos atya, aki még engem tanított Egerben, azt mondta, hogy én már kispap koromban ezeknek a zenéknek és a gyűjtésének a megszállottja voltam. Most is ezt aláírom, nem szűnt meg, ez ma is egyik betegségem.
4: Ha betegségnek lehet ezt mondani, egy szenvedélyed, amit szeretettel végzel, és mások örömére is, hiszen ez a műsor remélhetőleg sok embert tesz boldoggá.
5: Ha már ezt így mondtad, Böbe, akkor engedd meg, hogy elmondjam, hogy amikor eljöttem először a rádióba, és elhoztam a gyűjteményemet, beszélgettem az egyik zenei szerkesztővel, nem emlékszem már rá, hogy ki volt melyikük, lényegtelen, és emlegettem neki, hogy most már abba kellene hagynom ezt a zenei gyűjtést. Ő szó szerint a következőt válaszolta, idézem a szavait: Atya, ne hagyd abba, mi azt se tudnánk, hogy mit keressünk, meg azt se, hogy hol. Bevallom, ez jól esett és egyfajta ösztönzést adott, hogy ezeket a régi kincseket, ami a régi könnyű zene világa, ezt ne hagyjuk teljesen feledésbe menni, hanem őrizzük meg.
4: Nem is hagyjuk. A Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban mi erre törekszünk, hogy ezeket az értékeket újból és újból bemutassuk, beszéljünk róluk, és természetesen lejátsszuk elejétől a végéig az említett dalokat. Így teszünk hamarosan az Illés együttes A tanárnő című dalával is, amely azért érdekes, hogy kedvenc dalod, miközben iskolával, tanulással, tanárnővel kapcsolatos. Érdekes, hogy a kedvenc dalait közé sorolható ez a dal, de hát majd elmondott, kedves Laci atya, még nekünk azt, hogy miért is az egyik kedvenc dalod ez. Témája, szövege miatt?
5: Most mondtad el mind a kettő. Téma, szövege, ez is a szerelemről szól. Egy olyan fiúról, aki egy tanárnőbe lesz szerelmes.
4: Így már érthető. Azt hittem, a tanulással kapcsolatos a dal.
5: Ezt a dalt a bátyám ismertette meg velem. Az Illés együttes Szemét domb című dala kapcsán elmondtam, hogy mi ennek a lemeznek a története. Szóltam róla, hogy a bátyám akkor volt Veszprémbe egyetemista, és azon szerencsések közé tartozott, aki azonnal vett ebből a lemezből, mielőtt elvitték volna őket valószínűleg bezúzni, és ez a lemez megvolt a családunkban. Ő már hallgatta, nekünk otthon nem volt lemezjátszónk, de ő a kollégiumban sokat hallgatta. Arra emlékszem, hogy egyszer hazajött az egyetemről, és ahogy beszélgettünk, szóba jött közöttünk az Illés együttes. És a bátyám akkor megkérdezte, hogy na, hallgattad már a Tanárnő című dalukat? Mondtam, hogy még nem is hallottam. Mire ő? Akkor itt az alkalom. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt, amikor szóvá tettem a bátyának, azt mondta, hogy ő erre a beszélgetésre már egyáltalán nem emlékszik. De mondtam, hogy én igen, és a dal kapcsán ez mindig eszembe jut. Hadd idézzek a szövegéből, mert nagyon aranyos, néhány rész. megtaláltam a szerelmem sok-sok év után. Egy tanárnő a szerelmem, egy csodálatos leány. Én vagyok az egyetlen, kit ingyen is tanít, elárulom, hogy a szerelmem értem dolgozik. Azt mondják a barátaim, akikre hallgatok, hogy messze legjobban ő tanít, s én igazán büszke vagyok. És a végén még, nem sorrendben idézem, de a legvége így volt, hogy én vagyok az egyetlen, kit ingyen is tanít, de legjobb, mikor a szerelmem velem dolgozik, és nem szeretem, ha a szerelmem annyit dolgozik. Hát azt hiszem, hogy ettől szebb szerelmi vallomást egy fiú nem tehet egy olyan tanárnőnek, akibe szerelmes lesz.
4: Ennyi információ után akkor meghallgatjuk az Illés Együttes a Tanárnő című dalát 1972-ből. Hallgassák a kedves hallgatók, és hallgassa akkor a bátyád is, kedves Laci atya. Remélhetőleg örül annak, hogy ő is egyik szereplője ennek a műsorunknak, így a Tanárnő című dal kapcsán.
5: Ahogy mondottam, nélküle nem tudom, hogy sikerült-e volna megismernem ezt a dalt ebben a mélységében.
4: Szóljon akkor a Tanárnő című dal az Illés Együttestől, itt a Szent István Rádióban.

0: A Neoton együttes felvételével folytatjuk mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat, amelynek ilyen érdekes címe van. Elárulod most a címét nekünk, kedves Laci atya, és még azt is elmondod, hogy a címből adódóan miről szól ez a dal.
1: Ilyen furcsa címe van, ahogy Böbe emlegette, láttam én egy osztrigát. Pontosan nem is tudom, hogy milyen állat az osztriga.
0: Egy csiga, ami egy kagylóban van.
1: Szokták mondani azt a kifejezést, hogy nem kell mindent megmagyarázni. Ez a dal ezt veszi alapul, megint csak az örök témába öltöztetve a szerelem téma körébe. Egy olyan párról szól, ahol a lány mindig elkésik a randiról. Szokták mondani, hogy ez sajátsága a lányoknak, tisztelet a kivételnek. Ebben az esetben most az történt, hogy a fiú késik, és ő próbálja megmagyarázni a lány felé, hogy miért késett el a randiról, de úgy magyarázza meg, hogy alkalmazza a lánynak a módszerét, amit ő ilyenkor szokott mondani. Többet hadd ne mondjak, hadd idézzem a szövegét, ez mindent elmond, így hangzik, úgy tudom, ezt is S. Nagy István írta. Láttam én egy osztrigát, éppen bukfencet csinált, és a két kezével szamár fölet intett. Aztán könyvet olvasott, néha hajtott egy lapot, lesét róla, hogy észlénynek született. Láttam én egy osztrigát, éppen autóbuszra várt, aztán meggondolta, s egy taxinak intett. Majd egy bárban kért rumot, s így szólt, 40 gólt rúgok, s mindezt remélem, hogy nékem elhiszed. Te is oly sokat mesélsz akkor, amikor késsel, kedvesem. És persze mindezt el kell hinnem, ezért hát te is higgy nekem. Láttam én egy osztrigát, éppen gesztenyét kínált, amit a fülével szedett le a fáról. Bámulták az emberek, írtó nagy volt a tömeg, ezért késtem én el most a randiról. Hát azt hiszem, hogy ehhez nincs mit hozzátenni, ettől meghatóban már csak a Neoton együttes tudja nekünk előadni.
0: Annyit azért tegyünk hozzá, hogy 1971-ből szól a Neoton együttes Láttam én egy osztrigát című dala.

0: A Pannónia együttes felvételével folytatjuk mai adásunkat, amely miről szól, kedves Laci atya?
1: Szerepelt korábban a Hungária együttes Régi Móti Bál című dala. Ez a felvétel ezzel a Régi Hungária dallal van rokonságban, gyakorlatilag egy ilyen Régi Módi Bálthoz elő, ez a dal címe Gyere öltöz bohóc ruhába. Rövid kis szövege van, de nagyon aranyos, hadd idézzem. Gyere öltöz bohóc ruhába, így mulas villünk jól, ez bolond bál, kész karnevál, s hozzá jó zene szól. Vén bőrönt fenekén mit leltem én, kincseket, bár nem aranyérmét, tele volt az ózsdi ruhákkal, mi szép, újra de szép. Változik a divat, máshoz igény, ízlésünk régi korhoz fordul, újra hódít a vén zsaket. Itt mondom azt, hogy három pont, hadd ne idézem tovább, figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen aranyos találó kis szövege van.
0: A Pannónia együttes Gyere öltöz bohóc ruhába című dala szól a folytatásban, itt a Szent István Rádióban. 1968-ból hallgatjuk meg ezt a dalt.

0: A folytatásban egy régi utcán sétálhatunk képzeletben a Corvina együttes segítségével. Mindemellett mit mondhatunk el még erről a dalról?
1: Kezdem a technikai résszel. Úgy tudom, hogy kislemezen és monóban jelent meg a fiúknak ez a dala. Ezzel is találkoztam a Lajos Mizsei pop kollégánál CD-n, akinek komoly gyűjteménye van ezekből a régi zenékből, és azon is csak monóba szerepelt. Erről a dalról is csak a Magyar Rádiónak van sztereó felvétele. Én ezt sejtettem már akkor, tehát éppen ezért úgy kértem a kívánságműsortól, hogy a rádió felvételét forgassák le, tehát a sztereót. Így meg is van a gyűjteménybe, meg itt a Szent István Rádiónak is. Tehát ez is egy különlegesség lesz most ez a változat. Megint hozzá kell tennem, hogy csak azok a kedves hallgatók tudják ezt észlelni, akiknek olyan készülékük van, amely alkalmas a sztereóvételre. A dalnak egy olyan szövege van, amely kicsalja az ember szeméből a könnyet. Egy olyan fiúról szól, én így értelmezem a szövegét, akit az özvegy édesanyja nevel fel, és későbbiekben elkerül onnan, aztán meghal az édesanyja, és az emlékek előjönnek belőle. Hadd idézem a szövegét, ez önmagáért beszél, így hangzik. A régi utcán ballagok, egy régi házra gondolok, együtt éltünk veled ott. Emlékszel, régen volt, oly sok éve. Régi utcán ballagok, rám találnak bús dalok, tőled hallott szép szavak. Emlékszel, oly szép volt, csillagom, igaz szó. Te voltál, ki felneveltél, ha jó voltam, megdicsértél. Mama, kérlek, mesélj újra, mondd el nékem utoljára, milyen lesz majd az életem. Régi utcán ballagok, zárva van az ablakod, a csend most ott az úr. Hiába kérdezlek, kérdezlek, nem felelsz. Régi utca néptelen, az emléked a szívemben élni fog mindenkoron. Utamon társ lesz majd, amíg élek.
0: Ez nagyon szomorú dal, kedves Laci atya, de az életből vett téma.
1: Igen, és nagyon nagy siker volt a Corvina együttestől. Tudjuk, hogy Szigeti Ferenc, Soltész Rezső ennek a ragyogó együttesnek voltak a tagjai. Nagyon

Én viszont el tudom neked egészen pontosan mondani, kedves Laci atya, hogy a Szent István Rádióban a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorban hangzik el ez a dal, amely nem lesz más, mint a Corvina együttes Régi utcán című felvétele. 1973-ból idézzük ezt a dalt.

0: A most következő dal címe nagyon aranyos. Úgy hangzik, hogy Foxy Maxi matróz lett. Mit tudhatunk a dalról?
1: Halványan él már az emlékemben, gyerekkoromban volt egy ragyogó rajzfilm sorozat a televízióban.
0: Ez így van.
1: Ez volt a cím, hogy Foxy Maxi. Már nem nagyon emlékszem a történetére, bevallom, mert a mi családunkban emlékszem, hogy még nem is volt televíziókészülék. Néhány részt láttam csak belőle úgy, hogyha valami barátomhoz vagy ismerősünkhöz elmentünk. Ennek a rajzfilmnek a sztoriát dolgozta fel a legendás Atlantis együttes, Neményi Béláék. A szövege is igazi 60-as évekbeli gyerekdal. Ezzel kapcsolatosan annyit hadd mondjak el, hogy a bátyáméknak 3 gyermekük van, 2 fiú és a legkisebb a lány. Unoka Hugi, mikor még csak egy babája volt, és a gyes után visszament dolgozni,

0: elmesélte nekem, hogy másoltam neki át ilyen dolgokat, ilyen címmel, hogy a 60-as évek gyerekdalai. Ez is szerepelt közöttük, meg ilyen nagy slágerek, mint a Pancsoló kislány, a Icipici kismese, és akkor jött a Tenkes kapitánya, hadd ne soroljam, és elmesélte nekem a Hugi, hogy a munkáim megmutatta a kolléganőinek. Ledöbben hallgatták, és rögtön kérdezték, te Rita, honnan vannak ezek neked? Okvetlen másold át nekünk is. És mesélte, hogy mindazt mondták a kolléganői, hogy ezeket mi is mutatjuk a gyerekeinknek, mert ezek annyira jók. Ez a dal is ebbe a kategóriába tartozik. Tulajdonképpen a dal fölépítése, Neményi Béla az énekes énekli a szólót, az együttes többi tagjai pedig a kart. Így hangzik, Foxy Maxi matróz lett, ezt akar énekli. Aztán Neményi Béla. Két pici torok, inci-finci zokog, kandúr is morog, maci-laci dohog. Elment a hajó, hollári hohó, borzasztó hajó, nem neki való, akar énekli. Kapitánya Piszkos Fred. Neményi Béla. Nem lesz nagy legény, Foxy Maxi szegény, bármilyen szerény, akármilyen serény. Tengerbe esik, vadszápák lesik, minden nap ferik, ízekre szedik. Megint a kar, kapitánya Piszkos Fred. Neményi Béla szólóban. Hinni se tudom, egy szép őszi napon hajó jöttét hirdették, és kinn a mólón, sokan várnak mohón, Foxy Maxi él e még. Megjött a hajó, hollári hohó, a kar énekli, matróz lett a Piszkos Fred. Borzasztó hajó, nem neki való, ismét a kar, kapitány a Foxy lett.
1: Milyen jól elmondtad, kedves Laci atya, és most meghallgatjuk, hogy hogyan is énekli el nekünk az Atlantis együttes ezt a dalt.
0: Mielőtt a konferálást befejeznéd, kedves Böbe, többek között az évszámát is elárulnád, hadd mondjam el, hogy nagyon erősen küzdködnöm kellett a szövegében, hogy közben ne nevessem el magamat. Ez egy olyan dal, hogy a gyerekeknek is igazán nyugodt szívvel lehet ajánlani.
1: És most ajánljuk is. Remélhetőleg vannak hallgatóink között gyerekek, de mindenki figyelmébe szeretettel ajánljuk, hogy hallgassák meg a folytatásban a Foxy Maxi Matróz lett című dalt, melyet az Atlantis együttes ad elő nekünk 1967-ből.

0: A Bergendi Együttes most következő dala, igazi sláger, ha elárulod a címét, kedves Laci atya, szerintem 10-ből 9 hallgató tudja a folytatást és ismeri a dallamát és a szövegét is a dalnak, amelyet természetesen hamarosan meg is hallgatunk, de csak is a te kis ismertetőd után, mit lehet tudnunk a dalról.
1: A refrén egyik sora a dal címe, így hangzik, te is jársz néha tilosban. Szokták mondani, hogy mindannyian elkövetjük azt, hogy átmegyünk a piros lámpánál. Ez a dal is ezt dolgozza fel. Hadd idézem a szövegét, annyira szerettem gyerekkoromban, hogy amikor ezt hallottam a rádióban, akkor Demjén Ferenccel mindig együtt énekeltem, miközben kezembe tartottam a szokó rádiót, illetőleg ha kín anyukámékkal, szüleimmel a földeken dolgoztunk, akkor a nyakamba akasztva szerepelt a szokó rádió. Így szól a dal szövege. Ha másnak el nem mondod, elmesélem neked, bár veled épp oly könnyen megtörténhetett, hogy siettél az utcán, mert valaki vár, és a piros lámpa épp utadba állt. A tilosban, te is jársz néha titokban. Új év hajnalán olyan szédült volt fejem, hogy én rögtön megfogadtam, többé nem teszem. A szédülés, az új év régen elmúlt már, újra jó barátok lettünk, én és a pohár. És az utolsó strófa? Találkoztam egy lánnyal, ez mással is megesett. Jaj, de hogy azután mi történt, azt már nem mondom el neked. A baj csak az, hogy otthon más valaki várt, de sajnos olyan szépen nézett az a lány. Erre szokták mondani, a szülőfalomban hallottam idősektől ezt a szólásmondást a palócoktól, hogy az én szemem olyan kerek, ahányat lát, annyit szeret. Valószínűleg ezt az igazságot vehette alapul a szövegíró is, a dal utolsó strófájánál ezt dolgozta fel.
0: Javaslom akkor, hallgassuk meg a Bergendi Együttes Te is jársz néha tilosban című dalát. 1972-ből szól a felvétel mai nosztalgiai műsorunkban.

0: ezt még valahogy kiheverem. Én kijelentem ezt a mondatot, az Express együttes és Solymos Tóni, vagy Solymos Antal pedig hamarosan el is énekli nekünk azt a dalt, amelynek pontosan ez a címe. Ezt még valahogy kiheverem. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: Ezt a dalt más változatban, konkrétan Harsányi Gábor előadásában már hallhatták a kedves hallgatók.
0: Valahonnan ismerős volt.
1: Jól emlékszel, Bebe? Abban az időben voltak olyan műsorok, például aztán a Made in Hungary, hogy egy-egy dalt több előadó is a műsorára tűzött. Ez is ezek közé tartozik. Mind a két változat nagyon-nagyon megtetszett a gyerekkoromból, ezért el is követtem mindent, hogy meglegyen a gyűjteményemben. Így sikerült az Express együttes előadásában is rögzítenem. Tulajdonképpen az dolgozza fel a dal, hogy ha valami baj ér bennünket, akkor tovább kell lépni, alkalmazva a közmondást, hogy veszett már több is mohácsnál, ez szerepel majd a szövegében is. Egy strófát csak hadd idézek, gyerekkoromban már a teljes szövegét tudtam fejből, most csak egy strófát hadd idézem. Rövid italt sosem iszom, főleg rumot, még a tejába se szívesen, de a múltkor kaptam egy kis prémiumot, vettem két üveggel. Néhány hivatali komám esküszik rá, hogy egy óra alatt megittam, ám a gyomormosás után megtörve bár, de már így daloltam. Ezt még valahogy kiheverem, hiszen a bánat nem egyéb a szokásnál, az ördög kesereg ilyeneken, veszett már több is mohácsnál. Bőbe a tanulja, hogy fejből mondtam a szövegét.
0: Így van, láttam.
1: Hadd ne folytassam tovább, figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó és sokat mondó és aranyos szövege van.
0: Meg is hallgatjuk, hogyan szól az Express együttes előadásában az Ezt még valahogy kiheverem című dal, amelyet 1971-ből idézünk itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, a zenei szerkesztést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat szombaton délután 13 óra 5 perctől és vasárnap hajnalban 4 óra 5 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Délidőben.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsor kínálatunkat. A hírek után kezdődik az Erdőfohászta című műsor. A mai adásban elsőként a második cserkész kerület egyik rendezvényéről hallanak, majd Mavet, Ilyen kutya nincs és című könyvéből olvasva Tóth Levente színművész. 14:30 Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 9. részét hallgathatják meg. 14 óra és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján előbb Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső végtelen című szentírási elmélkedéséből hangzanak el részletek, majd az édesanyákról és a nagymamákról beszélget dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal, Farkas Erzsébet szerkesztő. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsorát, majd Hitvalló című műsorunk szól. A mai adásban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az első keresztények életéről. A 16 órai hírek után kezdődik a 7 évfordulója című műsorunk. A mai összeállításban az 1833. május 5-én született Johannes Brahms életét és művészetét ismerhetik meg. Ezt követően Iránytű című műsorunk szól. A mai adásban beszámolunk arról, hogy a mai madármentő állomáson gúlyák kelnek ki a tojásból a napokban. Kiderül, hogy mit tesznek a gúlyák, ha sérült madarat látunk, mi a teendő. Miért nem tudja csupán egy gúlya kikelteni és felnevelni a kis gúlyákat, illetve azt is, hogy mit csinál a fiók, ami után kikelt a tojásból. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
2: Utána áttöri a tojásnak a falát, akkor ugye már oxigénhez jut a kisgólya, majd szépen elkezdik körbetörni a tojáshéjat. Ez körülbelül egy ilyen 24 órát, vagy még hosszabb idő is lehet, amire teljesen kikel a kisgólya. Amikor kikelt, akkor még maradnak keltetőbe a felszáradásig. Erre mondják azt szaknyelven, hogy felszáradt a fióka, ez csirkénél is, gólyánál is így van, amikor már szép kis pihés, nem nyálkás, akkor szoktuk áttenni őt egy másik melegítő egységbe, és ott már ő magától leszik első naptól kezdve, sőt, már kelepel is, kis pici csőre vagy ilyen hangja van, kis puha csőre van.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak majd a kora esti hírmondóval, és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzéri imádságot hallanak Rádiónk EGRI stúdiójából. 19:30 kezdődik Szentek szent életű emberek című sorozatunk, melyben ma Árpádházi Boldog Erzsébetről emlékezik meg Katona István néhai EGRI segédpüspökünk. Az óra végén meghallgathatják a napversét és a napimáját. A 19 órai híreket követően Mustármag című műsorunkban ma Lóczi Tamás atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke a családi élet és a hivatás ébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről beszél. 19 órától 20 óráig Rádiónk Tokai frekvenciáján bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének programsorozatát, majd Kányádi Sándor költészetét ismerhetik meg. Ugyanebben az órában Rádión kisújszállási frekvenciáján a görögkatolikus egyház adása szól. A 20 órai sávban Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az ózdi származású Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatója a bennünk lakó Istenről beszél. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kedvezőtlen kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni, jelentette ki Varga Mihály a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián tartott előadásában. Az iráni konfliktus hatásainak hazai árakba való begyűrűzése emeli ugyan az inflációt, ugyanakkor az erősebb forint és a védett ár is mérsékli az áremelkedés ütemét, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda tudósítása szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, hogy itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka, Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, közölte Thomas Regner. Amennyiben viszont az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében, tette hozzá az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 15-25%-ra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Földrengés volt Horvátországban már a víradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett. Mint a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte, a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyidő szerint hajnali fél három után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati országrészben több helyen is érezték, ugyanakkor sérülésről vagy károkról nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán reggel 9-11, napközben 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szoboszlai Zoltánt, a 212-es számú EGRI Bornemissza Gergely cserkész csapat operatív vezetőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És az alkalomból hívtalak be, hogy nemrég volt Szent György napja, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ez a nap igen jeles nap a cserkészek, a cserkészet életében. Miért?
2: Szent György személyének a jelentősége abban áll a cserkészek számára, hogy a cserkész mozgalmat egy angol katonatiszt alapította, őt úgy hívták, hogy Sir Lord Robert Baden-Powell, és mivel Anglia védőszentje Szent György, ezért a cserkész mozgalomban is kezdettől fogva jelentős szerepet tölt be, hiszen az angol szász hagyománynak és kultúrának egy jelentős alakja ő. És a cserkészek védőszentjéül is őt választotta annak idején Bipi. És ezért Szent György naphoz kapcsolódóan a cserkészek szoktak tartani egy ilyen nagy össznépi seregszemlét, amit cserkésznapnak nevezünk, itt Magyarországon hagyomány ez már hosszú ideje, és hol csapatszinten, hol ennél nagyobb kerületi szinten, a cserkész kerületek azok több vármegyétől állnak fel, vagy pedig adott esetben országos szinten kerül sor egy-egy ilyen nagy seregszemlére. Idén kerületi cserkésznapot tartottunk, ami azt jelenti, hogy Borsodabaúj, Zemplén, vármegye és Heves vármegye cserkészei számára egy ilyen nagy összlépi seregszemle során egy tartalmas és izgalmas programot szerveztünk Egerben.
1: Igen, én néztem a programot, és el is csodálkoztam, hogy hogy lehet ennyit nem csak besűríteni a hétvégébe, hanem kitalálni, hiszen korosztályokra van bontva, nem? Hogy ki mit csinál.
2: Valóban a cserkész mozgalom az gyakorlatilag amellett, hogy egy ifjúsági mozgalom, nagyon sok korosztály számára tartogat izgalmakat és lehetőségeket, hiszen onnantól kezdve, hogy 7 éves korban valaki kis cserkészként megkezdi vagy megkezdheti a cserkész munkát, egészen felnőtt korig talál megfelelő feladatot a maga számára, és ezzel kapcsolatosan meg tudja valósítani a cserkész eszményt a mindennapokban. És itt is jelen voltak 7-8-9 éves kis cserkészek, kis cserkész ígérettételre is sor került az esemény során, illetve az idősebb korosztályokból a cserkészek, a kószák, a vándorok és a bölcsek is szép számmal képviseltették magukat, és ezek a különböző korosztályok, ezek a cserkész módszertannak és a cserkész módszer működő képességének az alapját jelentik, hiszen minden olyan különböző korosztályba tartozó különböző korosztályba sorolt személy, aki a cserkész munkában részt vesz, tud találni például egy ilyen cserkész nap során is magának olyan feladatokat, ami révén színesíti ő a saját tapasztalataival, gazdagítja az egész programot, és most például a 80 cserkész mellett 20 cserkészbarát felnőtt segítő is jelen volt, és emiatt tudott egyrészt megvalósulni ez a program, másrészt pedig amiatt, hogy a fiatalok nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon odatették magukat.
1: Mondtad, hogy felnőtt korig tart a cserkészet, vagy részt vehetnek felnőttek is a munkában. Demeter Laci bácsi is ott volt, ő már a 90-et betöltette jócskán, nem? És emlékszünk már, aki emlékszik Bartos Laci bácsira, akit a 100. születésnapján köszöntött Bergrész, az angol cserkészet vezetője, meg akit jól ismerhetünk különböző csatornákról. Tehát ha valaki elkezdi, akkor ezt élete végéig tartó programot kínál.
2: Pontosan, a cserkész fogadalom egy életre szól. Ezzel együtt a fókusz az ifjúságon van, hiszen ifjúsági mozgalom vagyunk, és a lényeg az, hogy azok a fiatalok, akik felcseperednek a cserkész mozgalom kötelékében, egy megtartó közösségre találnak. A közösség megtartó ereje a legfontosabb, és a közösség általi nevelés. És ezeknek a közösségeknek a legkisebb egységünk az ős, ezeknek a kis közösségeknek a vezetőik az ős vezetők, csak néhány évvel idősebbek a vezetetteknél, és ezért tud egyrészt nagyon jól működni az a kapcsolat köztük, ami a vezető és a vezetett közti kapcsolatot jelenti, illetve az ő munkájuk az elévülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen egy ilyen esemény megszervezésében.
1: Mondtad, hogy akár kisebb egységek is ünnepelhetik Szent György napját, akár nagyobbak, tehát kerületi szinten, vagy csapat szinten. Én 2 Szent György napi programra emlékszem. Az első szinte családi cserkész szinten zajlott, amikor fölkerestünk egy Szent György nevet viselő települést. Volt egy ilyen kihívás, mondhatjuk így, vagy feladat, hogy minden cserkész menjen el egy olyan helyre, ami Szent György nevét viseli, hegy vagy valami. Mi Iszka Szent Györgyre mentünk, és megnéztük ott a magyarországi egyetlen piramist, és egyszer pedig az egész csapat kirándult, Bátony terenye mellett a Szent György forrást kerestük fel. Tehát Szent György napja az egy ilyen valóban jeles nap. Mi a következő program, amivel várjátok, vagy amivel készültök a kis vagy a nagyobb cserkészek számára?
2: a kisebbek számára a következő nagyobb program, az a próbatábor lesz. A próbatábor arról szól, hogy a kis cserkészek számot adnak az év során gyűjtött ismereteikről és tudásukról. Egy olyan 2-3 napos, de a cserkésztáborhoz hasonló keretek között zajló félnomád vagy nomád keretek között zajló sátortábort kell elképzelni, ahol egyrészt ki tudják bontakoztatni magukat és mindazt a tudást, amit év során gyűjtöttek a cserkész foglalkozások keretében, másrészt pedig kipróbálhatják azt, hogy mivel jár egy hosszabb tábor kint a természetben, kitéve azoknak a viszonyoknak, a természeti elemeknek, amikkel bizony sokszor dacolni kell a cserkészeknek.
1: És ez vonza, vagy éppen taszítja a fiatal korosztályt?
2: Ez egy abszolút vonzó program kint a természetben. Egyrészt összekovácsolja a közösséget, mert óhatatlanul előfordulnak olyan kisebb-nagyobb súrlódások vagy konfliktus helyzetek, amik ott helyben azonnali megoldásért kiáltanak, és ez később mindenképpen élmény számba megy, és az, hogy együtt közösen a közösség erejével felülemelkedtünk egy ilyen kihíváson, az egy nagyszerű élmény, és az egy maradandó élmény a gyerekek számára.
1: A vallási nevelés, mondhatjuk azt, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy a cserkészet az egy vallási mozgalom, vagy vallásos mozgalom.
2: Így van, például most a kerületi cserkésznapnak is volt egy tematikája, ahhoz kapcsolódóan, hogy nem csak jó pásztor vasárnapja, de egyúttal a hivatások vasárnap is volt ez a mögöttünk álló vasárnap, ez a hivatás volt ez a téma. És ehhez kapcsolódóan tematizáltuk egyébként a vasárnapi közös igeliturgiánkat is, illetve ezt megelőzően szombaton pedig volt egy élőkönyvtár elnevezésű esemény, ahova olyan felnőtteket hívtunk, akik a mindennapokban nagyon tudatosan élik meg a saját hivatás. Volt például Don Bosco szalézi nővér, Zsófia nővér személyében voltak olyan felnőttek, akik az Istentől kapott tehetségeiket, képességeiket kamatoztatják a társadalom, a közösség javára nap mint nap, nagyon nagy hivatástudattal, és mivel hogy a második cserkész törvény így hangzik, hogy a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik, egy kicsit ezzel a cserkész törvénnyel összhangban is tudtuk megvalósítani ezt a némiképpen hivatástisztázó jellegű programot. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy személyes beszélgetések jöhessenek létre. Maximum 2-3 fő beszélgetett egy felnőttel. Élőkönyvtár volt a program neve. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint amikor az ember bemegy egy könyvtárba és borító alapján választ könyvet, itt az élő könyvek a résztvevő segítők voltak, a szolgálattevők, akik sokszor egyenruhában vagy a munkájukra jellemző munkaeszközökkel felszerelkezve jelentek meg a helyszínen, és ez alapján, a látvány alapján választottak beszélgető társat a gyerekek. Nincsenek illúziunk azzal kapcsolatban, hogy egy-egy ilyen beszélgetés mire elegendő, természetesen senki nem itt és így választ magának hivatást, de az biztos, hogy valamilyen formáló hatása van, vagy lehet a gyerekekre egy-egy ilyen személyes beszélgetésnek.
1: És ez koedukált program volt?
2: A teljes program koedukált program volt, viszont ezen belül pedig korosztálybontás szerint valósultak meg egyes programok, illetve a fakultatív blokkokban kiválaszthatták, hogy mi az, ami leginkább érdekli őket. Például a vezetőknek vezetői továbbképzéssel, meseterápia témában készültünk Tátrai Vanda cserkész anyukának a szolgálattétele révén, akkor voltak különböző a adott korosztály érdeklődésének megfelelő programok, például egy vita délután, ahol a vita kultúra alapjaival ismerkedhettek meg a fiatalok, mi a különbség a veszekedés és a vita között. Volt emellett cserkész focikupa, kispályás focikupa a fiatalabbaknak a nagy örömére, illetve különböző mozgalmas programok, mint például rohanpálya, rekesztorony építéssel kombinálva.
1: Akkor nem unatkoztak a kis cserkészek sem és a nagyobbak sem. A cserkész találkozók talán a legfontosabbak, főképp a világ találkozó a cserkészet és egyes cserkészek életében. A következő esemény idén, ami a nagyobb szabású, az a közép-európai dzsembori lesz. És ezt idén itt rendezik Magyarországon.
2: Pontosan a Diligeten, a Strilichpál cserkészparkban kerül megrendezésre a közép-európai dzsembori, a V4-ek országaiból származó cserkészek részvételével és az EGRI cserkészek aktív közreműködésével, ugyanis az ISZT-be, a nemzetközi szolgálattevő csapatba is beválogattak több EGRI cserkészt, akik különböző akár operatív területen, akár a programszervezésben, akár pedig a kisközösségek vezetésében majd aktív szerepet vállalnak ezen a közép-európai dzsemborin.
1: Négy ország van benne, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Amikor én a 80-as években kint voltam Lengyelországban, 85 előtt, akkor láttam furcsa egyenruhában menni gyerekeket, kérdeztem a szüleimet, hogy kik ők. Mondták, hogy ezek a cserkészek, nagyapám is nagy cserkész volt, mi akkoriban csak az úttörőségig láttunk, és gondolhatom azt, hogy ott még mindig erősebb a cserkészet, mint akár nálunk. Mert nálunk ugye a kommunizmus évtizedeiben a cserkészet be volt tiltva.
2: Tiltás alatt működött, ha működött, de az biztos, hogy minek után az Isten haza és embertárs szolgálatának eszményével nem volt az akkorikor ideológiája összeférhető, ezért törvény tiltotta a cserkészmozgalom működését. Viszont amióta új alakultak Magyarországon a cserkészcsapatok, azóta azt gondolom, hogy töretlen lendülettel végezzük a cserkészmunkát. Többek között azoknak az idősebb cserkészeinknek hála, akik átadták ezt a lángot, a cserkészetnek a lángját, és én szerintem nem vagyunk lemaradásban egyébként a lengyel cserkészt testvéreink mögött, sőt, itt Egerben különösképpen öröm számunkra, hogy nagyon nagy ütemben fejlődik a csapat, és a létszám is növekszik.
1: Kívánom, hogy maradjon ez így, és Istent, hazát és embertársait szerető embereket neveljetek, neveljen a cserkészet. Vendégem itt a stúdióban Szoboszlai Zoltán, a 212-es számú Egri Bornemi Szagergely cserkész csapat operatív vezetője volt. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Irodalmi részlet következik. Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Egyik nyáron az egész család felkerekedett, hogy a Niagarától lehajózzunk a tavon Kingstonig, és mivel gyenge szelet kaptunk, csak nem 36 órát töltöttünk vízen. Amikor végre feltűnt Kingston, Kocsi már alig tudta tűrtőztetni magát. Kingston Kanada történelmének korai szakaszában épült, és mindmáig sokat megőrzött aranykorának komor viktorianizmusából. Egymás hegyén hátán torlódó gránit épületei határozottan valamiféle gránit mentalitást tükröznek. Befutottunk a kikötőbe, de még a kötelet sem vetettük ki, amikor Korcsi egy vakmerő szökkenéssel átlendült a skót sipkát a doktól elválasztó hullámok felett, és már ott sem volt. Mivel a közvetlen környéken egy szál fa sem akadt, nyilván egyenest a város felé szágoldott a macskaköves úton. Egy mogorva kopottas egyén kapta el a hajó köteles, miután rögzítette, meghívást nyert a hajóra, pusztán mert öreg tengerésznek mondta magát, amivel papát mindig lépre lehetett csalni. Megkínáltuk egy pohár itallal, amelyet lassan elszopogatott. Vallják be, hogy van egy kutyájuk, szólalt meg némi csend után. Bevallottuk, hogy csak ugyan van egy. Na, jobb volna, ha jó szorosan kikötnék itt a fedélzeten, folytatta az öreg. Fertelmes dolgokat mesélnek azokról a krapekokról, akik itt orvosnak tanulnak. Azt mondják, piszkosú hajtanak a kutyákra. És mit csinálnak velük, tudakoltam ifjonti ártatlanságomban. Az öreg kiköpött és újra töltötte a poharát. Rémségeket, azt mondják. Csak ennyit mondott. Megkérdeztem, honnan szerzik a kutyákat, mire azt felelte, hogy főként a városi sintértelepről. Pedig az nekem járt volna. A sintérség, magyarázta megbántott hangon. Csak hogy én liberális vagyok, itt meg a konzervatívok az urak. Pedig jó hozott volna a konyhára a fene egye, meg egy kutyáért $10, egy macskáért $5.

Van-e? Az a moslék akár a kertekből is kinyisszantsa őket, láncostú, mindenestű. Az öreg tovább morgolódva odébb állt tőlünk, de mi még a dokkon megelőztük. Sietős volt a dolgunk. Én a doktól a városba vezető úton indultam el, papa kelet felé tartott a vízparton, mama nyugatnak. Tömérdek embert szólítottam meg, de senki nem látott olyasmit, ami akár csak halványan megfelelt volna Korcsi személy leírásának, sőt, magam sem találtam semmi nyomát. Egy órás keresgélés után tértem vissza a dokhoz, ahol kiderült, hogy papa és mama sem jártak több szerencsével. Papában kezdett felmenni a pumpa. A gondolat, hogy Korcsi a helybeli sintér karmai közé került, sőt, talán útban is van már a boncasztal felé, jelentősen megemelte az adrenalin szintjét. Vegyék egy biciklit a kölcsönzőből, és keresd tovább a kutyát, utasított. Én megyek a gyepmester telepére. Mire odaérkeztünk, már sikerült tébolyult Dübe lovalnia magát, ám a sintért nem találta a helyén. Távol létében egy rágógumin kérődző ifjonc terpeszkedett a rozog a karosszékben, és a törflapot bújta. Szemtelenül hallgatta végig papát, aki dúltan követelte, hogy haladéktalanul adják ki neki Korcsit. Miután papa elmondta a magáét, a siheder unott kézmozdulattal az épület végében sorakozó drótketrecek felé intett. Hajt a kutyája, miszter, két dolcsér elvihetik, közölte. Mi a véleménye? Piros alma esélyes lehet a királykupán? Papa jobbnak látta, ha nem válaszol, és kirohant a ketrecekhez, ahol baljós látvány fogadta. A kutyák teljes hiánya. Egy megveszekedett ebb sem volt az egész sintértelepen. Papa visszavágtázott az ifjonchoz, és olyan hangon, amelytől az unott serdülő utcován kiesett a karosszékból, kijelentette, hogy személyesen a gyepmesterrel akar beszélni. A fiatal úr elpimaszodott. Próbálja meg kutyának tettetni magát, miszter, javasolta papának. Aztán poroszkáljon szépen az egyetem felé. A mester úr biztos felcsípi majd valahol útközben. Ha ez a nagy legény sejtette volna, milyen közel járt abban a pillanatban a totális megsemmisüléshez, hold biztos, hogy a törflapot örökre sukba vágja az új szövetség kedvéért. Pusztán annak köszönheti az életét, hogy papa nem fecsérelhette a drága időt holmi mellékes öldöklésre. A sintértelep előtt papa fogott egy taxit, és nyíl egyenesen a városházára vitette magát. Először a polgármestert kereste, de az illető úriember elutazott valami csatornázási konferenciára. A városi rendőrkapitány irodája azonban ott volt a közelben, és papa megrohamozta, szakasztott, mint egy ellenséges erődöt. Sajnos csupán egy böhöm, nagy, hájas őrmestert találtott, aki nem csak, hogy részvétlen közönnyel hallgatta, de az elhamarkodott rossz indulat sem állt távol tőle. Az őrmester sértett méltósággal rámutatott, miszerint neki aztán semmi köze annak a korságos telepnek a működéshez, arról nem is beszélve, hogy papa szabálysértést követett el, mivel a kutyáját szabadra hagyta. Papából automatikusan kibújt a könyvtáros. Szabadjára engedte, csattant fel. Az őrmester nem volt az a vérbeli nyelvész. Maga meg jobban teszi, ha elkotródik innen a szabadba, ordított rá papára, mert ha nem, én bizisten nem hagyom szabadon. Papa miután végképp letett arról, hogy polgári hatóságoktól reméljen bárminő segítséget, bevonult egy telefonfülkébe, és feltárcsázta az egyetem orvoskarát. A telefon kicsengett, és csak csengett azzal a GPS kitartással, ami azt jelzi, hogy a hívott fél vagy nincs otthon, vagy túlságosan is elfoglalt. Papa inkább arra gyanakodott, hogy akiket keres, túlságosan is elfoglaltak. Hátborzongató látomások gyötörték a gúzsba kötött Korcsiról, amint éppen szétszabdalják holmi fehér köpenyes rémalakok. Papa még azt sem várta meg, hogy a visszajáró érme kipotyogjon, csak kivágódott a fülkéből, mert eszébe jutott, hogy még Kingstonban is van egy hely, ahol bízvás segítségre, sőt, barátokra talál, és ez a hely a kaszárnya. Berontott a tiszti kantinba, de az kongott az ürességtől, csak az ügyeletes tiszt lebzselt ott, akiről viszont kiderült, papa példátlan szerencséjére, hogy egy zászlóaljban szolgált papával az első világháború idején.
A katonatiszt újjongott a gyönyörűségtől, hogy egy régi bajtársával találkozhatott, annál

0: És inkább, mivel nincs unalmasabb dolog a földön, mint a kaszárnya ügyelet békeidőben. Mélységes együttérzéssel, egyre csillogóbb szemmel hallgatta papát, aki egy-két septében lehajtott korty után kiöntötte a szívét. A történet végén a bajtás nagy szeretettel papa vállára csapott. Azt hitted, várhatsz valami jót azoktól a rohadt civilektől, mi? Na, ez itt most vészhelyzet, öregem. Tudod mit? Kivezényeljük az őrséget, és szabályos mentő akciót szervezünk. És ez korántsem üres ígéret volt, ami abból is látszik, hogy 5 perccel később a város utcáin fegyveres férfiak csapata menetelt szaporán az egyetem felé. A sintér nagy szerencsének tekintheti, hogy az őrjárat nem találkozott vele útközben, tudnélik a katonák szer fölött kedvelik a kutyákat, a civil hatóságot viszont minden lehető megjelenési formájában utálják. De talán még ennél is nagyobb szerencse volt, hogy az őrjárat találkozott velem, mert ha ez nem következik be, azt hiszem, sokáig megemlegették volna ezt a napot Kingston városában. Elképzelni sem tudom ugyanis, hogy az egyetemi hallgatók tétlenül lézengtek volna, mi alatt az orvoskaron házkutatást rendez a katonaság, és szinte kétségtelen, hogy a rendőrfőnök az egyetemisták oldalán veti küzdelembe a maga csapatait. Ezt követően persze nyilván erősítést kérnek és kapnak a kaszárnyából, amiben esetleg a tiszti kantin előtt álló, a búr háborúból marad, de még változatlanul veszedelmes ricsajozásra képes, 2 könnyű tábori ágyú is benne foglaltatik. Bizonyos szempontból máig is sajnálom, hogy közbeléptem, de hát mit agadás, közbeléptem. A kölcsönbicikli segítségével 4 mérfölddel az egyetem kapuja előtt sikerült még utalérnem papát, meg a különítményt, és közölnöm velük, hogy Korcsi megkerült. Ami Korcsit illeti, amikor kiráncigáltuk a dokk alól, ahová beszorult, és ahol az elmúlt 2 órát töltötte egy jókora döglött hal társaságában, ha az élete függ tőle, sem lett volna képes megérteni papa viselkedését. Korcsi soha nem szerette, ha üvöltöznek vele. Ezúttal is napokig duzzogott.
1: Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért, búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Németh Tamás zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat pénteken 10:30-tól megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Hansem Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című könyvének 9. részét Varga Orsolya olvassa fel.
3: Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása.

A távol levő Isten. Hogyan találom meg Istent az életemben? Az emberek egy részét az egyháztól kapott sebek és az egyházi emberek által okozott csalódások mozgatják. Még nagyobb részüknek azonban ma egészen más kérdéseik vannak Istennel kapcsolatban. Sokan azt kérdezik, hogyan találhatnák meg Istent. Vágyakoznak Istenre. Sejtik, hogy a vele való kapcsolat javukra válna, de nem tudják, hogyan ismerjék meg, hol keressék őt. Az ilyen emberek általában nem szenvednek az egyháztól, mivel nincs is közük hozzá. Sem pozitív, sem negatív tapasztalatokat nem szereztek róla. Nyitottak Istenre, de nem találják őt, és lelki emberektől várnak segítséget Isten keresésükhöz. Előadásaim alkalmával néha felteszik nekem a kérdést, mit mondjak a barátomnak, akinek nincs érzéke Isten iránt? Nem tud hinni Istenben, szívesen találkozna vele, de nem képes rá. Engem kérdez, hogyan kell megtapasztalni Istent. Erre nézve a következő 4 utat javaslom kedves olvasóimnak. Az első út saját bensőnkön átvezet. Nézzünk magunkba, bele fogunk botlani a gondolatainkba és érzéseinkbe, bosszúságba és félelembe, irigységbe és féltékenységbe, bűntudatba és annak megsejtésébe, hogy az életünk nincs rendben úgy, ahogy van. Hatoljunk egyre inkább e gondolatok mélyére, amíg el nem érjük lelkünk legmélyét. Most talán azt kérdezik, hol van a lelkünk mélye? Nos, ott sejthetjük meg, ahol minden elcsendesül bennünk, ahol az az érzés lesz úrrá rajtunk, hogy talapzatra bukkantunk a lelkünkben, ahonnan nincs tovább. Ott próbáljunk megpihenni és elgondolkodni, hogy a csendnek e terében végső soron a lét alapjára Istenre bukkanunk. Most sem tudjuk elképzelni Istent, de mindenek alapjaként sejtjük meg őt. A második út talán így festene. Helyezzük, kedves olvasók, mindkét kezünket mellkasunk közepére, és érezzük azt a meleget, amely tenyerünk alatt keletkezik. Érezzük meg azt a vágyakozást, amely e melegben föltámad bennünk. Talán szeretetre, nyugalomra, boldogságra, békére vagy beteljesedésre vágyakozunk. Megérezhetjük ezt a vágyakozást. Az Isten utáni vágyakozásban már jelen van Isten. Sejtsük meg vágyakozásunkban Isten nyomát. Közvetlenül nem érezhetjük Istent, de észrevehetjük az ő nyomát a szívünkben. Bízzunk meg ebben a sejtésben, mert általa Isten palástjának szegélyét érintjük meg. A harmadik út így lehet eredményes. Nézzük meg a természetet, vegyük szemügyre a rét virágait. Mit látunk ott? Csak egy színes rétet? Vagy magát a szépséget? Érzékeljük-e az életet, az élet teljességét? Mi a szépség? Mi az élet? Éljük bele magunkat a természet mélységébe, akkor olyan elevenséghez jutunk el, amely mindent áthat. Ahhoz az isteni lélekhez, amely az egész természetet betölti. A természetet érintve, az érinthetetlent érintjük meg, a természetet szemlélve, a láthatatlant szemléljük, a halhatatlant halljuk. A negyedik út a következő. Hallgassuk Mozart vagy Bach zenéjét. Mit hallunk vajon, amikor Mozart A-dur klarinét versenyének lassú tételét hallgatjuk? Mit hallunk, amikor a Jézus bliebt meine Freude kezdetű Bach korált hallgatjuk? A zene révén vajon nem, Isten nem hallható titkát halljuk-e? Nem csendül-e föl a lelkünkben valami, amit már nem lehet megmagyarázni, ami nagyobb minden zenei interpretációnál. Ha engedjük, hogy valóban megérintsen a muzsikám, akkor megsejthetünk valamit, ami nagyobb az embernél. Megsejthetjük Istent. Vagy hallgassuk meg figyelmesen Mozart koronázási miséjének Agnus Dei tételét. Ugyanaz a dallama, mint a Figaro házassága című operában a grófné szerelmi áriájáé. Ebben a dallamban a szerelem válik hallhatóvá. Összeolvad benne az emberi és az isteni szerelem. Ha az ember a szerelem mélyére hatol, akkor az emberi szerelemben,
annak minden szenvedélyében végső soron Isten szerelméhez merészkedik közel. Ez a négy út nem képes az ember elé varázsolni Istent. Ezek sem szavatolják Isten megtapasztalását, és nem is járható valamennyi út mindenki számára. Minden ember más módon érezheti meg, hogy szívének mélye szólongatja. De ha elindul azon az úton, amely megérinti a szívét, és végig is megy rajta, akkor eljut ahhoz a ponthoz, ahol nyitottá válik valami nagyobb számára, ami meghaladja, akkor megsejt valamit Istenből. Nem vagyunk képesek fogalmainkba kényszeríteni Istent, és olyan módszerekkel sem tudjuk magunk mellé kényszeríteni őt, mint a meditáció vagy a reflexió. De megnyílhatunk a felfoghatatlan, a leírhatatlan, a titok számára. Ha van érzékünk ama titok iránt, amely minden emberben szembe jön velünk, és amely a természetből sugárzik felénk, akkor már van sejtésünk Istenről. A sejtésnél több nem lehet osztályrészünk ezen a földön, de már ez is nagy szó. Nem tudjuk a bizonyosság pozíciójából levezetni mások számára, hogy Isten létezik, és mindig velünk van. De a másik emberrel együtt útra kelhetünk, hogy keressük Istent. Hívő létünkre nem állunk a nem hívők fölött. A keresésben szolidárisak leszünk egymással, kézen fogjuk őket, hogy együtt járjuk Isten megsejtésének és megtapasztalásának útját. Kicseréljük velük gondolatainkat a csend, a zene, a természet, az emberi találkozások által szerzett tapasztalatokról, hogy e tapasztalatok révén megsejtsük a megtapasztalhatatlant. Mindnyájan másképp értelmezzük majd tapasztalatainkat. A hívő Isten élményként fogja értelmezni a természet, a zene vagy a művészet által szerzett élményeket. A másik inkább úgy fogja értelmezni, hogy valami csodálatos dolog érintette meg. De ezzel már is igen közel kerültünk egymáshoz. Még ateisták is szert tesznek ilyen tapasztalatokra, csak másképp értelmezik őket, mint mi. André Comte Sponville, aki hívő ateistának nevezi magát, elmeséli azt az élményét, amelyet 25 éves korában egy esti erdélyi séta során szerzett. Semmire sem gondoltam, csak nézelődtem, füleltem. Körös körül a fekete ajnövényzet, az ég meghökkentő fényereje, az erdő zajos hallgatása, az ágak roppanása, az állathangok lépéseink tompa nesze. Mindez csak még hallhatóbbá tette a csendet. És hirtelen, micsoda? Semmi. Minden. Semmi beszéd, semmi gondolkodás, semmi kérdés, csak ámulat, bizonyosság, végtelennek tűnő boldogság, öröknek tűnő békesség. A csillagos ég fölöttem mérhetetlenül, megmagyarázhatatlanul, sugárzóan is bennem csak ez az ég, amelynek része voltam. Bennem csak a hallgatás, a fény, a boldogság remegése. Az ateista a kozmosszal való egységként értelmezi ezt a tapasztalatot, amelyet misztikusnak nevez. Mi, keresztények, azt mondanánk, nem csak a világgal válunk egyé, hanem a világ alapjával, Istennel is. Csupán értelmezés kérdése. Nyilvánvaló, hogy azoknak az ateistáknak, akik nyitottak a titokra, szintén vannak spirituális tapasztalataik. Csak az a fontos, hogy e tapasztalatok mélyére hatoljunk, és akkor megsejtjük Istent, minden lét alapját. Isten abszolút titkát, amely mindent áthat és mindent átsző.

0: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 9. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Árpádházi Boldog Erzsébet, Domonkos apáca Szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó aranyágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel Kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szül gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös Domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén Domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt 4 évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk. Hagyjátok abba, lelkeim, hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén, földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt, mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a Zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá, bátorság, Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte, Uram Istenem, Teremtőm, Megváltóm és örök oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi Boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kabinet teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, számol be a távirati iroda. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez, csak nem 200 tudományos közleménye tanulmánya jelent meg. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balázsi Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalásai után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Megbukott Romániában az Ilia Bolyán vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordan államfő korában úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának, miközben a Román Országos Sóipari Társaság csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el, mutat rá a Rekorder oknyomozó portál. A Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva, a panziók, más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó közétkeztetéssel, szuvenír árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak. Megrongálódott a monostori római katolikus templom és számos lakóház hajnalban, amikor a Richter skála szerinti 4,2-es erősségű földrengés rázta meg a Szerbia és Horvátország határán fekvő települést. A rengést Magyarországon is érezni lehetett, de belföldi településekről nem jeleztek károkat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válaszrakéta csapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán reggel 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Leó pápa afrikai apostoli útja a közelmúlt napokban zajlott, és annak egyik állomása Algéria volt, amelynek hála Istennek volt egy magyar tanúja is, Hardi Titus bencés szerzetes, ő a beszélgető társam. Kedves Titus atya, neked Algéria miért volt fontos, hogy részt vegyél ezen a pápai eseményen, apostoli látogatáson? Mi az, ami téged Algériához köt, szíved miért vonzott Algériába?
2: Algéria nekem a gyerekkoromnak egy nagyon jelentős része. Édesapám mérnök volt, és az 1970-es években lehetősége nyílt arra, hogy kooperáns mérnökként Algériában kapjon munkát, és én így 5 éven át Algériában éltem. Konstantin városban voltunk, és ott tanultam a francia nyelvet, francia iskolában jártam, és találkoztam az egyházzal, egy nagyon zsinati egyházzal találkoztam, amelyik első kézből kapta a zsinati impulzusokat, amik azért Magyarországon akkoriban nehezebben érkeztek, hiszen tudjuk, hogy mennyi szűrőn keresztül tudott csak bejutni bármi is Magyarországra. Úgyhogy nekem ez egy meghatározó élmény volt. A identitásomban is később meghatározó volt, amit ott láttam abban az egyházban, az mozgott bennem, hogy annak az értékét azt szeretném itthon is látni, és hogy itthon is gyümölcsözzön mindaz, amit a II. Vatikán zsinat hozott és jelentett számunkra.
1: Ez az egyház, amit te megismertél a 70-es években Algériában, mennyiben volt algériai egyház, és mennyiben volt francia egyház?
2: Nem volt algériai egyház a tekintetben, hogy bár 130 éven át, tehát 1830-tól 1862-ig Algéria az Franciaország részét képezte, nem gyarmatnak tekintették, hanem tengertúli megyének tekintették a területet, de különös módon ki volt mondva, hogy nem volt szabad az egyháznak a helyiek között missziós munkát végeznie. Úgyhogy a helyiek azok megmaradtak alapvetően muszlimnak, nagyon kevesen lettek keresztények közülük, és a helyiek azok a franciák voltak, akiknek a nagyon nagy többség az 62-ben elhagyta az országot. És egy izgalmas elágazási ponthoz érkezett az egyház vezetősége, meg az ott élők, hogy most akkor az egyház is összecsomagol le és elmegye. És sokan úgy döntöttek, hogy nem, ez a mi hazánk, nekünk itt küldetésünk van, és jelen maradunk. És innentől kezdve egy nagyon fontos fejezet indult el, hogy ez az egyház, ez vajon az algériak számára gyarmati múltnak a leszármazottja, vagy valami másról van-e itt ez szó. És az egyház nyilván csak azt tudta mondani, hogy mi nem Franciaország vagyunk, mi nem azt képviseljük, hanem mi keresztények vagyunk, mi Krisztus képviseljük, mi Jézushoz tartozunk, mi ezt a hitet éljük itten meg. És bizony sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez az üzenet át tudjon menni a helyiekhez, és be tudják fogadni. Nem francia volt az egyház a tekintetben, hogy bár francia nyelvű volt akkorban gyerekkoromban, de már akkor is jellemezte az, hogy akik Európából vagy máshonnan érkeztek, és keresztények voltak, azok itt találtak otthonra. Tehát ott a vasárnapi szentmisén többségi franciák mellett voltunk magyarok, volt román is, és bolgár, meg más nációkban is voltak, és emlékszem nagyon arra, hogy volt egy egyiptomi ilyen osztálytársam is, aki egyiptomi kopt keresztény volt, de hát ez volt a keresztény templom, úgyhogy ide jött ő is szentmisére, és akkor együtt vettünk részt rajta, és nekem nagy meglepetés volt, hogy egy alapvetően arabul beszélő fiú mit keresett ebben a templomban. Az egyháznak ezt az igazi katolicizmusát, az egyetemességét én először ott tapasztaltam meg.
1: A mi plébániánk, a felső Krisztinavárosi templom, és a ti családotok ide kötődik, és onnan tudom, hogy az egyrészt a Pattantyús Károly vezette énekkar tagjai voltatok, és hát a ti családotokban 3 gyerek egyházi pályára lépett. A te testvéred, aki Afrikában orvosként működik, a 8 boldogság közösség tagja, a te másik testvéred a tezéi közösségnek házas emberként komoly segítője és tagja, te meg bencés szerzetes vagy Pannonhalmán. Mi az, amit ti köszönhettek ennek, és talán ez szerepet is játszott abban, hogy az életeteket erre a pályára, erre az irányba alakítottátok?
2: Nagyon nagy hálával kell gondolnom mindig a szüleimre, akik ide a hit útján elindítottak, és akikkel természetes volt az, hogy amit megérkeztünk Algériába, keressük meg azt, hogy van-e itt egy egyház, mert annyira keveset tudtunk, mikor elindultunk Magyarországról, hogy azt gondoltuk, hogy mi egy teljesen muszlim világba érkezünk, és egészen az megtörtént, ezt utólag egy elmerem most már mondani, hogy édesanyám plébánosától kapott szent ostját az anyukám 73-ban, hogy hát legalább majd karácsonykor tudjuk áldozni, mert hogyha nem lesz templom. Most ehhez képest teljes volt a meglepetésünk, hogy Konstantinba érkezve nem csak hogy templom volt, hanem püspöki székhely, és a püspök atya, meg hát az egyház közössége fogadott bennünket. Jellemző volt, hogy az első közösség, aki igazán befogadott minket, és azonnal befogadott minket, az a templomi közösség volt. Tehát mi oda elmentünk, megtaláltuk a templomot, elmentünk vasárnap, és azonnal a mise után oda jöttek hozzánk, hogy kik vagytok, honnan jöttök, jó, hogy magyarok vagytok, hogy itt van 4 gyerek, ja, hogy nincsen autótok, hát akkor hétvégén elbeszéltetik ezt a tengerparton, mert ez természetes volt, hogy a hétvégén Algériában a tenger megyünk, mert hogy jó idő van, klassz a tenger, nagyszerű strandok vannak, akkor legyünk ott. Úgyhogy azonnal a közösség az ott született meg. Tehát hogy az első, amit mondanék, az, hogy az egyház az közösség. Az egyház ott él, ahol a közösség van. Ez egy ilyen evidenciánként járt át bennünket. A másik az, hogy itt számíthatunk egymásra. Számon tartanak bennünket. Itt mindenki fontos. Én fontos vagyok, hogy tulajdonképpen itt tanulnál, fontos esetleg a miniszterelnásunk, szóval a jelenlétünk az nagyon fontos volt. Ott is azonnal a bátyám az énekkarnak a tagja lett, édesapám is, meg az egyik nővérem is, szóval, hogy ez egy nagyon élő közösség volt. A másik, amit szeretnék mondani, az, hogy nyilván nagy kihívás volt itt a gyarmati múlt után ennek az egyháznak a létezés, hogy ez hozzá tud jelen lenni, és azt nagyon megértették, hogy csak akkor tud ez itt élni, ha radikálisan, hitelesen az evangéliumot élik meg. Úgyhogy én egy olyan püspök atyát ismertem ott meg, a Scotto atyát, aki később meg is bérmált Annabában, majd még később meg visszatérek. Szóval, hogy olyan püspök atyát, aki mindenkinek a püspöke volt, a legegyszerűbb kis autóval közlekedett, ez a Renault 4-es volt, minden stoppost mindig felvette, hihetetlen tisztelete volt a helyi muzulmán közösségben, mert igazán tisztán az evangéliumot élte meg.
1: Emlékszem erre a Renault 4-esre, ugyanolyan sebváltója van, mint a Trabantnak, volt egy ilyen kar, amit a kormány mellől húztál ki és irányítgattad, klasszikus autója volt a francia autóiparnak. Tehát ez a millió, ez befogadott benneteket. Édesapádnak, a családnak ebből a hitvalló katolikus millióból, életmódból nem volt problémája? Tehát a szocialista Magyarországról kiküldött magyar mérnök tépen szabad emberként létezhetett Algériában akkor?
2: Számukra a szabadság országa volt Algéria, tehát amennyire ez nem most tudott lenni Magyarországon a kommunizmus, és mindaz, amit az jelentett, kint egyszer csak mi azok lehetünk, akik vagyunk, és azt rögtön kell mondanom, hogy az algériai emberek számára, amelyik ugye többségében muszulmán közösség, az, hogy az ember vallásos, az a világ legtermészetesebb dolga. Ugye egy legendás esetre emlékszem, hogy az egyik kooperáns magyar mérnök, aki érkezett, egy jó kommunista káder volt, nem volt vallásos. És amikor ott a vámosra beszélgettett valahogyan, és akkor rátért, hogy na akkor, ja igen, te akkor keresztény vagy, akkor milyen vallású vagy, te katolikus, református, evangélista? Mondom, nem, én ateista vagyok. És hát teljesen leesett az áll a vámosnak, és elkezdte győzködni, hogy nem, hát neked akkor kereszténynek kell lenni, mert nem lehet, hogy valakinek nincs a vallása. A vallás nélküli ember azt nem tekintették százasnak. A kommunizmus ottan picit Algériában is próbáltottam valójában terjeszkedni, de őszintén mondom, hogy az, akinek nem volt vallása, azt úgy tekintettek rá, hogy ott valami defekt van. Úgyhogy a lényeg az, hogy nekünk a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy mi vallásosak vagyunk, templomba járunk, és így tiszteltek bennünket.
1: 70-es években ott voltál gyermek Algériában, 4 éven át. Most 2026-ban visszatértél, lehet, hogy nem először tértél vissza, de az apropója a látogatásodnak az volt, hogy oda ment 14. Leó pápa. először járt pápa Algériában. Hogyan sikerült becsatlakoznod abba a forgatagba, amely a pápa látogatást kísérte?
2: Folyamatosan megmaradt a kapcsolatunk az algériakkal. Tehát egyrészt vannak régió barátaink, édesapám a 80-as években visszatért egy 3 éves kooperációra, én mondtam új misét 87-ben Konstantinban, aztán 90-es években nem lehetett utazni, az egy szomorú időszakot előre életében, de 2012-ben visszamentem, ott ünnepeltem a 50. születésnapomat, 19-ben kint voltam egy osztállyal, egy ballagó osztályt kivittem, és egy fantasztikus utunk volt. A helyi egyház fogadott bennünket a különböző helyszíneken, úgyhogy ez a kapcsolat egy abszolút élő az algériai érsekkel is, meg a konstantini püspökkel, aki akkoriban plébános volt, úgyhogy így azonnal adódott, hogy amit megtudtam az, hogy a Szent Atya megy Algériába, hogy a algér bíboros érsekétől kaptam a pecsét és meghívó levelet.
1: Második János Pál Marokkóban járt, számtalan helyen járt a világban, Afrikában. Miért történhetett meg, hogy Algériába mosított el először pápa, legalábbis az elmúlt 2000 évben, vagy 1500 évben?
2: Egészen pontos választ nem tudok adni, részleteket igen. Algérnak a nagyon fiatal, friss bíboros érseke, Ferenc pápa utolsó konzisztoriumán kreált a bíborossá, Jean-Paul Vescót, ő azonnal meghívta Leó pápát, hogy jöjjön Algériába. Tudni kell, hogy előtte már 2 alkalommal járt Algériában, úgy, mint az ágostonosoknak az általános előjárója. Ugye Szent Ágoston az Algéria pont az a Konstantin környékén ott született Tagasztéban, és a püspöki helyszíne, a városa, Hippo, az a mai Annaba város, ez a konstantini egyházmegye, tehát ez mind Algéria területén van, úgyhogy ez biztos, hogy az egyik ilyen meghatározó ok volt. De a másik, amit gondolok, az talán az, hogy Algéria egy kiváló lehetőséget adott arra, hogy a keresztény iszlám párbeszéd terén ez egy mérföldkő legyen. Én ezzel a várakozással mentem, hogy itt olyan beszédek fognak elhangzani, amiket utána idézni fogunk évtizedek elteltével, és azt hiszem, hogy ez megtörtént. Tehát itt a Szent Atyának olyan fontos mondatai tudtak elhangzani, ami lehet, hogy ilyen evidenciával máshol nehezebb lett volna elmondani.
1: Emlékszem rá, második János Pál marokkói látogatása azért volt történelmi, mert először fordult elő, hogy egy mecsetben és muszlim fiatalokkal találkozik a római pápa, tényleg annak a folytatása ez a látogatás.
2: A mostani látogatásnak is az egyik számomra legdrámaibb fényképe az az algéri nagy mecsetben van. Most erről azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas mecset. Tehát ez a világon azt mondják, hogy a második legnagyobb mecset, Szaúd-Arábiában van egy nagyobb, egy gyönyörűség. Szóval erre méltán büszke Algéria, hogy az elmúlt évtizedekben ők ebbe investáltak, hogy egy fantasztikus központot építsenek fel. És lényeg az, hogy ebbe a mecsetbe ellátogatott, és van egy kép, amint a kvázi a szentélyben, ott áll a Szent Atya, és mellette az algéri főmufti, mindketten hófehérben, egy gyönyörűséges kép, ami önmagában mindent elmond, hogy együtt ott állunk az örökkévaló előtt, megvalljuk, hogy egy a mi Istenünk, ugyanannak az Istennek vagyunk a gyermekei, és testvérek vagyunk ebben a hitben, szóval ez mindent elmond ez a kép, ahogy a nők ott egymás mellett ilyen hihetetlen méltósággal, elfogadással, tisztelettel egymás iránt ott állnak.
1: A hatalmas muszlim többségben a kicsiny katolikus egyház él. Milyen körülmények között él? Mit tapasztaltál? Visszatekintve arra, hogy mi volt a 70-es években ahhoz is, illetve hát volt az, említett, hogy az a 90-es évek, van az a számomra csak filmélmény, az a rettenetes dolog, amikor a trapista szerzeteseket lemészárolják. Tehát volt egy nagyon sötét kor az algériai közelmúltban. Ez a múlt?
2: Igen, erről néhány szót muszáj váltani, hogy érthető legyen. Nagyon nagy kérdés volt az, hogy azon túl, hogy a megmaradó egyházi struktúra, tehát van Algérban egy érsekség, annak vannak püspökségei, Konstantin, meg Orán, és van a Szaharának egy püspöksége, tehát ez a 4 egyház megy alkotja az algériai egyházat, meg van néhány szerzetes, néhány papbácsi, tehát hogy ezen túl menő Kik a hívő közösség? Mert ahogy mondtam, nagyon kevés az algírai katolikus. De elképesztően fontos üzenete ennek az a jelenlétnek a megmaradása. Tehát arra gondolok, hogy Fekete-Afrikából nagyon nagy számban jönnek egyetemisták tanulni Algériába. És ezeknek a fekete-afrikaiaknak, akik között vannak sokan katolikusok, az egy létbevágóan fontos kérdés, hogy a hitüket itt éveken át tudják-e gyakorolni, vagy nem tudják, és ők, ahogyan mi otthon találtunk a 70-es években az egyházban, és közösségre lelkünk, aki befogadott bennünket, ők ugyanezt élik meg. Tehát most, ma jelenleg az Algéri Egyház, ez egy nagyon színes képet ad, amelyben nagyon sok fekete van, nagyon sok fekete egyetemista, és mellette mondjuk Algérban ott vannak a diplomáciai testületnek a tagjai, akik számára ez fontos, vagy ott dolgozó külföldiek ott vannak, tehát egy nagyon színes nemzetközi egyház. Visszatérve arra, hogy a 90-es évek az mi is volt, a 90-es években Algérával rászakadt egy tőlük teljesen idegen iszlám fundamentalizmus, amelyik rendkívül erőszakossággal lépett fel. Most ennek az okait nem boncolgatnám, mert a előadás kereteit túlmutatna, de a lényeg az, hogy egy rendkívül véres, végülis polgárháború tört ki, amelynek során ezek az iszlám fundamentalisták próbálták a hatalmat megragadni, legdurvább módszerekkel próbálták ezt megtenni, senkit nem kíméltek, kiadták a jelszót, hogy innen minden keresztény távozzon, itten csak a muszlimok maradhatnak, és azoknak pedig kötelező követni innentől kezdve a sáriát, minden lánynak a kendőt kell viselni, aki nem annak elvágják a torkát, és ez így ment, több mint 100 000 halottja van ennek a 90-es éveknek, és ezeknek a túlnyomó többsége nyilván azok a helyi muszlimok. Vértanút viszont adott az egyház, és ez egy fantasztikus jel volt, ahogyan az egyház megmaradt és ott maradt. Ebből van egy nagyon drámai pillanat, amit az itt szeretnék felidézni, már szóba jött. Tudnék, amikor az első vértanúk megszülettek ebben az egyházban, akkor Rómában rendelték az egyházak vezetőit, előjáróit, hogy akkor ti miért vagytok még ottan, és mit csináltak ottan, és miért nem jöttök el, hogyha ez ilyen veszélyes. És amikor ez a nagyon kemény kérdés megkapták, hogy akkor mondjátok, hogy mi a ti hitvallásotok, akkor a Cleveri atya, Oránnak a fiatal püspöke, aki a szószóló lett, a következőket mondta. Az egyház nem egy multinacionális cég, amelyik, hogyha a piac nem jól működik, becsukja a boltot és elköltözik. Az egyház ott van az útkereszteződéseknél, ahol az emberi lét sűrűsödik, és amikor a barátunk bajban van, nem hagyjuk ott. Mi ott élünk Algériában, igaz, hogy kevesen vagyunk, de mi történik, hogyha mi is elmegyünk? Mert az igaz ugyan, hogy van, aki nem szívesen lát minket az iszlám fundamentalisták, de ott vannak azok, akik zokogtak, amikor eltemettük a testvéreket Gargajában, ott vannak azok, akik zokogtak, mikor mi onnan elköltöztünk, ott vannak a sánták, a pénák, a puposok. Ha mi is elmegyünk, akkor az evangélium hol marad?
1: Az evangélium és az egyház, algériai egyház szociális karitatív tevékenysége hol marad, ugye?
2: Az is hol marad, és erre az ott lévők föl.

0: Ott most van keresztény jelenlét.
1: A Kolostorba trappisták nem tudtak visszamenni. A Sömmennöv közösség él ott, és nagyon szépen gondozza a helyet. Van egy papjuk, van rendszeresen szentmise nyilván, és fogadják a látogatókat, amit mondtam, azok pedig sokan vannak, tehát el lehet menni Tibrinbe, akár lelki gyakorlatra, visszavonulni, csendben lenni. Én az osztálya 19-ben ott voltam, akiket Pannonhalmára elzarándokoltam, és döbbenetes élmény volt számunkra, hogy ott laktunk a szereteseknek a celláiban.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Hardi Titus Bencés szerzetessel beszélgettünk, algériai élményeit osztotta meg velünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az első keresztények életéről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jézus, te azért jöttél, hogy nekünk add az élet teljességét, és szóltál, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ma én ezt a meghívást komolyan veszem. Meg akarom érteni, hogy az életem még egyszer már soha nem ismétlődhet meg. Amit ma megéltem, azt megnyertem örökre, amit nem, azt elvesztettem örökre. Add meg számomra a felelősség érzetét, hogy odaadjak mindent ma, amit tudok, szeressek mindent ma, amit szeretni tudok, követve lépteidet és útadat, az igazság útját. Így rátalálok a szeretni, adni és lenni mélységes örömeire, így igaz önmagammá válva mindenné leszek te benned. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az első keresztényekről fogunk beszélgetni. Mielőtt a beszélgetésünket elkezdenénk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tulajdonságú embert jelképezhet véleményetek szerint a sas?
5: Bátor.
6: Egy erős ember.
4: Így van. Maga az a madár, a sasmadár is annak a jelképe, annak a kitartásnak és annak az erőnek, amely tényleg így egy emberre is erős jellemtulajdonsággá válik, hogy milyen büszkén és bátorsággal viseli a feladatát. Valamikor mi is feladatot kaptunk, mégpedig emlékszem arra a napra, arra a szeptember 1-ére, Bálint, amikor először beléptél ebbe az iskolába. Talán ismerős volt, hiszen nővéred is ebbe az iskolába járt, de nyilvánvaló, hogy azóta sok év eltelt, és hát akkor még nem tudtad, hogy mi vár rád, hogy kik lesznek az osztálytársaid, lesznek-e új barátaid, bár ismerted a tanárokat, a nagy részét, de mégsem tudtad, hogy kik lesznek azok, akik tanítanak, és hogy azóta milyen más és más feladatok várnak még itt rád is, és rád is, Matyi, ebben az iskolában, hiszen neked is két testvéred is járt már ide, de biztos mind a ketten izgultatok, mikor először beléptetek ennek az iskolának a kapuján. Így volt ez?
5: Így volt.
4: És te mit vártál a legjobban, és miért izgultál a legjobban?
5: A legjobban azért izgultam, hogy nehéz lesz-e, ki fog tanítani.
4: És a barátokon nem izgultál, vagy tudtad, hogy kik lesznek az osztálytársaid?
5: Nem tudtam, hogy kik lesznek az osztálytársaim, ezért is izgultam.
4: Bálint, hogy foglalnád össze az elmúlt 8 évet? Miben változtál? Mi az, amit már akkor is reméltél és megkaptál? Hogy érzed magad az itt eltöltött 8 év után?
6: Rengeteget változtam, szinte mindenben megváltoztam. Sokat nőttem is iskolába, és tanultam dolgokat.
4: Ilyen kérdések vannak bennünk, hogy ugye milyen lesz az iskola után, az általános iskola után, a gimnázium, a szakközépiskola. Mindig nagy kérdés, hogy mi vár ránk a megkezdett út végén, és találgatjuk, hogy mi jön majd, milyen lesz az élet ezután. Így voltak ezzel az apostolok is, hisz amikor megkapták a missziós küldetést Jézustól, akkor megszülettek az első közösségek, és a keresztények is izgalmas kalandra vállalkoztak. Mi volt számukra, ami nagyon furcsa volt, más volt, milyen izgalmak vártak rájuk?
5: még nem tudták, hogy milyen lesz az életük az egyház tagjaként. Sok

0: öröm érte őket, igaz barátokra, jó testvérekre találtak. Olyan csapatnak lettek tagjai, amelyben az emberek törődtek egymással, segítették egymást.
1: Igen ám, de először csak itt-ott, utána pedig váratlanul rátörtek a keresztényekre a régi vallásnak a hívei. Milyen támadásokat ismerünk?
2: Egy ilyen támadás során vesztette életét István diakónust, majd az idősebb Jakab apostol. Ő volt a jeruzsálemi közösség vezetője. A római birodalom néhány évig látszólag nem foglalkozott az új közösséggel. Ez azonban hamarosan megváltozott. Krisztus után 64-ben, július 18-án tűzütött ki Rómában, a világ legnépesebb városában. 6 napon át pusztítottak a lángok. Sok ember meghalt, sokan elvesztették mindenüket a tűzvészben. Az a hír járta, hogy Néró az őrült császár okozta. Tébolyában arra vágyott, hogy lássa, hogyan ég porig egy hatalmas város. Közben énekelt, hőskölteményt akart írni a csapásról. Azt képzelte, hogy nagy költő és a verség kedvéért semmilyen áldozat nem volt túl nagy számára. Amikor a nép ellene fordult, bűnbakot keresett. A keresztényekre fogta a katasztrófát, és a pánikba esett nép elhitte. Vérengzés vette kezdetét, Péter és Pál apostol is ekkor szenvedett vértanú halált.
1: Említetted István diakónust és Jakab apostolt, akik az első keresztény vértanúk közül meg tudunk említeni. István diakónust sok ezren követték a történelem folyamán, és nem tudom, hogy ismeritek-e a történetét, hogy őt addig kövezték, amíg ki nem lehelte a lelkét, és pusztán azért, mert nem volt hajlandó megtagadni azt, hogy Krisztus valóban az Isten egyszülött fia, és hogy utána Krisztushoz hasonló módon megbocsátott az ő kínzóinak, és a halála előtt imádkozott is értük, és mikor térdre esett, akkor így kiáltott fel hangosan: Uram, ne rót fel nekik bűnül, és ezekkel a szavakkal szenderült el, és ez az apostolok cselekedeteiben olvasható. Lukács evangélista leírja számunkra, hogy erőt meríthessünk István diakónusnak a hitéből is, és Fülöp apostolnak a vértanú halálából is. Hiszen az evangélium, ahogy mondtad Bálint, nagyon gyorsan terjedt, mert ahová a keresztények eljutottak, ott mindenütt beszéltek Jézusról. Nem tudták a hitük kincsét magukba tartani, mert úgy érezték, hogy ezt a kincset másokkal is meg kell osztani, és ha valaki csak egy kicsit is felfogja, hogy milyen óriási ajándék a Krisztusban vetett hite és a vele való kapcsolata, akkor az természetes lesz a számára, hogy ezt az ajándékot tovább akarja adni mindenkinek, akit szeret. És ebbe a történetbe az is beleillik, hogy a Néróféle keresztény üldözéskör, ugye a két főapostol, Péter apostol és Pál apostol is a hitükért az életüket adják. Péter apostolnak a haláláról részletesen tudjuk, hogy mi történt vele. Elmondod-e ezt nekünk, Bálint, hogy mi történt Péter apostollal? Hogyan halt meg, hol halt meg, és hol találjuk ma az ő maradványait?
2: A Vatikánus dombon fejjel lefelé keresztre feszítették, és most a Szent Péter bazilika áll a helyén.
1: Pál apostolról mit tudunk?
0: Lefejezték.
1: Így van. És vajon abban is példát mutatnak ezek az apostolok, meg az ő vértanú haláluk a mi számunkra, hogy vajon mi merjük-e továbbadni a hitünket másoknak, merjük-e felvállalni Krisztust az emberek előtt, és tudjátok, hogy ennek a felvállalásnak az az egyik ilyen tanúsága, amikor a körmenetben mi bátran és büszkén énekelünk az oltári szentséget hordozva a templom körül, vagy akár egy városnak, egy falunak az utcáin, és nem szégyeljük azt, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Én szeretnélek benneteket arra kérni, hogy imádkozzatok a keresztényekért, imádkozzatok azért, hogy merjük megvallani a hitünket, hogy merjük felvállalni, hogy Krisztushoz tartozunk, és hogy minket is ismerjenek fel a viselkedésünkről, a jellemünkről, hogy ezek az emberek valóban példaértékű keresztény emberek legyenek, akik Krisztushoz tartozunk mindannyian, ugyanúgy, ahogy az ős keresztényeket is arról ismerték meg, hogy milyen szeretettel van egymás iránt. Hát adja Isten, hogy nekünk is sikerüljön ezt megvalósítani.

0: Nézzük meg, hogy mi történt Néró uralmát követően, Bálint.
1: Az uralmát követő évek átmeneti békét hoztak, ám a későbbi császárok újabb és újabb keresztény üldözést indítottak. Domitianus császár idején már a Rómától távolabb eső területeket is elérte. Lesújtott Kis-Ázsiára, Efezus városára is. Itt élt János, Jézus szeretett tanítványa és barátja. Az idős apostolt elhurcolták, és kéméletlen rabszolgamunkára kényszerítették Patmos szigetén, ahol bányákban kellett dolgoznia.
0: Amikor egy nehéz helyzetben jó hírt és reményteljes üzenetet kapunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy fény gyulladt az éjszakában. Így élte meg ezt az idős János apostol is, ami vele történik, arról ő maga számol be a Jelenések könyvébe. Mi történt Patmos szigetén János evangélistával, Matyi?
2: Én János, az üldöztetésben társatok, a Patmos nevű szigeten voltam az Isten szava miatt és Jézus tanúság tétele miatt. Az Úr napján, a feltámadás napján vasárnap elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang, amit látsz, írd le egy könyvbe.
0: János apostol a Jelenések könyvében le is írja a látomásait, amelyben Patmos szigetén volt része, sok mindent látott, jelképes alakokat, szimbolikus történéseket, és lejegyezte, és később el is küldte a közelben élő keresztény közösségekhez. Mindegyikükhöz volt egy-egy személyes szava. Buzdító, bátorító vagy figyelmeztető üzenetei segítséget nyújtottak a keresztényeknek, hogy kiállják a próbatételeket. De ezeket a jelképeket nagyon nehéz volt értelmezni, és ma sem vagyunk mindig biztosak abban, hogy melyik jelkép mit jelent. Sok kódfejtő próbálkozott már az értelmezéssel, és ami bizonyos, hogy továbbra is Jézus szavai tanítása képezik hitünknek az alapját. Nem trükkös megfejtésekre van szükségünk, hanem arra, hogy hűségesen kövessük a Mestert. Mi vár ránk? Bálint.
1: Az üldözések idején sok félelemmel kellett szembenézniük a keresztényeknek. Nem tudták, hogy mi vár rájuk. Letartóztatás, vagyonelkobzás, kínzás, kényszermunka, vagy esetleg halál? És ha így van, akkor mi következik utána? Milyen az élet, amely a halál után kezdődik? Meddig tartanak majd az üldözések? Milyen sors vár a világra, amelyben élünk? Komoly kérdések, talán benned is felmerültek már ehhez hasonló gondolatok. Téged mi érdekel igazán? Ha megismerhetnéd a jövőt, mire lennél kíváncsi?
0: A Jelenések könyve meg annyi jelkép segítségével leírja, hogy a történelmet harcok és nehézségek kísérik. Minden korban nagy kihívásokkal kell szembenézniük az embereknek. A keresztényeket sem szeretik mindig egyformán. Voltak üldözések, ma is vannak a világban, például Kínában, Észak-Koreában, a Közel-Keleten és Afrikában is lesznek majd. A harc Jézus és a gonosz erők között zajlik. Kié lesz a világ, ki győz végül? János választ ad a kérdésekre, hiszen a látomásában felvillan, hogy mit hoz a jövő. Mesélj erről nekünk.
2: Sok nehézség, sok látszólagos vereség vár a történelemben a keresztényekre. Végül azonban Jézus győz majd, és ez lesz a világ utolsó napja, ekkor azok, akik kitartottak Jézus mellett, felkiáltanak.
0: Én hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja, megkezdte uralmát Urunk Istenünk a mindenható. Örüljünk, újongjuk és dicsőítsük, mert eljött a bárány menyegzőjének napja, mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult, írd, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzői lakomájára. Ez az az ígéret, ez az a látomás, amit János apostol leír nekünk a Jelenések könyvébe, hogy Isten fog majd megdicsőülni mindenben, és mi, akik hozzá tartozunk, mi is részesei leszünk ennek a Krisztusnak a második eljövetelének. Mit jelent ebben az üzenetben a bárány?
1: Jézust jelképezi. Így nevezte őt keresztelő János is. A bárány megnevezése arra utal, hogy Jézus a kereszten feláldozta önmagát, ezzel mentett ki minket a gonoszság a bűn hatalmából.
0: Ki a vőlegény?
2: Ő a vőlegény, az egyház, a mennyasszony. Az a közösség, amelyet annyira szeretett a Mester, hogy a kereszten életét adta érte. A mennyegző, a nagy győzelem napja, Isten végleg leküzdi a rosszat, és a tanítványok közössége belép a boldog örök életbe, az üdvösségbe.
0: Így lesz ez a mi ígéretünk, hogy Isten lesz minden a mindenben, és ami rossz a világban, az múlik el, és ami meg tökéletes és jó, abban meg fog nyilvánulni az Istennek a dicsősége. Egy történetet szeretnék nektek elmondani. Amikor harmadikos voltam az általános iskolába, hazafelé mentünk egy templomba, kellett bemenni, oda jártak gyakran minisztrálni a fiúk. Nagyon vonzott engem a nyitott templom. Milyen jó volna bemenni. Eleinte azonban nem mentem be, mert mindig az osztálytársaimmal együtt mentünk haza, és féltem, hogy mit szólnak, talán kinevetnek. Aztán egyszer elhatároztam, hogy nem törődöm vele, mondhatnak akármit, én bemegyek. Szóltam a két osztálytársamnak, akikkel mindig együtt mentünk haza, hogy bemegyek a templomba. Legnagyobb meglepetésemre azt mondták, hogy ők is bejönnek. Ők addig nem jártak templomba, bementünk. Álltunk ott néhány percet a templom nagy titokzatos csendjében, aztán kijöttünk. Sokat a dolgokról nem is beszéltünk. Ettől kezdve néhányszor bementünk együtt a templomba, én elkezdtem kérdezgetni is őket, hogy szoktak-e templomba jönni. Egyik vasárnap aztán, amikor minisztráltam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott áll a templom végében. Aztán néhány hét múlva a másik is eljött. Mindketten megtalálták a hitet, az egyikük 5 gyermekes családapa gyönyörű keresztény életet él. Elég volt hozzá egy kisgyermek apró tanúságtétele. Hát én csak biztatni tudlak benneteket, hogy a Szentlélek Isten tüze hassa át a ti szíveteket is, úgy, ahogy az első keresztények szívét is áthatotta, és legyen erőtök és bátorságotok Krisztust hirdetni a világban. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké. Amen.

Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kabinet teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, számol be a táviratiroda. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez, csak nem 200 tudományos közleménye tanulmánya jelent meg. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balázsi Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalásai után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Megbukott Romániában az Ilia Bolyán vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordan államfő korában úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának, miközben a Román Országos Sóipari Társaság csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el, mutat rá a Rekorder oknyomozó portál. A Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva, a panziók más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó közétkeztetéssel, szuvenír árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak. Megrongálódott a monostori római katolikus templom és számos lakóház hajnalban, amikor a Richter skála szerinti 4,2-es erősségű földrengés rázta meg a Szerbia és Horvátország határán fekvő települést. A rengést Magyarországon is érezni lehetett, de belföldi településekről nem jeleztek károkat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán reggel 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: A hét évfordulója.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1833. május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. Aki csak a zeneszerzői munkásságát ismeri, művei alapján konzervatív embernek gondolhatná, és nem is tévedne nagyot. Szeretett például lútollal írni, s időskori képei is szakállas, joviális úriembert mutatnak. A magánéletben azonban egyáltalán nem volt az erkölcs felkent bajnoka, a nőkhöz pedig egészen sajátos viszony fűzte. Egy pszichoanalitikus még tanulmányt is írt a témáról. Megrögzött aglegény volt, élete nagy szerelme pedig atyai barátjának, Robert Schumannak a felesége Clara Wieck volt. Nehezen serdült, 20 évesen még cérna vékony hangon cincogott, a szakálla pedig csak 45 éves korában nőtt ki. Alig várta ezt, így természetesen hagyta megnőni, sohasem borotválkozott. A bozontos ábrázat a morc külső mögött azonban jó szívű ember rejtőzött, mindenkin segített, akin csak tudott. Igaz, csak titokban, mert mindig ügyelt arra, hogy gonosznak higgyék. Egy-egy társasági esemény után rendszeresen így búcsúzott. Ha volna valaki a jelenlévők között, akit elfelejtettem megsérteni, nagyon kérem, bocsásson meg. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Johannes Brahms életútját és művészetét ismerhetik meg. A romantika korában élt, de tudatosan a bécsi klasszicista zenei formákhoz nyúlt. 1840-ben zongoraórákat kezdett venni Wilhelm Kossel zongoratanárnál, aki 3 évvel később átengedte saját kiváló mesterének, Eduard Maxennek. Rögtön megmutatkozott játékosi és alkotói tehetsége is. 13 éves korában a közeli Doknegyed bárjaiban játszott élelemért meg némi bérért. A közönséges környezet egész életére nyomot hagyott benne. 17 éves volt aztán, amikor megismerkedett Reményi Ede magyar hegedű művésszel. Reményi egyike volt azoknak, akiknek a szabadságharcban való részvételükért menekülniük kellett. Egyébként Görgei Artúr hegedűse volt. Brahms Reményi Ede kísérője lett, 1852 elején közös hangversenykörútra is indultak. A körút során ismerkedett meg Joachim Józseffel, aki első hegedűsként a hannoveri királynál szolgált. Joachimnak nagyon tetszett Brahms zongora játéka, így Liszt Ferencnek írt ajánlólevéllel látta el a fiatalembert. Weimarban Liszt Ferenc szívélyesen fogadta Reményit és Brahmsot is. Liszt Ferenc egy legenda szerint megsértődött Brahmsra, amiért nem méltatta eléggé hámol szonátáját, tudnélik elaludt rajta. Reményi, akinek egy ünnepelt zenész jó indulata sokat számított, megszakította az együttműködést Brahmsszal. Brahms azonban nem térhetett vissza Hamburgba, ahol apja elvárta, hogy megálljon a saját lábán. Így történt aztán, hogy Joachim és Brahms, a két fiatal zenész, életre szóló barátságot kötött. Brahms az 50-es években alkotta meg első nagyobb szabású művét, az első D-moll zongora versenyt, amelyet eredetileg két zongorára alkotott, ám de a mondani való súlya versenyformát követelt meg. A mű ős bemutatóján megbukott, mivel a közönség eleinte nem tudott mit kezdeni az alapvetően archaikus Brahms stílussal, csak később fedezték fel a zene értékeit, s így a mű is csak idővel nyerte el a nekijáró elismertséget. Most hallgassák meg Brahms D-moll zongora versenyének harmadik tételét.

Elhangzott Brahms D-moll zongora versenyének harmadik tétele. A következő jelentős számú együttesre írt alkotása a német Requiem volt, amelyen a komponista több mint egy évtizedig dolgozott, s amelyet 1868-ban mutattak be. A héttételes kompozícióban a főszerepet a kórus játsza, amely szólamaiban a legnemesebb német hagyományokra, vagyis Bachra és Schützre utal. Ahogyan a cím is mutatja, Brahms nem a hagyományos latin nyelvű gyászmise szövegét dolgozta fel, hanem zsoltárok és más vallásos szövegek luteránus német fordítását. A következő percekben a német Requiem egyik részlete csendül fel.

Brahms a szimfónia műfajában csak igen későn kezdett el ténylegesen tevékenykedni. Első szimfóniáját 1876-ra fejezte be. Habozásának oka valószínűleg az lehetett, hogy ahogyan azt a szerző maga is bevallotta, sokáig nem voltak eredeti ötletei, s Beethoven lépteit hallotta a háta mögött, ahogy mondta. Ez egyébként a szerző rendkívüli önkritikáját is mutatja. Végül is 4 opusszal gazdagította a műfajt a hamburgi muzsikus, s ezeket az utókor a 4 evangéliumként emlegeti. A második szimfónia az elsővel ellentétben igen rövid idő alatt készült el, szerzője 1876 nyarán kezdte írni, s decemberben már a bemutatót tartották. A műromantikus szellemben idézi fel a Mozart szimfóniák elbűvölően optimista

0: Johannes Brahms 1862-től 1897. április 3-án bekövetkezett haláláig Bécsben élt. A maga idejében Liszt Wagner forradalmi jelentőségű újításai mellett Brahms nem számított haladó művésznek. Míg mások a jövő zenéjét írták, ő tudatosan fordult a német barokk zene hagyományai felé. Ma már történeti távlatból szemléve működését tisztán látható, hogy művészete költőiségének alapvonásaiban épp úgy vérbeli romantikus, mint Liszté vagy Wagneré. Romantikus mondani valóját azonban klasszikus és kiegyensúlyozott forma művészetével fejezte ki. Brahms egész életművében azt a goethei egyetemességet kereste, amelyben egyensúlyba kerül a merészen egyéni mondani való a korszerű érzelemvilággal és a nemes arányú építőművészettel. Brahms művészete ebben az értelemben tehát megtartó erő, a klasszikus forma ideál továbbfejlesztése egy olyan korban, melyben az új mondani való gyakran zavarosan jelentkezett, és a tartalom és forma közötti egyensúly ingadozott. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk, amelyben ma Johannes Brahms német romantikus zeneszerzőre emlékeztünk. További szép napot, jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Leholczky Krisztiánnal, a Máji madármentőállomás vezetőjével beszélgetünk, ahol épp kis gólyák kelnek ki a tojásból. Kiderül, hogy mit tesznek a gólyák, ha sérült vagy földön szaladó madarat látunk, mi a teendő, miért nem tudja csupán egy gólya kikelteni és felnevelni a kis gólyákat, illetve az is, hogy mit csinál a fióka, miután kikelt a tojásból. Tartsatok velünk, érdemes! Leholczky Krisztiánnal, a Máji madármentőállomás vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
6: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Az imént megtekintettünk gólya tojásokat. Mondjuk el hallgatóinknak, hogy hány tojás van jelenleg itt az állomáson, és hogyan kerültek ide?
6: Jelenleg 7 kis tojásunk van, mindegyik fehér gólyának a tojása. Hát tragédia miatt kerültek be a tojások, az egyik az a hajdudorogi fészekből érkezett be, onnan 2 tojást tudtunk kimenteni, a másik 5 pedig a hajdunánási fészekből került be. Mindkét esetben megsérülte a költőpár egyik tagja, a hajdudoroginál ott áramütés érte az egyik madarat, azonnal elpusztult. A hajdunánási fészeknél ott baleset érte az egyik madarat, vérzőszárnyal sétált a fészek alatt, majd kimentünk a nánási fészekhez, kiszedtük az 5 tojást, és másnap áramütés érte a megmaradt felnőtt madarat is, úgyhogy ott a teljes mindkét szülőpár elpusztult sajnos.
1: Mennyi idő alatt kell ki a gólyatojás?
6: A gólyatojás az 33 nap alatt szokott kikelni, már kelnek, tehát ezek már az 5 fiókás fészekből, vagy 5 tojásos fészeknek a tojásai már kelnek, a másikak még nem kelnek, ott lehet, hogy az egy kevésbé érett tojások. Meg szokták kérdezni, hogy miért mentjük ki a gólyatojásokat a fészekből, ugye ez sokak számára nagyon furcsa, hogy hát ott van a mama vagy a papa, a megmaradt mama vagy a papa, és mégis kiszedjük a tojásokat. Ez azért történik, mert a gólya egyedül nem tudja kikelteni a tojásait, és felnevelni a fiókáit. Ez úgy néz ki a gólyáéknál, hogy lerakja a tojásait, az egyik madár kotlik a tojásokon, addig a másik eszik. Ugye a gólyánál az evés az nem úgy történik, hogy kimegy valahova, eszik gyorsan és visszajön, tehát ez van, amikor másfél, 2-2,5 órát is igénybe vesz. Addig ugye kotlik az egyik a tojáson, a másik étkezik, majd cserélnek. Tehát 33 napig mindig valaki kotlik a tojásokon, majdnem megállás nélkül persze szellőztetnek, meg forgatnak, de ott kell lennie. Hogyha a költőpár egyik tagja kiesik, mert megsérül vagy áramütés éri, akkor szerencsétlen megmaradt madár ott ül a tojásain, várja a párját, eltelik 2 nap, már éhes, szomjas, előbb-utóbb feláll, elmegy onnan, van, amikor ezt kora hajnalba csinálja, meg ugye gilisztázik, akkor kihűlnek a tojások. Ugyanez érvényes arra, amikor már pici fiókák vannak. Ott egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet van, ha nincs két szülő, és nincs, aki vigyázzon rájuk. Jöhet egy holló, jöhet egy ragadozó madár, jöhet egy másik gólya, megölheti a fiókákat. Tehát ebbe a kritikus időbe, amíg tojások vannak és pár hetes fiókák, mindkét szülőre szükség van ahhoz, hogy a költés sikeres legyen, és ezért szoktuk kiszedni a tojásokat.
1: Mennyi idő után ül ki a tojás?
6: Hát ez változó, ugye, hogyha nem tudom, nézünk egy szép napos májusi időt, vagy júniusi időt, bár júniusban már fiókák vannak, májusi időt nézünk, meleg van, akkor 2-3 órát kibírnak a tojások. Ha mondjuk a múlt hetet nézzük, a hajnalokat, amikor 0, mínusz 1, mínusz 7 volt, olyan, hogy mínusz 7 fok is volt, akkor 10 perc alatt kihűl.
1: Tehát most éppen láttuk, hogy törnek ki a kis gólyák, mi utána a teendő például, mivel etetitek?
6: Hát ugye a kelés az úgy néz ki, hogy először repeszt a kis gólya, belülről megüti a tojást, egy ilyen kis pukli alakul ki a tojáson, ilyenkor már mozog a tojás és hangot is ad, tehát már beszél a kis gólya a tojásban, nagyon cukik tudnak lenni. Utána áttöri a tojásnak a falát, akkor ugye már oxigénhez jut a kis gólya, majd szépen elkezdik körbetörni a tojáshéjat. Ez körülbelül egy ilyen 24 órát, vagy még hosszabb idő is lehet, amire teljesen kikel a kis gólya. Amikor kikelt, akkor még maradnak keltetőbe a felszáradásig. Erre mondják azt szaknyelven, hogy felszáradt a fióka. Ez csirkénél is, gólyánál is így van. Amikor már szép kis pihés, nem nyálkás, akkor szoktuk áttenni őt egy másik melegítő egységbe, és ott már ő magától eszik első naptól kezdve, sőt, már kelepel is. Kis pici csőre, vagy ilyen hangja van, kis puha csőre van. Az egész madár akkor, mint egy fél zsemle, de első naptól kezdve magától eszik. Néha az elején kell egy pici segítség neki megtartani a fejét, mert elég ingadozó a feje, nagy feje van, gyenge a nyaka, de rettenetes sebességgel nőnek. Hát nagyon egyszerű, ugye mindenki látott már gólyát, vagy gólyaköltést helye közel már mindenki látott, tehát amikor kikel a kis gólya a tojásból, mondom akkor, mint egy gyereknek az ökle, vagy egy kisebb női ököl, és 64 nap múlva röpképes madár lesz belőle.
1: Mi teszik?
6: Hát a gólya természetben mindent megeszik, ami állati eredetű és elérhető. Értem ez alatt a rovarokat, rengeteg sáskát esznek például, férgeket, földi gilisztát, siklókat, pockot, emlősöket, tehát mindent is, amit ő egy szántóföldön vagy bárhol megtalál. Halat is így úgy néha eszik, békákat is eszik, ugye nagyon sokan azt hiszik, és jönnek, és mondják, hogy hát miért nem békával etetjük a gólyát. Hát a gólya az 5-10%-ban eszik békát, tehát nagyon elenyésző az, amikor gólya békát fog. Mindenkinek a tudatába az vésődött bele a mesekönyvekből, hogy a gólya ott áll a kis tóba, és béka van a csőlébe. Na most ez a természetben nem így működik, mert én még mondjuk vízbe soha nem láttam gólyát, de pockos szántóföldön már láttam gólyát, meg a nagy fűbe mászkálni láttunk már gólyát.
1: Mit tegyünk, ha a sérült állatot látunk, akár gólyát?
6: Hogyha azt látjuk, hogy egy gólya röpképtelen, netán lóg a szárnya, vérzik, tehát nem tud felszállni, csak futni tud, akkor mindenképpen a helyileg illetékes nemzeti parkot értesítsük, és vele együtt valamelyik mentőszervezetet. Ez is ugye nem mindegy, hogy egy felnőtt gólyáról van szó, ami költésben van, mert ha ő megsérült, akkor lehet, hogy fészket is kell menteni, vagy mondjuk július második, harmadik hetétől pedig ugye a fiatal gólyák kirepülésénél szokott baleset történni, akkor is. Tehát mindenképpen, ha azt látjuk, hogy bármilyen állapotú gólyáról beszélünk, akkor mindig nemzeti park, illetve mentőszervezet segítségét kérjük.
1: Néhány gólya itt telelt, ugye? Ők másként viselkednek ilyenkor, vagy ők is felveszik a ritmust, a gólyák ritmusát?
6: Hát ugye a telelés az náluk azért kihívás jelent, télen azért korlátozódik a étel mennyiség, illetve a vízhez jutás. Ez most megint télfüggő, tehát hogyha mínuszok vannak, akkor szoktuk javasolni, hogyha valahol telelő gólya van, akár lehet neki segíteni az étkezésben, illetve az ivásban. De ahogy ugye március 15-e környékén elkezdenek szállingózni a fehér gólyák vissza Magyarországra, akkor azért ők is beilleszkednek. Na most ez is olyan dolog, hogy ugye ha egy költőpár jön, megvan a hím és a tojó, ő a fészekkel és a fiókák nevelése fog foglalkozni. Vannak ezek a úgynevezett kajtárgólyák, akik vagy nem mentek el is itt voltak télen, és a nyarat is itt töltik, illetve vannak olyan kajtárgólyák, akik ugyan hazajöttek, de se párjuk, se fészkük, se semmiük nincsen, ők itt tengenek-lengenek, van, amikor elkezdenek ilyen, nevezzük fészeknek, de inkább ez ilyen játszófészeknek mondható, amikor azt látják a lakosok, hogy van egy gólya egy faluba, hordja a gajat és egy oszlop tetejére dobálja, és akkor szoktak nekünk szólni, hogy menjünk és segítsünk neki fészek alapban, és mindig visszakérdezünk, hogy hány gólya van, és mondják, hogy egy, hát csokolom, a költéshez kettő gólya kell, és intenzív fészeképítésnek kell lennie, tehát ilyen is van, hogy itt maradt egy gólya, vagy visszajött, de nincsen párja, nincsen fészke, és akkor ő itt nyáron szórakozik, mint a utca gyerek lent, hogy pakolgatja a gajakat jobbra-balra az oszlopokon.
4: Vannak nagyon barátságos gólyák, akik keresik az embertársaságát, vagy akár már azért, mert etették, úgymond kiszolgáltatottak lesznek?
6: Vannak ilyenek, igen, főleg ezek a telelő gólyák, ugye megszokják az embert, és pontosan erre szoktuk mindig felhívni a figyelmet, hogyha téli etetésre kerül sor egy községben, akkor nem mindenki etesse azt a szerencsétlen gólyát, amelyik itt maradt, hanem jelöljenek ki egy embert, aki ugyanabban a ruhában, ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyen, ugyanarra a hívószóra eteti a gólyát. A gólya az egy okos állat, harmadik etetésre meg fogja ismerni a piros kabátos Pista bácsit, aki fütyül neki délután 2-kor a mezőn, tehát ezért jó, mert így követhető, hogy mennyi ételt kapott, illetve nincs az, hogy sok emberhez kötődik. Ha mindenki eteti, akkor mindenkihez oda fog menni, kunyerálni fog, így meg csak egy emberhez fog kötődni. Ez az ő érdeke, ugyanis majd ez a gólya ősszel elmegy Afrikába, ahol azért vannak olyan népcsoportok, akik a gólyát szívesen fogyasztják, és hát pont nem jó, hogy ha egy ilyen előzménye van az egésznek, hogy ő az emberben a segítőtársat és partnert látja.
4: Veszélyesek a gólyák, a csűrük azért elég veszélyesnek tűnik.
6: Igen. A gólya az nem játék, főleg egy kifejlett hím, de egy tojóról is beszélhetünk. Én fogtam már autópálya mellett kifejlett felnőtt gólyát, egy hímet, amelyik tiszta erejéből meg akart ölni. Ugye neki a lábai nem veszélyesek, hisz hosszú pálcika lábai vannak, a csőre annál veszélyesebb, hogyha nem figyel az ember, akár olyan sebet is tud okozni, hogyha mondjuk combelsőbe beszúr, és elkap egy combi artériát, akkor 3 perc múlva nekem végem van.
4: Csípett már meg bármilyen más madár vagy gólya?
6: Minden héten megcsíp valaki, vagy megkarmol valaki, hát ez együtt jár, ugye ez olyan, mint amikor az ács hetente 16-szor elüti valamelyik ujját, valamelyik ujján mindig van egy seb, ez vele jár természetesen, használunk védőfelszerelést, de néha azért van olyan, hogy rövid a kesztyű, és mondjuk egy kicsit feljebb fog az a ragadozó madár, vagy ha gólyát kell fogni, akkor pici karcolások, illetve szúrások szoktak lenni.
4: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Lehoczky Krisztiánnal, a mai Madermentő állomás vezetőjével beszélgetünk. A gólyákon túl milyen állatok vannak most itt az állomáson?
1: Hát jelenleg vannak fiókáink, fekete rigó fiókák, nem sok, szerencsére. Változtattunk a stratégián, tehát most már fészekből kirepült egészséges kisrigókat mi nem fogadunk be, mert szembe megy azzal, amit mi a természetvédelemről gondolunk. Ugye nagyon sok hívás érkezik, hogy kisrigót látnak a kertbe, mit kell csinálni. Ez még a jobbik, és mi mindig azt szoktuk kérni, hogy bárki bármit cselekedne, azelőtt telefonáljon, vagy nekünk valamelyik szervezetnek. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy se telefon, se semmi, csak beállítanak egy papírzacskóba 5 darab fekete rigó vagy énekes rigó fiókával, akik éppen próbálnak menekülni, és hogy akkor ők most madarat mentettek, és mondtuk, hogy nem fogjuk átvenni, teljesen egészséges fiókák. 13-14 napos korukban ők kijönnek a fészekből, ilyenkor még nem tudnak repülni, csetlenek, botlanak. Mama, papa ilyenkor a földön eteti. Ugyanezt nagyon sokan félreértelmezik, hogy úristen, most kiesett a fészekből, vagy most hogy fog visszamenni a fészekbe, nem megy vissza már a fészekbe. Tehát a fekete rigó, énekes rigó az egyszer kijön a fészekből, soha többé nem megy vissza. Ez azért van, mert ez a két faj, ez egy erdei madár. A szétszóródás elvét alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy idő előtt kiugrálnak a fészekből, még röp képességük előtt kiugrálnak a fészekből, pontosan azért, hogyha jön mondjuk egy ragadozó, egy nyest, egy nagyobb sikló, bármi, ami a fészket meg tudja ölni, az egész fészek aljat meg tudja ölni, ezt elkerülendőleg kiugrálnak hamarabb, szétszóródnak, eltelik 4-5 nap, és addigra már repülnek, mint ahelyett, hogy tényleg jön egy nyest, ott vannak a kisrigók a fészekbe, és mindenkit megöl.
0: Ludak is vannak, ugye?
1: Van. 6 nyári kis ludunk, nyári ludak, Tisza Gyula házáról érkeztek. Az elmondás alapján a ludmama az a kicsinyeivel akart sétálni át a falun, gondolom vitte volna ki őket valami nyugodtabb helyre. Átott kutyák, meg macskák, meg minden rájuk támadt. 2 kis ludat kivégeztek, 6 felé szaladtak, úgy lettek összeszedve. A mama az elrepült, úgyhogy túl sok választás nem maradt mentésére, mint az, hogy kimentsük a kis ludakat, és mi neveljük fel. Nagyon cukik, nagyon aranyosak, csak rengeteget esznek.
0: Ahogy gondolom, a ragadozó madarak is, akik itt vannak.
1: Igen, hát vannak ugye tartósan sérült ragadozó madaraink, van egy macska bagoly, akit elgázoltak, ő még nincs olyan állapotban, hogy magától tudjon enni, őt etetni kell. Nagyon sok télen bent maradt madarat, akit bent tartottunk azért, hogy kicsit normálisabb körülmények között kezdje meg az új életét, ugye ne a télvíz idején engedjük neki, hogy mennyi madár, aztán old meg magadnak. Tehát ilyenkor szoktunk várni egy picit tavasszal, azért ezeket a madarakat elengedjük. Sünik érkeztek, sérült sünik érkeztek, kis mókusok vannak, hát ilyen vegyes csalamádé, ami nálunk szokott lenni.
0: Mivel etetitek például a süniket?
1: A sünik lisztkukacot kapnak, gyászbogárlárvát kapnak, szárított macska eledelt kapnak, meg alutasakos macska eledelt kapnak. Tegnap jött éppen egy pici sünike, csodálkoztam is rajta, hogy tudott áttelelni. Egy nagyon csúnya szakított seb volt itt a bordái mellett. A legyek már megtalálták, elkezdtek kikelni benne a nyüvek, az most ki lett takarítva, a sebet le lett kezelve. Hát most pihen szegényke, este ugye azért ő is mozog és eszik.
0: Miért csinálod? Mi az egésznek az alapja? Honnan jön ez a motiváció, ez a szeretet?
1: Hát ez egy gyerekkori élmény, trauma, mindkettő. 9 éves koromban voltunk a családommal Balatonon, ott találtunk a bátyámmal egy fecskefiókát, ugye akkor az még az előző rendszerben volt, tehát ilyen pláza, meg állateledelbolt, az annyira nem volt, volt tejkenyér, meg húsbolt körülbelül, meg ABC. Tudtuk, hogy rovarevő a fecske, ott 3 napig próbáltuk életben tartani, de elpusztult a kismadár, az engem nagyon-nagyon rosszul érintett. Eltemettük, kis pitypangot téptem neki, és onnantól kezdve egy kicsit érzékenyebb lettem ezekre az állatokra. Minden évben volt valami pici mentett állat. Én itt Miskolcon, az Avason nőttem fel, tehát annyira nem természetbarát hely, de azért végül is zöld rész van, tehát ilyen kisverébb kisrigók mindig voltak, amik mentésre szorultak. És 2013-ban megcsináltuk a Máji Természetvédelmi Egyesületet, ami igazából nem úgy indult, hogy majd mi madarakat mentünk, de ennek azért híre ment a közösségi médiában, hogy van egy ilyen madaras civil szervezet itt a megyébe, és elvárták tőlünk az emberek, hogy mentőállomás is legyünk. Hát ugye ez már 13 éve volt, azóta természetvédelmi mentőközpont lettünk, több ezer állat évente fordul meg nálunk.
0: Még egy kérdés így a téli madáretetésről. Ilyenkor már nem etetünk, ugye? Tehát aki esetleg tavasszal és nyáron szeretne etetni, annak mit tanácsolunk?
1: Így van, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a első fagyok kezdetével el lehet kezdeni az etetést, és ha elkezdtük, akkor ne hagyjuk abba, illetve az utolsó fagyoknál abba lehet hagyni, hát utolsó fagyokon már rég túl vagyunk, tehát már minden van a természetben, amire a madaraknak szüksége van, rovarok, hernyók, a magevőknek a pitypang, a rügyek, tehát minden adott, teljesen felesleges, sőt, rossz is lehet, nehogy az legyen, hogy a mi általunk kitett mageleséggel etett például egy olyan madár, aminek tök mással kéne etetnie. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy ilyenkor már minden madár megtalálja természetben a neki való élelmet, abba lehet hagyni az etetést, itatás az mehet egész évben, tehát hogyha egy kis fürdőt csinálunk nekik, annak örülni fognak, főleg most, hogy ilyen a szájos megint a nyár, tehát egy itatót lehet működtetni, az etetést azt nem javasoljuk, sőt, kérjük, hogy ne etessék ilyenkor már a madarakat.
0: Van egy nagy reptetőtök, tavaly építettétek fel, abban milyen madarak vannak?
1: Hát jelenleg még ez a röpde épül, tehát ez csak úgy most össze lett rakva, a lélek tartja, most jött pont egy brigád, aki körbeássa, róka biztosra teszi, illetve egy pici erősítések kellenek. Ez lényegében egy 24x24 méteres röpdét jelent, amiben már azért nagyobb madarak is tudnak repülni, gyakorolni, illetve majd a kisgólyák is itt fognak el az első szántcsapásukat megtenni, és amikor már szépen begyakoroltak, akkor fogjuk majd őket szabadon engedni.
0: A gólyák elengedése mikor lesz? Ha a gólyákkal kezdtünk, a gólyákkal is fejezzük be.
1: Hát ugye július második, harmadik hetében kezdik meg a gólyák a repülést. Aki követi a gólyákat, vagy netán gólyafészek közelében lakik, azt tudja, hogy július második, harmadik hetében repülnek ki a kisgólyák, mi is akkor szoktuk elengedni, illetve egy picit később, tehát július végén, augusztus elején szoktuk ki lögdösni a kisgólyákat, csúnyán mondva. Ez úgy működik, hogy miután nálunk felnőttek, megkezdik a röptüket, akkor a Hortobágyi Nemzeti Parknak van egy tanyája, górés tanya, ez bent van, így be kell menni 4 kilométert semmi közepére, nincsen szomszéd, nincsen kutya, nincsen forgalom, és nincsen villanyvezeték, ez nagyon fontos a villanyvezeték, ott egy nyugodt körülmények között tudnak teljességgel megtanulni, repülni, ott már keverednek más mentett kisgólyákkal, keverednek vad felnőtt gólyákkal, mert ezek járnak be az ételre, mert ugye etetve vannak, illetve keverednek vad kisgólyákkal. Tehát ugye a vad nagy gólya hozza a gyerekeit, és akkor ez a csapat így összekeveredik, ott már megküzdenek egymással az ételért, ott már gólyaként kezdenek el viselkedni, és augusztus végén ugye a csapatokba verődnek, és majd úgy hagyják el az országot.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: Hát van Facebook oldalunk, Madármentőállomás Máji, van weboldalunk, Máji Természetvédelmi Egyesület, vagy Madármentőállomás Máit, ha beírják, meg fogják találni. Van YouTube csatornánk, van TikTok csatornánk, van Instagramunk, tehát minden is van, amit kértek az emberek, hogy van Instagramunk, hát nincs, de akkor csinálunk. Van YouTube-unk, hát nincs, de akkor csinálunk, tehát ezek így jöttek. Illetve hát ezeken a felületeken fent van a telefonos elérhetőségünk, mi megadtuk a telefonszámunkat, sok civil szervezetnél nincs kint telefonszám, mi úgy gondoltuk, hogy kitesszük, és csörög is állandóan a telefon.
0: Krisztián, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó sok türelmet a fióka szezonhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Leocki Krisztiánnal, a Máji Madármentőállomás vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
2: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Ellátott jogi vándor kiállítás nyílt Miskolcon. Sátoraljóújhelyen is bemutatta El Camino könyvét Petrovics Zsuzsanna. Megnyílt a Fülöp Sándor festőművész emlékére rendezett képzőművészeti alkotótábor záró kiállítása Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Ma délelőtt megnyitották a Miskolci Egyetem üvegelőcsarnokában a Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep elnevezésű ellátott jogi vándor kiállítást. A Belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata által szervezett képzőművészeti tárlat a szociális intézményekben élők ünnepi pillanatait és érzelmeit mutatja be. A vándor kiállítás célja, hogy az ország különböző pontjain közelebb hozza a látogatókhoz a gondozottak belső világát. A kiállítás központi témája a testi és lelki egészséghez való ellátotti jog, amely a művészeti alkotásokon keresztül válik kézzel foghatóvá. Az ünnepélyes megnyitón dr. Novák Krisztina jogvédelmi biztos mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta a jogtudatosság és az emberi méltóság fontosságát.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. A 2026. évi országos ellátott vándorkiállítás második helyszínén. Köszöntöm a társintézményektől megjelent kollégákat, a szociális ellátórendszer valamennyi dolgozóját, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a jelenlévő ellátottakat, és rajtuk keresztül az ország valamennyi pontján élő ellátottársukat is. Nagy öröm számomra, hogy munkatársaimmal ismét ide látogathattunk a Miskolci Egyetemre. A szívünkhöz közel álló ellátotti programunkat bemutatjuk, és elhozhattuk ide önöknek. Az ünnep minden ember szívében másképp érkezik meg. A lelki elmélyülés mellett előhozza az együtt megélt pillanatokat, a csendes emlékeket, és békét adhat a léleknek, megnyugvást a szívnek, új értelmet a jelen pillanatnak. Az ünnep alkalom arra, hogy a szeretet körbeöleljen nem csak emlékeinkben, hanem valódi, emberi közelségünkben. A kiállításunk címe Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep. Ez a gondolat különösen erősen és hitelesen van jelen minden ember életében. A szociális alap és szakszolgáltatásban részesülő ellátottak, köztük az idősek, pszichiátriai szenvedélybetegek, a fogyatékkal élők által készített, most bemutatásra kerülő művei érzékeny, őszinte, sokszor megrendítő, megható szemüvegen keresztül világítanak rá az ünnepek erejére, a megtapasztalt életutakra és a vágyott odafordulásra. A tárlat a tavalyi évben megvalósult pályázatunk több mint 650 pályaművéből a legkiválóbbakat fogja egy csoportba. Ezek az alkotások egyszerre személyesek és egyetemesek is. Egyéni történeteket hordoznak, miközben mindannyiunkhoz szólnak. Számunkra megható öröm látni, hogy évről évre egyre több szívből fakadó alkotás születik az ország különböző ellátotti közösségében. Legyen szó irodalmi alkotásról, kézműves munkáról, művészeti előadásról, vagy akár bármilyen technikai megvalósításról, melyet ellátottjaink szorgalommal és odaadással hoztak létre. Ma már elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év során összegyűlt közel 5000 pályázati anyagból akár egy szociális nemzeti galériát is létre tudnánk hozni. Sajnos a galéria még várat magára, addig mi országjáró tárlatként igyekszünk vinni ennek hírét és üzenetét újabb közösségekhez, újabb találkozásokhoz. Így válik ez az évtizedes hagyomány élővé és egyre gazdagabbá. Az ellátottakhoz fordulva szeretném megköszönni azt a bátorságot és őszintességet, amelyet a pályázat során mutattak. Köszönöm, hogy műveikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a mai naptól részesei lehetünk egy olyan gazdag tárlatnak, amely valóban összeköt generációkat, intézményeket, ellátottakat, családokat, barátokat és közösségeket. Köszönöm mindezt a munkatársaimnak is, és azoknak a szakembereknek a munkáját is, akik segítették és támogatták az ellátottakat ezen az úton. Ezekben az alkotásokban megtalálhatjuk az ő odafigyelésüket, türelmüket és szakértelmüket is az ellátottak irányába.
1: Petrovics Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton, útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljóhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
3: Az El Camino-ba valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándokútra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már 2 gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogy ha az embernek vannak álmai, azokat ne hagyjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát, hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta, vagy életem játékába, ott csak egy ilyen 3 oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett.
1: Megnyílt a Fülöp Sándor festőművész emlékére rendezett képzőművészeti alkotótábor záró kiállítása. A tárlat a Nyíregyházi Egyetem, Nagyecsedváros önkormányzata és a Reformátusok Szatmárért Egyesület együttműködésében valósult meg, és az alkotótáborban készült munkákat mutatja be. A kiállítást május 12-ig lehet megtekinteni a Nyíregyházi Egyetemen. A másodévet befejező hallgatóknak külső műhely gyakorlaton kell részt venniük, amelyhez az alkotótábor ideális helyszínt biztosított, és ahol többféle technikát is gyakorolhattak. A részletekről professzor dr. Habél Szepesi Béla, a Vizuális Kultúra Intézet igazgatója beszélt.
4: Nyilván ott nincs arra lehetőség, hogy műtermi munkát végezzünk, de ennek ellenére azért vannak olyan kísérletek, amelyeket ott kezdtek el, aztán később fejeztek be, tehát vannak grafikai munkák is, amelynek a terveit, illetve hát a metszetek elkészítésének egy részét is ott végezték, de meghatározóan inkább az olyan jellegű munkák a megfigyelhetőek, amelyek akvarell, pasztell, akrilfestékkel vagy olajfestékkel készülnek. Javarészt ott helyben jó ezeket befejezni, már csak azért is, mert van egyfajta helyszelleme, tehát genus loci. Nagyon szép a maga a környék, ahol dolgozunk.
1: A Nagyecsedi Művésztelep a Szimpózion Egyesület nyilvántartásában is szerepel, amely az ország jelentős művészközösségeit tartja számon. Az alkotótábort Fülöp Sándor emlékére hozták létre. Fülöp Istvánt, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnökét hallják.
5: Volt egy kiváló festőművész Máté Szalkán, az Esze Tamás gimnáziumban tanított rajzot és matematikát, Fülöp Sándor, aki hát, hagyj büszkélkedjek, aki édesapám volt, és a megyében letette a névjegyét, mint festőművész, és akkor én kértem Szepesi professzorat is, Kovács Lajos polgármesteröt is, hogy az ő nevét is örökítsük meg, és legyen ez a művésztelep az ő tiszteletére.
1: A kiállítás megnyitóján Kovács Lajos Nagyecsed polgármestere is részt vett. Elmondta, hogy nagyon büszkék a város hagyományaira, különösen az elismert magyar és roma néptánc örökségre.
6: Nemzeti kulturális örökség névjegyzékébe kerültünk föl néhány évvel ezelőtt, és azt gondolom, hogy ehhez az vonalhoz nagyon jó illik ez a Fülöp Sándor művésztelepnek a megrendezése, hiszen a térségben Fülöp Sándor maga egy ismert festőművész, és természetesen, mint ahogy szokott lenni, a személyes kapcsolatok sokat játszanak egy-egy ilyen program elindításában. Itt a Fülöp Istvánnal meglévő jó kapcsolat kapcsán úgy döntöttünk, hogy Nagyecsedet tegyük fel a térképre művésztelep, festő és különböző kézműves termékek tekintetében.
1: A város központjában található tó nyugodt környezete inspiráló munkafeltételeket biztosított az egyhetes tábor alatt. Az egyik alkotót, Szabó Dúra Máriát a környék levendulái ihlették meg.
7: Igazából magát az utazást szerettem volna megrakítani, mert számomra az is tök izgalmas volt egyébként, hogy nem csak elmentünk Nagyecsedre, és megismertük az ottani kultúrát, a néphagyományokat, amiből egyébként temérdek van, hanem maga az, hogy igen, elmentünk egyébként a világban minden tájáról majdnem, mert ez nagyon vegyes közösség nyilván egy egyetem, és hogy egy olyan helyre tudunk elmenni és megismerni, ahol igazából még nem is hallottunk róla jó formán, és én ezt is szerettem volna megörökíteni, és egyébként én nagyon szeretem a virágokat, meg ezeket a nagyon szép színeket, ezeket a hideg színeket, és nekem ez a levendula, ez engem nagyon megfogott.
1: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9-11, napközben 26-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 5-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Eddig 685 ezeren ajánlották fel az 1+1%-ot. Készhigiéni napot tartottak a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Súlyos gondokat okoz a gazdáknak is a csapadék hiány. Családi nap lesz vasárnap a Gárdonyi Géza emlékházban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Sokan még nem nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Ezt a magánszemélyek legkésőbb május 20-áig tehetik meg, azaz már csak 15 napjuk van a felajánlásra. A határidő jogvesztő ezért, aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzen. A további információkról dr. Paskuné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei kommunikációs referensét hallják.
2: Mindenki szabadon felajánlhatja az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1%-át egy regisztrált civil szervezetnek, a másik 1%-át pedig egy egyházi közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Idén eddig online, a NAV LCA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak. Az is látszik a jelenlegi adatokból, hogy 190 ezeren már megkezdték a SZIA kitöltését, de még nem küldték be az 1+1%-os nyilatkozatukat. Lényeges, hogy a szerkesztés alatt álló, de még nem beküldött nyilatkozatok nem érvényesek. Aki személy jövedelemadója 1%-ával szeretné támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig be kell fejezni a kitöltést, a nyilatkozat kitöltését, és be is kell küldeni a nyilatkozatot. Ez utóbbi rendkívül egyszerű, csak rá kell kattintani a beadásra a nyilatkozat alján. Az 1+1%-ról rendelkezni egyébként többféle módon lehet. Legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén, vagy elektronikusan a 25 ESZA jelű űrlapon, de akár papírlapon is megtehető az 1+1%-os rendelkezést a megfelelő nyomtatvány kitöltésével. Nem szükséges évente megújítani a vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban érvényes és már elfogadott nyilatkozatot. Ugyanis a nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezettek számára viszont továbbra is évente kell megtenni az 1+1%-os felajánlást. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon minden lényeges információ megtalálható. A legfontosabb tudnivalók mellett a felajánlásra jogosult civil szervezetek és vallási közösségek listája is elérhető.
1: Súlyos gondokat okoz a gazdáknak a csapadékhiány és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő eső a Kárpát-medence térségében. Az elhúzódó száraz időjárás egyre komolyabb kihívások elé állítja a mezőgazdaság szereplőit, a talaj nedvesség tartalma folyamatosan csökken, ami kedvezőtlenül hat a vetések fejlődésére és a várható terméshozamra is. A kialakult helyzetről és annak következményeiről Székely Zoltán őstermelőt hallják.
3: Hát ugye 6-800 mm csapadék lenne az átlagos csapadékmennyiség. Ez általában a tavaszi hónapokban jön le a zöme, a májusi eső aranyat ér mondjuk, de a téli csapadékra is rendkívül nagy szüksége van a mezőgazdaságnak. És ha visszaemlékeznek, egy egészen száraz télen vagyunk túl. Ha azt mondom, hogy az a nagy hó, ami esett, és sokáig itt volt velünk, és mondjuk azt mondtuk, hogy 30 cm hó, ez 30 mm csapadékot jelent csak. Amikor januárban le kellett volna essen mondjuk 100 mm csapadéknak, 30 mm esett, és azóta gyakorlatilag érdemleges csapadék nem volt. Ezek a pár milliméternyi csapadékok, ezek arra jók, hogy a növénynek egy felüdülést hozzon, a por, ami száll, a sivatagi homoktól kezdve a mi anyaföldünknek a pora is betakarja a növényeket, a leveleket, az asszimilációt gátolja már-már. Ezek arra jók, hogy ezt lemossák a levelet, és akkor egy kicsit felüdül a növény. De ebből olyan akkumulálódó víz nem keletkezik, amit a növény ténylegesen hasznosítani tud. A túlélés, az a túlélésre elég ez a víz. Hellyel közzel a gyümölcsösök szép képet mutatnak. Az országnak vannak részei, ahol nagyon nagy volt a fagykár. A szabolcsi harmada az országnak gyakorlatilag teljesen lefagyott. Itt a kérdés az, hogy marad-e mutatóba valamennyi gyümölcs, de ez a másik kétharmada az országnak viszonylag jól virágzott el. Vannak egyes termőtájak, ahol volt fagykár, nálunk is volt, de minimális, és ezzel a faggyal bőven kibékülnénk. Itt az aszály az, ami nagyon nagy gondot fog okozni, aki, és sajnos ők vannak többen, akik nem képesek folyamatosan öntözni az ültetvényt, azoknál óriási károk fognak keletkezni, nem csak a termés tekintetében, hanem a fák életben maradásának az esélye is csökken, hiszen egy jól kötött terméssel, jól leterhelt fa kapja ezt az aszályt, és ha ez az aszály ez folytatódik, akkor egyrészt lehullik a gyümölcs, másrészt a fának a sorsa is kérdéses.
1: Május 5-e a kézhigiéné világnapja. Kezünk fertőtlenítésére, valamint az esetleges fertőzések megelőzésére hívták fel a figyelmet a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet munkatársai. A komolyabb fertőtlenítés kórházi körülmények között rendkívül fontos, hiszen a betegek egészségi állapotának megőrzésére minden egyes kórházi dolgozó odafigyel. Kezet mosni a mindennapokban étkezés előtt, mosdó használat után, illetve hazaérkezéskor ajánlott. Otthon nem szükséges kézfertőtlenítőt használni, mondta a rádiónknak Kubecki Krisztina, a kórház higiéniai osztályának munkatársa, népegészségügyi és járványügyi felügyelő.
4: Mai nap, ugye május 5-e a kézhigiéné világnapja. Az egészségügyi világszervezet, a WHO 2009-ben hirdette meg a Ments életet, mos kezet című kampányát, amelyhez Magyarország már a kezdetektől kapcsolódott, és május 5-ét hirdették meg a kézhigiéné világnapjának, és ennek a világnap alkalmával települtünk ki most mi ide ki a kórháznak a bejáratához. Hoztunk egy kis olyan gépet, amivel meg lehet nézni, hogy a megfelelően fertőtlenítik-e a dolgozóink a kezüket, vagy bárki, aki most kipróbálja, szembesülhet vele, hogy lehet, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy jól fertőtlenítjük a kezünket, de ez a gép megmutatja, hogy ez valóban így történik-e. Illetve egy kis tájékoztatót készítettünk a lakosság részére, hogy miért fontos a kézhigiéne, amikor bejönnek a kórházba, mint látogatók, akkor mit kell nekik csinálni, hogy kell a kezüket fertőtleníteni, és ez miért fontos, hiszen a fertőzéseknek a megelőzésének ez az egyik alapja, hogy milyen a kezünk, ugye a tiszta kéz, az nagyon fontos, hogy megelőzzük a fertőzéseket. Körülbelül a fertőzéseknek a 80%-a a piszkos kéz után terjed, tehát a gyomorbélrendszeri fertőzések, a légúti fertőzések, bizonyos májfertőzések, ugye a hepatitis A is pontosan a piszkos kéz útján terjed, tehát ezért nagyon fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmet a mindennapokba is, de természetesen most a kézhigiéné világnapján még hangsúlyosabbá szeretnénk ezt tenni, hogy mindenki figyeljen oda a kezére, és fertőtlenítsék a kezüket, amikor arra szükség van. De eleve ez a hand in scan gép, ugye ez az, ami meg fogja mutatni, hogy megfelelően fertőtlenítjük-e a kezünket. Ezen kívül egy kis játékot találtunk ki, gyakran érintett tárgyakat, itt a számítógép, billentyű, egér, villanykapcsoló. Ezt egy olyan anyaggal kentük be, amiben UV-reagens van, és ebből azt szeretnénk szemléltetni, hogyha hozzáérünk ezekhez a tárgyakhoz, akkor ugye mi mehet a kezünkre, és ha nem fertőtlenítjük a kezünket, ez rajta marad a kezünkön, ezek a mikrobák ugye elkezdenek szaporodni, és utána például, ha étkezés előtt nem mossuk meg a kezünket, akkor bizony be tudjuk juttatni a szervezetünkbe ezeket a mikrobákat, és ezáltal ezek fertőzést tudnak okozni. És egy kis ajándékkal is készítünk természetesen, aki ezeket kipróbálja, kis fertőtlenítőt adunk nekik ajándékba, illetve egy kis tájékoztató füzetet is készítettünk ezzel kapcsolatosan.
1: Csak Családi nap lesz vasárnap a Gárdonyi Géza emlékházban. A programról Szalainé Király Júlia múzeumpedagógus irodalomtörténészt hallják.
5: Május 10-én vasárnap a Gárdonyi kert családi napja. Anyukat, apukat, nagyikat, kicsiket, nagyokat várunk ezen a napon 11 órától délután 4 óráig. Rendhagyó tárlatvezetés lesz, ami szintén családoknak szól. Titkosírásos talizmánokat is kell majd keresni ebben a kiállításban, és Gárdonyi Géza titkosírásáról, hétköznapjairól, és a gyermekeivel való kapcsolatairól, a meséiről, a gyermekjátékairól is szó lesz. Sokan nem tudják, hogy Gárdonyi milyen komoly energiát, írói munkát szentelt arra, hogy a gyerekekkel is megismertesse az irodalmat. A mesélő műtárgyak után újjáéledő könyvlapok címmel kézműves foglalkozást is hirdetünk. A halálra ítélt könyveket mi nem engedjük el, azoknak, amelyeknek már elsavasodott, tönkrementek a lapjai. Ezeket a lapokat még remekül fel lehet használni, újra életet lehet beléjük lehelni, és nagyon szép könyvjelzőket, egyedi könyvjelzőket, képeslapokat, üdvözlőkártyákat tudunk majd készíteni ezek felhasználásával. Nagyon szeretik a kertet felfedezni különböző játékok során. Lesz olyan játékunk, amely családoknak szól, tehát közösen gyerekek, felnőttek is dolgozhatnak, szaladhatnak, felfedezhetnek, titkot fejthetnek meg, ez lesz a Históriás Irodalom. A kisebbeknek a Titkos Küldetés című kalandjátékunkat lehet majd igénybe venni, ezek félórás, egyórás játékok, a kert különböző pontjain és a Gárdonyi Házban kell majd feladatokat megoldani, remélve, hogy még jobban megismerik az írói életművet, Gárdonyi Géza munkáit. A legkisebbeknek berendezünk egy kedves mesesarkot, és valóságos meselakomával fogunk készülni. Nagyon sok, majdnem 10 állatról szóló mesék közül lehet majd választani, akár rókáról, akár cinegéről, kutyáról, macskáról, vagy a kert mókusairól is tudunk mesélni a gyerekeknek. Ezekről, a kis állatkákról Gárdonyi mind-mind nagyon-nagyon kedves történetet írt, és a mesesarokban ezt szívesen hallgatják a gyerekek. Délután a programot szintén egy játékos tárlatvezetéssel fogjuk zárni.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egyházmegyei találkozó lesz május 9-én szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében főegyházmegyei találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába erre a napra. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Május 9-ére szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában, írta az érsek. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán pedig előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz, melyet tehát Ternyák Csaba mutat be, az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ mindezekről a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. A jelentkezést az egyetemi

majd a negyedik nap Gyergyószárhegyről indulás, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd hazaérkezés Kápolnára. Következik a második Egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntője, május 7-én Karcagon. 9 órától érkeznek majd a csapatok, 9 óra 15 perctől következik a megnyitó, 9 óra 30 perctől a pályák elfoglalása, bemelegítés, 10 órától aztán a csoportmérkőzések délután 4-1-ig. Akkor kezdődnek a középdöntők 14:30-ig, majd jönnek az elődöntők, 3 óra előtt 5 perccel már a helyosztó mérkőzések, és 15 óra 30 perckor az eredményhirdetés, illetve végül Agapé. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az életszent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikában, amely augusztus 30-áig látogatható. Ehhez programok is kötődnek. Az eredetileg meghirdetettől eltérő időpontban, május 7-e helyett 14-én 18 óra 30 perctől felolvasó estre várják majd a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogató központban. Csend ima közösség lelki gyakorlatot tartanak a Szentlélek lelki gyakorlatos házban Sajó Pál falán május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig. A lelki gyakorlatot Kónya Ákos, református lelkipásztor vezeti. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Jelentkezés a szentlélekház@migorkat.hu címen, további információ a 30-as 561 43 69-es telefonszámon. Májusi búcsút rendeznek Péliföld Szentkereszten, május 9-én és 10-én. Most szombaton a szalézi családnapja lesz, 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlagnál, bemutatja P. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök, délután aztán tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlagnál, ünnepi szónok Ternyák Csaba egri érsek, 15 órakor pedig litánia következik a kegy templomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszti szalíziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Na, az időpont át május 16-a szombat, a kapuk reggel 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor indul, a helyszín Nagymaros, plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Margarita nővér és Huber atya tart gyógyító lelki gyakorlatot Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban május 26-a és 30-a között. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló, a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött, Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián van erre lehetőség, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. Verses zenés barom

0: Hangolást tartanak Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ e-mailben a versalap22@gmail.com címen, vagy telefonon dr. Hortai Ritánál 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán lesz reggel 7 órakor az indulás Miskolcról, aztán Nagyvárad, Szecessziós város, Ady Endre városa, Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, Kolozsvár, Szent Mihály templom, Mátyás szobor csoport, Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető. Az első szállás Torockón, ahol kétszer kell fel a nap, aztán 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája a marosvécsi keménykastély, Erdélyi Helikon, Maroshévíz, aztán a második szállás Borszéken, termálvízben fürdőzés, június 26-án pénteken Borszék séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy Esztena lovasszekérrel, az Esztenás tető, étkezés a szabadban, majd jön a harmadik szállás Csíksomjón, nyerek be a hármas halomoltárhoz, 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás, szalonnasütés Csaba testvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Annató, Tusnádfürdő és a negyedik szállás is Csíksomjón, majd aztán június 28-án vasárnap, indulás hazafelé reggel 6 órakor, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, ott búcsú Csaba testvértől, és aztán visszaérkezés Miskolcra. Jelentkezés és információ tehát a versalap22@gmail.com címem. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án kerül sor, szombaton, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Mozgalmas sportprogramokkal várják a mozogni vágyókat Nyíregyházán a Magyar Sportnapja alkalmából. A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre. Három napra karatésok hada népesítette be Egert. 2017 után idén újra megszervezték Debrecenben a Narcisz Futófesztivált. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mozgalmas sportprogramokkal várják a mozogni vágyókat Nyíregyházán a Magyar Sportnapja alkalmából. Holnap a Continental Arénában számtalan korosztály választhat a Nyíregyházi Sportcentrum által szervezett programok közül. A rendezvény célja, hogy minél több embert ösztönözzön mozgásra és egészséges életmódra. A reggelt a Szépkorúak tornája nyitja, lesz jóga és egészségügyi szűrés. Délelőtt a város általános iskoláit várják sportág választó programra, ahol lehetőség lesz megismerkedni a megye legnagyobb utánpótlás nevelő egyesületének, a Nyíregyházi Sportcentrumnak 14 szakosztályával. A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre az UCI Pro Series részeként. A verseny 5 napos, a királyszakasz május 16-án a Villányi hegységen át Pécsre vezet, míg a nyitány május 13-án Gyuláról Békés Csabára. Eisenkrammer Károly főszervezőt hallják.
2: Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Walter Attila visszatér hozzánk. Nagyon jó a versenyünk híre, azt gondolom, elég szépen építjük a kommunikációnkat, sokan figyelnek ránk, de Walter Attilával 10-es szorzók körülbelül, mert számítunk a média érdeklődés, meg a szurkolókat tekintve, szóval fantasztikusan boldogok vagyunk, mindannyi, mint szervezők, és hát meglátjuk, mi lesz, elég majd neki a versenyen, tehát komoly ellenfelekkel kell megküzdenie. Attila hatalmas brand, nagyon népszerű sportoló, az egyénisége mindenkiben magával ragadó, nem csak sportoló, akit emberként is kimagasló. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sportolóink vannak, mint például Attila a kerékpározásban, és nagyon fontos számunkra az ő itt léte. Ugye a magyar bajnokságokon kívül lényegében nem is indul Magyarországon, tehát aki szeretné őt látni a tévéképernyőn keresztén, tud neki szurkolni. Nagyon nagy versenyeken ment az elmúlt években, olimpián 1. helyezett, indul Giron, Vueltán csapatba összetettben, meg is nyerte. Tehát egy kimagasló képességű sportoló jön haza, és nagyon szurkolunk, nagyon örülünk ennek a számunkra lehetőségnek.
1: Eisenkrammer Károly beszélt a kihívókról is, például Dina Mártonról, a regnáló magyar bajnokról. Megemlítette, hogy a kontinentális bejegyzésű United Sippingben és a magyar válogatottban további hazai kerékpárosok is ott lesznek a rajtvonalnál. Bízik benne, hogy utóbbiban 3-4-en képviselhetik majd a Kőbánya Cycling Akadémiát, amelynek ő a tulajdonosa.
2: Mind a ketten álltak együtt dobogon Walter Attilával, Tour de Hongrien, ismét együtt megmérkőzhetnek a Tour de Hongrie mezőnyében, ez egy nagyon nagy dolog, és lesz azért még más magyar csapat is, ugye a Team United Shipping is ott lesz a rajtvonalon, és a magyar válogatottban is, ugye ott lesz 6 magyar versenyző. Van még néhány tehetséges srác, aki külföldön versenyez, én arra számítok, hogy a kőbányi csapatból 3-4-en ott lehetnek a magyar válogatottban. Tehát egy nagyon színes magyar küldöttség lesz itt sok-sok csapatból. Tehát nagyon különleges, színes lesz az idén a magyar körverseny mezőnye magyar szempontból.
1: Eisenkrammer Károly elárulta azt is, a magyar körversenyen 19 istálló 114 versenyzője szerepelhet, a főszervező szerint nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a viadal, akik a Tour de France előtt az utolsó felkészülési viadalok egyikének tekintik, a Tour de Hongrie-t.
2: Csapat oldalról már tudjuk néhány hónapja, hogy a versenyünk lezárult, tehát tudjuk, hogy ennyien fognak tudjuk, melyik csapat fog érkezni. Még ilyenkor is van lehetőség cserére a verseny előtti napokban, de már egy szűkebb körből. Hát nagyjából jól látjuk, hogy ismét amire számítunk, hogy nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a verseny, és Magyarország azért tudjuk, hogy aránylag kevés a 2000 méter fölötti hágó, ezért nagyon sok sprinter jön ide, aki a Tour de France előtti utolsó éles felkészülési versenyének, éles versenyének tekinti a magyar körversenyt, de azért lesz néhány komoly emelkedő is, például Pécset, mondjuk a Bárányút. Négyszer fogunk, tehát négy kört fog megtenni a verseny a Pécs belvárosában, a Széchenyi tér és föl a Meredek emelkedőkön. Igaz, nem egy kékestetői kihívás, tehát nem Attilának pont nem, ez az idei év nem az ő útvonala, de azért számítunk arra, hogy ezen a pécsi emelkedőn is megmutatja a képességét, ő is, illetve a többi magyar is, például Marci. Azért ebben az évben a legjobb magyar címért kicsit komolyabb küzdelem lesz, mint eddig valaha bármikor volt. A teljes szintemelkedésnek a 95%-át utolsó két szakasz fogja elvinni, nagyjából azt mondani, hogy lesz három aránylag sík szakaszunk, és az utolsó két nap pedig komolyan bele fognak csapni a lecsóba a srácok, és emelkedők is jönnek. Ez nem azt jelenti, hogy a szakasz nehezebb, egyszerűen más versenyzőknek kedvez, a sík szakaszokon sem könnyű 50-es átlag fölött robogni ebben a mezőnyben. Tehát nagyon éles versenyre számítunk, és egy fantasztikus küzdelemre. Én azt gondolom, az elmúlt években olyan sok mindent tettünk le az asztalra, és olyan szintű versenyt szerveztünk, és nem csak a saját, hanem a nemzetközi értékelésben is, hogy a versenyünk már megfelel a World Tour szintjének, tehát ez már csak egy idézőben csak szakmai, illetve kisebb szempontból pénzügyi döntés lenne, hogy megugorjuk-e a World Tour státuszt, amire, hogyha lehetőség nyílik, én azt gondolom, hogy a következő alkalommal lecsapunk, mert hogy World Tour szintű versennyé válni, az szinte születni kell a kerékpársportban, és az a szerencsés helyzetben van most Magyarország, hogy ebben a régióban a lengyel körversenyen kívül nincs más World Tour esemény, és a naptárból hiányzik egy európai verseny. Szeretnénk mi lenni az a verseny, amelyik ezt a lehetőséget megkapja a kerékpáros szövetségtől.
1: Három napra a karatékák hada népesítette be Egert. A 15. Shotokan Karate Európa bajnokság és Kohai kupa több mint 1000 indulót vonultatott fel a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Juhász Ferenc, hétdanos karatemester, főszervezőt hallják.
0: Azt mondhatjuk el, hogy közel 1000 versenyző 22 országból. A korosztályok tekintetben 6-7 éves korosztályt, vagy egészen a veterán korosztályig, ami egy nagyon fantasztikus dolog, és nem csak egyéni, hanem csapatversenyszámunk is vannak. Csapatformagyakorlatok és csapatküzdelmek például, ami szintén egy szín volt. Természetesen két nagy kategória van egy utánpótlás, ami azt jelenti nálunk, hogy kék év alatti kategória, tehát azok számítanak ide, akik nem olyan igen karatéznak 1-2-4-5 éve, és utánpótlás érinti. Vannak a haladók, akik vannak feketevesek, akik legalább 6-8-10-15-20 éve karatéznak, ők pedig a normál EU-bajnokságnak a színvonalas versenyén vehetnek részt. Hál' Istennek azért mindig tudtunk színvonalatozni. Tavaly utoljára volt, amikor nagyobb versenyen voltunk, ez két alkalom volt, Olaszországban, Lignánóban, és Lengyelország a Brenzinvárosában. Mind a két helyről utánpótlásban sikerült aranyérmeket hoznunk. Hát a kékköves kategóriában, ugye mi legtöbb versenyzőt ott indítjuk, haladók között is sikerült, hál' Istennek, egy-két érmet szereznünk, tehát ezüst és bronzérmeket, ott az elég nehéz a mezőny.
1: 2017 után idén újra megszervezték Debrecenben a Narcisz Futófesztivált, hogy felhívják a figyelmet az emberi méltóság tiszteletére, és együttérzést mutassanak a gyógyíthatatlan betegséggel élők iránt. Több mint 1000 debreceni gyermek és pedagógus csatlakozott az eseményhez, és futott sárga pólóban egy stadionkört. Pető Katalint, a debreceni Lillatéri Általános Iskola igazgatóját hallják.
3: Az egymásra odafigyelés, ez független az életkortól, illetve az emberi élet tisztelete és a veszteségélmény megélése az alsósoktól és az óvodásoknál is megjelenik az élet folyamán, tehát nem elkerülhető ennek a megélése. Én azt gondolom, hogy mindenről fontos, hogy beszéljünk az iskolai élet keretein belül is, ezért volt fontos, hogy ma is részt vegyünk ezen az eseményen.
1: A Narcisz Futófesztiválra két óvoda, 16 általános iskola és 11 középiskola nevezett. Több mint 1000 gyermek és pedagógus azért érkezett, hogy közösen hívják fel a figyelmet az emberi méltóság fontosságára. A Méltóság Mezei programot 2007-ben indította el a Debreceni Hospice Alapítvány. A kezdeményezést idén 9 év kihagyás után szervezték meg újra Debrecenben. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, az élet minden pillanata értékes, és a közös mozgás képes összekapcsolni az embereket, kortól és háttértől függetlenül. Porkoláb Gyöngyit, a Debreceni Hospice Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
4: Narcisz Futófesztivál, ez tulajdonképpen egy diáknak az ötlete volt. Azt mondta, amikor kerestük azokat a kreatív program ötleteket, hogy melyek azok, amelyek közösen közösségi tudják formálni azokat az iskoláskorú gyerekeket, általános iskolától középiskoláig, akik szeretnének tenni egymásért, és akik átérzik azt, hogy milyen fontos gondoskodni a mai világban is.
1: A futás ezúttal nem a versengésről szólt, hanem a közös kiállásról, az empátiáról és az együttérzésről. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
5: Nem is az a lényeg, hogy megnyerje valaki ezt a futóversenyt, a nácisz futóversenyt, hanem hogy hogyha kell, akkor megfogják egymás kezét, segítség, támogassák egymást, és ezt a kis futókört, amit itt teljesítenek majd, azt együtt ennek a gondolatiságnak jegyében, a támogatás, az empátia, az együttérzés jegyében tudják teljesíteni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szűzek szent Szűze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök igének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a húnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen.

könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömében.

0: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni földség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő útfeje, menj és föld ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség eszentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a szent szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban.

Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kint szenvedésed emlékét hagytad ránk, add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ünnepélyesen megáldotta Ternyák Csaba érsek a Krakkerházat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leópápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság

és az utazási komfort növelése. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Megbukott Romániában az Ilie Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Árpádházi Boldog Erzsébet, domonkos apáca Szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó aranyágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel, kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szült gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt négy évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk. Hagyjátok abba, lelkeim, hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén, földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt. Mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. Apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá: bátorság, Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte: Uram Istenem, Teremtőm, Megváltóm és Örök Oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot. De anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejét. Úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve tejjék. Isten tudja honnan, palástot kerített. Aranyos palástot vállamra terített. Fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember? A sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna, hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
1: Mécs László a királyfi három bánata című versét Cseke Péter mondta el. Mécs László premontrai szerzetes, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb és leghatásosabb képviselője volt. 1895-ben született Hernád Szent Istvánon. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány magyar-latin szakos hallgatója lett. 14-ben lépett a premontrai rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 16-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pedig pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrai gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 30-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmetre. 41-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta Király Helmetet Csornán, és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban kovolt vádok alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978-ban hunyt el Pannonhalmán.

0: A nap imája.
1: Add a világnak a lelkek békéjét. Téged, Istennek anyja, meghat a világnak és a lelkeknek oly sok nyomorúsága. Apáknak, anyáknak, házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja és bánata. Téged, ó Isten anya, meghat az oly sok élete virágában kisiklott ember, akiket meggyötörtek és haldokolnak. Az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget. Te, irgalmasság anyja, eszközöld ki Istentől számunkra a békét. Esedezd ki számunkra mindenek előtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Béke királynője, add a világnak a fegyverek és a lelkek békéjét, hogy a rend és béke nyugalmában virágozzék az Isten országa. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilie Bolajan vezette Európa Barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordan államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
9: Kedves hallgatóink, műsorunkban Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke a családi élet és a hivatás ébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről beszél.
10: Azért jó már a sok év, ennyi év, már nem fiatal egyébként, hogy azért mégiscsak beugranak olyan kezdeményezések, vagy olyan jó kis akciók, amelyeket tényleg úgy hozott elém az élet a különböző helyszíneken, különböző intézményekben, és amelyek mind kapcsolódtak a hitoktatáshoz, és mind valahogy egyébként a papi és a családi hivatások ébresztőjében segítséget tudott nyújtani. Kicsit több lesz a papi és szerzetes hivatások ébresztésében beugrott lehetőségek száma, ezt nézzétek el nekem, de arra is határozottan emlékszem, hogy a családdal kapcsolatosan is voltak ilyenek, és ha már itt tartunk, akkor hadd kezdjem ezzel, hogy egy olyan 8-10 éve, tehát szintén a miskolci éveimnek úgy a közepén vált nagyon tudatossá az, akkor jött be először ilyen nagyon erőteljesen ez a gender ideológiának a negatív hozadékai hozzánk ide Magyarországra, és jelent meg úgy napi szinten, hogy éreztem már akkor igazgatóként, meg hittantanárként, hogy erre valahogy reagálni kell. És akkor egy pár évvel később pedig láttam azt, ez nem is annyira régen történt, talán 2 éve, hogy igazgató kollégák, meg hitoktató kollégák zavarban vannak, főleg az állami törvénykezés után, hogy kit engedhetnek be egy iskolába, és kit nem, hiszen ugye ezt eléggé behatárolta az állam a szexuális nevelésre, hogy tudjuk, hogy bizonyos védelmi okokból bizonyos szervezeteket nem látnak szívesen semmilyen iskolában. És akkor éreztem azt, hogy ez egy olyan szorító helyzet, amiben valamit tényleg tudnék segíteni, és akkor gyorsan ráírtam a volt védőnőmre, és még 2 másik jászberényi ismerősömre, és megkértem őket abban, hogy segítsenek összegyűjteni azokat a szervezeteket és programokat, amik a családi életre való nevelésben teljesen megfelelnek a katolikus egyház tanításának, és pozitívak a gyümölcsei a munkájuknak. És akkor erről készült is egyébként egy előadás, az talán fönn is van az interneten, nem tudom, fogalmam sincs. Ez a családi életre való nevelés az egyházi intézményekben talán ilyesmi címmel lehet. És akkor egy ilyen 8-10 program meg szervezet neve fölmerült. Most én ezeket emlékezetből fogom tudni csak felidézni bizonyosakat, de ha már egyszer az ugrott belőször, hogy a családi életre, a családi szerepekre nevelés, akkor talán ezzel kezdeném. Az biztos, hogy az ford ki számunkra ott a gimnáziumban, hogy a számunkra kis gimnazisták, akik az 5. és 8. közötti évfolyamot jelentik mindenhol, azok számára nagyon hasznosnak éreztük a ciklussót, illetve az akkor Teen Star-nak nevezett, most már titkos küldetés néven látom, írt kezdeményezést. Ez azért van ez a 2 szó, az egyik a lányoknak, a másik a fiúknak van kitalálva, és ha ezekre rákerestek, akkor... Egyébként ebben az előadásban az elérhetőségeket is megadtam annak idején egy pár évvel ezelőtt direkt azért az összes katolikus iskola igazgatójának, hogy ne a nulláról kezdjék, ha ezeket meg akarják hívni. És hogy lelki napra simán meghívhatók, és nagyon hasznosak. És ők különösen az 5.-6. korosztály, ugye jól mondom, az ő korosztályuknak volt nagyon hasznos, akiket nagyon megragadott a, tehát hogy az ő nyelvezetükön, az ő időszakukban, azért höbegek, habogok kicsit ezekről, mert engem nem nagyon engedtek be ezekre a rendezvényekre. Tehát nyilván mint zavaró tényező lettem volna, pláne igazgatóként, de úgy is, hogy idősebb, meg hogy esetleg fiú, ha lányok közébe menni. Úgyhogy az utólagos beszámolókból hallottam erről sok tekintetben, meg fényképeket láttam, és azon az előadáson egyébként ilyen visszajelzésekből is anonim módon megosztottam 1-2 diák visszajelzést, akik nagyon pozitívan nyilatkoztak arról, hogy milyen jó volt ez a megközelítés számukra, a testükben végbemenő folyamatok jobb megértésére, amivel szemben egy kamaszkorban lévő lány meg fiú az nyilván valahol úgy érzi magát, hogy egyedül van ebben a kihívásban, és azzal, hogy tulajdonképpen ilyen terepasztalszerűen eljátszották az egyes szerveknek a működését, meg voltak rá a figurák, a bábok, a plüss dolgok, azzal sokkal jobban el tudták fogadni a saját testükben végbemenő folyamatokat, pozitívként tudtak tekinteni a nemiségük kialakulására, egyre erőteljesebb kialakulására, ajándékként tudták megélni. És erre épül nagyon jól rá az inkább 9.-10. hasznos testünk teológiája, a testeus csoport. Ugye őket Szent II. János Pál pápa egyik enciklikája hívta életre, van egy testünk teológiája, és annak nyomán az egész világon ilyen szervezetek alakultak, akik rájöttek, hogy módszertanilag ez az enciklika sokat tud segíteni a szexuális nevelésnek a katolikus olvasatában. És amikor ők is lejöttek hozzánk az iskolába, most bocsánat, hogy is sarkítok a dolgot, de jöttek ki a teremből olyan plázacica lányok, némelyik a gimnáziumból, akiből, bocsánat, hogy félre a sztereotípiákat, de nem sokat néztem ki addig, és azt mondták, hogy végre valaki, aki úgy tudta megközelíteni az egész nemiséget, szexualitást, hogy most már értem, tudok vele azonosulni, ajándékként látom. Mert azt, hogy mit nem szabad az Isten meg az egyház szerint, azt unásig tudják. Arra nincs szükségük arra meghívni valakit, hogy ezt újra elmondja, hogy mit nem szabad. Tehát ezt teljesen tisztában vannak vele. de hogy miért az egész, na ezzel vannak inkább gondok, és én ebben nagyon hasznosnak találtam ezt a közösséget. Azon kívül még közben beugrott ugye a CSÉN, a családi életre nevelés, amelyet több iskolánk ugye pedagógiai programjába is beemelt, Sárospatak jut eszembe most hirtelen, a Szent Erzsébet iskola. És hát még van ebben az előadásban egy pár ilyen szervezet, akár a Schönstadt családmozgalom, akik megfordultak nálunk. Tehát csak azért mondom nektek, mert tudom, hogy mennyit küszködtem azzal, hogy látjuk a jelenséget, szeretnénk rá reagálni, de kihez forduljunk. És akkor ezzel kapcsolatban merült fel az ötlet, hogy akkor legyen már elő egy gyűjtemény, amely elérhetőséggel, mindennel együtt biztosítja főleg a katolikus intézményben lévőket, és főleg a vezetőket, hogy őket nyugodtan meghívhatják, mert ők ilyen szempontból biztos, hogy azt fogják mondani és tanítani, amit az egyházunk tanít erről. Ez így direktben inkább a szexuális nevelés, meg a nemi szerepekre való felkészülés, de természetesen nálunk is, mint ahogy mindenhol szerintem az égvilágon voltak, vannak családi napok. Minden iskola csinál ilyet egyébként. A családi napokban az a szuper jó, hogy amellett, hogy belelátnak a szülők, családtagok az iskola életébe, és így sokkal jobban fogják érteni az ott végben menő folyamatokat, meg támogatni, ők megértik, hogy az iskola mit szeretne, az iskola megérti, hogy a szülő mit szeretne. Nagyon sok olyan dolog tud születni, hogy valaki be tud segíteni egy-egy program megvalósításában, vagy olyan kapcsolata van, hogy könnyebben elintézik ezt a dolgot a jövőben. Tehát ez egy nagyon jó együttműködés, meg szövetség minden tekintetben. De például is előfordult, hogy egyszerre hívtunk meg egy osztályhoz egy szerzetest és egy nagy családost. És egy nagyon izgalmas beszélgetés sikeredett, mert ők együtt voltak jelen a gyerekek előtt, és az volt az érdekes, hogy anélkül, hogy ők korábban találkoztak volna egymással, nekik sem volt idejük kidolgozni az előadást, mert egyszerűen rohanásból érkeztek meg, és rohantak vissza a teendőikhez, de azt vettük észre, hogy előbb-utóbb olyan nagyon összecsengő dolgokat mondtak. Nagyon egymással párzamos dolgokat, és szerintem ez nagyon jó volt a diákok előtt hallani, hogy nem egymással szembeállítva találkoztak, például a papi szerzetesi és a családi hivatással, mert valahogy hajlamosak ezt a fiatalok szembeállítani egymással. Meg még talán mi is hajlamosak vagyunk szembeállítani egymással. Ha tudok nektek ilyen ötletet adni, akkor például ez így bejön szerintem, hogy így felváltva ugyanarra a kérdésre válaszoljon egy szerzetes, mondjuk azzal, hogy telik a reggele, napi rendje, vagy mikkel küszködik, mi okoz kihívást az életébe. És persze, hogy a tárgyak szintjén különbözőségeket fogunk hallani, de a belső hozzáállás szempontjából meg ugyanazok a dolgok rajzolódnak ki, és ugyanazok a dolgok csapódnak le szépen tisztán, és ez valahol ez is olyan nagyon megerősítő volt. Meg a pure fashion is volt, ez a lányoknak ez a tiszta divat, vagy nem tudom, minek lehetne fordítani, ami a nőiességükre való rávezetés volt. Ennek is nagyon sok pozitív tapasztalatát hallottam, ezt már nem Miskolcon, ezt utána, hogy mennyit adott nekik annak idén ez a pure fashion. Megmondom, ezek a kis videók, ezek nagyon értékesek az interneten, amelyek bejátszhatók például hittanórán. Tehát most bocs, én tudom már életkornál fogva, meg a helyzetemnél fogva, hogy nem én leszek, aki a legjobban elmondom ezen a területen a tutit. Még ha ugyanazt is mondanám szó szerint, nem adna annyit, mint ha bejátszom nem akarok egy embert kiemelni, de amikor a Rizs Domonkos atyát, aki egy 25 éves fiatalember, ott van közel azokhoz a középiskolásokhoz, akiket én ismerek, ráadásul ezt a mai vagány, kicsit laza, de ugyanakkor nagyon tiszta nyelvezetével el tudja mondani, és sokkal, sokkal jobban átmegy az üzenet, úgy érzem a fiatalok számára. Aztán ezek az ötletekhez kapcsolódnak azok, amikor még szerzetesi napot rendeztünk, hogy az is így egyszer így jött a fejembe, hogy Miskolcon viszonylag több szerzetes rend is van, de nem találkoznak velük a gyerekek, a diákok, és hogy milyen jó lenne egy ilyen összszerzetesi napot. Ugye ez egyébként nehézségekbe ütközik, ha ilyet szerveztek, mert vannak olyan rendek, akiknek a karizmája alapján nem jönnek ki hozzátok, ilyen volt a Teréza nővérei. Megmondták nekem, hiába vannak ott Miskolcon, de azt mondták, amíg ők az alatt az idő alatt tudnak segíteni egy szegénynek, addig ők nem beszélni fognak arról, hogy mit csinálnak, hanem segítenek. És ezt meg kellett hajolnom, mert ez teljes egészében igazuk van. Hiába mondtam, hogy még akár hivatás is ébreszten az irányotokba, ők ezt rábízzák a jóistenre, nem a marketingre, és ilyen értelemben nem jönnek, mint hogy nem fog kijönni hozzátok egy kármelita nővér sem, vagy stb. Ezeket meglátogatni lehet egyébként, mert arra azért nyitottak, még például a kármeliták is Magyarszéken, akik fantasztikus amit tesznek. Tehát annyira jelen van az Isten. Az összes kiadványukat nagyon tudom ajánlani számotokra, Kármel látóhatára, néven futott régen. Vagy ami nekünk nyári gyakorlatként volt kispapként a Terézia nővérénél, életre szóló tapasztalatokat kaptam. Soha olyan szürreális szituációkba nem fogok szerintem az életem folyamán se belekerülni, mint akkor ott. Koldulni kellett egy piacon. Vagy gyereket váró cigány prostituáltnak kellett albérletet szereznem. Ez olyan, hogy megérkeztem, és egy óra múlva kaptam ezt a feladatot. És megmondom őszintén, hogy nálam hamarabb elszakadt a cérna, és aztán meg kellett tanulni a nővérektől, hogy nem ezen a síkon gondolkodnak. És föltettem a világtörténelem legbugyutább kérdését a 10 nap gyakorlat után a főnöknőnek, hogy mondja már meg nővér, hogy mi a siker aránya. Hány embert sikerül visszavezetni a civil életbe, akinek foglalkozása van, családja van, lakhatása van. És így rám néz, hogy mi még ezen sosem gondolkodtunk. 10 év alatt 2 ilyet tud. Ugye melyik céget tartanának fel ilyen hatékonysággal? De mondta, hogy de nem ezért csináljuk. És én akkor szígyeltem el magam, hogy nem egy síkon vagyunk. Én kérdezem őt egy világi hatékonyságmérő, mit tudom én, milyen revizor oldaláról, aki monitorozza ezt a céget, hogy fenntartsák-e vagy sem, ő meg válaszol az Isten világából, hogy mire indítja őt a jó Isten. És akkor nekem ez nagyon megalázó, jó értelemben volt megalázó, mert szükségem volt arra, hogy észhez térítsen, hogy mondjuk az Isten szava fontosabb, mint a világi hatékonyság. Szóval, hogy ezeknek nyilván korlátozottabbak a lehetőségei, de ha van ilyen lehetőségetek, akkor vigyetek oda diákokat, nyilván bizonyos életkor fölött, mert ezek a legütősebbek ugye ott a terepen, a helyszínen. De azért eljött néhány rend, és azokkal sikerült ilyen kerekasztalszerű beszélgetést csinálni. Például nagyon érdekes volt, hogy elmondta mindegyik rendnek a képviselője, a rendalapítót, a karizmát, az öltözetet, a napi rendet. Tehát így a legfontosabb ismérveket elmondták, és a gyerekek így tudtak, egy kicsit így bővült a tárház abba, hogy például milyen gazdag ez a katolikus egyház, hogy az elköteleződésnek mennyi formáját fölkínálja. Mert azért valljuk őszintén, a gyerekek többsége néha ilyen zárt, meg unalmas, meg olyan egysíkúnak képzeli a katolikus egyházat. De csak azért, mert még az életében nem találkozott azzal, hogy a világgal kapcsolatban nem lépő, szemlélődő, engesztelő nővértől kezdve a vécét kipucoló Teréza nővéréig bármiből választhat. Ezt nem tudják a többség, és hiába van ott a tanmenetben, tankönyvben valahogy szerzetesség, megtanítjuk, de nem érzik át ennek ezt a palettát, hogy mennyi mindenből lehet választani, és hogy mennyire nem unalmas ez az egyház. Emiatt sem, hogy ettől is nagyon gazdag, meg nagyon szép. Aztán ez már lehet, hogy így nem direkt be a papi szerzetesi családi hivatások ébresztése volt, inkább a plébániaival való kapcsolattartást próbálta erősíteni, hogy minden évben 3, aztán 2 alkalommal reggelente a gyerekeket kiküldtük plébániai misére. Úgy kezdték a napot. Mert ugye állandó kritika, hogy nem járnak a templomba, meg hogy a katolikus iskola elveszi őket a plébániától, amit persze senki nem akar, de mégis mindenki emlegeti. És akkor ennek ellensúlyozására voltak ezek a plébáni napok, amikor ugye most már a krétába simán lehet ilyet nyitni, hogy beírjuk a felekezeti hovatartozást, beírjuk a egyházközségének a nevét, és én egy gomnyomásra ki tudtam printelni azt, hogy ki tartozik a diósgyőri plébániához Miskolcon, ki a minoritákhoz. És megvoltak ezek a listák, ezeket én elküldtem a plébánosoknak, hogy ez a 26 gyerek a 6. gimiből a te területedről van most, egyébként ezt elküldtük egy idő után a felvételi után is, hogy tisztában legyen vele, hogy jogviszonyt létesítette egy katolikus intézményben egy olyan gyerek, aki az ő területén van. Ez egy feldobott labda volt a plébánosnak, hogy akkor megszólítsa, és ugyanúgy megnyerje az egyházközségnek is. Meg nem mondja azt nekem utána, x év után, nem is tudott róla, hogy ez a gyerek egyházi suliba járt. És akkor el kellett menni ezen a plébániai misenapon oda, de a tantestület is be volt osztva. A tantestület is lakóhely szerint el volt osztva, mindegyik plébániára jutott 2-3 tanár. És nem a papnak kellett ellenőrizni a létszámot, hanem a tanára szépen a templom végéből, végig pipi-pipa, mert ugye ezt mi beírtuk rendesen hiányzásnak, hogyha a gyerek nem volt ott, tehát olyan súlyt adtunk, vagy még nagyobb súlyt, mint egy tanórai hiányzás. És akkor így a atyákról levettem azt a súlyt, hogy neki kelljen, mit tudom én, ismerni mindenkit, meg számon tartani. Ő tudta csak a misét adni nekik, viszont a tanár meg ellenőrizte, ami a adminisztratív oldal, és amit mindig mondtam az atyáknak, hogy a jó ég áldjon meg benneteket, hadd kérjem tőletek, hogy ne csak egy misével intézzétek már ezt a napot, mi hívjátok be utána reggelizni ezeket a diákokat, hadd járják be a plébániát, hadd nézzék meg, hogy hova nem járnak, hova járhatnának, és te meg ne engedd el őket úgy, mit tudom én, 9 órakor a második órára, amit előírtunk, hogy nem mondanád el nekik, hogy mikor van az ifi hittam, ha van, melyik programra várad őket szeretettel, mi az a következő, amit ti kínáltok, mint plébánia, ennek a korosztálynak. És aztán nem tudom, hogy ki mennyire csinálta ezt meg, vagy nem csinálta meg, mert ugye én egyen tudtam jelen lenni értelmszerűen, ugye a Szent Annán, ahol laktam, illetve még azon sem, mert ugye közben én miséztem azoknak, akik a nem katolikus voltak, igen, a gimnázium aulájába, de hogy ez egy olyan segítségnyújtás, vagy együttműködési lehetőség volt a plébán irányába, amit talán ti is ennél sokkal jobbat is ki tudtok találni, meg kidolgoztok. Még egy olyat is akartam, de az nem jött össze, hogy plébáni egy nap az iskolában, pedig már ki volt találva, hogy kapnak a gyerekek a bejáratnál egy ilyen névjegykártyát, de azzal a színnel, amelyik plébánihoz tartoznak. Mindig plébáni más szín. És akkor azt gondoltam ki, hogy a 5. óra végére, dél körülre legalább 10 embert kell találni, aki veled azonos plébániáról ugyanebben az iskolában tanul. És mit tudom, aláíratni bele a papírt, hogy te őt begyűjtötted, hogy hozzájuk tartozol, tehát egy kapcsolatfelvételi, egy olyan szitu, amiben kénytelen kapcsolatfelvétel. És remélek, hogy nem csak a nevét kérdezi meg, hanem esetleg el is beszélget vele, hogy egyébként hol laksz? Ja, 2 utcával odébb, mint én. De érdekes, nem is tudtunk egymásról, hogy ugyanabban a lakótelepben. Ugye ez Miskolcon azért előfordul sokszor, hogy egész közeliek se ismerték egymást. És akkor az lett volna a napnak a vége, hogy szerettem volna, ha eljönnek a plébánosok, vagy legalábbis a plébániának egy képviselője, és ott egy ilyen kis standnál összegyülekeznek az összes olyan gyerek, aki ahhoz tartozott, és napközben megtalálta egymást, és akkor ott akár egy ilyen programajánló, vagy egy ilyen bármi elérhetőségek átadása megtörténik. Aztán ebben nem volt nekem úgy a minden plébánia partner, és ez nem tudott megvalósulni, ez a program az iskola kereteiben. De hogy gondolkodhattok, és gondolkodjatok ilyenekben, mert nem csak az élét veszitek el annak, amit néhány plébános mond, hanem tényleg valóban segítitek is az ügyet ebbe a tekintetbe. Mindig nagyon népszerű volt az, hogyha bejött egy szerzetes, akár egy órára, nekem egy barátom többször is bejött, és beöltöztettünk egy gyereket a csuhába. Az mindig nagyon vicces volt nekik, amikor úgy egy ferences csuha, mondjuk egy 15 éves fiúra rákerül, és olyan érdekes, ne tudjátok meg, az az átalakulás, aki kapja ezt a megtiszteltetést, mert ugye csak egy ember öltözhet be, és akármennyire is vagány, meg dumálós, meg rögös, ott valahogy, mikor már rákerül minden összetevő, hatással van rá. Nem tud kikerülni az alól, hogy ő most, még ha csak játékból is, de szerzetes lett egy pár percre. És persze csinál egy-két fotót magáról, meg nyilván van benne egy kis illegetés, de van benne szerintem egy olyan, amit hazavíve azt mondja, hogy reálisan elgondolkodik azon, hogy ez lehetne akár mindig is az enyém, ha erre hív az Isten, és megtapasztalhatja azt, hogy csak egy ilyen külsőség, mint egy ruha, ami megkülönböztető jel, és amiről az Isten jut eszébe még azért ma is a világnak, hogy ez mekkora hatással van egy személyre. És az osztályra is nagy hatással volt, az illetőt ugye utána még atyázgatták egy pár hétig, ha már másé nem csak azért, hogy kicsit kiszúrjanak vele. Úgyhogy ez is ilyen program volt, ami beugrott nekem, úgy ide fölírjam.
9: Luci Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnökét hallották.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című mesének 6. és 7. részét, melyet Márton Miranda olvas fel nektek.
2: Vackor elalszik. Ebéd után brumma, brumma, feszült ám azon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajaj! Igen jól lakott. Piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva, teli hassal felsóhajtva, három hosszút brummogott. Brumma, brumma, brumma, hó, fára mászni volna jó. Szól az óvónéni akkor. Hallod-e, te pisze vackor? Mászol ám, de nem a fára. Megmondjam, hogy hová mászol? Alud.

loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Nem viszket az, brumma, brumma, álmagosba vackor orra. De ha jól lakik az ember, tel is tele álma gyomra. Akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja. Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat, érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön. S íme végül nagy sokára minden gyerek szépen sorra belé feküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Porjutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10-10 tiszta víz. S 11. az apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka. Elalusznak a gyerekek. S nem hallatszik a sötétben, csak a pisze kölyök mackó, pinceleg mélyéről hangzó, brumma, brumma, mély szava. Hóha, hóha, hóha, hó. Fára mászni volna jó. Kérlelték őt 66-szor. Aludjál már, kicsi vackor. S felelt vackor. Én már alszok. Alszok az ágyamban végre. Csak mielőtt álmodnék is, erre a sötét-sötétre hadd haragszok. És csak ugyanakkor el is aludt vackor. Betörik vackor orra. Ajjaj! Brumma, brumma, szállj le, dunna! Szállj le rólam, mert ledoblak, két lábammal megtaposlak, úgyis elég meleg rajtam ez a bogyos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Ajjaj, brumma, brumma, miért is tartlak szemem, hunyva, mikor nem is vagyok álmos? Minek hát a puha vánkos? Szállj le, bánkos, az rakjon a feje alá, aki álmos. Én már álmos nem vagyok, csak az ágyon forgolódok, dunnyogok és brummogok. Forgolódva, morgolódva, így kelt vackor mély álmából, és a dunnát rugdolódva már is lépett le az ágyról, de nem látott a sötétben. S tapogatva, lapogatva, kotorászva, botorászva, egyszer csak zsupsz, megbotlott egy árva székben. Ha megbotlott, elesett, orra vére elerett, pisze orrát beütötte, el is erett el a könnye. S az a bogyos, lompos, loncsos és bozontos, híres, neves, nevezetes, piszén-pisze kölyök mackó nekiállt, hogy nagy fájdalmát a világnak kikürtölje, kibömbölje. Bömbölt is egy akkorát, de még milyen mekkorát, hogy ama nagy bömböléssel majdnem ketté repesztette szegény óvoda falát. Fölébredtek a gyerekek, hopsza sorra. Szalad ím katona Anna, futvackorhoz Varga Bence, siet álmosan Porjutka, botorkál Fazekas Marci, s testvére Fazekas Eszter, megy a jó Domokos Matyi, vágtat Vaspista utána, rohan Pengő Gyöngyi gyorsan, repül velük Fodor Dávid, Kovács Vicuval nyomában, hogy megnézzék, mitől véres a csöpkölyök mackó orra. Az csak ül a padlón sírva, és az orrát, azt a piszét két csöp mancsába szorítja. Van is erre hajahaj, de még micsoda zsivaj! Szegény vackort körbeállják, hárman négy felé cibálják, és a vérző pisze orrát valahányan megcsodálják. Szerencsére éppen akkor kopog az ajtón a doktor. Akár egy igazi mackó, de nem apró. Belép doktor Schindler Frigyes, nagy táskával, szemüvegben.

0: nagy, fehér orvosköpenyben. Vackor ül tovább a földön, sírdogál keservesen, s kezét buksijára téve, a csöpp piszén-piszét nézve, így szól dr. Schindler Frigyes Vackorunkhoz kereken. Hé, te Vackor! Látom, nem érkeztem rosszkor. Néz rá Vackor könnyein át, s azt hiszi, egy nagy mackót lát. Pedig az csak Schindler Frigyes. S még jobban bömböl a híres. Kérdi dr. Schindler Frigyes, hát ez, Vackor, hogy esett? Azt feleli az a bogyos, síró, rívó, csöpp bozontos. Ajjaj, hajjaj, doktor bácsi, ez bizony rosszul esett. Betört az orrom, az apró. Miért is nem született vasbó? Jaj, de sajog, az a buta. Pedig nem figyelek oda. Ne félj semmit, mondja akkor Vackornak a derék doktor. Majd én mindjárt kikúrállak. Kölykem, majd én rendbe rázlak. És csak ugyan munkához lát. Megvizsgálja Vackor orrát. Nem sokár sürög sereg, tapsol hármat, s így kiált fel. Gyorsan vizet, gyerekek! Mosdótálat hozzatok, törőközőt adjatok, hogy hát meggyógyítsam Vackor orrát, mert a pisze piszén-pisze orra miatt kesereg. Törőközőért Porjutka, vízért szalad Pengőgyöngyi, rohan a vizes lavorral, hogy majd a padlóra dönti. Azzal dr. Schindler Frigyes már a kezét szappanozza. Leöblíti, megtörüli. Aztán Vackorunk orráról a piros lóvért lemossa. Spisze orrát megtöröli, fehér kendővel átköti, egy kicsit bebagyulálja, s azt mondja, kész, és utána egy doktori barackot nyom a csöpp, pisze, piszén-pisze, lompos, loncsos és bozontos, híres, neves, nevezetes, betört orrú kölyök mackó loboncos nagy kobakjára. És meggyógyult akkor egy-kettőre Vackor.
1: Ma este Kormos István Vackor című mesének 6. és 7. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Dobszai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szent Mise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín, annak elfogyasztása legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szent Misében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, ami kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus feláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostyában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. Nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szentáldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt Amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolytus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az Amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben, ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szent test érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolytus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután várd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített. Egy másik helyen hangsúlyozza a professzor úr Ciril, azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Ciril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szentáldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cirilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról mi gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szentáldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szentáldozással kapcsolatos élményét, ezt hagyd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szentáldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van. Valaki ott van. Ő ott van vele. A professzor úr így folytatja. Igen, a szentáldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak, melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de, hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szentáldozástól. A szentáldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát, értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szentáldozásra testileg, az egyórás szentségi bőjt, és lelkileg, Szent Jónással, illetve a Szentmisén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentáldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósvai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez, csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilie Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Demnár Ádám hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai híreket követően Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az ózdi származású Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatója a bennünk lakó Istenről beszél. A 21 órai híreket követően Kávéház című portréműsorunkban ma Fábián Béla szenior úszóval beszélgetünk, életéről, valamint az úszás szeretetéről és verseny eredményeiről is. A riporter Farkas Erzsébet lesz. 21 órától 22 óráig rádiunk is úszálási frekvenciáján több témával jelentkezünk. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk, címmel tartottak fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a Miskolci Jókai Mor református általános iskolában. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a görögkatolikus egyházadása szól. 22 óra 5 perckor kezdődik mindennapi egészségünk című magazinunk, melyben Salai Zsuzsával, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesével beszélgetünk az intézményben megvalósuló Nő az esély című projektről, valamint az ápolás szakmáról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az első keresztények életéről. Akkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban az ózdi származású Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatója beszél a bennünk lakó Istenről.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Óriási öröm számomra, hogy itt lehetek, és hogy egy pár szót szólhatok hozzátok. Amikor a Facebookon megjelent, hogy én is jövök, akkor egy fotó is fölkerült oda rólam, és az első kommentelő az fűzte a fényképem ezt, hogy én úgy nézek ki fizimiskailag, mint a görög miniszterelnök, az Alexis Tsipras. Hát akkor most hoztam a megszorításokat, ha lehet így mondani. Nem ezt akarom hozni. Pontosan arról szól ez az előadás, hogy szabaduljunk föl egy csomó minden alól, ami legátol bennünket abban, hogy végig járjuk azt a bizonyos utat, amire ennek a találkozónak a mottója invitál bennünket, hiszen így szól, hogy járd végig. Sokszor mondunk ilyet, hogy valamit járjunk végig, sokszor mondunk ilyet, hogy valamilyennek lennünk kellene, sok-sok célt megfogalmazunk, ideálokat megfogalmazunk, és ez nagyon jó, mert a célnak a látása, az ideálnak a szemlélése az erőt ad ahhoz az úthoz, amelyet végig kell járnunk ahhoz, hogy elérjük a célt. Mégis van nekem egy olyan kis sanda érzésem, hogy néha kevés hangzik el arról, hogy hogyan járjam én végig az utamat. Hogyan tudjam tenni azt, amit tennem kell. Nagyon sokszor kristálytisztán bennünk van, hogy mit kell tennünk. Hova kell eljutnunk? Mi a cél? Mi az ideál? Menjünk végig az úton. Ez egy ilyen szép felszólítás és meghívás. De nagyon sokszor hiányzik a hogyan. Hogyan leszek képes végigjárni egy utat? Tudom nekem, mit kéne csinálni. Tudom, hogy mi a célom. Tudom, hogy mit kéne betartani, mit kéne elkerülni, és mégsem sikerül nagyon sokszor. Mégis gyenge vagyok hozzá. Miért? Mert kevésbé tudom azt, hogy hogyan fogok én eljutni oda, ahova el kellene jutnom. Ebben szeretnék nektek a mai délutánon egy picit segíteni, és majd a Szentmisének a homíliájában is ebben szeretnék kitérni. Erre a bizonyos hogyanra, hogyan járjam végig ezt az utat. Szeretnék segítségül hívni itt olyan személyeket, akik nekem személyesen rengeteget segítettek abban, hogy az életemnek az útján tudjak járni, és az én életem számára ezek a személyek adják meg igenis ezt a bizonyos hogyant. Ezeket a személyeket úgy hívjuk, hogy a misztikusok. Kármelitaként, ugye nem csak szakmai ártalomból beszélek sokszor a misztikusokról, hanem talán azért is, mert nekem személyesen rengeteget segítenek ők. Mindjárt álljunk meg egy szóra, kik a misztikusok. Nem jelenéses emberkék, nem látnokok, bocsánat, az egy másik kategória, az minket most nem érdekel. Nem látnokokról van szó, nem olyanokról, akik láttak valakit vagy valamit, nem jelenéses emberkékről van szó, hanem olyan általában szent életű, szenté avatott személyekről, akik az élő Jézussal éltek egy élő kapcsolatot. Itt semmi köze ennek a dolognak az, hogy látomás, meg hallomás, meg repkedés, meg mit tudom én, ilyen fenoménok. Ezek nem tartoznak a misztika lényegéhez. Sőt, egyes tanáraink azt mondják erre, hogy ez a látomásos világ, ez nem más, mint paramisztika. Megvan az a szó, hogy paranormális például, amikor a normálison kívül van valami. Erre is azt mondhatjuk, hogy paramisztika, a látomások világa bennünket nem zavar, nem érdekel. Sokkal mélyebbről, mélyebb dologról van szó, amikor misztikáról beszélünk. Miről van szó a misztikában? Egy élő, valódi, megfogható, tapasztalható kapcsolat az élő Istennel. Igazából ebben semmi újdonság nincs, ez csupán a hitünk lényege. Ilyen misztikusok például egy avilai Szent Teréz, az én rendemnek az alapító anyja, akinek a születésének az 500. évfordulóját ünnepeljük idén. Jó néz ki, Szent Anyánk 500 éves, de jól tartja magát még mindig. Keresztes Szent János a másik, aki a rendünk társ alapítója. Ők két olyan szent, olyan misztikusok, akik nagyon rányomták a bélyegüket az egyház történetére és a lelkiségnek a történetére. De ők mit tanítanak nekünk? Nem azt, hogy hogyan kell látomásokat látni, hogyan kell lebegni, milyen anyagokat kell beadni magunknak ahhoz, hogy lebegjünk egy picit. Nem, ők ezekben nekünk nem segítenek, hanem miben? Abban segítenek, hogy tanuljunk meg, és ezt szeretném a mai délutánon nektek átadni, tanuljunk meg egy úgynevezett hétköznapi misztikát. Hétköznapi misztika. Mit jelent a hétköznapi misztika? Annyit jelent, hogy a szürke hétköznapok mókuskerekében, a hétköznapok rutinjában, stresszében akár, az egyre ismétlődő hétköznapokban és a mindig ugyanabban fölfedezzem azt, hogy ebben az egészben én nem vagyok egyedül, hanem Isten bennem él, és Isten szeret engem. Hétköznapi misztikusnak lenni annyit jelent, egyre inkább tudatosítom magamban, hogy ő bennem él, és ő szeret engem. Na most erre azt mondtattátok, hogy atya, most ezzel tetszett ide jönni Győrbő, hogy ő bennem él, meg ő szeret engem. Hát nem ezt papoljuk már állandóan, meg mindig ezt mondjuk, hogy Isten bennünk, meg Isten szeret. Azt hittük, valami újat tetszik mondani. Nem új dolgot hozok, mert az evangélium az ott van, az mindig örök. De van nekem egy olyan kis érzésem, szerény, apró nyomott tapasztalatom alapján már, hogy hiába halljuk ezt, hogy Isten bennem és Isten szeret, hiába mondjuk azt, hogy ugyan már ezek ilyen banális dolgok, mégis a keresztények ezt a két dolgot tudatosítják a legkevésbé. Mert ha a hétköznapok sodrásában tudnánk azt, hogy ő bennem él, és ő szeret engem, más lenne az életünk. Egész más lenne az életünk. Tehát nagyon sok keresztény hiába tudja ezt, egyszerűen nem alkalmazza, nem hiszi el. Csak általánosságban beszélünk, meg énekelünk erről sokszor, mint egy ilyen nagy vallásos frázisok, hogy ő bennem él. De várjál már, csak tök racionalitással. Ha ez igaz, ha igaz az a dolog, hogy Isten benned él, akkor ez milyen következményekkel jár az életedre? Akkor már nem lesz minden ugyanolyan, mint addig. Ha elhiszed, hogy Isten szeret téged, de úgy igazán, akkor az élet már nem lesz ugyanolyan, mint azelőtt. Nagyon fontos, hogy ezeket a szavakat ne csak mint ilyen vallásos puffogtatásokat mondjuk, hanem elkezdjünk egy kicsit logikusan belegondolni abba, hogy mit jelent az, hogy ő bennem él és szeret engem. Kezdjük akkor az első és legfontosabb igazsággal, amit szeretnék nektek most átadni, a másikat majd a Szentmisében. Isten bennem lakik, ő bennem él. Egészen más, hogy élem a hétköznapjaimat, egészen más, hogy teszem a dolgomat, és egészen másképp állok a nehézségeimhez, ha tudom, hogy él bennem valaki, hogy van egy állandó társam. Na de, első kérdésem, tudunk erről, hogy Isten bennünk él, itt belül lakik? És ha tudunk erről, mert testvéreim, az se biztos, hogy tudunk róla. Majd mindjárt elmondom miért. De hogyha tudunk róla, legalább információ szinten, komolyan vesszük ezt, hogy alkalmazzuk a hétköznapjainkra, belegondolunk a hétköznapok szürkeségében, hogy várjál már, valaki lakik bennem, mert elvileg ez a hitünknek az egyik legalapvetőbb igazsága. Nem biztos, hogy tudunk erről. De van olyan, hogy nem tudunk erről, mert van egy olyan tapasztalatom, mintha sokkal többet beszélnénk Krisztus jelenlétének a többi formájáról, erről a jelenlétről pedig, mintha keveset beszélnénk. Hittankönyv kérdése, hol lakik az Isten? Az egyetlen helyes válasz, amit a hitoktató elfogott, hogy a templomban, a tabernákulumban, az oltári szentségben. És ez természetesen igaz. Jézus Mária, hogy a tűzbe tenném a kezem az oltári szentség dogmájáért, igazságáért. Persze, hogy hiszek benne. Csak az a gyakorlati nehézség néha, hogyha leszűkítjük a Jézussal való találkozás és együttlét lehetőségét az oltári szentségre és a misére, akkor az egy nagyon nyomorult keresztény élet lesz. Miért? Mert hogyha Jézus téged életkapcsolatra hív magával, akkor nekem olyan életkapcsolat nem kéne, amikor azzal a valakivel, aki a világon a legjobban szeret engem, vele csak meghatározott időben és helyen találkozhatom. Ha én nem tudom állandó jelleggel összekötni az életemet azzal, aki szeret, ha el kell mennem egy helyre egy bizonyos időben, hogy ő vele legyek, az egy nyomorúság. Az milyen szeretett kapcsolat? És akkor persze, akkor leszűkül a Jézussal való kapcsolatunk arra a heti egy vagy két órára, amikor éppen az oltári szentség közelében tudunk tartózkodni. Persze, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben. De nem emelhetjük ki ezt annak rovására, hogy közben elfelejtünk beszélni az ő bennünk való jelenlétéről. A kármelita misztikusok, az idézett misztikusok számára ez egy borzasztó kedves téma, sőt igazából a kiinduló pont az egész lelki élethez. Egy avilai Szent Teréz, amikor megírja az ő legfőbb művét, a Belső Várkastélyt, akkor a Belső Várkastély már a címében is benne van, hogy mint szimbólum ezt az igazságot tartalmazza, hogy az ember lelke az egy hely, egy belső szoba, ahol avilai Teréz szerint Isten, most figyelj, állandó jelleggel lakik. Nem szakaszosan, nem csak néha-néha, nem akkor, amikor jó gyerek vagyok, és a rossz gyerek vagyok, akkor ő kiköltözik belőlem. Nincs olyan, hogy Isten valamikor bennem van, valamikor nincs. Főleg ugye az erkölcseinktől szoktuk ezt függővé tenni. Ha bűnös vagyok, akkor nincs bennem az Isten. Ez nem igaz, mert Isten, most mondok egy vadat, de ez a hitünk igazsága, teremtettségünknél fogva bennünk él. Értitek? Nem azért él benned az Isten, mert jó gyerek vagy, mert erkölcsös vagy, mert hívő vagy. Nem azért él benned az Isten, mert meg vagy keresztelve, hanem mert az ő teremtménye vagy. Másképp nem is tudnál létezni. Isten bennünk él, teremtettségünknél fogva. Hogy ő megteremtett bennünket, ebből a tényből fakad az, hogy ő bennünk él, és hogyan él bennünk? 100%-osan él bennünk az Isten. Isten jelenléte nem tud növekedni, és nem tud csökkenni. Isten nem olyan, mint a térerő, hogy van, vagy nincs, és akkor azt mondjuk, hogy hát a templomban az Isten térereje az biztos 100%-os, de hát ahogy megyek ki a templomból az utcára, már csak 50, vagy ha 50, 40, otthon olyan profán, moskos dolgok között már csak 10 vagy 0, vissza kell mennem a térerő forrásához, ahhoz, hogy újra vele kapcsolatba legyek. Isten térereje, az ő jelenléte nem tud csökkenni és növekedni. A 100% mindenhol. Nincs kisebb vagy nagyobb jelenlét. Nem tud jobban vagy kevésbé jelen lenni bennünk, csak más formában. Az oltári szentségi jelenlét az egyfajta formája az ő jelenlétének, de nem az egyetlen formája. És a bennem való jelenléte, most kapaszkodj, nem kisebb, mint az oltári szentségben. Isten nincs benned kevésbé, mint a tabernákulumban. Ugyanúgy ott van, csak más formában, de az ő jelenléte 100%-os. Látod? Igen, csak más fényt vet a hétköznapokra az a tudat, az a gondolat, hogy Jézussal a nap 24 órájában együtt lehetek. Ez azért más fényt vet az életemre, hogy ő bennem van a nap 24 órájában, és nincs is lehetősége belőlem kiszállni, és nem is akar ő belőlem kiköltözni. Nem kell mennem sehova, hogy találkozzak Jézussal. Bármikor és bárhol elég csupán mit csinálni? Belegondolni. Ebbe a jelenlétbe. Igazából tudjátok, amikor a nyakunkba veszünk ilyen érmeket, meg kereszteket, meg ilyesmiket, akkor azt nem státuszszimbólumként hordjuk. Meg nem azért, hogy jaj, megvéd bennünket a nem tudom én a gonosz lélektől. A gonosz lélektől csak a szeretet véd meg bennünket, nem az érem meg a kereszt. A kereszt vagy az érem, amit hordok, az mit tud csinálni? Emlékeztet erre engem az ő jelenlétére. Olyan, mint egy jegygyűrű, amit mikor megérint valaki, akkor belegondol abba, hogy kivel is kötött ő házasságot. Ugyanígy ezek a kis tárgyak például nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy emlékeztessük magunkat Jézus bennünk való 100%-os jelenlétére. Mert hogy egy dolog biztos, Isten jelenlétét bennünk nem kell létrehozni. Nem kell megcsinálni, mert ott van. Készen. Semmi újdonság nincs, Isten benned van 100%-osan. Nem kell benti őt magadba meghívni, uram, lakjál már nálam. Ő kérlel téged, hogy drága bogárkám, ismerd már föl, értsd már meg, hogy benned vagyok 100%-osan, és nem tudok belőled kiköltözni, és kijönni a te lelkedből. Bizony, Isten jelenléte biztos. Ha az életünkben biztos pontokat keresünk, testvéreim, ha azt a sziklát keressük, amire az életünket építjük, akkor az egyik ilyen Isten jelenléte bennem. Miért? Ez nem tud változni a bűneim és az erényeim arányában. Nem tud változni az élet körülményeim változandósága ellenére sem. Ha biztos pontokat akarsz az életedben, az egyik ilyen, az egyik szikla, ami ezen millió változandóság közepette is állandó marad, az az ő benned való teljes mértékű, 100%-os jelenléte. Isten nem tud belőled kiszállni. Avilai Teréz és a misztikusok sosem mondják azt, hogy lenne olyan helyzet ebben az életben, amikor Isten úgy döntene, hogy na, én belőled most kiköltözök, kiszállok, hát mert te olyan nyomorút vagy, olyan béna vagy, nem megy ez nekünk, ez a kapcsolatos díj, hagyjuk ezt az egészet, kiszállok, hagyjuk, meg vagyunk egymás nélkül. Nem, Isten nem tud meglenni nélküled. És soha nem fogja feladni azt, hogy te egyszer rájöjj, hogy igazából te se vagy meg ő nélküle.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Béri Renátó kármelita szerzetes előadását.

Mondok még egy sikamlósat, de ezt Szavilai Teréz mondja. A bűn sem képes belőlünk Istent kiszakítani. A bűn sem. A legelvetemültebb bűn sem képes megszüntetni bennünk Isten jelenlétét. Mire képes a bűn? Képes ám roncsolni, de mit? Az Isten és a közted lévő kapcsolatot, a kommunikációs csatornád azt tudja roncsolni, de az ő jelenlétét kiűzni belőled még a bűn sem képes. Semmi nem képes kiűzni belőled az ő jelenlétét. Jézus jelenléte benne teljesen megvan, kész van, nem kell őt meghívni, hogy benned éljen, akkor mit kell csinálni? És ez most már a te feladatod. Felfedezni. Egy már készen lévő dolgot felfedezni. Ahogy szoktam mondani, Kolumbusz Kristófnak sem kellett Amerikát oda csinálnia, mert ott volt Amerika maga teljességében és szépségében. Mit kellett vele csinálnia? Föl kellett neki fedeznie, be kellett járnia, magáévá kellett tennie. Isten jelenléte bennünk is sokszor egy ilyenfajta fölfedezetlen kontinens. Ott van a maga érintetlen szépségében. Csak a kérdés, hogy én ezt mennyire fedezem fel, mennyire teszem magamévá, vagy úgy élek, hogy Isten bennem van, de én mit sem törődöm ezzel. Lehet úgy élni, és majd ez lesz a nehézség. Le lehet élni úgy egy életet, keresztényként is, állandóan templomba járó emberként is, áldozó, gyónó emberként is, hogy közben soha nem gondolok bele abba, hogy Isten bennem van. Na most várjunk. Ez az Isten bennünk való jelenléte. Na most szerintetek ez távol van az evangéliumtól? Most én egy olyan dolgot mondok, ami egy ilyen hű, sose hallottunk róla. Az evangéliumban ez nincs is benne. Az evangélium csak erről szól. Nyissuk már ki azt az evangéliumot. Nem hosszú, tényleg. Szóval olyan jó megcsinálta nekünk ezt a jó Isten, hogy nem nagy, hosszú írományokat ad. Jó, az Ószövetség az lehet egy picit hosszabb, de ez a négy evangéliumát igazán nem mondhatjátok, hogy borzasztó a hosszú. Nyissuk ki őket, és olvassuk el egy picit, hogy Jézus mit mond arról, hogy ő hol van, hogy ő vele hol lehet találkozni. Ez az egyik központi téma az evangéliumokban, főleg János evangéliumában van ennek egy gyönyörű íve, egy gyönyörű üzenete. János evangéliumában föltevődik ez a kérdés, hogy az a Jézus hol van most? Hol tudok vele találkozni most? Emlékeztek, menjünk vissza János evangéliumának az elejére egy kicsit, amikor keresztelő Szent János tanítványai követik Jézust. Emlékeztek? És Jézus megkérdezi őket, hogy mit kerestek? És a tanítványok fölteszik ezt a kérdést. Mester, hol laksz?

nem ad rá egy bötű válasz sem, hogy most Jézus hol lakott. Annyit mond, hogy hát aznap elmentünk hozzá, nála voltunk, délelőtt ennyi óra volt, és akkor ott voltunk nála. Na bum, ott vagyunk meglőve, hogy nem ír róla egy betűt sem, hogy most tényleg Jézus hol lakott és mint lakott. Bizony, mert ez nem ez a kérdés. Nem Jézus lakcíme iránt érdeklődnek a tanítványok. Ezt onnan is tudjuk, hogy az az ige, az a görög ige, ha már Ciprászhoz hasonlítottak, akkor egy görög igét, akkor hagy hozzak. Az a görög ige, amely ez a lakni, ami magyarul nekünk úgy jön, hogy lakni, azért ott az ott egy sokkal mélyebb ige. Magyarban ez nem nagyon jön át, legfeljebb mondhatjuk ilyen régiesen, hogy lakozni. Lakozni. Ez latin nyelvekben sokkal van erre egy másik szó, amit a görög is így fogalmaz, hogy megmaradni valahol stabilan. Tehát nem azt a fölszínes igét használják a tanítványok, hogy hol van a te lakásod, hanem hogy hol vagy te állandó jelleggel. Hol vagy te most? Hol lehet téged mindig állandó jelleggel megtalálni? Mi következik nekünk ebből? Az, hogy ez a kérdés, hogy Mester, hol vagy, ez igazából nem elsősorban Keresztelő János tanítványainak a kérdése, hanem kinek a kérdése? A pünköst után élő keresztény ember kérdése. A második generáció keresztényeinek a kérdése, és a második generáción túl az összes generáció, azaz ebben mi is benne vagyunk, akik már nem láttuk Jézust a saját szemünkkel. És amikor János evangélium íródik, akkor már ott van ez a generáció, akik már nem látták Jézust földi szemeikkel. Nem látjuk őt. Hol van ő? És akkor, hogy keressük őt, hát vele akarunk lenni. És ez éppen ezért a pünkösd után élő keresztény embernek a kérdése, a mi kérdésünk, akik már nem láttuk Jézust a saját szemünkkel, és nem látjuk Jézust most sem, csak hallottunk róla. Hiába megyünk el a templomba, hiába megyünk el a lelki gyakorlatra, a kegyhelyre, a Vatikánba, Jeruzsálembe, Názáretbe, nincs ott. Nincs. Elmehetsz, szétnézhetsz, bokor mögött, de nincs ott. Hát akkor mit csináljunk? Jön a kérdés. Mester, nem látlak téged. Pedig én veled akarok lenni. Hol vagy te most? Állandó jelleggel. Én veled kapcsolatban akarok élni. Hát nekem azt tanították az egyházban, hogy te engem szeretsz. Annyira szeretsz, hogy meghaltál, értem. Hát én egy ilyen valakivel, aki engem annyira szeret, hogy meghalt, értem, én ezzel össze akarom kötni az életemet. Én találkozni akarok veled, én állandó jelleggel veled akarok lenni, mert a szeretet logikája ezt követeli meg, hogy akit szeretek, azzal állandóan együtt akarok lenni. Hol vagy most, Jézus? Nem elég nekem az, hogy a mennyben vagy. Hát a menny az hol van? Hát veled messze. Nem elég nekem az, hogy a templomban vagy. Mert ott se térdelhetek a templom kövén napi 24 órában. Hol vagy most, ahol veled az életemet összeköthetem? Bizony, Jézus nem válaszol erre a kérdésre, ott János evangéliumának az elején. Arra a kérdésre, hogy Mester, hol laksz, hol vagy most, erre ott az elején nem ad választ. János evangéliumában később viszont ad. A közepe, a vége felé, az utolsó vacsorán elhangzott hosszú-hosszú tanításban Jézus megmondja, hogy hol vagyok én, hol lehet velem állandó jelleggel bármikor találkozni. És így szól, én benned, te én bennem. Emlékszünk? Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ez az ő helye. Ez az ő lakása. Itt találom meg őt állandó, permanens jelleggel. Én ő benne, és ő én bennem. Ez a válasz arra, hogy hol találkozhatunk vele. Ez Jézus helye, lakása, itt találkozhatunk vele, és bármikor együtt élhetek ő vele innentől kezdve, csak tudatosítanom kell, csak el kell hinnem azt az igazságot, hogy ő én bennem van, és én ő benne. Milyen sokszor beszél erről Jézus, főleg ott János evangéliumában. De hát menjünk tovább. Hát Szent Pál, amikor állandóan lépne nyomon, azt mondja, hogy ti Krisztusban élő testvérek vagytok. Így szólítja meg a levelében a keresztényeket, hogy ti Krisztusban lévő testvérek. Testvérem, ez nem valami illemtani protokollszöveg.
hogy Krisztusban kedves testvérek, KKT, ne protokollszöveg, hogy most ezt így kell mondani, Szent Pál

0: Nál ez nem valamilyen ilyen protokoll vagy illemtan, hanem ebben a szóban, hogy Krisztusban, ebben Szent Pálnál benne van az egész misztika, hogy a keresztény ember legfontosabb tulajdonsága és jellemzője az, hogy ő Krisztusban él. És ezzel írja le ezt az életkapcsolatot, ezt az állandó jellegű együttélést, hogy az Istennel való kapcsolat nem korlátozódik le térre és időre, bizonyos terekre és bizonyos időkre, jól is néznénk ki. Én azt mondanám, hogy ilyen kereszténység nekem nem kellene, ha Jézussal csak bizonyos helyen, bizonyos órába lehet találkozni. Akkor azt mondanám, hogy Isten jól elbánt velem, mert hát hogyha ő engem szeretett kapcsolatra hív, és nem lehetek vele mindig, akkor az nyomor, akkor az nyomorúság. Akkor az egyáltalán nem válasz az én legmélyebb vágyamnak, hogy azzal, akit szeretek, mindig állandó jelleggel együtt akarok lenni, nem csak bizonyos időkben és bizonyos helyeken. Krisztusban élünk, és amikor Szent Pál azt mondja, hogy ti vagytok a Szentlélek temploma, és a templom, tudjátok, az egyetlen épület, az a jeruzsálemi templom, ami már nincs, ami már nem áll. Isten jelenlétének a helye a zsidóság számára. És azt mondja, hogy nem az a kőépület, a templom, hanem ti vagytok, a ti testetek a Szentlélek temploma. De sajnos ezt néha úgy kommentáljuk ezt a mondatot, hogy hát mivel a Szentlélek temploma a tested, azért tessék rá vigyázni. És akkor ez így a megokolás arra, hogy az erkölcsökben hát szépen kell minden, mert te vagy a Szentlélek templom, és akkor most már tessék rá vigyázni. Természetesen ez igaz. Csak megint nem mondjuk meg a hogyant. Úgy fogok tudni vigyázni a testemre, mint a Szentlélek templomára, ha közben tudom, hogy ő bennem lakik. Ezt jelenti azt, hogy a Szentlélek temploma vagyok. Hogy ő bennem él állandó jelleggel, és nem vagyok egyedül. Nem vagyok magányos, nem vagyok, bár magányosnak érezhetem magam, de egyedül sosem vagyok. Van egy társam, az a nagybetűs tével, az a társ. A Szentlélek temploma vagyok, és így tudok vigyázni a testemre, a közben tisztában vagyok az ő jelenlétével. A szentek nagyon meg tudtak döbbenni ezen az igazságon. A szentekben ez a csodálatos, hogy ezt mikor ők eljutott hozzájuk ezt, hogy Jézus bennem, akkor ők ezen iszonyúan meg tudtak döbbenni. Idézek például egy Szent Ágostont, nagyon híres, aki a vallomásaiban fölsóhajt annyira megrendítően, hogy Uram, mennyit kerestelek én téged kívül? Másban, máshol, kívül kerestelek, de te végig belül voltál. Te mindig itt voltál bennem, de mennyit kerestelek máshol, amikor végig itt voltál bennem? Keresztes Szent János, ugye a másik nagy kármelita szent, így sóhajt fel, hogy te kedves, szerelmes lélek. János, hogyha nagyon szeret az Istennel való kapcsolatról ebben a jegyesi szimbólumrendszerben beszélni. Te kedves, szerelmes lélek, akarod tudni, hol van a te kedvesed? Akarod tudni most, hol van az, aki téged annyira szeret, mint senki ezen a világon? Hát akkor megmondom neked, nem kell elmenned sehová, hanem be kell húzódnod önmagadba. Be kell zárkóznod a belülre. És Jézus maga is mondja ezt, hogy húzódj be a belső szobába, ahol atyád a rejtekben jelen van és lát téged. Így van, ez az ő jelenléte bennünk. Ő bennem van és szeret engem. Ez a hétköznapi misztika. És látjátok, itt most nem arról van szó, hogy akkor hagyjuk el a templomba járást, dobjuk ki az oltári szentséget, mert minek? Mert Isten bennünk él. Nem, itt értjük meg, hogy mi szükség van rá. Itt értjük meg, hogy a mise az nem csak valami nagy vallásos történés. Hogy az oltári szentség az nem csak valami elvont igazság, hanem pontosan arról szól Jézus oltári szentségi jelenléte és a szent mise, hogy táplálja bennem ezt az állandó jelenlétet. Ezért van. Nem azért, hogy helyettesítse, hanem hogy táplálja bennem állandóan az eszembe hozza, emlékeztessen arra, hogy ő 100%-osan bennem él. Így értjük meg, hogy Jézus miért adta magát testében és vérében nekünk. Hogy erősítse bennünk, táplálja bennünk ezt az állandó jellegű kapcsolatot. És ez az alap, testvéreim, hogy Isten bennem van, ez az alap, erre építjük fel a lelki életet, az erkölcsi életet. Erre az alapigasságra építjük föl az életünket, és akkor itt van a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan leszek képes végigjárni az utamat? Hogyan leszek képes a cél felé elhatározottan menni? Mindenek előtt úgy, hogy szembenézek végre azzal az igazsággal, hogy ő bennem él, és ő szeret engem. Ezt majd a misében szeretném egy kicsit még jobban megvilágítani. Testvéreim, az Úrban, ha ez nincs meg bennünk, ha Isten jelenlétének legalább egy picit a tudata nincsen meg bennünk, akkor a keresztény élet enélkül nem más, úgy hívom én, mint egy reménytelen próbálkozás sorozat. Próbálkozom, és nem megy. Legjobb esetben mit mondanak nekünk azt, hogy próbáld erősebben? Próbáld meg még egyszer, hát ha. Várjunk, mert az alapokkal van baj. Testvérem, tudtál róla, hogy Jézus állandó jelleggel benned él? Tudtál róla? És ehhez nem kell semmit tenned, ez itt és most igaz rád, bárki vagy, bármi vagy, bárhonnan jössz, akár hiszel ebben, akár nem, ez most igaz rád. Enélkül, ha ezt nem tudod, akkor a keresztény élet persze, hogy nem lesz neked boldogság. Nem fog sikerülni az, amit a kereszténységben ott van, hogy vannak ezek a tanítások, hogy igen, erkölcs, stb., és ez mind-mind nagyon fontos, de kevésbé, vagy egyáltalán nem leszek rá képes, ha ezt az igazságot nem tudom elmélyíteni. És persze, hát sokszor ez a hitoktatásunknak is a nehézsége. Hogy sok mindenről beszélünk a hitoktatásban, főleg célokat állítunk föl, hogy tessék erre menni, csak nem nagyon mondjuk meg, hogy hogyan leszünk erre képesek.
1: Béri Renátó kármelita szerzetes előadását hallják a Bennünk lakó Istenről.

Nem tudom, hogy kinek, hogy volt benne a hitoktatásában az, amikor hittanos volt, vagy akár, hogy most, hogy hittanos vagy, hogy mennyire van benne, mennyire hallasz erről, hogy Jézus benned él 100%-osan. Így leszel képes végigjárni az utadat. Isten benned van. És így, hogy emeljem még ki azt, mindjárt érvényüket vesztik ezek a nagy sirálmok, hogy Isten elhagyott. Nem, gondolj bele, ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy Isten elhagyott téged. Olyan van, és ilyen még Jézusnak is volt, hogy úgy érzed, mintha nem lenne benned. Ilyen van. Ez egy teljesen emberi tapasztalat, hogy úgy érzem, mintha nem lenne bennem. Jézus fölkiáltotta kereszten, Istenem, miért hagytál el engem? De az atya nem hagyta el őt. Hogy föltételezhetjük az atyáról, hogy elhagyja Jézust? Nem hagyta el őt. Jézus abban a sötétségben úgy érezte, mintha az atya nem lenne vele. De vele volt. 100%-osan. Te is érezheted néha úgy, mintha, és ezt a mintha szócskát aláhúzom 2000-szer. Érezheted úgy, mintha nem lenne veled, de ott van. És éppen ezért az Isten jelenlétének a tudata nem érzelmi jellegű dolog elsősorban. Isten jelenlétét nem érezni kell elsősorban. Lehet érezni. És Isten sokszor megérezteti velünk ezt a jelenlétet, de nem kell arra gondolni, hogy ha nem érzem, akkor nincs itt. Itt van. Bennem van ugyanúgy attól, hogy nem érzem. Isten jelenlétét mindenek előtt tudni kell. A hited által megvilágosított értelmeddel tudod, hogy benned van, akkor is, ha nem érzed. Hálát adsz azért, mikor érzed, és nem esel kétségbe azért, mert nem érzed. És általában a hétköznapokban ezt nem tudjuk mindig ilyen lángoló intenzitással érezni Isten jelenlétét. De akkor is, ha mélyül benned ez a tudatosság, hogy ő benned van, akkor ám bátor nem érzed ilyen nagy emóciókkal, mégis békésen benned szunnyad egy ilyen kifejezhetetlen béke, egy ilyen tudatosság, hogy ő itt van, ő bennem van, és ezt tudom, akármennyire is ezt nem érzem. Éppen ezért a lelki életünk útja a tudatosulásnak az útja. Mennyire tudatos benned az, hogy Isten benned van 100%-osan, mert hogy az ő jelenléte 100%-os, az biztos. Mi a kérdés? Hogy a te tudatosságod hány százalék? És vannak keresztények, akiben ez nulla. 0%-ban tudják ezt. És lehet, föl se teszik a kérdést. Lehet, templomba járnak, gyónnak, áldoznak, vallásosak, de nem tudatosították Jézus jelenlétét a hétköznapokban. De hogyha erre egyszer rádöbbenünk, és szerintem a rádöbbenés ott indul, hogy erről egyáltalán információt nyerünk, akkor ez indulhat el bennünk szépen, hogy aha, most már lehet 10% vagy 30%-ban áthatja a hétköznapjaimat is, a szürke, stresszes hétköznapjaimat is áthatja ez a tudat, Isten jelenlétének ez a tudata. Tehát nem arról van szó, hogy Isten jelenléte és szeretete valaha csökkenhet vagy növekedhet, hanem az én hozzáállásom változhat. A tudatosságom csökkenhet vagy növekedhet, hogy mennyiben tettem magamévá Isten jelenlétét. És látjátok, ez ám hatást gyakorol a hétköznapjainkra, az életemre. Hisz egészen más egyedül élni, és egészen más állandóan együtt élni valakivel. Az egyedül lét egyébként itt a magánynak az alapproblémájára vonatkozik, amely minden embernek az osztály része életformától függetlenül. Van társas magány is. A legdinamikusabb buli közepette is érezheted magad nagyon magányosnak és elhagyatottnak. Azt szoktuk mondani, az életben nem az a baj, hogy baj van, hanem hogy magányosak vagyunk a bajban. Hogy nincs kivel megosztanom azt, hogy baj van. A magány a végső alapproblémánk. És látjátok, erre ad választ a kereszténység, a misztika. Nem vagyok egyedül. Egy pillanatra sem vagyok egyedül. Van egy társam, aki bennem él, és aki úgy szeret, mint senki más ezen a világon. Vele minden fájdalmat és örömet megoszthatok, és így mindkettőt másképp élem meg. Magányosnak érezhetem magam. És ez életünk végéig elkísérhet bennünket, hogy lesznek magányos perceink, pillanataink, szakaszaink az életünkben. Igen, de tudom ennek ellenére, hogy egyedül nem vagyok, és ezt egy hit igazságra alapítom, ezt a tudást, arra a hit igazságra, hogy Jézus bennem él 100%-osan, és nincs tőlem távol. Itt van, itt és most.
Ez kell ahhoz, hogy éljem a hétköznapi misztikát, hogy tudatosítsam, hogy ő bennem van. A hétköznapi misztika mit csinál, testvéreim? Megédesíti a stresszes hétköznapokat, megédesíti a napi mókuskereket, a szürke hétköznapok színessé válnak, mert a munkahelyre, a suliba vagy bárhova nem egyedül megyek most már, hanem valakivel a bensőmben. Valaki a társam. És ahova engem már senki nem tud elkísérni, az engem leginkább szerető ember sem, oda Jézus el tud kísérni. Vele megoszthatom azt a fájdalmamat is, amit az engem leginkább szerető emberrel sem tudok. Vele megoszthatom azt az örömömet is, amit az engem leginkább szerető emberrel sem tudok megosztani. Velem lesz a műtőasztalon, ahová mindenkit egyedül tolnak be, és nem kísérhet az, aki úgy szeret engem itt a földön, az életét adná értem, ő se foghatja a kezem ott. Jézus igen, ő ott lehet velem. A halál küszöbén is, amikor hiába vesznek körül, akik szeretnek, az a legnagyobb, legkozmikusabb magány pillanata, ő akkor is ott van. A legelhagyatottabb élet pillanatainkban is, amikor ott sírok, ahol senki sem lát, ő ott van, bennem van, és nincs olyan, hogy ő nem tudna ott lenni. Így hát erre a mai délutánra azt a kérdést tenném föl nektek is, hogyha elgondolkodtok ezen ilyen kis csendes gondolkodásban, elmélkedésben, vagy ha erről majd közösen beszélgettek, akkor csak ezt az kis egyszerű kérdést tenném föl nektek, hogy hogyan állok ahhoz, hogy Isten bennem lakik? Hogy viszonyulok ehhez az igazsághoz, hogy ő bennem lakik? És ez természetesen, nincsenek illúzióim, tudom, hogy ez sokaknak ez nem könnyű. Van, akit megdöbbent ez az igazság, és ez nehéz lehet elsőre. Hogy idézem itt egy lelkivezetettemet, egy idős hölgyet, aki már leélt évtizedeket ezen a földön, 75 év környékén van, és azt mondta egyszer nekem, miután ezeket a tanításokat hallatta, hogy atya, nekem le kellett élni 75 évet úgy, hogy soha nem hallottam erről. És mennyire más lett volna az életem, ha tudom, hogy van egy állandó társam, és nem hallottam erről. És amikor ez a hölgy nekem olyan megrendülve fölkiáltott, hogy miért kellett eltelnie 75 évnek az életemben azt, hogy ezt halljam? Miért nem hallottam erről a hitoktatásban? Miért nem hallottam erről prédikációkban? Mindig azt hallottam, hogy az Isten gondot visel ránk valahonnan, távolról. Jézus vár az oltári szentségben. Igen, ezt mindig hallottam. De hogy Isten bennem van, azt nem. Azt hallottam, hogy Jézus velünk van. Emmanuel, velünk az Isten. Jó, én tudom, velem van. De ez nem volt olyan konkrét, mint amikor azt hallottam, hogy ő bennem van. Ezt miért nem prédikálták az atyák? Miért hangzott el oly kevésszer a hitoktatásban, vagy szinte egyáltalán nem? Én személyesen nagyon megrendültem, amikor a hölgy ezt nekem elmondta, és megerősödtem abban, hogy erről többet kell beszélni. És ez a hölgy azt mondta még, hogy neki nagyon nehéz volt magáévá tenni ezt a témát, mert annyira megszokta azt, hogy hát Isten gondot visel ránk valahol, kegyes szemmel néz ránk valahonnan, meg jelen van az oltári szentségben, amivel heti csak egy-két órát találkozom, úgy megszokta ezt az egész milliót, hogy nehéz volt neki mit kezdeni el azzal, hogy hoppá, fölkelek reggel, és Jézus itt van. Bennem. Hogy mosakszom, és bennem van, velem. Főzöm a kávét, és ő itt van velem 100%-os jelenlétével. Ez néha nehéz. De ez persze egy másik részről nézve nagyon jó gyógyszerám a felszínen élő keresztényeknek, akik Jézuskát ugye hétköznapokban úgy szögre akasztják. Hát vasárnap ugye az elég, úgy találkozunk, de a hétköznapokban tisztes távol, ne is jöjjön közelebb, mert hát fölkavarna egy picit bennünket, de nekünk ez jó van így. Nekik nagyon jó az a prédikáció, hogy Jézus a templomban lakik. Ők ezt nagyon szeretik hallgatni, hogy Jézussal a templomban találkozom. Miért? Mert akkor a hétköznapokra le van tudva. Jaj, de jó, letudtam, Jézuska be van zárva oda, azt nem zavar végre engem a héten, azt csinálok, amit akarok, végre valahára.
Látjuk, ezt le lehet tudni, ezt a fajta vallásosságot. Jézus így nem kavarja fel a hétköznapi életemet, majd a templomban ajtatoskodom, majd ott úgy teszek, mint aki. De aztán, mikor a templom ajtó bezáródik, onnan minden folytatódik úgy, mintha ugye mi se történt volna, ugye ezt szokták mondani. Nagy ajtatosság a templomban, aztán hű de jó, letudtam, egy hétig nincs vele bajom. Tisztes távolság. Sok keresztény szeret tisztes távolságban élni Istentől. Miért? Mert akkor az nem kavar fel. Az én kis démonaimat, az én kis sötétségeimet, az nem hozza felszínre. Istenem, a távolból jó van, nehogy fölkavard az életemet, mert az kényelmetlen. A bennem élő Jézusról szóló tanítás viszont fölkavarja az állóvizet. Az aztán fölkavar, hogy én mindig Isten jelenlétében vagyok, hatolok róla, ha nem. Ez azért már egy nagyon más perspektíva. De Jézus persze nem fenyegető szemmel van jelen, nem azért van bennem jelen, hogy állandóan árgus szemekkel figyelj, hogy milyen hibát követek el, hanem azért van jelen, hogy megédesítse a hétköznapjaimat. Azért van jelen, hogy elvegye a magányomat. Azért van jelen, hogy állandó társam legyen. Testvéreim, hát akkor ez ennyi lenne most, és akkor így kívánok nektek jó elmélkedést a bennetek élő Jézusról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Kedves hallgatóink, Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatójának előadását hallották. A hangfelvétel 2015-ben az Egerszaluki ifjúsági találkozón készült. Műsorunkat Szarvas István atya szerkesztette. Az összeállítást vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ünnepélyesen megáldotta Ternyák Csaba érsek a Krakkerházat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leópápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolna a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közöltem, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm Fábián Béla, szenior úszót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Régi kedves ismerősöm és vendégem Ön már, hiszen a Szent István Rádió korábbi épületében, még a Széchenyi utca egy szám alatt bizony találkoztunk egymással a régi épületben, de hála a jó Istennek, ismételten elfogadta meghívásomat, és most a Deák Ferenc utca 49 szám alatt is vendégül láthatom. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt van velem.
2: Én is köszönöm, hogy elhívtak.
1: Nem véletlenül beszélgetek Önnel. Szeretnék a kedves hallgatóknak jó példát bemutatni, és jó példával szolgálni. Most még megelőlegezem ezt a kifejezésemet és kijelentésemet, de szerintem a közel 50 perces beszélgetésünkből ez majd ki is derül, hogy miért előlegeztem meg ezt a mondatomat a kedves hallgatók felé. Béla bácsi, szenior úszóként mutattam be, kezdjük a kezdetek kezdetén. Hogyan is jött az Ön életében az úszás és az úszás iránti szeretet?
2: Általános iskolás koromban ilyen tehetségkutató úszó versenyen is elindítottak, szóval mindenféle sportból kipróbálták ugye a gyerekeket, hogy kinek mihez van tehetsége, és amikor az úszás témára került sor, akkor kiderült, hogy nagyon jó vízfekvésem van, és a úszodai szakemberek azt javasolták nekem, hogyha valamilyen sportot akarok csinálni, ekkor 10 éves voltam különben, akkor föltétlen az úszással foglalkozom, mert abba úgy néz ki, hogy tehetséges lehetek, hogyha elég szorgalmas is vagyok.
1: Ősei, családtagjai között volt tehetséges úszó?
2: Igen, egy nagyon jó vízilabdás másodnagybátyám, Ivádi Sándornak hívták őt, és a berlini olimpián a magyar vízilabda csapatnak, akik megnyerték az olimpiát, annak tagja volt. És valószínű, hogy az ő génjeiből örökölhettem, mert tényleg 10 éves koromban elkezdtem naponta 2-szer lejárni úszodába, így nem kellett belépődíjat fizetnem, mert arra nem lett volna pénzünk. Viszont akkor 2-szer kellett járnom úszodába, és én végig, amíg az egyetemet Pesten el nem végeztem, addig 2-szer jártam úszodába minden nap, már szombat-vasárnap kivételével.
1: És az egyetem elvégzése után is megmaradt az úszás az Ön életében? Szó szerint kijelenthetem, hogy végig úszta az életét?
2: Hát annyi megszakítás volt ebbe, hogy én az egyetemen már úgy végeztem, hogy tudták rólam, hogy a kőolaj kutatásba szeretnék helyezkedni, mint kutató geológus. Így természetesen ugye nyilván, hogy a terepet kellett járnom, végig 33 évig dolgoztam a kőolajkutatásnál, és addig nem tudtam úszni, legalábbis az első 28 évben, mert akkor Egerben tudtam visszahelyezkedni, és akkor a geológus tevékenység mellett már tudtam járni úszodában. Hát nyilván nem 2-szer naponta, hanem 1-szer, és akkor kezdődött Magyarországon a senior úszó klub, akkor alakult meg 1988-ban Budapesten. Mivel nem volt jó mellúszójuk, ezért fölhívtak engem, mint régi ismerős, gyerekkorunkból ugye ismerőst, hogy irakozzak be hozzájuk versenyzőnek. És hát kicsit idegenkedtem, mert a pestiek ugye leszokták nézni régebben, nem tudom most pontosan, hogy hogy van. Sokat nem igen változott a dolog. Tehát a vidékieket kicsit lenézték. És akkor én mondtam, hogy ilyen pesti zsiványok közé én nem szívesen állok be, mert még lejáratom magam. De aztán addig biztattak, hogy hát amennyi eszed van, jó versenyekre fogunk elmenni külföldre, még amennyi eszed van, még biztos a feleségedet is próbálod szöcsit magaddal hozni, és jó versenyeket fogunk a világ különböző helyein végigúszni.
1: És így
2: addig,
1: is lett?
2: Addig biztattak, míg a végén beléptem hozzájuk, és ténylegesen hát körbejártuk a világot többszörösen. Úgyhogy én Új-Zélandtól Kanadáig mindent bejártam, mint szenior úszó.
1: Emlékezetes az Ön számára az 1954-es esztendő, a torinói Európa-bajnokság, nem véletlenül, miért is?
2: Én ott a második számú mellúszó voltam Magyarországról, Utasi Sanyi volt a első számú, én pedig a második számú, tehát részt vettem, 17 éves voltam ekkor, 54-ben, és a Európa-bajnokságon végeredményképp 200 mellen hatodik voltam. Hát ez tulajdonképpen egy jó eredmény volt egy fiatal ember számára, és nyilván inspirált arra, hogy továbbiakban is foglalkozza az úszással, de 55-ben fölkerültem egyetemre, és akkortól már nagyon meg kellett osztani az időmet, hogy úszodába is le tudjak járni, meg az egyetemi dolgoknak is meg tudjak felelni, és mivel geológus szakon csak 10 voltunk, így nem nagyon lehetett hiányozni az egyetemről. Tehát engem úszodába azért szittak, hogy miért nem járok magánúton az egyetemet, miért nem magánúton végzem, a egyetemen meg azért szittak, hogy miért járok úszodába. Közben még udvarolni kellett a feleségemnek is, ugye, akivel már általános iskolás korunk óta jó barátságban voltunk. Nehogy lecsapják a kezemről, úgyhogy nagyon be kellett osztani az időmet. Szerencsére van egy olyan velem született tulajdonság, hogy körülbelül 5 órát tudok aludni egy nap. Tehát aránylag keveset alszom.
1: És ez alatt az idő alatt ki is pihenni magát?
2: Igen. Igen.
1: Ez mind a mai napig így van? Az 5 órás alvás elegendő?
2: Ez minden nap, igen, ez most is így van. Azért volt ez érdekes, mert a feleségemmel, hogy 57 évig voltunk házasok, és ő pedig inkább 8-10 órát szeretett aludni naponta.
1: Tehát, de gondolom megtalálták az arany középutat.
2: Igen, igen, igen, összecsiszolódtunk.
1: Vissza az úszáshoz, inspiráló események történtek azon életében, amelyek alátámasztották, hogy érdemes az úszással foglalkoznia. Oly sokszor emlegeti a szenior úszást, legyen olyan kedves azon hallgatóink számára, mondjuk el, akik kevésbé jártasak ezen sportágban. Mit is jelent ez a szenior úszás?
2: Ez az idős korúaknak a mestersége. Mastersnek hívják, tehát angolul megy minden különben, és nekem nagyon hiányzott, hogy nem tudok angolul. De ha annak idején elkezdtem volna angolul tanulni, mikor egyetemre jártunk már, akkor valószínű, hogy föltételezték volna, hogy disszidálni akarok, és kicsaptak volna az egyetemről röviden. Tehát nem tudtam megtanulni angolul, utána pedig dolgoztam, szóval nem, egyszerűen nem volt időm, egész életemben nagyon hiányzott a versenyek is, mind angol nyelven bonyolódnak a világba, a szenior úszásba is. Tehát úszásba 25 évet, aki betölti, az onnantól már szenior úszó versenyeken indulhat. Ott 5 évenként vannak a korosztályok, tehát 25-től 29-ig, 30-tól 34-ig, stb. Én jelenleg a 85-89-es korosztálynak vagyok a végén, mert 89 éves vagyok.
1: Csodálatos ezt még kimondani, és hála jó Istennek, hogy ezt a szép kort megérte. Mellúszást említ, mindenfajta úszásnemben, ha fogalmazhatok így otthonosan, úszik ön, vagy a mellúszás a kedvence?
2: Na most az a helyzet, hogy nekem, amikor kiderült itt Tegerbe, hogy ilyen tehetséges vagyok, akkor mindjárt adtak a Bakó Jenő mesteredzőnek, és ő foglalkozott velem. És ő ragaszkodott ahhoz, hogy mind a 4 úszásnembe megtanuljak jól úszni végeredményképp. Tehát stílus szempontjából. Az, hogy az eredményesség milyen, az akkor derült ki, hogy mellúszásban vannak a legjobb eredményeim. De ennek köszönhetően, hogy fiatal koromban mind a 4 úszásnembe megtanultam úszni Egerbe, ennek köszönhetően például ezelőtt 9 évvel a budapesti szenior úszó világbajnokságon vegyes úszásba például, ami ugye hátmell pillangó gyors, tehát vegyes úszásba, világcsúccsal nyertem meg a 200 vegyest.
1: Szívből gratulálok ehhez az eredményhez is. Csodálva hallgatom önt, és csodálkozva hallgatom önt. Ide a stúdióba is osztuk meg a kedves hallgatókkal, nagyon sok éremmel érkezett. A rádióban nem tudjuk megmutatni, de higgyék el nekünk, hogy így van, mert hogy bizonyítani szerette volna, hogy idézőjelben nem csak beszélünk az eredményekről, hanem el is érte ön ezeket az eredményeket. Ha arra lennék kíváncsi, hogy eredményei közül mikre a legbüszkébb, akkor mit mondaná erre a kérdésre? Minden eredményre egyformán büszke?
2: Nem. A legérdekesebb az egy váltóba elnyert első hely, egy világbajnoki első hely Ausztráliába. És ott a kőolajnál, ahol dolgoztam, ott számon tartották, hogy részt veszek ebbe a szenior versenyzésbe. És akkor ott egy nagy osztályvezetői értekezleten a ottani vezető, főmérnök azt mondta, hogy ha te kimész Ausztráliába, és onnan hozol egy aranyérmet, akkor visszamenőleg kifizetjük neked a repülőjegyedet. Erre kezet fogtunk, és 2 hónap múlva, amikor visszajöttem, akkor bemutattam neki a aranyérmet. És ki is fizette a repülőjének az árát. Mert ez a senior sport, az ebben nincs pénz. Azért érdekes például csinálni, vagy azért is szeretek vele foglalkozni, mert nincs benne se politika, így nincs veszekedés, se pénz, így nincs irigykedés.
1: Itt csak az eredmények számítanak.
2: Itt az eredmények számítanak. Aki jobban úszik, az megnyeri a számát, kap egy aranyérmet, és valaki kezet fog vele. Azzal el van intézve.
1: Ez a legtisztességesebb és legegyenesebb sportág.
2: És mindenki a saját pénzén jut el a versenyekre. Na most nekem, mikor a egyéni világbajnokságot is nyertem már, összességében 32 világbajnokságot nyertem eddig.
1: Szívből gratulálok.
2: Akkor nekem már az Egyesület kifizette a nevezési díjamat is, meg a repülőjegyemet is, meg az ottani szállásköltséget, meg az ottani közlekedést, ahol mentünk, mert ugye bejártuk a világot. Tehát olyan helyekre eljutottam ezzel a szenior úszással, mint Egri, amivel hát nem is gondoltam, hogy valaha ilyen helyekre eljutok, mondjuk a Grand Canyonba, mint geológusnak. Hát az egy óriási élmény volt. És ha ma arra jártunk, akkor Las Vegasba is elmentünk. Tehát ilyen kultúrprogramokat is lebonyolítottunk. A versenyekről még annyit kell mondanom, hogy olyan sok induló szokott lenni, hogy egy hétig tart egy verseny. Mert egy nap alatt nem tudják lebonyolítani, mert annyi versenyző indul úszásba egy senior világbajnokságon, mint a, mondjuk egy normális olimpián, az összes sportágban összesen indulnak körülbelül 10 000-en, körülbelül 10 000, jelenleg is így van körülbelül, és egy szenior úszóversenyen, világbajnokságon van 10 000 résztvevő. Sőt, amikor van olyan, hogy világjátékok, ami az olimpia helyett a kifejezés, tudnilik, mert az olimpia védett szó. Ezt a szeniorba világjátékoknak hívják, 4 évenként rendezik meg 36 sportágba. Ebből egy az úszás. És amikor Kanadában voltunk, Edmontonban, 2000-es évek után volt ez már, akkor amikor beszélgettem itthon a barátaimmal, ugye nyilván mindenki cukkolgat, meg humorizál, és akkor mondták, hogy hát olyan messze is van, meg öreg, meg mit tudom, mennyien voltatok. Te mondom, ez egy senior világjátékok volt, 70 000 induló volt.
1: Leesett az álluk, gondolom.
2: Szóval sokkal nagyobb respektje van ennek a senior sportnak világszerte, mint itthon, mert tekintve, hogy nincs benne pénz, így a televízióban se nagyon mutatják meg a versenyeket, még az se nagyon, amit például Pesten rendeztek 9 évvel ezelőtt. Ott olyan sikerrel rendezte meg Magyarország ezt a senior úszó vízilabda világbajnokságot, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség, mind a kettő, mert kettő is van, mind a kettő úgy meg volt elégedve, vagy azt mondták, hogy 10 év múlva újra Magyarországon rendezik meg. Ez jövőre lesz különben, és hogyha egészségem engedi, akkor megpróbálok elindulni.
1: De jó ezt hallani öntől. Milyen jó, hogy még álmai, tervei és céljai vannak. Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezt is megvalósítani. Magyarországon a magyarországi szeniorúszók hányan vannak, és hogyan teljesítenek az ilyen világjátékokon?
2: Mikor én beléptem ebbe a budapesti szeniorúszóklubba, ez volt Magyarországon az egyetlen. Tehát azzal kezdődött 1988-ban. Jelenleg már több mint 100 úszóegyesület van, szeniorúszóegyesület van Magyarországon. Most ezek közül van néhány olyan egyesület, ahol komolyabban veszik a nemzetközi eredményekre való fölkészülést. Ez a budapesti senior úszóklub, ez ilyen különben, de én a utóbbi években már, tehát az Egri színekbe úsztam. De az első 30 évben a budapestieknél. És ott egy-egy világbajnokságon volt úgy, hogy 25-28 világbajnokságot nyertek a mi versenyzőink, azaz egy egyesület. Ez azért érdekes különben, azért mondom el, mert tekintve, hogy Európában a legeredményesebb volt ez az egyesület, így meghívtak bennünket például Ausztrál bajnokságra. Meghívtak bennünket Ázsia bajnokságra. Úgyhogy én voltam Ázsia bajnokságon, meg meghívott vendég, úgyhogy én nem csak Európa bajnokságokat nyertem, meg Ausztrál bajnokságokat nyertem, meg csendes óceáni bajnokságokat nyertem, hanem Ázsia bajnokságokat is, 4 Ázsia bajnokságot is nyertem. Érdekességképpen.

0: Apropó, ha már eger és eger színeiben úszik, az egriek ismerik önt, büszkék önre?
1: Mondhatni, hogy igen. Tehát ez már csak ilyen, hogy mondjam, hálószobotitok. De hogyha én lemegyek uszodába és beugrom egy két kötél közé úszni, akkor ott nekem helyet adnak.
0: Geológusként végzett, szakmájában gondolom végig dolgozta az aktív éveket, és ezen évek után kezdett el több időt foglalkozni az úszással. Tulajdonképpen mióta a mindennapjainak a része újból az úszás?
1: Körülbelül 53 éves koromban kezdtem újra. Tehát 22 éves koromban abba hagytam, és 53 éves koromban kezdtem újra. És akkor ennek a senior úszó társaságnak van egy nemzetközi központja Svájcba. Annak van egy újságja, és azt az újságot egy olyan ember szerkesztette, aki Magyarországról disszidált annak idején. Fölöttem járt egyel az egyetemen. Tehát jó ismerettségben voltam, jó barátságban voltunk vele, és Pestre ennek a svájci központnak a német és, tekintve, hogy ő magyar volt, tehát német és magyarul megjelenő újságját elküldte nekünk minden évbe, amiben benne voltak a senior úszó versenyeken elért eredmények. Minden számban, minden korosztályban az első 10. Ez egy óriási segítség volt nekünk, mert így az ember itthon össze tudja hasonlítani az idejét azzal, hogy a világon a múlt évben az ő számába, amiben gondolkozott, hogy majd valamikor elindul a világbajnokságon, ott az első 10 milyen eredményt ért el. Na most, ha én ezt itthon elkezdem magamat strapálni, és nyilván a stopper ugyanúgy mutatja az időt Egerbe is, meg Pesten is, meg az egész világon. Tehát megállapítottam, hogy én az első 3 közé 50 mellen is, 100 mellen is, meg 200 mellen is beférek. Sőt, vegyes úszásba is. Tehát 4 olyan szám is volt, amiben érdemes volt nekem elindulni. Tehát így pontosan tudtam, hogy hányadán állok. Úgyhogy amikor aztán kiderült, hogy milyen ellenfeleim vannak a világon, különböző japán, meg ausztrál, meg új-zélandi, meg amerikai, akkor én tudtam, hogy én kit akarok majd legyőzni a következő versenyen. És néha sikerült, akkor ők gratuláltak nekem, néha nem sikerült, akkor én gratuláltam nekik.
0: De ön nemzetközi szinten is akkor számon van tartva a senior úszók között.
1: Nagyon is, igen.
0: Mind a mai napig mivel tudja ezeket az eredményeket elérni? Szorgalommal? Kitartással? Mi az ön titka? Elgondolkodott már ezen?
1: Hajaj, nagyon is. Például, hogy egy dolgot említsek, mert ugye az én koromban már a fiataloknak kell jó példát mutatni. Ez azért érdekes, mert mikor a fiatalokról beszélek, az azt jelenti, hogy összes mindenki, aki úszik, mert én vagyok a legidősebb általában versenyeken, amikor elindulunk. Szóval például, mikor az ember ilyen kifejezést használ, hogy egészséges életmód. Ez sok mindent takar. Például az én esetemben, tekintve, hogy versenyző vagyok, tehát nekem nagyon kell arra figyelnem, hogy a testsúlyom az megközelítse a versenysúlyomat. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy az én versenysúlyom, például torinói Európa-bajnokságon, ugye azt a sportorvos, meg edző, stb. Tehát kitalálták, hogy hány kilónak kell nekem ahhoz lenni, hogy jó erőbe legyek, meg ne is legyen rajtam fölösleg. Tehát ez 73 kiló volt. Most 89 éves vagyok, és 75 kiló vagyok. Ha nem 75 kiló lennék, hanem 120, akkor nyilván nem tudnék ezeken a versenyeken megfelelő eredményeket elérni, és kicsit a jó példamutatás is háttérbe szorulna.
0: Szükséges ehhez, ahogy ön is említette, kitartás, szorgalom, rendszeresség, és egyfajta jó genetika is?
1: Tulajdonképpen igen, mert ha beteges ember lettem volna, akkor nem lennék 89 éves. Hál' Istennek, a jó Isten megsegített, és nem betegeskedtem. Most az ízületeimmel például semmi problémám nincs. Hát az egri víz, az ugye félig meddig gyógyvíz, és én ebbe úszkálok, hát akkor illő is, hogy ne legyenek problémáim. Úgyhogy azon kívül, hogy rosszul látok, tulajdonképpen ebbe a korba nincs semmi bajom.
0: És mind a mai napig áruljuk el a kedves hallgatóknak, hetente 5 napot minden nap úszik, most is a riportunkra ide a Szent István Rádió Egri stúdiójába napi úszása után érkezett.
1: Igen, a napom azzal kezdődik, hogy összeszedem magam, és lemegyek uszodába, tekintve, hogy nyugdíjas vagyok, olyan időpontot választok, amikor kevesen vannak. Úgyhogy én általában egy pályán egyedül szoktam úszni, tehát csak rajtam múlik, hogy mennyire fárasztom el magam. És hogyha valamilyen versenyre készülök, akkor kicsit erősebben szoktam úszni, hogyha nem készülök versenyre, akkor csak olyan állagmegóvás. De az, hogy ne menjek reggel uszodába, hát akkor a család is összeszorodna rögtön, mert megkérdeznék, hogy mi, meg akarsz halni.
0: És mindig mellé.

0: versenyen részt veszek.
1: Ha már fiatalokat említünk, és azt is mondtuk, hogy ez a riport többek között azért is készül, mind amellett, hogy az eredményeit bemutassuk, és példaként jó példával álljunk elő, ha jó tanácsot kellene adni a minket hallgató fiataloknak, szüleiknek, akik éppen most gondolkodnak azon, hogy szeretnének elkezdeni úszni, akkor nekik milyen jó tanácsot adna ennyi évtized aktív úszás és sportolás után?
0: Hát, hogyha az ember fölött elmúlik az idő, mert most már ilyet, hogy megöregszik, már nem is illik mondani. Tehát lényeg, hogy az ember mikor megöregszik, akkor folyton azon gondolkozik legtöbb ember általában, hogy a szellemi frissességét ébren tartsa. De a fizikai állapotával nem nagyon foglalkozik. Na most én annyit tudnék mondani, hogy az ógörögök már kitalálták, hogy épp testben, épp lélek. Tehát az embernek nem csak a szellemi frissességével kell foglalkozni, hogy mennél előbb megfejtsen egy keresztrejtvényt, vagy nem tudom én, elolvasson egy-két jó könyvet, természetes, hogy ezt is miért ne tenné meg, ellenben, hogy oda kell neki figyelni, hogy a fizikai állapota az alkalmas legyen arra, hogy ő kényelmesen élje az életét. Aztán, hogy ki mit talál ki magának, hogy ő sétálni akar, vagy futni akar, vagy szobatornát csinál, vagy például úszik, hát tekintve, hogy én úszom, tehát én az úszást tudnám ajánlani, mert ez nagyon egészséges dolog. Tudnilik, az ember a vízbe a súlytalanság állapotában van. Tehát a szíve nagyon könnyű helyzetben van, a súlytalanság állapotába kell működtetni ugye a vérkeringését, mint hogyha a szabadban van. Mert hogyha én állok, akkor a szívemnek le kell nyomni a vért a talpamig, meg a fejem búbjáig, meg vissza. Amikor vízbe vagyok, akkor pedig a súlytalanság állapotába a szívem sokkal kevésbé van megterhelve. Aztán, hogyha én versenyezni akarok és hajtom magam, az más dolog, akkor kiköpem a tüdőmet, de az rajtam múlik, hogy mennyire terhelem meg magam. Tehát én választom meg, hogy mennyire terhelem meg magam.
1: És mi az ön legjobb eredménye jelenleg, amire méltán lehet büszke?
0: Hát az, hogy ezen a 9 évvel ezelőtti szenior úszó világbajnokságon én 100 mellen úsztam egy olyan világcsúcsot, amit nyilván azért volt világcsúcs, mert előtte senki nem úszott annyit, no de azóta is mindenki, aki a korosztályt eléri és jó úszik mellen, az mindenki ezt a 100 mellnek az én világcsúcsomat szeretné megjavítani, de még eddig nem sikerült. 200 mellen második voltam ugyan, de Európa csúcsot úsztam, mert volt egy asztrál ellenfelem, aki 200 mellen jobban úszott, mint én. Meg is vert, vagy 15 méterrel, szóval nem is kicsit. De 100 mellen én vertem meg őt, meg 50 mellen is, meg 200 vegyesen is. Hát, hogyha most jövőre eljön, nem tudom, hogy éle egyáltalán, asztrál az illető, Goodwinnek hívják, az jó győzelmet jelent, angolból lefordítva. Tehát nem good win, én azt hittem, hogy jó bort jelent. De nem, hanem szóval, na hát ő egy győztes alkat különben, és tekintve, hogy asztrál, hát ugye pénze van korlátlanul, oda megy, ahova akar. Tehát ő a Japánban levő versenyekre is, meg mindenhova el szokott menni, legalábbis a legutóbbi időkig, és elképzelhető, hogy eljön Magyarországra is, és akkor 100 mellen, ha én is el tudok indulni, meg ő is, akkor itten összecsapunk.
1: A 2027-es esztendő akkor, adja a jó Isten, hogy mindketten megéljék, különleges lesz mindkettőjük számára, kíváncsian várjuk az eredményeket. Ha már eredményeket említek, akkor 2017-ben Budapesten zajlott a vizes világbajnokság, a FINA vizes világbajnokság, és ezen a szenior részen többször is világcsúccsal nyerte a számait, valamint az EGRI 320 éves váltót is aranyéremhez segítette a mellúszásával. És különleges esztendő volt az ön számára 2023-as esztendő is. A szerkesztőségben, a Szent István Rádió EGRI stúdiójába elhozta nekem, hogy megmutassa azt a magyar arany érdemkeresztet, amelyre méltán lehet büszke, és mi is szívből gratulálunk önnek. Ezen érdemkereszt oklevelén található információkat most ismertetem a kedves hallgatókkal. Magyarország köztársasági elnöke Fábián Béra Zoltán, európai és világbajnok szenior úszó, az EGRI Szenior Úszóklub tagja részére jelentős eredményeket magában foglaló sportolói pályafutása, az egészséges életmód népszerűsítését célzó, illetve az EGRI közösségi életet gazdagító tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetését.

0: temetést adományozom. Kelt Budapesten 2023. évben, augusztus hó 8. napján, Novák Katalin, egykori köztársasági elnök. Kedves Béla bácsi, szívből gratulálok önnek ehhez a kitüntetéshez is.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt van előttünk a Magyar Arany Érdemkereszt, hát nem mindenki tarthat a kezében ilyen érdemkeresztet, és nem utolsó sorban nem mindenki büszkélkedhet ilyen érdemkereszttel. Mit szólt a hírhez, amikor megtudta, hogy ilyen díjban is részesül?
1: Hát az, hogy nagyon megörültem, azt nem tudom bemutatni úgy, mint a focisták, mikor gólt rúgnak és hanyat bukfenceket csinálnak. Tehát a gólörömet nem tudom bemutatni, de azt mondhatom, hogy nagyon megtisztelő volt, és számomra, hogy ezt megkaptam, és hát nagy öröm, hogy ennyire becsülték végeredményképp az én tevékenységemet. Mert hát azért az egriek népszerűsítésével kapcsolatban ugye tettem ezt, aztam azt, meg a Fertile Mesteri Testületnek is tagja vagyok. Az önkormányzatban is egy darabig benne voltam, de pont akkor voltam benne, amikor elhatározták, hogy megépítik a Makovec fedetuszodát, és ebbe én nagyon sokat igyekeztem segíteni a akkori polgármesternek, a Ringelan György polgármester úrnak, akivel gyerekkorunk óta ugye jó barátságban voltunk, és tekintve, hogy ő, mint polgármester nagyon el volt foglalva, megkért engem, hogy egy csomó dologba én segítsek a fedettuszoda építésének, az engedélyének a megszerzésére. 17 féle engedélyt kellett szerezni, és ezeknek a beszerzésébe akkor én már be tudtam kapcsolódni, mert közben nyugdíjba mentem, és volt időm, és rászántam a fáradtságot. Kikötöttem, hogy nem kérek érte pénzt, néha egy kávéval megkínáltak.
0: Elmondhatjuk, hogy ön igazi lokálpatrióta, egri ember, fontos az ön számára Eger városa.
1: Nagyon, nagyon fontos. Hát én 56 után, mikor elkezdtünk a válogatottal újra külföldre menni, akkor egyetemista voltam még, és voltunk különböző helyeken, Németországban, Párizsban, Londonban, stb. És mindenhol próbáltak meggyőzni, hogy maradjak kint, tehát hogy disszidáljak röviden. Én mondtam, hogy én szerintem Eger a legjobb hely a világon, és én mindenhova nagyon szívesen elmegyek, mindennek örülök, mindent megnézek, de élni viszont Egerbe óhajtok, mert szerintem az egy nagyon jó hely.
0: És mindig ide jó visszatérni és hazatérni.

0: Kulissza titokként említsük meg a kedves hallgatóknak, hogy önt úgy is emlegetik szenior úszó körökben, hogy a krokodil bácsi. Mit jelent ez a kifejezés, és miért kapta ezt a becenevet, ha fogalmazhatok
1: ezt
0: így?
1: Ezt azért kaptam, mert én klasszikus mellúszást tanultam, ugye a Bakó Jenő mesteredzőtől annak idején, ami azt jelentette, hogy kitett fejjel egyenletesen minden mozdulatnak arra kell irányulni, hogy az ember minél gyorsabban haladjon. Na most utána elterjedt már az én idősebb koromra, elterjedt az egész világon ez a bukdácsolva történő mellúszás. Na most tekintve, hogy én nem bukdácsolok a mellúszásnál se, hanem kitett fejjel egyenletesen, mint ahogy a krokodil úszik, hogy a krokodilnak is, ahogy kim van a feje, nem is látszik, hogy mit csinál a víz alatt, csak ugye halad előre. Na és én körülbelül így úszom, és ezért vízből elneveztek krokodil bácsinak.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztotta velünk. Egy kérdés erejéig beszéljünk a családjáról. Kedves feleségéről már említést tett, gondolom, hogy ő mindig ön mellett állt.
1: Természetesen, hát ahhoz, hogy az ember ilyen versenyekkel körbejárja a világot, ahhoz a család támogatása is kell. Nem azt mondom, hogy engedélye, hanem egy csomó minden. Szóval támogatása, ez a jobb kifejezés. Még annyit tennék hozzá, hogy a feleségem Bartók Bélának a másod unokatestvére volt. A zenész Bartók Bélának. Bartók Bélának volt két házassága, és abból volt két fia. Az egyik fia Amerikába élt, ekkor amilyen időszakról beszélünk, Bartók Péter. És akkor ő azt mondta, hogyha az unokahúgomat a szenior versenyeidre elvinnéd magaddal, akkor hajlandó vagyok támogatni benneteket anyagilag. Mondtam, hogy persze, köszönöm szépen, elviszem, szóval hogy ne. Mártának hívták könyben, de nem nagyon tudta senki, hogy Mártának hívják, mert szöszi volt egész életében. Szóval ettől kezdve minden karácsonyra 5000 dollárt küldött nekünk. Ebből utazott szöszi velem, mert ugye neki mindent magának kellett fizetni. Tehát így ő is eljutott velem még Ausztráliába is, meg Kanadába, meg szóval sok helyre. És így nem a családnak a pénzét költöttük a gyerekek szája elől, vontam volna el ugyebár a forintokat, hanem a Bartók Péter által küldött dollárokat használtuk föl, és végeredményképp nekünk csak arról kellett gondoskodni, hogy a három lányunk, amíg nem vagyunk itthon, addig ugye rendben legyen a családon belül, legyenek helyezve, és ne zavarja meg őket az, hogy nem vagyunk itthon. Tehát végeredményképp három lányom született, és a három lányom után van 5 unokám, akikből 4 lány, 1 fiú, és a 4 lány közül 2-nek már vannak csemetéi, így van nekem 2 lány dédunokám, és 4 fiú dédunokám. És azért hoztam ott ebbe az acskóba aránylag kevés érmet, mert amikor hazajövök a versenyekről, akkor el szoktak kérni tőlem 1-2 érmet, és az szívesen játszanak a dédunokáim.
0: A családnak sikerült átadni az úszás szeretetet? Lányai, unokái szeretnek úszni?
1: Jól megtanult úszni mind a három lányom végeredménykép, de nem szántak rá annyi időt, hogy tehát ilyen napi rendszerességgel tudtak volna részt venni a élsportba, hogy úgy mondjam, és az unokáim is mind megtanultak rendesen úszni. A dédunokáim közül is, akik 3 Egerben van, 3 fiú, már a legkisebb is, aki most lesz 4 éves, már őt is megtanították úszni, a kedvemért.
0: Ahogy szokták mondani, nem lehet elég korán elkezdeni az úszást.
1: Igen.
0: Kulissza titokként áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy közös pont a lányai közül Fábián Zsuzsa, aki ugye logopédus, szakember, bizony minket a Szent István Rádió munkatársait is megtanította szép beszédre, és mindig büszkén újságolja, ha találkozunk az önnel történt eseményeket. Így volt ez múlt héten is, amikor egy anyanyelvi, játékos anyanyelvi betélkedőn vettünk együtt részt. Mindketten zsűritagok voltunk, megkérdeztem, hogy hogy van az édesapja, és olyan örömmel mondta nekem az újabb eredményeit, én pedig boldogan ajánlottam fel, hogy találkozzunk újra, mert ön egy olyan példa értékű ember, akit be kell mutatni a kedves hallgatóknak, hogy vannak még hétköznapi csodák, az ön élete ilyen hétköznapi csodaként él előttem.
1: Nem gyakori. Tehát Európában a Csikány Józseffel vagyunk körülbelül olyan szenior úszóversenyzők, akiknek olyan szerénytelenség nélkül mondanám, hogy világra szóló eredményei vannak, mert én például eddig nyertem a különböző korosztályokban, ugye mindig külön van, 40 Európa-bajnokságot nyertem, és 32 világbajnokságot, és 20 szenior világjátékokon, ami az olimpiának felel meg, azon 20 aranyérmet nyertem, és vagy 15 csendes óceáni bajnokságot, 3 ausztrál bajnokságot, 4 Ázsia bajnokságot, hát számtalan magyar bajnokságot természetesen. Ez azért gyűlhetett így össze, mert nagyon régóta kitartunk a versenyzés mellett. Tehát nem hagytuk abba egy-egy jó eredmény után, hanem több mint 30 éve már ezt csináljuk, és ezt rajtunk kívül nagyon kevesen tudnak ilyen dolgot felmutatni, mert legtöbben, mikor valami jó eredményt elérnek, akkor abba hagyják a versenyzést. Mert ugye ez egy fáradtságos dolog azért.
0: Idő, pénz.
1: Idő, pénz, igen, hogyne.
0: És nem utolsó sorban anyagi ráfordítása, hogyan is említi, hiszen minden saját magának kell állnia.
1: Így van, igen.
0: Nagy dolog ez, valóban ez példaértékű, ahogy ön is végzi mind a mai napig a versenyzést, hiszen általában az emberekre tényleg az jellemző nagy általánosságban, hogyha születik egy jó eredmény, akkor megelégszenek, hátradőlnek, és ahogy szokták mondani, a csúcson kell abba hagyni.
1: Igen.
0: Akkor ott úgy be is fejeződik a szakmai pályafutás, de ön nem elégszik meg ezzel. Mindig újabb és újabb terveket és célokat állít maga elé. Mi a legközelebbi? Ez a jövő évi 2027-es FINA vízes világbajnokság senior bajnoksága, megmérettetése, versenye? Erre készül most gőzerővel?
1: Igen, hát ezek a külföldi versenyek, ezek nagyon fárasztóak. Már nem pont a verseny, az természetes, hogy fárasztó, hanem az a törődés. Tehát mondjuk Új-Zélandra elmegy az ember, akkor abban van egy 32 órás repülőút. Na most 32 órát repülőgépen tölteni, az fiatalokat is kipróbáló dolog, de időskorban még kifejezetten szörnyűség. Tehát külföldi versenyeken én már nem indulok. Ez viszont tekintve, hogy házhoz jön, és Pesten van, ezen a család ragaszkodik hozzá, nem nagyon kellett engem biztatni. Mondom, hogyha az egészségem engedi, akkor elindulok. És hát ugye ott előre be kell nevezni, sok minden kell hozzá, utána már csak úszni kell, és igyekezni kell újra jó eredményt elérni. Hát nagyon örülnék, hogyha sikerülne elindulnom, és a jó eredményt is érnék el, akkor még inkább örülnék neki.
0: Szívből kívánom, hogy legyen így. A családtagjai közül pedig mindenki segíti önt, és gondolom, hogy el is kísérik ezekre a versenyekre.
1: Zsuzsi lányom szokott elkísérni különben. Ő vele csak így zárójelben annyit mondanék, hogy ő mesterlogopédus, és az ő tankönyvét forgatják Magyarországon is, de még a Vajdaságban is, még Erdélyben is az ő tankönyvéből tanítják a logopédiát, és ő mindenféle mellék dologgal is foglalkozott, tehát ilyen viselkedéstannal, kispapokat is például tanítottak, akik először nem tudták, hogy mit keres itt egy szoknyás személy közöttük, de amikor elmondta nekik, hogy arra szeretné őket fölkészíteni, hogy amikor sok ember előtt beszélnek, akkor hogy viselkedjenek, meg hogy beszéljenek. Akkor elkezdtek odafigyelni rá, hogy hát ha olyan dolgokat mond nekik, ami őket is érdekli. Tankönyveit azóta is mindig újra kell nyomtatni, árulják egész Magyarországon, sőt a Vajdaságban is használják, még Erdélyben is. Legidősebb lányom matematika-fizika szakos tanári végzett először, de utána elment Debrecenbe került, összebarátkoztak ilyen külföldi nyelvtanulás révén a férjével, aki feleségül vette, debreceni volt, és akkor Debrecenbe került végeredménykép, és jelenleg a idei éve az utolsó, tehát most fog nyugdíjba menni, és a debreceni önkormányzatnál dolgozik az ellenőrzési osztály vezető helyettes végeredménykép. Na most akkor Zsuzsi a megtűrt középső, mert ugye a legidősebb lányomat úgy hívjuk, hogy Mogyi, a legfiatalabbat meg úgy, hogy Cica. És akkor Zsuzsi megállapította, hogy ő a megtűrt középső, neki még beszeneve sincs, csak egyszerűen Zsuzsinak hívjuk. Szóval a Cica, ő pedig látszerész, és így dolgozik. Solymáron van egy maszek látszerész üzlet, és ott dolgozik. Tekintve, hogy én annak idején, mint geológus a cégtől kaptam egy lakást Egerbe, területi főgeológus voltam én 30 évig. Kaptam egy lakást, most is abban lakom különben, egy 3,5 szobás lakás a Szálloda utcába, és amikor a különböző lányaim, meg különböző unokáim Egerbe akarnak időt tölteni, stb., akkor nyilván hozzám jönnek, és akkor én vendégül látom őket.
0: Mesterlogopédus az egyik lánya, és el kell, hogy áruljam önnek, hogy nagyon szépen beszél ön is, tehát nem nagyon keresgéli a szavakat. Hála jó Istennek, még mind a mai napig eszébe jutnak a szavak, választékosan válaszol a kérdéseimre, és nem sokat kell gondolkodni, hogy mi is legyen a válasz. Ez is egy isteni adottság, és egy ajándék az ön életében.
1: Feleségem magyar történelem szakos tanárnő volt. Arra is figyelt, hogy például mit olvassak el, meg mit ne. Tehát mivel ő szóval nagyon sok könyvet olvasott kicsi gyerekkora óta, könyvek százait jóformán, és amikor néha a kezembe adott egy könyvet, hogy na ezt olvasd el, akkor én ezt elolvastam. De egész életemben csak ezeket a könyveket olvastam el, tehát én soha életemben rossz könyvet nem olvastam. Aránylag kevés könyvet, mert nem nagyon volt időm rá, de amit az feleségem a kezembe nyomott, azokat mind elolvastam, és általában tetszettek is ezek a könyvek, meg hát olyan értékes könyvekről van szó, ami tényleg, és aztán mióta ugye meghalt, és előre ment egy kicsit, akkor azt szoktam mondani így viccesen a társaságba, hogy most már én vagyok a történelem. Mert én még az első világháborúval kapcsolatban is vannak élményeim, mert apám már akkor volt orosz hadifogságban az első világháborúban, és annak hasznát vettük, amikor a második világháborúban bejöttek az oroszok, és apám tolmácskodni tudott, mert megtanult oroszul a hadifogságban. És ennek hasznát vettük, hogy milyen érdekes dolgok vannak. A második világháború végére meg már tulajdonképpen emlékszem, mert akkor olyan 8-9 éves voltam, és attól kezdve, ami azóta történt, hát azokban mind benne voltam, tehát 56-ban is, és tekintve jártam a világot, hát egy csomó emberrel összetalálkoztunk, magyarokkal, magyar klubokba, ugye dicsekedtek velünk, mert hát jó eredményeink voltak, és mindenhol megbecsülték, tehát senkinek nem kellett bemutatkoznom különösebben, amikor mondtam, hogy én egri vagyok, bár a pestiekkel vagyok, mondták, hogy egri vagy. Hát igen, senki nem kérdezte meg, hogy hol van Eger, vagy mi újság. Az egri csillagokat mindenki olvasta szerintem, akár Új-Zélandon találkoztam a magyar klubokban régi magyarokkal, akár Kanadában, mondjuk az a világ két szélső, ott Egerről mindenkinek voltak fogalmai, pontosan tudták, hogy mi újság. Még azt is tudták, hogy vízi sportokban az egriek tulajdonképpen nagyon jól állnak. És tulajdonképpen azért kellett a Makovec úszodát fölépíteni, hogy legyen egy 50-es fedett úszoda, hogy a ellenfelekkel, akiknek már van a fedett úszodája Magyarországon is, meg a világon mindenhol, tehát hogy télen-nyáron tudjanak edzeni az egriek, a vízilabda, meg az úszó csapat is. Csak az úszásnál az a probléma, a vízilabdánál is, hogy aki kiemelkedően tud szerepelni Egerbe, azt előbb-utóbb megveszik valahol, és akkor elkerül Egerből, tehát nem tudja a tehetségét Egerbe kifejteni, mert máshol többet ígérnek neki pénzbe, és oda még el szoktak menni, ahol többet fizetnek.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Riportunk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az ön hitvallása, arszpoétikája, elgondolkodott már ezen? Mit válaszolna erre a kérdésemre?
1: Az épp testben épp lélek. Ennél jobbat nem tudok.
0: Ilyen egyszerűen, nagyszerűen, ebben a rövid mondatban minden benne van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fábián Béla szenior úszónak. Szívből gratulálok az elért eredményeihez. Büszkék vagyunk önre. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolna a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balázsi Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról: derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: A napverset.

0: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot. De anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejét. Úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve tejjék. Isten tudja honnan, palástot kerített. Aranyos palástot vállamra terített. Fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember? A sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna, hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
1: Mécs László a királyfi három bánata című versét Cseke Péter mondta el. Mécs László premontrai szerzetes, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb és leghatásosabb képviselője volt. 1895-ben született Hernád Szent Istvánon. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány magyar-latin szakos hallgatója lett. 14-ben lépett a premontrai rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 16-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pedig pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrai gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd a nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 30-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmetre. 41-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta Király Helmetet Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban kovolt vádok alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978-ban hunyt el Pannonhalmán.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét, Sallai Zsuzsát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy egyrészt elindult egy fontos projekt az intézményben, ezt majd egy kicsit ki is fogjuk bővebben fejteni, hogy miről van szó, de azt gondolom, hogy beszéljünk arról is, hogy miért választotta ön ezt a területet, az ápolást magát.
3: Hát akkor nagyon messzire kell visszamennünk. Tulajdonképpen én soha életemben nem akartam más csinálni. Tehát én azok szerencsések közé tartozom, aki mondhatnám már, hogy anyukám hasából így bújtam ki, de azért ez túlzás. Engem a nagymamám, elsősorban nagymamám nevelt, aki szintén ápolónőként dolgozott, úgyhogy én a még más Piroska és Farkast, meg Jancsi és Juliskát hallgatott, én nagymamámmal mindig azt meséltettem, hogy és mi volt a rendelőben, és hogy volt, úgyhogy én valahogy ebben nőttem bele, gyakorlatilag 19 éves korom óta ezen a pályán vagyok, egy rövid kitérővel.
2: Akkor itt nem volt kérdés, hogy ezt az irányt választja, nem volt dilemma fiatalkorban?
3: Nem volt dilemma, nem. A család részéről volt dilemma, tehát a kitérő azért volt, mert amikor a gyerekeim születtek sorba, akkor a férjem azt mondta, hogy vegyem tudomásul, hogy ez nem egy családanyának való munka, én intenzív terápiában dolgoztam, hogy hogy nem ott vagyok, és hát a gyerekek alatt volt egy kis rövid kitérő, elvégeztem közben a bölcsészkart, és amíg a gyerekeket otthon pesztráltam mellette, és akkor próbálkoztunk azzal, hogy csináljak más, de nekem olyan nagyon szívem csücske volt ez, hogy amikor a legkisebb gyerekem is óvodás lett, akkor felhatalmazást és engedélyt kaptam, hogy azon a napon, amikor betoltam az óvoda ajtaján a legkisebbet, visszamehetek kórházba, és ez így is történt.
2: És akkor rögtön itt az EGRI volt már a cél?
3: Nem, én Budapesten élek, és Budapesten is dolgoztam, Egerbe kereken egy éve vagyok.
2: Milyen célból jött ide? Tehát hívást kapott erre, vagy egyszerűen a város miatt?
3: A város az nagyszerű és gyönyörű, és szerintem Magyarország egyik legélhetőbb városa. Minden itt van, ami ahhoz kell, hogy az ember jól érezze magát, de természetesen a munka hívott ide, tehát azért én nem lettem EGRI, csak itt dolgozom, és nagyon jól érzem itt magam, de hazajárok Budapestre két naponta. Tehát egyet itt, egyet hazamegyek, és a családommal is vagyok.
2: Milyen volt a szakma eleje, hiszen ápolóként sem könnyű dolgozni, nem egy könnyű feladat, amit ott el kell végezni. Ön hogyan tekintett ezekre a kezdeti időszakra?
3: Mondanám, hogy nehéz volt, de inkább nekem egy beteljesült álom volt. Tehát nekem az intenzív osztály volt a szívem csücske, lehetőségem nyílt egy nagyon jó intenzív osztályon kezdeni, és a tanulás minden nap, úgyhogy nekem nagyon pozitív emlékeim vannak, ráadásul én annyira régen kezdtem, 35 éve most már lassan, hogy akkor még nem volt ilyen humán erőforrás hiány, mint ami az utolsó gyakorlatilag 10-15 évben jelentkezik az egészségügyben, sorban álltak a jól képzett ápolók, hogy bekerüljenek egy jó osztályra, és ebből kifolyólag nyilván könnyebb volt a dolgunk, hiszen volt elég szakképzett ápoló és megfelelő számú személyzet ahhoz, hogy a betegeket ellássuk. Most már lényegesen nehezebb ilyen szempontból, illetve a korfa is eltolódik, tehát a 45-50 éves korosztály fele, akkor pedig tele voltunk fiatalokkal, úgyhogy én pozitív emlékekkel vagy jó érzéssel gondolok vissza.
2: Hogyan látja, hiszen akkor van rálátása arra, hogy hogyan alakul itt a fiatalok köre például, mennyire szeretnének, vagy nem szeretnének, motiváltak, vagy nem motiváltak az egészségügy felé?
3: Nehéz, hiszen az egész társadalom, illetve a fiatalok felé a társadalom elvárása is megváltozott, az ő képzésük, a feléjük nyújtott igény, az ő igényeik, tehát olyan sok minden változott, amihez nekünk is alkalmazkodni kell, akik az egészségügyi vezetésben dolgozunk, az oktatásnak is alkalmazkodni kell, és tudomásul kell venni, hogy a mai fiataloknak már lehet, hogy nem pont ugyanazok a vágyaik, mint mondjuk 30 éve volt. Ehhez nekünk kell alkalmazkodni, nekünk kell olyan kihívásokat, lehetőségeket nyújtani számukra, illetve olyan megbecsültséget a szakmának adni, ami tőlünk is függ persze, hiszen ezt nekünk kell kivívni önmagunknak, a tudásunkkal, a hozzáállásunkkal, a lelkiismeretességünkkel, hogy vonzó legyen számukra. Nehéz. Tehát szellemileg is, fizikailag is, ez egy nehéz pálya.
2: Na de hogy, mint például ön, ha már példákat kell emlegetni, hogy aki elhivatott valami iránt, annak nyilván könnyebb ez az út, vagy nem könnyebb?
3: Könnyebb, hogy ne lenne könnyebb, hiszen sokan vagyunk a pályán, tehát én nem vagyok kivétel, nagyon sokan, akik néhány évnél tovább a pályán maradtak, azok valamiért ott maradtak, és ezek a nehézségek számukra is fennállnak. Nehéz, fizikailag is nehéz, mentálisan is nehéz, nem túl megbecsült pálya, nem különösebben jól fizetett pálya, mégiscsak sokan ott maradnak. Tehát meg lehet teremteni azt a közeget. Nyilván egy jó munkahelyi közeg is nagyon sokat számít, hogy ahol a közösség, hiszen ez nagyon ritkán magányos munka, szinte soha, még egy pici körzetben is legalább két embernek nagyon jól össze kell dolgozni, hogy jól működjön, de egy nagy városi kórházban több száz embernek kell együtt dolgoznia, úgy adott esetben akár több ezernek, hogy ez egy összehangolt munka legyen. Tehát számít az az emberi közösség is, ahova bekerül a fiatal, hogy ott marad, jól érzi el magát, szereti a munkáját.
2: Gondolom, hogy ezeknek a feltételeknek a megléte az, amin dolgoznak is jelenleg is, hogy akik bekerülnek, ők jól érezzék magukat. Hogyan lehet ezt elősegíteni?
3: Elsősorban nagyon fontos az, hogy amikor bekerül egy fiatal, de nem csak fiatal, bárki, egy új bekerül egy munkahelyi közösségbe, akkor azon túl, hogy az egész közösség nyitottan fogadja, legyen mellette valaki, aki őt segíti, mentorálja az első időkben, akár hétköznapi dolgokban is segítséget nyújt neki, szakmai dolgokban, emberi kapcsolatokban bemutatja, megismerteti. Tehát legyen valaki, aki fogja a kezét képletesen.
4: Kiből lesz jó ápoló, vagy akár jó egészségügyi szakember? Mi kell ehhez?
3: Emberség. Minden interjún elmondom a jelentkezőknek, 11. éve dolgozom felsővezetőként, tehát nagyon-nagyon sok leendő, vagy már most valós kollégával találkoztam ez alatt a 11 felsővezetői évem alatt, és mindenkinek elmondom, hogy a szakma minden csinnya-binnya megtanulható. Tehát, hogy különböző tudással jönnek. Nyilván ilyen képzőintézmény, olyan képzőintézmény, ki elméletet tanul többet, ki gyakorlatot, ki ebben ügyes, ki abban, de ezek megtanulhatók. Nincs semmi olyan különleges, nincs semmelyik egészségügyi területben, ami ne lenne odaszánással megtanulható. Ami alap az, hogy emberként jól működjön, aki odajön. Tehát nyitott legyen mások ember problémáira, szenvedésére, örömére, bánatára, be tudja azt bármikor fogadni, emberként tudjon odafordulni a beteghez. A beteg mindig kiszolgáltatott minden esetben, akkor is, ha magabiztosnak tűnik, vagy mosolyog, akkor is szorong, akkor is kiszolgáltatott, és akkor is szüksége van a nap 24 órájában támogatásra, és ezt a támogatást elsősorban attól tudja megkapni, aki mindig mellette van, az az ápoló. Az ápoló ott van éjjel, ott van nappal, ott van, amikor a testi szükségleteiben kell segíteni, ami akár kellemetlen, megalázó helyzet is lehet egy betegnek, amikor hiányos ruházatban, fájdalommal küzdve, tehát a leges-leges legnehezebb helyzetekben kell ott lenni, amikor önmagában egy tabletta, egy pirula, egy kötés nem segít, kell hozzá a jó érzés, az emberség, a legtöbb fájdalomcsillapítónak javítja a hatékonyságát, hogyha valaki egy mosollyal vagy egy simogatással is megtámogatja azt a pirula hatást.
4: És ezt mondjuk el is kell mondani akár a mai fiataloknak, hogy muszáj valahogy jobban beleállni ebbe a helyzetbe, hogy jobban ott lenni jelenlétileg?
3: El is kell mondani, illetve nyilván nagyon különbözőek, tehát van, akinek ez jön, mert hozza otthonról, mert sok kis testvért nevelt, mert olyan élethelyzetben volt, és van, akinek ezt el kell mondani, és nyitott rá, és megtanulja. Van, akinek meg ez rémisztő, és sose fogja megtanulni, de szerencsére nagyon gyorsan kiderül.
4: Nagyon sokfélét említett az előbbiekben, és nyilván ezért is mondtam azt, hogy nehéz az egészségügy területe. Nehéz-e letenni a nap végén az ápolóknak, akár egészségügyben dolgozóknak azt, hogy mit láttak aznap?
3: Nem nehéz, lehetetlen. Soha nem lehet letenni. 30 év távlatából emlékszem betegekre, név szerint, probléma szerint, és sikerekre is, kudarcokra is. Tehát aki a és olyanra is, ami ilyen szempontból szakmailag semmi különös, de emberileg valamiért megmaradt. Nem lehet letenni. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Mindig ápolók vagyunk. Éjjel kettőkor is, szombaton is, a nyaralás alatt is. Nem lehet letenni.
4: És hogyan kapcsolódik ki?
3: Az egy más dolog. Tehát mindenkinek meg kell lenni a rekreációs fázisának, vagy hogy kinek mi jó, de közben se tudja az ember letenni. Tehát én személy szerint nekem a fizikai kikapcsolódás nagyon jó, tehát nekem a lábamból jön ki a feszültség, úgyhogy én futni szoktam, nekem nagyon sokat segít, hogy kifutom magamból, de persze ez se jelenti, tehát futás közben is agyalok az aznapi problémán sokszor, és akkor jönnek a jó megoldások is, hogy no, ezzel mit kellett volna csinálni. Tehát én nem hiszem azt, ott azt gondolom, hogy valami, tehát nem jó pályán van az, aki azt hiszi, hogy kilép az ajtón, a kórház kapuján, rendelő kapuján, bárhol is, becsukja maga mögött, és akkor elfelejti. Akkor az nem jó. Ott más pályát kell választani, az nem lesz jó.

0: Milyen hasznos gondolatok lehetnek egyébként ez akár valakinek, aki most hallja, hiszen nyilván az ember olyan helyen szeretne dolgozni, amit szeret csinálni is. És önök is olyanokat várnak, és most is várnak majd, ugye, hiszen elindult a projekt itt az EGRI Markot Ferenc Kórházban, a Nő az Esély program. Beszéljünk erről kicsit, hogy mit lehet erről tudni.
1: Igen, ez egy nagyon friss program, úgy annyira, hogy május 1-jével indulunk, és éppen a mai napon zajlik a hölgyek beléptetése. A Nő az Esély projekt keretében olyan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, roma származású, jelenleg nem aktív munkavállaló hölgyeket vártunk, és a projekt keretében fogunk alkalmazni, akik a munkalehetőség mellett kapnak egy piacképes iskolai végzettséget is. Az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamosan fog zajlani, hogy az elméleti tudást rögtön gyakorlatba integrálva megerősíthessék és megtanulhassák, és ezzel nem csak az ő integrációjukat segítjük, illetve a tartós munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, hanem gyakorlatilag az egészségügyi intézménynek, jelen esetben a városi kórháznak, egy olyan területének a humán erőforrás hiányát is enyhítjük, ahova azért mindig keresünk kollégákat, tehát ők képzett segédápolói végzettséget fognak kapni, és reményeink szerint a 17 hölgy, akivel indulunk, tartósan képzett segédápolóként a betegek érdekeit, illetve a betegek komfortérzetét és jóllétét tudják majd javítani és fokozni. Tehát két oldalú a dolog, egyrészt a hölgyeknek is tudunk segíteni, másrészt a hozzánk forduló betegeknek is tudunk segíteni azzal, hogy egy nagyobb számú személyzet, nagyobb számú képzett személyzet áll a rendelkezésükre a gyógyulásuk alatt.
0: Mennyire népszerű a program, hányan jelentkeztek?
1: A program népszerű, többszörös túljelentkezés volt, és folyamatosan van is, fogadjuk is a jelentkezőket, hisz egy bizonyos mértű fluktuációra nyilván számíthatunk. Sokan fiatal anyaként jelentkeztek a programba, akik igazából eddig még csak a születő gyermekeikkel foglalkoztak, és most teljesen kezdőként, fiatalként első munkába állásuk, illetve többen az idősebb korosztályból is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag 20-tól a 60 éves korig mindenféle korosztály képviseltetve van a jelentkezők közül, és a felvettek között is próbáltuk elosztani, hogy minden korosztálynak adjunk lehetőséget.
0: Mi volt a kiválasztási szempont?
1: A kiválasztási szempont elsősorban a hölgyek motivációja volt. Tehát akinek volt rá nyitottsága, hogy beteg emberekkel foglalkozzon, hogy elfogadja azt, hogy nem csak sikertörténetek vannak, hogy elfogadja azt, hogy a betegek testi szükségleteire gondoskodni, hát fizikailag is nehéz, hogy elfogadja azt, hogy adott esetben a haldokló beteg mellett is ott kell állni, és fogni kell a kezét, és segíteni kell őt, és el tudja ezt hordozni a hátán, ezt a terhet. Nyilván sokan nem tudják még, vagy nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mit vállaltak, de egy rövid ismertető keretében próbáltuk nekik elmondani a kollégámmal közösen, és azt is kértük, hogy legyen néhány nap gondolkodási idő, és csak azután adják be a pályázatukat, hogyha úgy gondolják, hogy ezt tudják vállalni, hiszen nyilván nem könnyű feladat, amit vállaltak.
0: Lehet, hogy érdemes kicsit különbséget tenni a között is, hogy mit végez egy segédápoló, tehát mi lesz az ő feladatuk egy mondjuk általános ápoló között.
1: Igen. A segédápoló alapvető dolga a betegek alapápolásában való segítség. Mit jelent ez az alapápolás? Elsősorban a testi higiéniában való segítés, illetve olyan fajta segítség, hogy a beteg környezetének rendbetétele, ágynemőcsere, éjjeli szekrények rendbetétele, a diéták kiosztásában való segítség, adott esetben a szakápoló mellett az étkeztetésben történő segítség. Nagyon fontos, hogy a segédápoló soha nem egyedül dolgozik, tehát mindig szakápoló felügyelete és segítsége mellett, és amellett, hogy a betegnek a testi higiéniében tud segíteni, amellett természetesen nagyon nagy segítséget jelent, amit eddig nem említettem, a szakápolóknak is, hiszen az a jó, ha mindenki azzal foglalkozik, ami az ő feladata. Tehát a szakápoló foglalkozhat a szakápolási feladatokkal, és a munka idejének egy részében segítséget kap a segédápolótól, hogy ne egyedül kelljen olyan segédápolói feladatokat elvégezni, amire egy segédápoló is képzése során képes és alkalmas lesz.
0: Gondolom, hogyha hiány van egyébként, ahogy említette is az egészségügyben humán erőforrás szintjén, akkor a segédápolói szakma, munka, az lehet, hogy még kevésbé népszerű?
1: Azt nem is tudnám mondani, hogy még kevésbé népszerű, inkább azt mondanám, hogy aki ide jelentkezik, még kevésbé tudja, hogy mit vállal. Tehát egy képzett szakápoló, az egy minimum 3 éves képzés után jelenik meg, tehát 3 évig már valamilyen szinten az elmélet és a gyakorlati oktatás keretében képet kap arról, hogy mi az, amit ő fog majd csinálni a munkavilágában. Nem véletlen az, fájó szívvel jegyzem meg, hogy akár a diplomás ápolóknak, de bármelyik egészségügyi szakképzésben végzettséget és működési kártyát szerző szakdolgozóknak a 40-50%-a soha nem lép a pályára. Tehát nem kezdi el. Nyilván ők azok, akik a képzés során rájönnek, hogy ez mégse nekik való. Valamiért ez nem az ő útjuk. Na most a képzetlen segédápolóknál, ugye ez hatványozottan így van, hiszen ők oda jönnek, egyáltalán nem tudják, mi az, amit vállalnak. És nem is az a baj, tehát visszatérve az eredeti kérdés, hogy kevesebb a jelentkező, hanem kevesebb a pályán maradó.
0: Hogyan próbálják meg őket majd motiválni afelé, hogy érdemes itt maradni?
1: Igyekszünk képletesen fogni a kezüket. Tehát első pillanattól mentor kerül kijelölésre a hölgyek mellé, aki akár a szakmai dolgokban segít, de ezen túl a minden, a kórház bemutatása, az osztály bemutatása, a kollégák bemutatása, a mit, hol találsz, hogyan tudsz bejutni, melyik a leggyorsabb buszjárat, amivel el tudsz jönni. Tehát a hétköznapi dolgokon át azt szeretnénk, hogy segítséget kapjanak, és akár napvégén, hogyha van egy nehéz eset, van egy súlyos beteg, egy fiatal, akár baleseti sérült, akit nehéz hova rakni az ember szívében, azt szeretnénk, hogy erre is jusson idő, hogy a nap végén leüljenek, és ezt átbeszéljék, mert ez is nagyon fontos.
0: Volt már hasonló programban önnek része, amit mondjuk koordinálni kellett?
1: Nem, ilyen jellegű programunk még nem volt. Sokféle pályázat keretében volt egy humán erőforrás pályázat, jó néhány évvel, talán 5-6 évvel ezelőtt, de ott szakképzettekre volt ez kihegyezve. Tehát az, hogy így szakképzetlen segédápolókat, akik majd képzést kapnak, és 2 évig segítjük őket az integrációban, illetve a pályán maradásban, ilyen nem, és nagyon örülök neki, hogy erre van lehetőségünk.
0: Akkor tehát ez május 1-én elkezdődött, ez a program. Hogyan lesz mondjuk a felépítve az első 1 hónap akár, tehát milyen állomásokon fognak majd végigmenni?
1: Az első 1 hónap nagyon intenzív lesz, ott kell gyakorlatilag mindent megtanulniuk, melyik osztály lesz, kijelölésre kerül, hogy melyik osztályra kerülnek, ott megismerkednek az osztály működési rendjével, a kollégákkal, a várható feladatokkal, tehát az első hónapot ismerkedésre szánjuk, és június 1-től viszont belevágunk a nehezébe, és megkezdjük az ő oktatásukat is, 600 órás képzésben fognak részt venni, tehát június 1-től bizony elkezdődik a kemény élet, amikor a munka és a tanulást egyszerre kell az életükbe beilleszteni, úgyhogy igyekszünk a lehető legnagyobb segítséget nyújtani, de tőlük is elvárjuk, hogy ők is ebbe aktívan részese legyenek ennek a folyamatnak.
0: Milyen felépítésben lesz majd az elmélet és a gyakorlat?
1: Az elmélet és a gyakorlat 1/3-2/3 arányban tervezzük, tehát 1/3 elméleti óra, 2/3 gyakorlat, és ahogy az elején is említettem, azonnal igyekszünk visszaforgatni. Tehát azt az elméleti tudást, amit megtanulnak, azt rögtön a gyakorlatban is szeretnénk megmutatni. Az intézetünk egy nagyon jól felszerelt skill laborral rendelkezik. Tehát ott félig élesben gyakorolhatják, amit megtanultak, és hogyha itt ezt kiválóan elsajátították, már másnap akár mehetnek ki az ő számukra kijelölt osztályra,

lehetőség van rá, hogy mind a 17 hölgy, aki kezdett, az elvégezze a képzést, megkapjon egy piacképes végzettséget, és úgy beilleszkedjen a kórház életében, szakmai és emberi életében is, hogy ott ők jól érezzék magunkat, és mi is elégedettek legyünk velük. Tehát örülnénk, hogyha minél többen maradnának, de minimum 5 főnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy tartósan nálunk dolgozzon. A kiválasztás alapja, ugye, amit kérdezett, az kizárólag a munka. Ha jól végzik a munkájukat, semmi akadálya, hogy maradjanak a betegek, és a mi legnagyobb megelégedettségünkre.

0: Két évig tart tehát maga a támogatott része ennek a...
1: Nem, bocsánat, ne arra, hogy nagy fél, tehát 16 hónap a támogatott része, és 8 hónap kötelező fenntartás, tehát úgy jön össze a két év.
0: És akik ténylegesen ezután is beválnak és maradnának, akkor ők, ahogy jól értettem, maradhatnának utána is?
1: Így van, tehát most is mind a 17 fő a kórház alkalmazottja lesz, tehát közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatjuk őket 3 hónapos próbaidőre, de a garantált idő ugye az a 2 év, és akik beválnak, akiknek megfelelően,

0: felelnek, azok még további jogviszony keretében, ugyanilyen közszolgálati jogviszony keretében határozatlan idejű munkaszerződéssel maradhatnak az intézetben, mint képzett segédápolók, és akár mi semmi rossznak nem vagyunk elrontói, hogyha nyitottak arra, hogy érettségit szerezzenek, szakápolói képzettséget is szerezhetnek. Segítjük ebben is őket.
1: Hát akkor ez nagyon nagy kiugrási lehetőség lehet nekik. Milyen benyomásai vannak most így a jelentkezők tekintetében? Mire számítanak?
0: Nagyon széles, tehát ahogy említettem, mind életkorban, mind előzetes munkatapasztalatban. Nagyon széles, tehát nyilván kiválasztásra azok kerültek, akik az első meghallgatás után is számunkra úgy tűnt, hogy megfelelően motiváltak, hogy fogják vállalni a kihívással járó nehézségeket, és érdekli őket valamilyen szinten a kórházi munka.
1: Milyen területekre lesznek ők kiosztva, vagy egyáltalán hogy fognak ők majd eloszlani a kórház területén?
0: Az eloszlás is nagyon érdekes, tehát mi semmiképpen nem szerettük felső vezetőként azt, hogy az osztályokra úgymond kívülről rá ejtünk egy kis csomagot, amit nekik kell hurcolni, ha akarják, ha nem. Ezért volt egy előzetes felmérés a főnövérek körében, tehát az osztályvezető ápolókat összehívtuk, és megkérdeztük, hogy ki az, aki ebben a programban szívesen részt venne, és vállalná egy ilyen tanuló mentorálását gyakorlatilag 2 éven keresztül. Tehát eleve oda toboroztunk hölgyeket, ahol az osztály nyitott volt a képzett segédápoló képzésére, mentorálására és gyakorlati oktatására. Ezek a legkülönbözők, tehát belgyógyászati területek, sebészeti területek, traumatológia, ortopédia, aktív, krónikus belgyógyászat, tehát a legszélesebb terület, viszont csak fekvőbeteg ellátás területe, tehát mind fekvőellátás. Elsősorban nekünk segédápolóra ott van szükségünk, de minden esetben olyan helyre mennek, ahol a főnövér maga vállalta, hogy vagy ő, vagy egy általa kijelölt személy várja, hívja, örömmel fogadja a hölgyeket, és végig a képzés végéig mentorálásukat segíti. Na most valahol el kell indulni, tehát mi kiosztottuk a hölgyeket, hogy ki hova kerül, de mivel a képzésük is olyan, hogy mindent meg kell tanuljanak, tehát úgy a belgyógyászati szakmákat, mind a sebészeti szakmákat meg kell tanuljanak, így a képzésük alatt is forogni fognak, tehát minden területet ki fognak próbálni, és nyilván majd aztán az összeáll, hogy ki hova rátermettebb, ki mit szeret jobban, és az egyéni igényeket, de elsősorban a kórház és a betegek igényeit figyelembe véve fogjuk őket megfelelő osztályokra kiközvetíteni, ahol ők dolgozni fognak.
1: Mi a feladata még a mentornak azon kívül, hogy ő fogja a kezét a mentoráltnak? Lesz-e valami különleges feladata, akár az, hogy ő nézi a teljesítményét, erről referálnia kell esetleg?
0: Ugyannyira igen, hogy írásbeli referálót is vezet, tehát minden hónapban írásban visszajelez meghatározott szempontok mentén, hogy hogyan sikerült, egyáltalán milyen feladatok voltak, amik fölmerültek, amikben segítséget igényelt, hogyan sikerült ezt megoldani, igényel-e további segítséget, és mondom, úgy elméleti, mint gyakorlati képzésben várjuk, vagy hívjuk a mentorokat a segítségre, de akár a leghétköznapibb élethelyzetekben is kérjük, hogy segítsék a mentoráltjaikat.
1: Milyen volt a jelentkezők aránya mentornak? Mennyire szeretnék, hogy olyan segítségük legyen az osztályon, ami akár tartós is maradhat?
0: Azt gondolom, hogy senkit nem kellett erőszakkal erre rávenni. Tehát jelentkeztek, hiszen látják, hogy ez a saját munkájuk megkönnyítése lesz hosszú távon. Tehát most még bele kell fektetni energiát, ez olyan, mint amikor elültetek egy magot. Beteszem a föld alá, el kell kezdenem locsolni, és először csak munka van vele, hiszen locsolom, hiszen gyomlálom, és egyszer csak majd lesz belőle egy csodálatos paradicsom, amit leszedhetek, és a családnak örömet okozok vele. Tehát valójában ez egy olyan munka, ahol először bele kell tenni, és utána szedem a gyümölcseit.
1: Műsoron kívül beszélgettünk kicsit a témáról, és akkor szóba került az, hogy ugye itt akik jelentkeznek, ők 17 fő az, aki már ott van, és már lehet őket majd alkalmazni esetleg. De a többiekkel mi a helyzet? Akik jelentkeztek, mert hogy említettük, hogy fluktuáció lehetséges, azért nekik is van még remény.
0: Van remény, azt kértük, hogy legyen egy várólista, hiszen valamilyen fajta fluktuációra számíthatunk, és akkor a várólistán szereplő hölgyeket tudjuk sorba behívni, és akinek még aktuális, mert menet közben nem talált munkát, vagy nem olyat talált, ami neki megfelelő, ott még nyílik lehetőség. Tehát a 2 év fenntartás alatt gyakorlatilag bármikor. Itt egy kicsi nehézséget egyébként az oktatásban való felzárkózás fog majd okozni, mert aki később csatlakozik, annak bizony nagyon ügyesen és nagyon gyorsan be kell hozni azt a tananyagbeli lemaradást, amit a többiek már folyamatában elvégeztek, de ebben is az oktatóink, az intézeti szakoktatóink készülnek, és akkor egy külön oktatót kap, aki felzárkóztatja, és akkor a megfelelő felzárkóztatás után megy be az oktatási csoportba, tehát ettől sem kell félniük, segítünk.
1: Ha már az oktatókról van szó, hányan fognak foglalkozni velük akkor?
0: 5 szakoktató fogja az ő oktatásukat végezni, nyilván a különböző tantárgyakat különböző szakoktatók végzik, illetve a skillben a gyakorlati oktatást, és majd az osztályon pedig a mentorok végzik az élesben történő gyakorlati oktatásukat.
1: Azt nagyjából említette, hogy milyen feladataik lesznek, de mit tartalmaz maga az oktatási anyag? De mit kell megtanulniuk?
0: Alapápolás gyakorlatilag, tehát egy nagyon komolyan összeállított, akár anatómiai, alapanatómiai élettani ismeretektől, az egészségtan tantárgyakig, a különböző alap beavatkozásokig, amit nem említettünk korábban, de szerintem járulékos hozománya ennek a programnak az, hogy az alacsonyan iskolázott roma népesség körében talán egy kicsit tudjuk terjeszteni az egészségvédelem, az egészségmegőrzés ügyét is, hiszen ezek az asszonyok majd hazaviszik a gyerekeiknek, a családjaiknak, adott esetben a férjeiknek, szüleiknek, azoknak az egészségtani ismeretet, illetve azoknak az egészségmegőrző ismereteknek az alapjait, amit itt elsajátítanak. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem marad benne valamilyen okból a kórházi életben, az is profitálni fog, ha más nem, a saját gyermekének egy egészségesebb élelmiszert tesz oda, észreveszi, ha lázas, mit kell tenni egy lázas csecsemővel, hogyan kell a beteg szülőket, nagyon sok hölgy egyébként az interjú során elmondta, hogy ő azért jelentkezett, mert beteg hozzátartozót ápolt sok esetben évekig. Nagymamát, nagypapát, anyóst, apóst, testvért, tehát nagyon sok mögött már olyan úgymond házi ápolási gyakorlat volt, aminek itt most itt szakszerűen meg fogja tanulni. Tehát ez ugyanígy ott lesz a családban, hogy a családban egy beteg, egy tartósan beteg családtag van, akkor könnyen meg lehet, hogy megint csak rájuk hárul az ápolás kötelezettsége, de akkor már ezt mint képzett segédápoló tudja elvégezni, sokkal könnyebb lesz, illetve a család a mikrokörnyezetében tudja ezeket az ismereteket továbbadni, saját maguk is persze, hiszen azért tudjuk, hogy a roma népesség körében sokszor a saját egészségük védelme azért még hátrányba szorul, tehát nem baj, hogy ezt tanulják, hasznukra válik, azt gondolom.
1: Azt lehet tudni, hogy ők honnan érkeznek, tehát Eger és környéke, vonzáskörzete, vagy egész Heves megye területe?
0: Egész Heves megye területéről lehetett jelentkezni. Az volt nálunk a meghallgatásnál a kizáró ok, hogy túl messziről ne jöjjenek, mert azért az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ha valakinek minden nap 3 órakor kell fölkelni, és munkába indulni, és esetleg pici gyereket kell otthon hagyni, ez hosszú távon nem lesz működőképes. Tehát igyekeztünk úgy, hát maximum 20-30 kilométeres körzetből beválasztani jelentkezőket, hogy ez még technikailag lebonyolítható legyen az idejövetel, hiszen 6-ra nekik munkaképes állapotban átöltözve, kezet fertőtlenítve meg kell jelenniük az osztályon. Tehát ez azt jelenti, hogy legkésőbb 3-4-6-kor a kórházkapuján be kell lépjenek minden áldott nap.
1: Nem lesz könnyű, de hogyha esetleg hallgatnak most minket akár a jelentkezők, akár a családtagjai közül, mit üzenne nekik, hogy miért érdemes kitartani emellett a szakma mellett?
0: Mert nyernek vele nyernek vele egy piacképes szakképzettséget, nyernek vele egy életük végéig gyakorolható hivatást, és beléphetnek egy olyan közegbe, ami további lehetőséget jelent számukra ahhoz, hogy tanuljanak, képződjenek, és akár társadalmilag is felemelkedjenek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Elkezdődött a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban a Nő az esély című projekt megvalósítása, melynek keretében több mint 168 millió forint felhasználásával 17 alacsony végzettséggel rendelkező roma nő munkaerőpiaci beilleszkedését segíti az intézmény. Mai műsorunkban erről a projektről, valamint az ápolás szakmáról beszélgettünk Sallai Zsuzsával, az EGRI Markot Ferenc kórház ápolási igazgató helyettesével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa Barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel.
1: Megnyitották Rómában Wolmud Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel.
0: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
2: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
2: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. XIV. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek ügyei kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmuth Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
0: És ennek a falunak a neve a Császár.
1: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
0: Komárom közelében.
1: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmuth Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmuth Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, voltak itt pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmuth Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
0: Most már ereke jellegű.
1: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmuth Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön oda, ami a vértanúságot hitelesítené.
0: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
1: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
0: Hol van a sírja?
1: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
0: Ottól született?
1: Igen, igen.
0: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
1: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
0: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
1: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
0: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje, Mincenti bíboros úrnak.
1: Igen, magam is részt veszek.
0: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
1: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bolond Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
0: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
1: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
0: Dicsértessége Jézus Krisztus. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpölygessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta Keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsoljon. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők belső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkömet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót, hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
4: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az első keresztények életéről.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jézus, te azért jöttél, hogy nekünk add az élet teljességét, és szóltál, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ma én ezt a meghívást komolyan veszem. Meg akarom érteni, hogy az életem még egyszer már soha nem ismétlődhet meg. Amit ma megéltem, azt megnyertem örökre, amit nem, azt elvesztettem örökre. Add meg számomra a felelősség érzetét, hogy odaadjak mindent ma, amit tudok, szeressek mindent ma, amit szeretni tudok, követve lépteidet és útadat az igazság útját. Így rátalálok a szeretni, adni és lenni mélységes örömeire, így igaz önmagammá válva mindenné leszek te benned. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az első keresztényekről fogunk beszélgetni. Mielőtt a beszélgetésünket elkezdenénk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tulajdonságú embert jelképezhet véleményetek szerint a sas?
6: Bátor.
7: Egy erős ember.
5: Így van. Maga az a madár, a sasmadár is annak a jelképe, annak a kitartásnak és annak az erőnek, amely tényleg így egy emberre is erős jellemtulajdonsággá válik, hogy milyen büszkén és bátorsággal viseli a feladatát. Valamikor mi is feladatot kaptunk, mégpedig emlékszem arra a napra, arra a szeptember 1-ére, Bálint, amikor először beléptél ebbe az iskolába. Talán ismerős volt, hiszen nővéred is ebbe az iskolába járt, de nyilvánvaló, hogy azóta sok év eltelt, és hát akkor még nem tudtad, hogy mi vár rád. hogy kik lesznek az osztálytársaid, lesznek-e új barátaid, bár ismerted a tanárokat, a nagy részét, de mégsem tudtad, hogy kik lesznek azok, akik tanítanak, és hogy azóta milyen más és más feladatok várnak még itt rád is, és rád is, Matyi, ebben az iskolában, hiszen neked is két testvéred is járt már ide, de biztos mind a ketten izgultatok, mikor először beléptetek ennek az iskolának a kapuján. Így volt ez?
6: Így volt.
5: És te mit vártál a legjobban, és miért izgultál a legjobban?
6: A legjobban azért izgultam, hogy nehéz lesz-e, ki fog tanítani.
5: És a barátokon nem izgultál, vagy tudtad, hogy kik lesznek az osztálytársaid?
6: Nem tudtam, hogy kik lesznek az osztálytársaim, ezért is izgultam.
5: Bálint, hogy foglalnád össze az elmúlt 8 évet? Miben változtál? Mi az, amit már akkor is reméltél és megkaptál? Hogy érzed magad az itt eltöltött 8 év után?
7: Rengeteget változtam, szinte mindenben megváltoztam. Sokat nőttem is iskolába, és tanultam dolgokat.
5: Ilyen kérdések vannak bennünk, hogy ugye milyen lesz az iskola után, az általános iskola után, a gimnázium, a szakközépiskola. Mindegy nagy kérdés, hogy mi vár ránk a megkezdett út végén, és találgatjuk, hogy mi jön majd, milyen lesz az élet ezután. Így voltak ezzel az apostolok is, hisz amikor megkapták a missziós küldetést Jézustól, akkor megszülettek az első közösségek, és a keresztények is izgalmas kalandra vállalkoztak. Mi volt számukra, ami nagyon furcsa volt, más volt, milyen izgalmak vártak rájuk?
6: Még nem tudták, hogy milyen lesz az életük az egyház tagjaként. Sok öröm érte őket, igaz barátokra, jó testvérekre találtak. Olyan csapatnak lettek tagjai, amelyben az emberek törődtek egymással, segítették egymást.
5: Igen ám, de először csak itt-ott, utána pedig váratlanul rátörtek a keresztényekre a régi vallásnak a hívei. Milyen támadásokat ismerünk?
7: Egy ilyen támadás során vesztette életét István diakónust, majd az idősebb Jakab apostol. Ő volt a jeruzsálemi közösség vezetője. A római birodalom néhány évig látszólag nem foglalkozott az új közösséggel. Ez azonban hamarosan megváltozott. Krisztus után 64-ben, július 18-án tűzütött ki Rómában, a világ legnépesebb városában. 6 napon át pusztítottak a lángok. Sok ember meghalt, sokan elvesztették mindenüket a tűzvészben. Az a hír járta, hogy Néró az őrült császár okozta. Tébolyában arra vágyott, hogy lássa, hogyan ég porig egy hatalmas város. Közben énekelt, hőskölteményt akart írni a csapásról. Azt képzelte, hogy nagy költő és a verség kedvéért semmilyen áldozat nem volt túl nagy számára. Amikor a nép ellene fordult, bűnbakot keresett. A keresztényekre fogta a katasztrófát, és a pánikba esett nép elhitte. Vérengzés vette kezdetét, Péter és Pál apostol is ekkor szenvedett vértanú halált.
5: Említetted István diakónust és Jakab apostolt, akik az első keresztény vértanúk közül meg tudunk említeni. István diakónust sok ezren követték a történelem folyamán, és nem tudom, hogy ismeritek-e a történetét, hogy őt addig kövezték, amíg ki nem lehelte a lelkét, és pusztán azért, mert nem volt hajlandó megtagadni azt, hogy Krisztus valóban az Isten egyszülött fia, és hogy utána Krisztushoz hasonló módon megbocsátott az ő kínzóinak, és a halála előtt imádkozott is értük, és mikor térdre esett, akkor így kiáltott fel hangosan: Uram, ne rót fel nekik bűnül, és ezekkel a szavakkal szenderült el. És ez az apostolok cselekedeteiben olvasható. Lukács evangélista leírja számunkra, hogy erőt meríthessünk István diakónusnak a hitéből is, és Fülöp apostolnak a vértanú halálából is. Hiszen az evangélium, ahogy mondtad Bálint, nagyon gyorsan terjedt, mert ahová a keresztények eljutottak, ott mindenütt beszéltek Jézusról. Nem tudták a hitük kincsét magukba tartani, mert úgy érezték, hogy ezt a kincset másokkal is meg kell osztani, és ha valaki csak egy kicsit is felfogja, hogy milyen óriási ajándék a Krisztusban vetett hite és a vele való kapcsolata, akkor az természetes lesz a számára, hogy ezt az ajándékot tovább akarja adni mindenkinek, akit szeret. És ebbe a történetbe az is beleillik, hogy a Néróféle keresztény üldözéskör, ugye a két főapostol, Péter apostol és Pál apostol is a hitükért az életüket adják. Péter apostolnak a haláláról részletesen tudjuk, hogy mi történt vele. Elmondod-e ezt nekünk, Bálint, hogy mi történt Péter apostollal? Hogyan halt meg, hol halt meg, és hol találjuk ma az ő maradványait?
7: A Vatikánus dombon fejjel lefelé keresztre feszítették, és most a Szent Péter bazilika áll a helyén.
5: Pál apostolról mit tudunk?
6: Lefejezték.
5: Így van. És vajon abban is példát mutatnak ezek az apostolok, meg az ő vértanú haláluk a mi számunkra, hogy vajon mi merjük-e továbbadni a hitünket másoknak, merjük-e felvállalni Krisztust az emberek előtt, és tudjátok, hogy ennek a felvállalásnak az az egyik ilyen tanúsága, amikor a körmenetben mi

és hogy minket is ismerjenek fel a viselkedésünkről, a jellemünkről, hogy ezek az emberek valóban példaértékű keresztény emberek legyenek, akik Krisztushoz tartozunk mindannyian, ugyanúgy, ahogy az ős keresztényeket is arról ismerték meg, hogy milyen szeretettel vannak egymás iránt. Hát adja Isten, hogy nekünk is sikerüljön ezt megvalósítani.

0: Nézzük meg, hogy mi történt Néró uralmát követően, Bálint.
1: Az uralmát követő évek átmeneti békét hoztak, ám a későbbi császárok újabb és újabb keresztény üldözést indítottak. Domitianus császár idején már a Rómától távolabb eső területeket is elérte. Lesújtott Kis-Ázsiára, Efezus városára is. Itt élt János, Jézus szeretett tanítványa és barátja. Az idős apostolt elhurcolták, és kéméletlen rabszolgamunkára kényszerítették Patmos szigetén, ahol bányákban kellett dolgoznia.
0: Amikor egy nehéz helyzetben jó hírt és reményteljes üzenetet kapunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy fény gyulladt az éjszakában. Így élte meg ezt az idős János apostol is, ami vele történik, arról ő maga számol be a Jelenések könyvébe. Mi történt Patmos szigetén János evangélistával, Matyi?
2: Én János, az üldöztetésben társatok, a Patmos nevű szigeten voltam az Isten szava miatt és Jézus tanúság tétele miatt. Az Úr napján, a feltámadás napján vasárnap elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona,

0: megszólalt egy hang, amit látsz, írd le egy könyvbe.
1: János apostol a jelenések könyvében le is írja a látomásait, amelyben Patmosz szigetén volt része, sok mindent látott, jelképes alakokat, szimbolikus történéseket, és lejegyezte, és később el is küldte a közelben élő keresztény közösségekhez. Mindegyikükhöz volt egy-egy személyes szava. Buzdító, bátorító vagy figyelmeztető üzenetei segítséget nyújtottak a keresztényeknek, hogy kiállják a próbatételeket. De ezeket a jelképeket nagyon nehéz volt értelmezni, és ma sem vagyunk mindig biztosak abban, hogy melyik jelkép mit jelent. Sok kódfejtő próbálkozott már az értelmezéssel, és ami bizonyos, hogy továbbra is Jézus szavai, tanítása képezik hitünknek az alapját. Nem trükkös megfejtésekre van szükségünk, hanem arra, hogy hűségesen kövessük a Mestert. Mi vár ránk? Bálint.
2: Az üldözések idején sok félelemmel kellett szembenézniük a keresztényeknek. Nem tudták, hogy mi vár rájuk. Letartóztatás, vagyonelkobzás, kínzás, kényszermunka, vagy esetleg halál? És ha így van, akkor mi következik utána? Milyen az élet, amely a halál után kezdődik? Meddig tartanak majd az üldözések? Milyen sors vár a világra, amelyben élünk? Komoly kérdések, talán benned is felmerültek már ehhez hasonló gondolatok. Téged mi érdekel igazán? Ha megismerhetnéd a jövőt, mire lennél kíváncsi?
1: A jelenések könyve megannyi jelkép segítségével leírja, hogy a történelmet harcok és nehézségek kísérik. Minden korban nagy kihívásokkal kell szembenézniük az embereknek. A keresztényeket sem szeretik mindig egyformán. Voltak üldözések, ma is vannak a világban, például Kínában, Észak-Koreában, a Közel-Keleten és Afrikában is lesznek majd. A harc Jézus és a gonosz erők között zajlik. Kié lesz a világ, ki győz végül? János választ ad a kérdésekre, hiszen a látomásában felvillan, hogy mit hoz a jövő. Mesélj erről nekünk.
0: Sok nehézség, sok látszólagos vereség vár a történelemben a keresztényekre. Végül azonban Jézus győz majd, és ez lesz a világ utolsó napja, ekkor azok, akik kitartottak Jézus mellett, felkiáltanak.
1: Én hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja, megkezdte uralmát Urunk Istenünk a mindenható. Örüljünk, újongjuk és dicsőítsük, mert eljött a bárány menyegzőjének napja, mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult, írd boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzői lakomájára. Ez az az ígéret, ez az a látomás, amit János apostol leír nekünk a jelenések könyvébe, hogy Isten fog majd megdicsőülni mindenben, és mi, akik hozzá tartozunk, mi is részesei leszünk ennek a Krisztusnak a második eljövetelének. Mit jelent ebben az üzenetben a bárány?
2: Jézust jelképezi. Így nevezte őt keresztelő János is. A bárány megnevezése arra utal, hogy Jézus a kereszten felálloszta önmagát, ezzel mentett ki minket a gonoszság a bűn hatalmából.
1: Ki a vőlegény?
0: Ő a vőlegény, az egyház, a mennyasszony. Az a közösség, amelyet annyira szeretett a Mester, hogy a kereszten életét adta érte. A mennyegző, a nagy győzelem napja, Isten végleg leküzdi a rosszat. És a tanítványok közössége belép a boldog örök életbe, az üdvösségbe.
1: Így lesz ez a mi ígéretünk, hogy Isten lesz minden a mindenben, és ami rossz a világban, az múlik el, és ami meg tökéletes és jó, abban meg fog nyilvánulni az Istennek a dicsősége. Egy történetet szeretnék nektek elmondani. Amikor harmadikos voltam az általános iskolába, hazafelé mentünk, egy templomba kellett bemenni, oda jártak gyakran minisztrálni a fiúk. Nagyon vonzott engem a nyitott templom. Milyen jó volna bemenni. Eleinte azonban nem mentem be, mert mindig az osztálytársaimmal együtt mentünk haza, és féltem, hogy mit szólnak, talán kinevetnek. Aztán egyszer elhatároztam, hogy nem törődöm vele, mondhatnak akármit, én bemegyek. Szóltam a két osztálytársamnak, akikkel mindig együtt mentünk haza, hogy bemegyek a templomba. Legnagyobb meglepetésemre azt mondták, hogy ők is bejönnek. Ők addig nem jártak templomba, bementünk. Álltunk ott néhány percet a templom nagy titokzatos csendjében, aztán kijöttünk. Sokat a dolgokról nem is beszéltünk. Ettől kezdve néhányszor bementünk együtt a templomba, én elkezdtem kérdezgetni is őket, hogy szoktak-e templomba jönni. Egyik vasárnap aztán, amikor minisztráltam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott áll a templom végében. Aztán néhány hét múlva a másik is eljött. Mindketten megtalálták a hitet, az egyikük 5 gyermekes családapa gyönyörű keresztény életet él. Elég volt hozzá egy kisgyermek apró tanúságtétele. Hát én csak biztatni tudlak benneteket, hogy a Szentlélek Isten tüze hassa át a ti szíveteket is, úgy, ahogy az első keresztények szívét is áthatotta, és legyen erőtök és bátorságotok Krisztust hirdetni a világban. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké. Amen.

Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette.

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, éjfélkor mai adásunk végéhez érünk, éjjel óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az ózdi származású Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatója, a bennünk lakó Istenről beszél. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, az óra végén Lélekszava című műsorunk szól. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról című műsorunk, melyből először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvvel fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az Egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállításáról látogatunk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivi, ilyen Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszel Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy Isten dicsőségét hirdessétek, olvasom Péter apostol első levelében. Nem az a keresztény, aki lelkét a többi ember nélkül menti meg és üdvözíti, hanem az, aki éppen azzal menti meg, hogy egész lelkesedésével segít az egész világot megmenteni, üdvözíteni. Jöjjön el az a kor, midőn az emberek ráébredve arra, hogy milyen szoros kapcsolat fűzi össze a világ minden mozgását a megtestesülés egyetlen folyamatában, minden feladatukhoz annak a tiszta tudatnak fényében fognak, hogy legelemibb munkájukat is a világmindenség isteni központja veszi és használja fel. Csak akkor éri el az ég fiainak tevékenysége, s ugyanakkor a világ fiaié is, az óhajtott emberség teljességét. Istenünk, engedd jóságosan, hogy mindazok, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ünnepélyesen megáldott a Ternyák Csaba érsek a Krakkerháza Tegerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott Debrecen Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleménye tanulmánya jelent meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Kedves hallgatóink, mai adásunkban az ózdi származású Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a győri Kármelita templom igazgatója beszél a bennünk lakó Istenről.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Óriási öröm számomra, hogy itt lehetek, és hogy egy pár szót szólhatok hozzátok. Amikor a Facebookon megjelent, hogy én is jövök, akkor egy fotó is fölkerült oda rólam, és az első kommentelő az fűzte a fényképemhez, hogy én úgy nézek ki fizimiskailag, mint a görög miniszterelnök, az Alexis Tsipras. Hát akkor most hoztam a megszorításokat, ha lehet így mondani. Nem ezt akarom hozni. Pontosan arról szól ez az előadás, hogy szabaduljunk föl egy csomó minden alól, ami legátol bennünket abban, hogy végigjárjuk azt a bizonyos utat, amire ennek a találkozónak a mottója invitál bennünket, hiszen így szól, hogy járd végig. Sokszor mondunk ilyet, hogy valamit járjunk végig, sokszor mondunk ilyet, hogy valamilyennek lennünk kellene, sok-sok célt megfogalmazunk, ideálokat megfogalmazunk, és ez nagyon jó, mert a célnak a látása, az ideálnak a szemlélése az erőt ad ahhoz az úthoz, amelyet végig kell járnunk ahhoz, hogy elérjük a célt. Mégis van nekem egy olyan kis sanda érzésem, hogy néha kevés hangzik el arról, hogy hogyan járjam én végig az utamat. Hogyan tudjam tenni azt, amit tennem kell. Nagyon sokszor kristálytisztán bennünk van, hogy mit kell tennünk. Hova kell eljutnunk? Mi a cél? Mi az ideál? Menjünk végig az úton. Ez egy ilyen szép felszólítás és meghívás. De nagyon sokszor hiányzik a hogyan. Hogyan leszek képes végigjárni egy utat? Tudom nekem, mit kéne csinálni. Tudom, hogy mi a célom. Tudom, hogy mit kéne betartani, mit kéne elkerülni, és mégsem sikerül nagyon sokszor. Mégis gyenge vagyok hozzá. Miért? Mert kevésbé tudom azt, hogy hogyan fogok én eljutni oda, ahova el kellene jutnom. Ebben szeretnék nektek a mai délutánon egy picit segíteni, és majd a Szentmisének a homíliájában is ebben szeretnék kitérni, erre a bizonyos hogyanra, hogyan járjam végig ezt az utat. Szeretnék segítségül hívni itt olyan személyeket, akik nekem személyesen rengeteget segítettek abban, hogy az életemnek az útján tudjak járni, és az én életem számára ezek a személyek adják meg igenis ezt a bizonyos hogyant. Ezeket a személyeket úgy hívjuk, hogy a misztikusok. Kármelitaként, ugye nem csak szakmai ártalomból beszélek sokszor a misztikusokról, hanem talán azért is, mert nekem személyesen rengeteget segítenek ők. Mindjárt álljunk meg egy szóra, kik a misztikusok. Nem jelenéses emberkék, nem látnokok, bocsánat, az egy másik kategória, az minket most nem érdekel. Nem látnokokról van szó, nem olyanokról, akik láttak valakit vagy valamit, nem jelenéses emberkékről van szó, hanem olyan általában szent életű, szenté avatott személyekről, akik az élő Jézussal éltek egy élő kapcsolatot. Itt semmi köze ennek a dolognak ahhoz, hogy látomás, meg hallomás, meg repkedés, meg mit tudom én, ilyen fenoménok. Ezek nem tartoznak a misztika lényegéhez. Sőt, egyes tanáraink azt mondják erre, hogy ez a látomásos világ, ez nem más, mint paramisztika. Megvan az a szó, hogy paranormális például, amikor a normálison kívül van valami. Erre is azt mondhatjuk, hogy paramisztika, a látomások világa bennünket nem zavar, nem érdekel. Sokkal mélyebbről, mélyebb dologról van szó, amikor misztikáról beszélünk. Miről van szó a misztikában? Egy élő, valódi, megfogható, tapasztalható kapcsolat az élő Istennel. Igazából ebben semmi újdonság nincs, ez csupán a hitünk lényege. Ilyen misztikusok például egy avilai Szent Teréz, az én rendemnek az alapító anyja, akinek a születésének az 500. évfordulóját ünnepeljük idén. Jó néz ki, Szent Anyánk 500 éves, de jól tartja magát még mindig. Keresztes Szent János a másik, aki a rendünk társ alapítója. Ők két olyan szent, olyan misztikusok, akik nagyon rányomták a bélyegüket az egyház történetére és a lelkiségnek a történetére. De ők mit tanítanak nekünk? Nem azt, hogy hogyan kell látomásokat látni, hogyan kell lebegni, milyen anyagokat kell beadni magunknak ahhoz, hogy lebegjünk egy picit. Nem, ők ezekben nekünk nem segítenek, hanem miben? Abban segítenek, hogy tanuljunk meg, és ezt szeretném a mai délutánon nektek átadni, tanuljunk meg egy úgynevezett hétköznapi misztikát. Hétköznapi misztika. Mit jelent a hétköznapi misztika? Annyit jelent, hogy a szürke hétköznapok mókuskerekében, a hétköznapok rutinjában, stresszében akár, az egyre ismétlődő hétköznapokban és a mindig ugyanabban fölfedezzem azt, hogy ebben az egészben én nem vagyok egyedül, hanem Isten bennem él, és Isten szeret engem. Hétköznapi misztikusnak lenni annyit jelent, egyre inkább tudatosítom magamban, hogy ő bennem él, és ő szeret engem. Na most erre azt mondtattátok, hogy atya, most ezzel tetszett ide jönni Győrbő, hogy ő bennem él, meg ő szeret engem. Hát nem ezt papoljuk már állandóan, meg mindig ezt mondjuk, hogy Isten bennünk, meg Isten szeret. Azt hittük, valami újat tetszik mondani. Nem új dolgot hozok, mert az evangélium az ott van, az mindig örök. De van nekem egy olyan kis érzésem, szerény, apró, nyomott tapasztalatom alapján már, hogy hiába halljuk ezt, hogy Isten bennem és Isten szeret, hiába mondjuk azt, hogy ugyan már ezek ilyen banális dolgok, mégis a keresztények ezt a két dolgot tudatosítják a legkevésbé. Mert ha a hétköznapok sodrásában tudnánk azt, hogy ő bennem él, és ő szeret engem, más lenne az életünk. Egész más lenne az életünk. Tehát nagyon sok keresztény hiába tudja ezt, egyszerűen nem alkalmazza, nem hiszi el. Csak általánosságban beszélünk, meg énekelünk erről sokszor, mint egy ilyen nagy vallásos frázisok, hogy ő bennem él. De várjál már, csak tök racionalitással. Ha ez igaz, ha igaz az a dolog, hogy Isten benned él, akkor ez milyen következményekkel jár az életedre? Akkor már nem lesz minden ugyanolyan, mint addig. Ha elhiszed, hogy Isten szeret téged, de úgy igazán, akkor az élet már nem lesz ugyanolyan, mint azelőtt. Nagyon fontos, hogy ezeket a szavakat ne csak mint ilyen vallásos puffogtatásokat mondjuk, hanem elkezdjünk egy kicsit logikusan belegondolni abba, hogy mit jelent az, hogy ő bennem él és szeret engem. Kezdjük akkor az első és legfontosabb igazsággal, amit szeretnék nektek most átadni, a másikat majd a Szentmisében. Isten bennem lakik, ő bennem él. Egészen más, hogy élem a hétköznapjaimat, egészen más, hogy teszem a dolgomat, és egészen másképp állok a nehézségeimhez, ha tudom, hogy él bennem valaki, hogy van egy állandó társam. Na de, első kérdésem, tudunk erről, hogy Isten bennünk él, itt belül lakik? És ha tudunk erről, mert testvéreim, az se biztos, hogy tudunk róla. Majd mindjárt elmondom, miért. De hogyha tudunk róla, legalább információ szinten, komolyan vesszük ezt, hogy alkalmazzuk a hétköznapjainkra, belegondolunk a hétköznapok szürkeségében, hogy várjál már, valaki lakik bennem, mert elvileg ez a hitünknek az egyik legalapvetőbb igazsága. Nem biztos, hogy tudunk erről. De van olyan, hogy nem tudunk erről, mert van egy olyan tapasztalatom, mintha sokkal többet beszélnénk Krisztus jelenlétének a többi formájáról, erről a jelenlétről pedig, mintha keveset beszélnénk. Hittankönyv kérdése, hol lakik az Isten? Az egyetlen helyes válasz, amit a hitoktató elfogott, hogy a templomban, a tabernákulumban, az oltári szentségben. És ez természetesen igaz. Jézus Mária, hogy a tűzbe tenném a kezem az oltári szentség dogmájáért, igazságáért. Persze, hogy hiszek benne. Csak az a gyakorlati nehézség néha, hogyha leszűkítjük a Jézussal való találkozás és együttlét lehetőségét az oltári szentségre és a misére, akkor az egy nagyon nyomorult keresztény élet lesz. Miért? Mert hogyha Jézus téged életkapcsolatra hív magával, akkor nekem olyan életkapcsolat nem kéne, amikor azzal a valakivel, aki a világon a legjobban szeret engem, vele csak meghatározott időben és helyen találkozhatom. Ha én nem tudom állandó jelleggel összekötni az életemet azzal, aki szeret, ha el kell mennem egy helyre egy bizonyos időben, hogy ő vele legyek, az egy nyomorúság. Az milyen szeretett kapcsolat? És akkor persze, akkor leszűkül a Jézussal való kapcsolatunk arra a heti egy vagy két órára, amikor éppen az oltári szentség közelében tudunk tartózkodni. Persze, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben, de nem emelhetjük ki ezt annak rovására, hogy közben elfelejtünk beszélni az ő bennünk való jelenlétéről. A kármelita misztikusok, az idézett misztikusok számára ez egy borzasztó kedves téma, sőt igazából a kiinduló pont az egész lelki élethez. Egy avilai Szent Teréz, amikor megírja az ő legfőbb művét, a Belső várkastélyt, akkor a Belső várkastély már a címében is benne van, hogy mint szimbólum ezt az igazságot tartalmazza, hogy az ember lelke az egy hely, egy belső szoba, ahol avilai Teréz szerint Isten, most figyelj, állandó jelleggel lakik. Nem szakaszosan, nem csak néha-néha, nem akkor, amikor jó gyerek vagyok, és a rossz gyerek vagyok, akkor ő kiköltözik belőlem. Nincs olyan, hogy Isten valamikor bennem van, valamikor nincs. Főleg ugye az erkölcseinktől szoktuk ezt függővé tenni. Ha bűnös vagyok, akkor nincs bennem az Isten. Ez nem igaz, mert Isten, most mondok egy vadat, de ez a hitünk igazsága, teremtettségünknél fogva bennünk él. Értitek? Nem azért él benned az Isten, mert jó gyerek vagy, mert erkölcsös vagy, mert hívő vagy. Nem azért él benned az Isten, mert meg vagy keresztelve, hanem mert az ő teremtménye vagy. Másképp nem is tudnál létezni. Isten bennünk él, teremtettségünknél fogva. Hogy ő megteremtett bennünket, ebből a tényből fakad az, hogy ő bennünk él, és hogyan él bennünk? 100%-osan él bennünk az Isten. Isten jelenléte nem tud növekedni, és nem tud csökkenni. Isten nem olyan, mint a térerő, hogy van, vagy nincs. És akkor azt mondjuk, hogy hát a templomban az Isten térereje az biztos 100%-os, de hát ahogy megyek ki a templomból az utcára, már csak 50, vagy 50, 40, otthon olyan profán, moskos dolgok között már csak 10, vagy 0, vissza kell mennem a térerő forrásához, ahhoz, hogy újra vele kapcsolatba legyek. Isten térereje, az ő jelenléte nem tud csökkenni és növekedni. A 100% mindenhol. Nincs kisebb vagy nagyobb jelenlét. Nem tud jobban vagy kevésbé jelen lenni bennünk, csak más formában. Az oltári szentségi jelenlét az egyfajta formája az ő jelenlétének, de nem az egyetlen formája. És a bennem való jelenléte, most kapaszkodj, nem kisebb, mint az oltári szentségben. Isten nincs benned kevésbé, mint a tabernákulumban. Ugyanúgy ott van, csak más formában, de az ő jelenléte 100%-os. Látod? Igen, csak más fényt vet a hétköznapokra az a tudat, az a gondolat, hogy Jézussal a nap 24 órájában együtt lehetek. Ez azért más fényt vet az életemre, hogy ő bennem van a nap 24 órájában, és nincs is lehetősége belőlem kiszállni, és nem is akar ő belőlem kiköltözni. Nem kell mennem sehova, hogy találkozzak Jézussal. Bármikor és bárhol elég csupán mit csinálni? Belegondolni. Ebbe a jelenlétbe. Igazából tudjátok, amikor a nyakunkba veszünk ilyen érmeket, meg kereszteket, meg ilyesmiket, akkor azt nem státuszszimbólumként hordjuk. Meg nem azért, hogy jaj, megvéd bennünket a nem tudom én, a gonosz lélektől. A gonosz lélektől csak a szeretet véd meg bennünket, nem az érem meg a kereszt. A kereszt vagy az érem, amit hordok, az mit tud csinálni? Emlékeztet erre engem az ő jelenlétére. Olyan, mint egy jegygyűrű, amit mikor megérint valaki, akkor belegondol abba, hogy kivel is kötött ő házasságot. Ugyanígy ezek a kis tárgyak például nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy emlékeztessük magunkat Jézus bennünk való 100%-os jelenlétére. Mert hogy egy dolog biztos, Isten jelenlétét bennünk nem kell létrehozni. Nem kell megcsinálni, mert ott van. Készen. Semmi újdonság nincs, Isten benned van 100%-osan. Nem kell benti őt magadba meghívni, Uram, lakjál már nálam. Ő kérlel téged, hogy drága bogárkám, ismerd már föl, értsd már meg, hogy benned vagyok 100%-osan, és nem tudok belőled kiköltözni, és kijönni a te lelkedből. Bizony, Isten jelenléte biztos. Ha az életünkben biztos pontokat keresünk, testvéreim, ha azt a sziklát keressük, amire az életünket építjük, akkor az egyik ilyen Isten jelenléte bennem. Miért? Ez nem tud változni a bűneim és az erényeim arányában. Nem tud változni az élet körülményeim változandósága ellenére sem. Ha biztos pontokat akarsz az életedben, az egyik ilyen, az egyik szikla, ami ezen millió változandóság közepette is állandó marad, az az ő benned való teljes mértékű, 100%-os jelenléte. Isten nem tud belőled kiszállni. Avilai Teréz és a misztikusok sosem mondják azt, hogy lenne olyan helyzet ebben az életben, amikor Isten úgy döntene, hogy na, én belőled most kiköltözök, kiszállok, hát mert te olyan nyomorút vagy, olyan béna vagy, nem megy ez nekünk, ez a kapcsolatos díj, hagyjuk ezt az egészet, kiszállok, hagyjuk, meg vagyunk egymás nélkül. Nem, Isten nem tud meglenni nélküled. És soha nem fogja feladni azt, hogy te egyszer rájöjj, hogy igazából te se vagy meg ő nélküle.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Béri Renátó kármelita szerzetes előadását.

Mondok még egy sikamlósat, de ezt Szavilai Teréz mondja. A bűn sem képes belőlünk Istent kiszakítani. A bűn sem. A legelvetemültebb bűn sem képes megszüntetni bennünk Isten jelenlétét. Mire képes a bűn? Képes ám roncsolni, de mit? Az Isten és a közted lévő kapcsolatot, a kommunikációs csatornád azt tudja roncsolni, de az ő jelenlétét kiűzni belőled még a bűn sem képes. Semmi nem képes kiűzni belőled az ő jelenlétét. Jézus jelenléte benne teljesen megvan, kész van, nem kell őt meghívni, hogy benned éljen, akkor mit kell csinálni? És ez most már a te feladatod. Felfedezni. Egy már készen lévő dolgot felfedezni. Ahogy szoktam mondani, Kolumbusz Kristófnak sem kellett Amerikát oda csinálnia, mert ott volt Amerika maga teljességében és szépségében. Mit kellett vele csinálnia? Föl kellett neki fedeznie, be kellett járnia, magáévá kellett tennie. Isten jelenléte bennünk is sokszor egy ilyenfajta fölfedezetlen kontinens. Ott van a maga érintetlen szépségében. Csak a kérdés, hogy én ezt mennyire fedezem fel, mennyire teszem magamévá, vagy úgy élek, hogy Isten bennem van, de én mit sem törődöm ezzel. Lehet úgy élni, és majd ez lesz a nehézség. Le lehet élni úgy egy életet, keresztényként is, állandóan templomba járó emberként is, áldozó, gyónó emberként is, hogy közben soha nem gondolok bele abba, hogy Isten bennem van. Na most várjunk. Ez az Isten bennünk való jelenléte. Na most szerintetek ez távol van az evangéliumtól? Most én egy olyan dolgot mondok, ami egy ilyen hű, sose hallottunk róla. Az evangéliumban ez nincs is benne. Az evangélium csak erről szól. Nyissuk már ki azt az evangéliumot. Nem hosszú, tényleg. Szóval olyan jó megcsinálta nekünk ezt a jó Isten, hogy nem nagy, hosszú írományokat ad. Jó, az Ószövetség az lehet egy picit hosszabb, de ez a négy evangélium, hát igazán nem mondhatjátok, hogy borzasztó a hosszú. Nyissuk ki őket, és olvassuk el egy picit, hogy Jézus mit mond arról, hogy ő hol van, hogy ő vele hol lehet találkozni. Ez az egyik központi téma az evangéliumokban, főleg János evangéliumában van ennek egy gyönyörű íve, egy gyönyörű üzenete. János evangéliumában föltevődik ez a kérdés, hogy az a Jézus hol van most? Hol tudok vele találkozni most? Emlékeztek, menjünk vissza János evangéliumának az elejére egy kicsit, amikor keresztelő Szent János tanítványai követik Jézust. Emlékeztek? És Jézus megkérdezi őket, hogy mit kerestek. És a tanítványok fölteszik ezt a kérdést. Mester, hol laksz? Mester, hol laksz? Na most az az érdekes, az derül ki, hogy itt a tanítványok nem Jézus lakcímét kérdezik. És add ide a lakcímkártyára, legyézzem, hogy most te hol élsz. Nem azt kérdezik, hogy most, jaj, hagyd nézzük meg, hogy most neked milyen a lakásodnak a berendezése. Van-e ilyen használati tárgyad, vagy nincs? Egyrészt onnan tudjuk azt, hogy a keresztelő János tanítványaik a kérdése nem Jézus lakcímére vonatkozik, hogy az evangelista nem ad rá egy bötű válasz sem, hogy most Jézus hol lakott. Annyit mond, hogy hát aznap elmentünk hozzá, nála voltunk, délelőtt ennyi óra volt, és akkor ott voltunk nála. Na bum, ott vagyunk meglőve, hogy nem ír róla egy betűt sem, hogy most tényleg Jézus hol lakott és mint lakott. Bizony, mert ez nem ez a kérdés. Nem Jézus lakcíme iránt érdeklődnek a tanítványok. Ezt onnan is tudjuk, hogy az az ige, az a görög ige, ha már Cipraszhoz hasonlítottak, akkor egy görög igét akkor hagy hozzak, az a görög ige, amely ez a lakni, ami magyarul nekünk úgy jön, hogy lakni, azért ott az ott egy sokkal mélyebb ige. Magyarban ez nem nagyon jön át, legfeljebb mondhatjuk ilyen régiesen, hogy lakozni. Lakozni. Ez latin nyelvekben sokkal van erre egy másik szó, amit a görög is így fogalmaz, hogy megmaradni valahol stabilan. Tehát nem azt a fölszínes igét használják a tanítványok, hogy hol van a te lakásod, hanem hogy hol vagy te állandó jelleggel. Hol vagy te most? Hol lehet téged mindig állandó jelleggel megtalálni? Mi következik nekünk ebből? Az, hogy ez a kérdés, hogy mester, hol vagy, ez igazából nem elsősorban keresztelő János tanítványainak a kérdése, hanem kinek a kérdése?
A pünköst után élő keresztény ember kérdése. A második generáció keresztényeinek a kérdése, és a második generáción túl az összes generáció, azaz ebben

szemünkkel. És nem látjuk Jézust most sem, csak hallottunk róla. Hiába megyünk el a templomba, hiába megyünk el a lelki gyakorlatra, a kegyhelyre, a Vatikánba, Jeruzsálembe, Názáretbe, nincs ott. Nincs. Elmehetsz, szétnézhetsz, bokor mögött, de nincs ott. Hát akkor mit csináljunk? Jön a kérdés. Mester, nem látlak téged. Pedig én veled akarok lenni. Hol vagy te most? Állandó jelleggel. Én veled kapcsolatban akarok élni. Hát nekem azt tanították az egyházban, hogy te engem szeretsz. Annyira szeretsz, hogy meghaltál, értem. Hát én egy ilyen valakivel, aki engem annyira szeret, hogy meghalt, értem, én ezzel össze akarom kötni az életemet. Én találkozni akarok veled, én állandó jelleggel veled akarok lenni, mert a szeretet logikája ezt követeli meg, hogy akit szeretek, azzal állandóan együtt akarok lenni. Hol vagy most, Jézus? Nem elég nekem az, hogy a mennyben vagy. Hát a menny az hol van? Hát veled messze. Nem elég nekem az, hogy a templomban vagy. Mert ott se térdelhetek a templom kövén napi 24 órában. Hol vagy most, ahol veled az életemet összeköthetem? Bizony, Jézus nem válaszol erre a kérdésre, ott János evangéliumának az elején. Arra a kérdésre, hogy Mester, hol laksz, hol vagy most, erre ott az elején nem ad választ. János evangéliumában később viszont ad. A közepe, a vége felé, az utolsó vacsorán elhangzott hosszú-hosszú tanításban Jézus megmondja, hogy hol vagyok én, hol lehet velem állandó jelleggel bármikor találkozni. És így szól, én benned, te én bennem. Emlékszünk? Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ez az ő helye, ez az ő lakása. Itt találom meg őt állandó, permanens jelleggel. Én ő benne, és ő én bennem. Ez a válasz arra, hogy hol találkozhatunk vele. Ez Jézus helye, lakása, itt találkozhatunk vele, és bármikor együtt élhetek ő vele innentől kezdve, csak tudatosítanom kell, csak el kell hinnem azt az igazságot, hogy ő én bennem van, és én ő benne. Milyen sokszor beszél erről Jézus, főleg ott János evangéliumában. De hát menjünk tovább. Hát Szent Pál, amikor állandóan lépne nyomon, azt mondja, hogy ti Krisztusban élő testvérek vagytok. Így szólítja meg a levelében a keresztényeket, hogy ti Krisztusban lévő testvérek. Testvérem, ez nem valami illemtani protokollszöveg, hogy Krisztusban kedves testvérek, KKT, ez nem protokollszöveg, hogy most ezt így kell mondani. Szent Pálnál ez nem valamilyen ilyen protokoll vagy illemtan, hanem ebben a szóban, hogy Krisztusban, ebben Szent Pálnál benne van az egész misztika, hogy a keresztény ember legfontosabb tulajdonsága és jellemzője az, hogy ő Krisztusban él. És ezzel írja le ezt az életkapcsolatot. Ezt az állandó jellegű együttélést, hogy az Istennel való kapcsolat nem korlátozódik le térre és időre, bizonyos terekre és bizonyos időkre, jól is néznénk ki. Én azt mondanám, hogy ilyen kereszténység nekem nem kellene, ha Jézussal csak bizonyos helyen, bizonyos órában lehet találkozni. Akkor azt mondanám, hogy Isten jól elbánt velem, mert hát hogyha ő engem szeretett kapcsolatra hív, és nem lehetek vele mindig, akkor az nyomor, akkor az nyomorúság. Akkor az egyáltalán nem válasz az én legmélyebb vágyamnak, hogy azzal, akit szeretek, mindig állandó jelleggel együtt akarok lenni, nem csak bizonyos időkben és bizonyos helyeken. Krisztusban élünk, és amikor Szent Pál azt mondja, hogy ti vagytok a Szent Lélek temploma, és a templom, tudjátok, az egyetlen épület, az a jeruzsálemi templom, ami már nincs, ami már nem áll. Isten jelenlétének a helye a zsidóság számára. És azt mondja, hogy nem az a kőépület, a templom, hanem ti vagytok, a ti testetek a Szentlélek temploma. De sajnos ezt néha úgy kommentáljuk ezt a mondatot, hogy hát mivel a Szentlélek temploma a tested, ezért tessék rá vigyázni. És akkor ez így a megokolás arra, hogy az erkölcsökben hát szépen kell minden, mert te vagy a Szentlélek templom, és akkor most már tessék rá vigyázni. Természetesen ez igaz. Csak megint nem mondjuk meg a hogyant. Úgy fogok tudni vigyázni a testemre, mint a Szentlélek templomára, ha közben tudom, hogy ő bennem lakik. Ezt jelenti azt, hogy a Szentlélek temploma vagyok. Hogy ő bennem él állandó jelleggel, és nem vagyok egyedül.
Nem vagyok magányos, nem vagyok, bár magányosnak érezhetem,

0: magam, de egyedül sosem vagyok. Van egy társam, az a nagybetűs tével, az a társ. A Szentlélek temploma vagyok, és így tudok vigyázni a testemre, a közben tisztában vagyok az ő jelenlétével. A szentek nagyon meg tudtak döbbenni ezen az igazságon. A szentekben ez a csodálatos, hogy ezt mikor ők eljutott hozzájuk ezt, hogy Jézus bennem, akkor ők ezen iszonyúan meg tudtak döbbenni. Idézek például egy Szent Ágostont, nagyon híres, aki a vallomásaiban fölsóhajt annyira megrendítően, hogy Uram, mennyit kerestelek én téged kívül? Másban, máshol, kívül kerestelek, de te végig belül voltál. Te mindig itt voltál bennem, de mennyit kerestelek máshol, amikor végig itt voltál bennem? Keresztes Szent János, ugye a másik nagy kármelita szent, így sóhajt fel, hogy te kedves, szerelmes lélek. János, hogyha nagyon szeret az Istennel való kapcsolatról ebben a jegyesi szimbólumrendszerben beszélni. Te kedves, szerelmes lélek, akarod tudni, hol van a te kedvesed? Akarod tudni most, hol van az, aki téged annyira szeret, mint senki ezen a világon? Hát akkor megmondom neked, nem kell elmenned sehová, hanem be kell húzódnod önmagadba. Be kell zárkóznod a belülre. És Jézus maga is mondja ezt, hogy húzódj be a belső szobába, ahol atyád a rejtekben jelen van és lát téged. Így van, ez az ő jelenléte bennünk. Ő bennem van és szeret engem. Ez a hétköznapi misztika. És látjátok, itt most nem arról van szó, hogy akkor hagyjuk el a templomba járást, dobjuk ki az oltári szentséget, mert minek? Mert Isten bennünk él. Nem, itt értjük meg, hogy mi szükség van rá. Itt értjük meg, hogy a mise az nem csak valami nagy vallásos történés. Hogy az oltári szentség az nem csak valami elvont igazság, hanem pontosan arról szól Jézus oltári szentségi jelenléte és a szent mise, hogy táplálja bennem ezt az állandó jelenlétet. Ezért van. Nem azért, hogy helyettesítse, hanem hogy táplálja bennem állandóan az eszembe hozza, emlékeztessen arra, hogy ő 100%-osan bennem él. Így értjük meg, hogy Jézus miért adta magát testében és vérében nekünk. Hogy erősítse bennünk, táplálja bennünk ezt az állandó jellegű kapcsolatot. És ez az alap, testvéreim, hogy Isten bennem van, ez az alap, erre építjük fel a lelki életet, az erkölcsi életet. Erre az alapigasságra építjük föl az életünket, és akkor itt van a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan leszek képes végig járni az utamat? Hogyan leszek képes a cél felé elhatározottan menni? Mindenek előtt úgy, hogy szembenézek végre azzal az igazsággal, hogy ő bennem él, és ő szeret engem. Ezt majd a misében szeretném egy kicsit még jobban megvilágítani. Testvéreim, az Úrban, ha ez nincs meg bennünk, ha Isten jelenlétének legalább egy picit a tudata nincsen meg bennünk, akkor a keresztény élet enélkül nem más, úgy hívom én, mint egy reménytelen próbálkozás sorozat. Próbálkozom, próbálkozom, és nem megy, nem megy, nem megy. Legjobb esetben mit mondanak nekünk az, hogy próbáld erősebben? Próbáld meg még egyszer, hát ha. Várjunk, várjunk, mert az alapokkal van baj. Testvérem, tudtál róla, hogy Jézus állandó jelleggel benned él? Tudtál róla? És ehhez nem kell semmit tenned, ez itt és most igaz rád, bárki vagy, bármi vagy, bárhonnan jössz, akár hiszel ebben, akár nem, ez most igaz rád. Enélkül, ha ezt nem tudod, akkor a keresztény élet persze, hogy nem lesz neked boldogság. Nem fog sikerülni az, amit a kereszténységben ott van, hogy vannak ezek a tanítások, hogy igen, erkölcs, stb., és ez mind-mind nagyon fontos, de kevésbé, vagy egyáltalán nem leszek rá képes, ha ezt az igazságot nem tudom elmélyíteni. És persze, hát sokszor ez a hitoktatásunknak is a nehézsége. Hogy sok mindenről beszélünk a hitoktatásban, főleg célokat állítunk föl, hogy tessék erre menni, csak nem nagyon mondjuk meg, hogy hogyan leszünk erre képesek.
1: Béri Renátó kármelita szerzetes előadását hallják a Bennünk lakó Istenről.

nem tudom, hogy kinek, hogy volt benne a hitoktatásában az, amikor hittanos volt, vagy akár, hogy most, hogy hittanos vagy, hogy mennyire van benne, mennyire hallasz erről, hogy Jézus benned él 100%-osan. Így leszel képes végigjárni az utadat. Isten benned van. És így, hogy emeljem még ki azt, mindjárt érvényüket vesztik ezek a nagy sirálmok, hogy Isten elhagyott. Nem, gondolj bele, ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy Isten elhagyott téged. Olyan van, és ilyen még Jézusnak is volt, hogy úgy érzed, mintha nem lenne benned. Ilyen van. Ez egy teljesen emberi tapasztalat, hogy úgy érzem, mintha nem lenne bennem. Jézus fölkiáltotta a kereszten, Istenem, miért hagytál el engem? De az Atya nem hagyta el őt. Hogy föltételezhetjük az Atyáról, hogy elhagyja Jézust? Nem hagyta el őt. Jézus abban a sötétségben úgy érezte, mintha az Atya nem lenne vele. De vele volt. 100%-osan. Te is érezheted néha úgy, mintha, és ezt a mintha szócskát aláhúzom 2000-szer. Érezheted úgy, mintha nem lenne veled, de ott van. És éppen ezért az Isten jelenlétének a tudata nem érzelmi jellegű dolog elsősorban. Isten jelenlétét nem érezni kell elsősorban. Lehet érezni. És Isten sokszor megérezteti velünk ezt a jelenlétet, de nem kell arra gondolni, hogy ha nem érzem, akkor nincs itt. Itt van. Bennem van ugyanúgy attól, hogy nem érzem. Isten jelenlétét mindenek előtt tudni kell. A hited által megvilágosított értelmeddel tudod, hogy benned van, akkor is, ha nem érzed. Hálát adsz azért, mikor érzed, és nem esel kétségbe azért, mert nem érzed. És általában a hétköznapokban ezt nem tudjuk mindig ilyen lángoló intenzitással érezni Isten jelenlétét. De akkor is, ha mélyül benned ez a tudatosság, hogy ő benned van, akkor ám bátor, nem érzed ilyen nagy emóciókkal, mégis békésen benned szunnyad egy ilyen kifejezhetetlen béke, egy ilyen tudatosság, hogy ő itt van, ő bennem van, és ezt tudom, akármennyire is ezt nem érzem. Éppen ezért a lelki életünk útja a tudatosulásnak az útja. Mennyire tudatos benned az, hogy Isten benned van 100%-osan, mert hogy az ő jelenléte 100%-os, az biztos. Mi a kérdés? Hogy a te tudatosságod hány százalék? És vannak keresztények, akiben ez nulla. 0%-ban tudják ezt. És lehet, föl se teszik a kérdést. Lehet, templomba járnak, gyónnak, áldoznak, vallásosak, de nem tudatosították Jézus jelenlétét a hétköznapokban. De hogyha erre egyszer rádöbbenünk, és szerintem a rádöbbenés ott indul, hogy erről egyáltalán információt nyerünk, akkor ez indulhat el bennünk szépen, hogy aha, most már lehet 10% vagy 30%-ban áthatja a hétköznapjaimat is, a szürke, stresszes hétköznapjaimat is áthatja ez a tudat, Isten jelenlétének ez a tudata. Tehát nem arról van szó, hogy Isten jelenléte és szeretete valaha csökkenhet vagy növekedhet, hanem az én hozzáállásom változhat. A tudatosságom csökkenhet vagy növekedhet, hogy mennyiben tettem magamévá Isten jelenlétét. És látjátok, ez ám hatást gyakorol a hétköznapjainkra, az életemre. Hisz egészen más egyedül élni, és egészen más állandóan együtt élni valakivel. Az egyedül lét egyébként itt a magánynak az alapproblémájára vonatkozik, amely minden embernek az osztály része életformától függetlenül. Van társas magány is. A legdinamikusabb buli közepette is érezheted magad nagyon magányosnak és elhagyatottnak. Azt szoktuk mondani, az életben nem az a baj, hogy baj van, hanem hogy magányosak vagyunk a bajban. Hogy nincs kivel megosztanom azt, hogy baj van. A magány a végső alapproblémánk. És látjátok, erre ad választ a kereszténység, a misztika. Nem vagyok egyedül. Egy pillanatra sem vagyok egyedül. Van egy társam, aki bennem él, és aki úgy szeret, mint senki más ezen a világon. Vele minden fájdalmat és örömet megoszthatok, és így mindkettőt másképp élem meg. Magányosnak érezhetem magam. És ez életünk végéig elkísérhet bennünket, hogy lesznek magányos perceink, pillanataink, szakaszaink az életünkben, igen, de tudom ennek ellenére, hogy egyedül nem vagyok, és ezt egy hit igazságra alapítom, ezt a tudást, arra a hit igazságra, hogy Jézus bennem él 100%-osan, és nincs tőlem távol. Itt van, itt és most.
Ez kell ahhoz, hogy éljem a hétköznapi misztikát. Hogy tudatosítsam, hogy ő bennem van. A hétköznapi misztika mit csinál, testvéreim? Megédesíti a stresszes hétköznapokat. Megédesíti a napi mókuskereket. A szürke hétköznapok színessé válnak. Mert a munkahelyre, a suliba, vagy bárhova nem egyedül megyek most már, hanem valakivel a bensőmben. Valaki a társam. És ahova engem már senki nem tud elkísérni, az engem leginkább szerető ember sem, oda Jézus el tud kísérni. Vele megoszthatom azt a fájdalmamat is, amit az engem leginkább szerető emberrel sem tudok. Vele megoszthatom azt az örömömet is, amit az engem leginkább szerető emberrel sem tudok megosztani. Velem lesz a műtőasztalon, ahová mindenkit egyedül tolnak be, és nem kísérhet az. Aki úgy szeret engem itt a földön, az életét adná, értem, ő se foghatja a kezem ott. Jézus igen, ő ott lehet velem. A halál küszöbén is, amikor hiába vesznek körül, akik szeretnek, az a legnagyobb, legkozmikusabb magány pillanata, ő akkor is ott van. A legelhagyatottabb élet pillanatainkban is, amikor ott sírok, ahol senki sem lát, ő ott van, bennem van, és nincs olyan, hogy ő nem tudna ott lenni. Így hát erre a mai délutánra azt a kérdést tenném föl nektek is, hogyha elgondolkodtok ezen ilyen kis csendes gondolkodásban, elmélkedésben, vagy ha erről majd közösen beszélgettek, akkor csak ezt az kis egyszerű kérdést tenném föl nektek, hogy hogyan állok ahhoz, hogy Isten bennem lakik? Hogy viszonyulok ehhez az igazsághoz, hogy ő bennem lakik? És ez természetesen, nincsenek illúzióim, tudom, hogy ez sokaknak ez nem könnyű. Van, akit megdöbbent. Ez az igazság. És ez nehéz lehet elsőre. Hogy idézem itt egy lelkivezetettemet, egy idős hölgyet, aki már leélt évtizedeket ezen a földön, 75 év környékén van, és azt mondta egyszer nekem, miután ezeket a tanításokat hallatta, hogy atya, nekem le kellett élni 75 évet úgy, hogy soha nem hallottam erről. És mennyire más lett volna az életem, ha tudom, hogy van egy állandó társam. És nem hallottam erről. És amikor ez a hölgy nekem olyan megrendülve fölkiáltott, hogy miért kellett eltelnie 75 évnek az életemben azt, hogy ezt halljam? Miért nem hallottam erről a hitoktatásban? Miért nem hallottam erről prédikációkban? Mindig azt hallottam, hogy az Isten gondot visel ránk valahonnan, távolról. Jézus vár az oltári szentségben. Igen, ezt mindig hallottam. De hogy Isten bennem van, az nem. Azt hallottam, hogy Jézus velünk van. Emmanuel, velünk az Isten. Jó, velem van. De ez nem volt olyan konkrét, mint amikor azt hallottam, hogy ő bennem van. Ezt miért nem prédikálták az atyák? Miért hangzott el oly kevésszer a hitoktatásban, vagy szinte egyáltalán nem? Én személyesen nagyon megrendültem, amikor a hölgy ezt nekem elmondta, és megerősödtem abban, hogy erről többet kell beszélni. És ez a hölgy azt mondta még, hogy neki nagyon nehéz volt magáévá tenni ezt a témát, mert annyira megszokta azt, hogy hát Isten gondot visel ránk valahol, kegyes szemmel néz ránk valahonnan, meg jelen van az oltári szentségben, amivel heti csak egy-két órát találkozom, úgy megszokta ezt az egész milliót, hogy nehéz volt neki mit kezdeni el azzal, hogy hoppá, fölkelek reggel, és Jézus itt van. Bennem. Hogy mosakszom, és bennem van, velem. Főzöm a kávét, és ő itt van velem 100%-os jelenlétével. Ez néha nehéz. De ez persze egy másik részről nézve nagyon jó gyógyszerám a felszínen élő keresztényeknek, akik Jézuskát ugye hétköznapokban úgy szögre akasztják. Hát vasárnap ugye az elég, úgy találkozunk, de a hétköznapokban tisztes távol, ne is jöjjön közelebb, mert hát fölkavarna egy picit bennünket, de nekünk ez jó van így. Nekik nagyon jó az a prédikáció, hogy Jézus a templomban lakik. Ők ezt nagyon szeretik hallgatni, hogy Jézus a templomban Jézussal a templomban találkozom. Miért? Mert akkor a hétköznapokra le van tudva. Jaj, de jó, letudtam, Jézuska be van zárva oda, azt nem zavar végre engem a héten, azt csinálok, amit akarok, végre valahára.
Látjuk, ezt le lehet tudni, ezt a fajta vallásosságot. Jézus így nem kavarja fel a hétköznapi életemet, majd a templomban ájtatoskodom, majd ott úgy teszek, mint aki. De aztán, mikor a templom ajtó bezáródik, onnan minden folytatódik úgy, mintha ugye mi se történt volna, ugye ezt szokták mondani. Nagy ájtatosság a templomban, aztán hű de jó, letudtam, egy hétig nincs vele bajom. Tisztes távolság. Sok keresztény szeret tisztes távolságban élni Istentől. Miért? Mert akkor az nem kavar fel. Az én kis démonaimat, az én kis sötétségeimet, az nem hozza felszínre. Istenem, a távolból jó van, nehogy fölkavard az életemet, mert az kényelmetlen. A bennem élő Jézusról szóló tanítás viszont fölkavarja az állóvizet. Az aztán fölkavar, hogy én mindig Isten jelenlétében vagyok, hatok róla, ha nem. Ez azért már egy nagyon más perspektíva. De Jézus persze nem fenyegető szemmel van jelen, nem azért van bennem jelen, hogy állandóan árgus szemekkel figyelj, hogy milyen hibát követek el, hanem azért van jelen, hogy megédesítse a hétköznapjaimat. Azért van jelen, hogy elvegye a magányomat. Azért van jelen, hogy állandó társam legyen. Testvéreim, hát akkor ez ennyi lenne most, és akkor így kívánok nektek jó elmélkedést a bennetek élő Jézusról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Kedves hallgatóink, Béri László Renátó kármelita szerzetes a Győri Kármelita templom igazgatójának előadását hallották. A hangfelvétel 2015-ben az Egerszalóki ifjúsági találkozón készült. Műsorunkat Szarvas István atya szerkesztette.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Ellátott jogi vándorkiállítás nyílt Miskolcon. Sátor a Jóújhelyen is bemutatta El Camino könyvét Petrovics Zsuzsanna. Megnyílt a Fülöp Sándor festőművész emlékére rendezett képzőművészeti alkotótábor záró kiállítása Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Ma délelőtt megnyitották a Miskolci Egyetem üvegelőcsarnokában a Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep elnevezésű ellátott jogi vándorkiállítást. A Belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata által szervezett képzőművészeti tárlat a szociális intézményekben élők ünnepi pillanatait és érzelmeit mutatja be. A vándorkiállítás célja, hogy az ország különböző pontjain közelebb hozza a látogatókhoz a gondozottak belső világát. A kiállítás központi témája a testi és lelki egészséghez való ellátotti jog, amely a művészeti alkotásokon keresztül válik kézzel foghatóvá. Az ünnepélyes megnyitón dr. Novák Krisztina jogvédelmi biztos mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta a jogtudatosság és az emberi méltóság fontosságát.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon a 2026. évi országos ellátott vándorkiállítás második helyszínén. Köszöntöm a társintézményektől megjelent kollégákat, a szociális ellátórendszer valamennyi dolgozóját, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a jelenlévő ellátottakat, és rajtuk keresztül az ország valamennyi pontján élő ellátottársukat is. Nagy öröm számomra, hogy munkatársaimmal ismét ide látogathattunk a Miskolci Egyetemre. A szívünkhöz közel álló ellátotti programunkat bemutatjuk, és elhozhattuk ide önöknek. Az ünnep minden ember szívében másképp érkezik meg. A lelki elmélyülés mellett előhozza az együtt megélt pillanatokat, a csendes emlékeket, és békét adhat a léleknek, megnyugvást a szívnek, új értelmet a jelen pillanatnak. Az ünnep alkalom arra, hogy a szeretet körbeöleljen nem csak emlékeinkben, hanem valódi emberi közelségünkben. A kiállításunk címe Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep. Ez a gondolat különösen erősen és hitelesen van jelen minden ember életében. A szociális alap és szakszolgáltatásban részesülő ellátottak, köztük az idősek, pszichiátriai szenvedélybetegek, a fogyatékkal élők által készített, most bemutatásra kerülő művei érzékeny, őszinte, sokszor megrendítő, megható szemüvegen keresztül világítanak rá az ünnepek erejére, a megtapasztalt életutakra és a vágyott odafordulásra. A tárlat a tavalyi évben megvalósult pályázatunk több mint 650 pályaművéből a legkiválóbbakat fogja egy csoportba. Ezek az alkotások egyszerre személyesek és egyetemesek is. Egyéni történeteket hordoznak, miközben mindannyiunkhoz szólnak. Számunkra megható öröm látni, hogy évről évre egyre több szívből fakadó alkotás születik az ország különböző ellátotti közösségében. Legyen szó irodalmi alkotásról, kézműves munkáról, művészeti előadásról, vagy akár bármilyen technikai megvalósításról, melyet ellátottjaink szorgalommal és odaadással hoztak létre. Ma már elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év során összegyűlt közel 5000 pályázati anyagból akár egy szociális nemzeti galériát is létre tudnánk hozni. Sajnos a galéria még várat magára, addig mi országjáró tárlatként igyekszünk vinni ennek hírét és üzenetét újabb közösségekhez, újabb találkozásokhoz. Így válik ez az évtizedes hagyomány élővé és egyre gazdagabbá. Az ellátottakhoz fordulva szeretném megköszönni azt a bátorságot és őszintességet, amelyet a pályázat során mutatta. Köszönöm, hogy műveikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a mai naptól részesei lehetünk egy olyan gazdag tárlatnak, amely valóban összeköt generációkat, intézményeket, ellátottakat, családokat, barátokat és közösségeket. Köszönöm mindezt a munkatársaimnak is, és azoknak a szakembereknek a munkáját is, akik segítették és támogatták az ellátottakat ezen az úton. Ezekben az alkotásokban megtalálhatjuk az ő odafigyelésüket, türelmüket és szakértelmüket is az ellátottak irányába.
2: Petrovic Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton, útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljóhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
4: Az El Camino-ba valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándok útra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már 2 gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogy ha az embernek vannak álmai, azokat ne adjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát, hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta vagy életem játékába ott csak egy ilyen 3 oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett.
2: Megnyílt a Fülöp Sándor festőművész emlékére rendezett képzőművészeti alkotótábor záró kiállítása. A tárlat a Nyíregyházi Egyetem, Nagyecsedváros önkormányzata és a Reformátusok Szatmárért Egyesület együttműködésében valósult meg, és az alkotótáborban készült munkákat mutatja be. A kiállítást május 12-ig lehet megtekinteni a Nyíregyházi Egyetemen. A másodévet befejező hallgatóknak külső műhely gyakorlaton kell részt venniük, amelyhez az alkotótábor ideális helyszínt biztosított, és ahol többféle technikát is gyakorolhattak. A részletekről professzor dr. Habil Szepesi Béla, a Vizuális Kultúra Intézet igazgatója beszélt.
5: Nyilván ott nincs arra lehetőség, hogy műtermi munkát végezzünk, de ennek ellenére azért vannak olyan kísérletek, amelyeket ott kezdtek el, aztán később fejeztek be, tehát vannak grafikai munkák is, amelynek a terveit, illetve hát a metszetek elkészítésének egy részét is ott végezték, de meghatározóan inkább az olyan jellegű munkák a megfigyeltőek, amelyek akvarell, pasztell, akrilfestékkel vagy olajfestékkel készülnek, javarészt ott helyben jó ezeket befejezni, már csak azért is, mert van egyfajta helyszelleme, tehát genus loci. Nagyon szép a maga a környék, ahol dolgozunk.
2: A nagyecsedi művésztelep a Szimpózion Egyesület nyilvántartásában is szerepel, amely az ország jelentős művészközösségeit tartja számon. Az alkotótábort Fülöp Sándor emlékére hozták létre. Fülöp Istvánt, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnökét hallják.
6: Volt egy kiváló festőművész, Máté Szalkán, az Esze Tamás gimnáziumban tanított rajzot és matematikát, Fülöp Sándor, aki hát, hagyj büszkélkedjek, aki édesapám volt, és a megyében letette a névjegyét, mint festőművész, és akkor én kértem Szepesi professzorát is, Kovács Lajos polgármesteröt is, hogy az ő nevét is örökítsük meg, és legyen ez a művésztelep az ő tiszteletére.
2: A kiállítás megnyitóján Kovács Lajos nagyecsed polgármestere is részt vett. Elmondta, hogy nagyon büszkék a város hagyományaira, különösen az elismert magyar és roma néptánc örökségre.
7: Nemzeti kulturális örökség névjegyzékébe kerültünk föl néhány évvel ezelőtt, és azt gondolom, hogy ehhez az vonalhoz nagyon jó illik ez a Fülöp Sándor művésztelepnek a megrendezése, hiszen a térségben Fülöp Sándor maga egy ismert festőművész, és természetesen, mint ahogy szokott lenni, a személyes kapcsolatok sokat játszanak egy-egy ilyen program elindításában. Itt a Fülöp Istvánnal meglévő jó kapcsolat kapcsán úgy döntöttünk, hogy nagyecsedet tegyük fel a térképre művésztelep, festő és különböző kézműves termékek tekintetében.
2: A város központjában található tó nyugodt környezete inspiráló munkafeltételeket biztosított az egyhetes tábor alatt. Az egyik alkotót, Szabó Dóra Máriát, a környék levendulái ihlették meg.
8: Igazából magát az utazást szerettem volna megrakítani, mert számomra az is tök izgalmas volt egyébként, hogy nem csak elmentünk Nagyecsedre, és megismertük az ottani kultúrát, a néphagyományokat, amiből egyébként temérdek van, hanem maga az, hogy igen, elmentünk egyébként a világban minden tájáról majdnem, mert ez nagyon vegyes közösség nyilván egy egyetem, és hogy egy olyan helyre tudunk elmenni és megismerni, ahol igazából még nem is hallottunk róla jó formán, és én ezt is szerettem volna megörökíteni, és egyébként én nagyon szeretem a virágokat, meg ezeket a nagyon szép színeket, ezeket a hideg színeket, és nekem ez a levendula, ez engem nagyon megfogott.
2: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9-11, napközben 26-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 5-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Eddig 685 ezeren ajánlották fel az 1+1%-ot. Készhigiéni napot tartottak a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Súlyos gondokat okoz a gazdáknak is a csapadék hiány. Családi nap lesz vasárnap a Gárdonyi Géza emlékházban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Sokan még nem nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Ezt a magánszemélyek legkésőbb május 20-áig tehetik meg, azaz már csak 15 napjuk van a felajánlásra. A határidő jogvesztő ezért, aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzen. A további információkról dr. Paskuné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei kommunikációs referensét hallják.
2: Mindenki szabadon felajánlhatja az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1%-át egy regisztrált civil szervezetnek, a másik 1%-át pedig egy egyházi közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Idén eddig online a NAV LCA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkozta. Az is látszik a jelenlegi adatokból, hogy 190 ezeren már megkezdték a SZIA kitöltését, de még nem küldték be az 1+1%-os nyilatkozatukat. Lényeges, hogy a szerkesztés alatt álló, de még nem beküldött nyilatkozatok nem érvényesek. Aki személy jövedelemadója 1%-ával szeretné támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig be kell fejezni a kitöltést, a nyilatkozat kitöltését, és be is kell küldeni a nyilatkozatot. Ez utóbbi rendkívül egyszerű, csak rá kell kattintani a beadásra a nyilatkozat alján. Az 1+1%-ról rendelkezni egyébként többféle módon lehet. Legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén, vagy elektronikusan a 25 ESZIA jelű űrlapon, de akár papírlapon is megtehető az 1+1%-os rendelkezést a megfelelő nyomtatvány kitöltésével. Nem szükséges évente megújítani a vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban érvényes és már elfogadott nyilatkozatot. Ugyanis a nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezettek számára viszont továbbra is évente kell megtenni az 1+1%-os felajánlást. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon minden lényeges információ megtalálható. A legfontosabb tudnivalók mellett a felajánlásra jogosult civil szervezetek és vallási közösségek listája is elérhető.
1: Súlyos gondokat okoz a gazdáknak a csapadékhiány és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő eső a Kárpát-medence térségében. Az elhúzódó száraz időjárás egyre komolyabb kihívások elé állítja a mezőgazdaság szereplőit, a talaj nedvesség tartalma folyamatosan csökken, ami kedvezőtlenül hat a vetések fejlődésére és a várható terméshozamra is. A kialakult helyzetről és annak következményeiről Székely Zoltán őstermelőt hallják.
3: Hát ugye 6-800 mm csapadék lenne az átlagos csapadékmennyiség. Ez általában a tavaszi hónapokban jön le a zöme, a májusi eső aranyat ér mondjuk, de a téli csapadékra is rendkívül nagy szüksége van a mezőgazdaságnak. És ha visszaemlékeznek, egy egészen száraz télen vagyunk túl. Ha azt mondom, hogy az a nagy hó, ami esett, és sokáig itt volt velünk, és mondjuk azt mondtuk, hogy 30 cm hó, ez 30 mm csapadékot jelent csak. Amikor januárban le kellett volna essen mondjuk 100 mm csapadéknak, 30 mm esett, és azóta gyakorlatilag érdemleges csapadék nem volt. Ezek a pár milliméternyi csapadékok, ezek arra jók, hogy a növénynek egy felüdülést hozzon, a por, ami száll, a sivatagi homoktól kezdve a mi anyaföldünknek a pora is betakarja a növényeket, a leveleket, az asszimilációt gátolja már-már. Ezek arra jók, hogy ezt lemossák a levelet, és akkor egy kicsit felüdül a növény. De ebből olyan akkumulálódó víz nem keletkezik, amit a növény ténylegesen hasznosítani tud. A túlélés, az a túlélésre elég ez a víz. Hellyel közzel a gyümölcsösök szép képet mutatnak. Az országnak vannak részei, ahol nagyon nagy volt a fagykár. A szabolcsi harmada az országnak gyakorlatilag teljesen lefagyott. Itt a kérdés az, hogy marad-e mutatóba valamennyi gyümölcs, de ez a másik kétharmada az országnak viszonylag jól virágzott el. Vannak egyes termőtájak, ahol volt fagykár, nálunk is volt, de minimális, és ezzel a faggyal bőven kibékülnénk. Itt az aszály az, ami nagyon nagy gondot fog okozni, aki, és sajnos ők vannak többen, akik nem képesek folyamatosan öntözni az ültetvényt, azoknál óriási károk fognak keletkezni, nem csak a termés tekintetében, hanem a fák életben maradásának az esélye is csökken, hiszen egy jól kötött terméssel, jól leterhelt fa kapja ezt az aszályt, és ha ez az aszály ez folytatódik, akkor egyrészt lehullik a gyümölcs, másrészt a fának a sorsa is kérdéses.
1: Május 5-e a kézhigiéné világnapja. Kezünk fertőtlenítésére, valamint az esetleges fertőzések megelőzésére hívták fel a figyelmet a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet munkatársai. A komolyabb fertőtlenítés kórházi körülmények között rendkívül fontos, hiszen a betegek egészségi állapotának megőrzésére minden egyes kórházi dolgozó odafigyel. Kezet mosni a mindennapokban étkezés előtt, mosdó használat után, illetve hazaérkezéskor ajánlott. Otthon nem szükséges kézfertőtlenítőt használni, mondta a rádiónknak Kubecki Krisztina, a kórház higiéniai osztályának munkatársa, népegészségügyi és járványügyi felügyelő.
4: Mai nap, ugye május 5-e a kézhigiéné világnapja. Az egészségügyi világszervezet a WHO 2009-ben hirdette meg a Ments életet, mos kezet című kampányát, amelyhez Magyarország már a kezdetektől kapcsolódott, és május 5-ét hirdették meg a kézhigiéné világnapjának, és ennek a világnap alkalmával települtünk ki most mi ide ki a kórháznak a bejáratához. Hoztunk egy kis olyan gépet, amivel meg lehet nézni, hogy a megfelelően fertőtlenítik-e a dolgozóink a kezüket, vagy bárki, aki most kipróbálja, szembesülhet vele, hogy lehet, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy jól fertőtlenítjük a kezünket, de ez a gép megmutatja, hogy ez valóban így történik-e. Illetve egy kis tájékoztatót készítettünk a lakosság részére, hogy miért fontos a kézhigiéne, amikor bejönnek a kórházba, mint látogatók, akkor mit kell nekik csinálni, hogy kell a kezüket fertőtleníteni, és ez miért fontos, hiszen a fertőzéseknek a megelőzésének ez az egyik alapja, hogy milyen a kezünk, ugye a tiszta kéz, az nagyon fontos, hogy megelőzzük a fertőzéseket. Körülbelül a fertőzéseknek a 80%-a a piszkos kéz után terjed, tehát a gyomorbélrendszeri fertőzések, a légúti fertőzések, bizonyos májfertőzések, ugye a hepatitis A is pontosan a piszkos kéz útján terjed, tehát ezért nagyon fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmet a mindennapokba is, de természetesen most a kézhigiéné világnapján még hangsúlyosabbá szeretnénk ezt tenni, hogy mindenki figyeljen oda a kezére, és fertőtlenítsék a kezüket, amikor arra szükség van. De eleve ez a hand-in-scan gép, ugye ez az, ami meg fogja mutatni, hogy megfelelően fertőtlenítjük-e a kezünket. Ezen kívül egy kis játékot találtunk ki, gyakran érintett tárgyakat, itt a számítógép billentyű, egér, villanykapcsoló. Ezt egy olyan anyaggal kentük be, amiben UV-reagens van, és ebből azt szeretnénk szemléltetni, hogyha hozzáérünk ezekhez a tárgyakhoz, akkor ugye mi mehet a kezünkre, és ha nem fertőtlenítjük a kezünket, ez rajta marad a kezünkön, ezek a mikrobák ugye elkezdenek szaporodni, és utána például, ha étkezés előtt nem mossuk meg a kezünket, akkor bizony be tudjuk juttatni a szervezetünkbe ezeket a mikrobákat, és ezáltal ezek fertőzést tudnak okozni. És egy kis ajándékkal is készítünk természetesen, aki ezeket kipróbálja, kis fertőtlenítőt adunk nekik ajándékba, illetve egy kis tájékoztató füzetet is készítettünk ezzel kapcsolatosan.
1: Családi nap lesz vasárnap a Gárdonyi Géza emlékházban. A programról Szalainé Király Júlia múzeumpedagógus irodalomtörténészt hallják.
5: Május 10-én vasárnap a Gárdonyi Kert családi napja. Anyukat, apukat, nagyikat, kicsiket, nagyokat várunk ezen a napon 11 órától délután 4 óráig. Rendhagyó tárlatvezetés lesz, ami szintén családoknak szól. Titkosírásos talizmánokat is kell majd keresni ebben a kiállításban, és Gárdonyi Géza titkosírásáról, hétköznapjairól, és a gyermekeivel való kapcsolatairól, a meséiről, a gyermekjátékairól is szó lesz. Sokan nem tudják, hogy Gárdonyi milyen komoly energiát, írói munkát szentelt arra, hogy a gyerekekkel is megismertesse az irodalmat. A mesélő műtárgyak után újjáéledő könyvlapok címmel kézműves foglalkozást is hirdetünk. A halálra ítélt könyveket mi nem engedjük el, azoknak, amelyeknek már elsavasodott, tönkrementek a lapjai. Ezeket a lapokat még remekül fel lehet használni, újra életet lehet beléjük lehelni, és nagyon szép könyvjelzőket, egyedi könyvjelzőket, képeslapokat, üdvözlőkártyákat tudunk majd készíteni ezek felhasználásával. Nagyon szeretik a kertet felfedezni különböző játékok során. Lesz olyan játékunk, amely családoknak szól, tehát közösen gyerekek, felnőttek is dolgozhatnak, szaladhatnak, felfedezhetnek, titkot fejthetnek meg, ez lesz a Históriás Irodalom. A kisebbeknek a Titkos Küldetés című kalandjátékunkat lehet majd igénybe venni, ezek félórás, egyórás játékok, a kert különböző pontjain és a Gárdonyi Házban kell majd feladatokat megoldani, remélve, hogy még jobban megismerik az írói életművet, Gárdonyi Géza munkáit. A legkisebbeknek berendezünk egy kedves mesesarkot, és valóságos meselakomával fogunk készülni. Nagyon sok, majdnem 10 állatról szóló mesék közül lehet majd választani, akár rókáról, akár cinegéről, kutyáról, macskáról, vagy a kert mókusairól is tudunk mesélni a gyerekeknek. Ezekről, a kis állatkákról Gárdonyi mind-mind nagyon-nagyon kedves történetet írt, és a mesesarokban ezt szívesen hallgatják a gyerekek. Délután a programot szintén egy játékos tárlatvezetéssel fogjuk zárni.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egyházmegyei találkozó lesz május 9-én szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében főegyházmegyei találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába erre a napra. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Május 9-ére szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában, írta az érsek. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán pedig előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz, melyet tehát Ternyák Csaba mutat be, az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ mindezekről a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben, az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem oldaláról letölthető lapon az Eszterházy tér 1 számra kell benyújtani május 31-ig. Ez az internetes cím pedig www.felvi.uni-eszterházy.hu. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint, és a falusi vendéglátás éjszakánként 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, amiről szó van, összesen tehát 120 euróról fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. Az első nap korai hajnali indulás lesz 4 órakor Kápolnáról, az úti cél Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása, vacsora, a második nap részétel a csíksomlyói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, majd a negyedik nap Gyergyószárhegyről indulás, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd hazaérkezés Kápolnára. Következik a második Egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntője május 7-én Karcagon. 9 órától érkeznek majd a csapatok, 9 óra 15 perctől következik a megnyitó, 9 óra 30 perctől a pályák elfoglalása, bemelegítés, 10 órától aztán a csoportmérkőzések délután 4-1-ig, akkor kezdődnek a középdöntők 14:30-ig, majd jönnek az elődöntők, 3 óra előtt 5 perccel már a helyosztó mérkőzések, és 15 óra 30 perckor az eredményhirdetés, illetve végül Agapé. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az életszent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikában, amely augusztus 30-áig látogatható. Ehhez programok is kötődnek. Az eredetileg meghirdetettől eltérő időpontban, május 7-e helyett 14-én 18 óra 30 perctől felolvasó estre várják majd a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai MSSZ-i művész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogató Központban. Csend ima közösség lelki gyakorlatot tartanak a Szentlélek lelki gyakorlatos házban Sajó Pál falán május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig. A lelki gyakorlatot Kónya Ákos, református lelkipásztor vezeti. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Jelentkezés a szentlélekház@migorkat.hu címen, további információ a 30-as 561 43 69-es telefonszámon. Májusi búcsút rendeznek Péliföld-Szentkereszten május 9-én és 10-én. Most szombaton a Szalézi családnapja lesz, 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlagnál, bemutatja P. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök, délután aztán tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlagnál, ünnepi szónok Ternyák Csaba egri érsek, 15 órakor pedig litánia következik a Kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszten.

0: Manuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont át május 16-a szombat, a kapuk reggel 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor indul, a helyszín Nagymaros, Plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Margarita nővér és Huber atya tart gyógyító lelki gyakorlatot Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban május 26-a és 30-a között. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló, a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött, Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián van erre lehetőség, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. Verses zenés barangolást tartanak Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ e-mailben a versalap22@gmail.com címen, vagy telefonon dr. Hortai Ritánál 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán lesz reggel 7 órakor az indulás Miskolcról, aztán Nagyvárad, Szecessziós város, Ady Endre városa, Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, Kolozsvár, Szent Mihály templom, Mátyás szobor csoport, Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető. Az első szállás Torockón, ahol kétszer kell fel a nap, aztán 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája a marosvécsi kemény kastély, Erdélyi Helikon, Maroshévíz, aztán a második szállás Borszéken, termálvízben fürdőzés, június 26-án pénteken Borszék séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy Esztena lovasszekérrel, az Esztenás tető, étkezés a szabadban, majd jön a harmadik szállás Csíksomjón, nyerekbe a hármas halomoltárhoz, 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás, szalonnasütés Csaba testvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Annató, Tusnádfürdő és a negyedik szállás is Csíksomjón, majd aztán június 28-án vasárnap, indulás hazafelé reggel 6 órakor, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, ott búcsú Csaba testvértől, és aztán visszaérkezés Miskolcra. Jelentkezés és információ tehát a versalap22@gmail.com címem. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án kerül sor, szombaton, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Mozgalmas sportprogramokkal várják a mozogni vágyókat Nyíregyházán a Magyar Sportnapja alkalmából. A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre. Három napra karatésok hada népesítette be Egert. 2017 után idén újra megszervezték Debrecenben a Narcisz Futófesztivált. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mozgalmas sportprogramokkal várják a mozogni vágyókat Nyíregyházán a Magyar Sportnapja alkalmából. Holnap a Continental Arénában számtalan korosztály választhat a Nyíregyházi Sportcentrum által szervezett programok közül. A rendezvény célja, hogy minél több embert ösztönözzön mozgásra és egészséges életmódra. A reggelt a Szépkorúak tornája nyitja, lesz jóga és egészségügyi szűrés. Délelőtt a város általános iskoláit várják sportág választó programra, ahol lehetőség lesz megismerkedni a megye legnagyobb utánpótlás nevelő egyesületének, a Nyíregyházi Sportcentrumnak 14 szakosztályával. A 47. Tour de Hongrie május 13-a és 17-e között kerül megrendezésre az UCI Pro Series részeként. A verseny 5 napos, a királyszakasz május 16-án a Villányi hegységen át Pécsre vezet, míg a nyitány május 13-án Gyuláról Békés Csabára. Eisenkrammer Károly főszervezőt hallják.
2: Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Walter Attila visszatér hozzánk. Nagyon jó a versenyünk híre, azt mondom, elég szépen építjük a kommunikációnkat, sokan figyelnek ránk, de Walter Attilával 10-es szorzók körülbelül, mert számítunk a média érdeklődés, meg a szurkolókat tekintve, szóval fantasztikusan boldogok vagyunk, mindannyian, mint szervezők. És hát meglátjuk, mi lesz elég majd neki a versenyen, tehát komoly ellenfelekkel kell megküzdenie. Attila hatalmas brand, nagyon népszerű sportoló, az egyénisége mindenkiben magával ragadó, nem csak sportoló, akit emberként is kimagasló. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sportolóink vannak, mint például Attila a kerékpározásban, és nagyon fontos számunkra az ő itt léte. Ugye a magyar bajnokságokon kívül lényegében nem is indul Magyarországon, tehát aki szeretné őt látni a tévéképernyőn keresztén, tud neki szurkolni. Nagyon nagy versenyeken ment az elmúlt években, olimpián egyedik helyezett, indult Giron, Vueltán csapatba összetettben, meg is nyerte. Tehát egy kimagasló képességű sportoló jön haza, és nagyon szurkolunk, nagyon örülünk ennek a számunkra lehetőségnek.
1: Eisenkrammer Károly beszélt a kihívókról is, például Dina Mártonról, a regnáló magyar bajnokról. Megemlítette, hogy a kontinentális bejegyzésű United Shippingben és a magyar válogatottban további hazai kerékpárosok is ott lesznek a rajtvonalnál. Bízik benne, hogy utóbbiban 3-4-en képviselhetik majd a Kőbánya Cycling Akadémiát, amelynek ő a tulajdonosa.
2: Mind a ketten álltak együtt dobogon Walter Attilával, Tour de Hongrien, ismét együtt megmérkőzhetnek a Tour de Hongrie mezőnyében. Ez egy nagyon nagy dolog, és lesz azért még más magyar csapat is, ugye a Team United Shipping is ott lesz a rajtvonalon, és a magyar válogatottban is, ugye ott lesz 6 magyar versenyző. Van még néhány tehetséges srác, aki külföldön versenyez. Én arra számítok, hogy a kőbányi csapatból 3-4-en ott lehetnek a magyar válogatottban. Tehát egy nagyon színes magyar küldöttség lesz itt sok-sok csapatból. Tehát nagyon különleges, színes lesz az idén a magyar körverseny mezőnye magyar szempontból.
1: Eisenkrammer Károly elárulta azt is, a magyar körversenyen 19 istálló 114 versenyzője szerepelhet, a főszervező szerint nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a viadal, akik a Tour de France előtt az utolsó felkészülési viadalok egyikének tekintik, a Tour de Hongrie-t.
2: Csapat oldalról már tudjuk néhány hónapja, hogy a versenyünk lezárul, tehát tudjuk, hogy ennyien fognak tűk, melyik csapat fog érkezni. Még ilyenkor is van lehetőség cserére a verseny előtti napokban, de már egy szűkebb körből. Hát nagyjából jól látjuk, hogy ismét amire számítunk, hogy nemzetközi média szempontból a sprinter sztárokról fog szólni a verseny, és Magyarország azért tudjuk, hogy aránylag kevés a 2000 méter fölötti hágó, ezért nagyon sok sprinter jön ide, aki a Tour de France előtti utolsó éles felkészülési versenyének, éles versenyének tekinti a magyar körversenyt. de azért lesz néhány komoly emelkedő is, például Pécset, mondjuk a Bárányút. Négyszer fogunk, tehát négy kört fog megtenni a verseny a Pécs belvárosában, a Széchenyi tér és föl a Veledek emelkedőkön. Igaz, nem egy kékestetői kihívás, tehát nem Attilának pont nem, ez az idei év nem az ő útvonala, de azért számítunk arra, hogy ezen a pécsi emelkedőn is megmutatja a képességét, ő is, illetve a többi magyar, és például Marci. Azért ebben az évben a legjobb magyar címért kicsit komolyabb küzdelem lesz, mint eddig valaha bármikor volt. A teljes szintemelkedésnek a 95%-át utolsó két szakasz fogja elvinni, nagyjából azt mondani, hogy lesz három aránylag sík szakaszunk, és az utolsó két nap pedig komolyan bele fognak csapni a lecsóba a srácok, és emelkedők is jönnek. Ez nem azt jelenti, hogy a szakasz nehezebb, egyszerűen más versenyzőknek kedvez, a sík szakaszokon sem könnyű 50-es átlag fölött robogni ebben a mezőnyben. Tehát nagyon, nagyon éles versenyre számítunk, és egy fantasztikus küzdelemre. Én azt gondolom, az elmúlt években olyan sok mindent tettünk le az asztalra, és olyan szintű versenyt szerveztünk, és nem csak a saját, hanem a nemzetközi értékelésben is, hogy a versenyünk már megfelel a World Tour szintjének, tehát ez már csak egy idézőben csak szakmai, illetve kisebb szempontból pénzügyi döntés lenne, hogy megugorjuk-e a World Tour státuszt, amire, hogyha lehetőség nyílik, én azt gondolom, hogy a következő alkalommal lecsapunk, mert hogy World Tour szintű versennyé válni, az szinte születni kell a kerékpársportban, és az a szerencsés helyzetben van most Magyarország, hogy ebben a régióban a lengyel körversenyen kívül nincs más World Tour esemény, és a naptárból hiányzik egy kelet-európai verseny. Szeretnénk mi lenni az a verseny, amelyik ezt a lehetőséget megkapja a kerékpáros szövetségtől.
1: Három napra a karatékák hada népesítette be Egert. A 15. Shotokan Karate Európa bajnokság és Kohai kupa több mint 1000 indulót vonultatott fel a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Juhász Ferenc, hétdanos karatemester, főszervezőt hallják.
0: Azt mondhatjuk el, hogy közel 1000 versenyző 22 országból. A korosztályok tekintetben 6-7 éves korosztályt, vagy hiszen a veterán korosztályig, ami egy nagyon fantasztikus dolog, és nem csak egyéni, hanem csapatversenyszámaink is vannak. Csapatforma gyakorlatok és csapatküzdelmek például, ami szintén egy szín volt. Természetesen két nagy kategória van, van egy utánpótlás, ami azt jelenti nálunk, hogy kékőbb alatti kategória, tehát azok számítanak ide, akik nem olyan igen karatéznak, 1-2-4-5 éve, és utánpótlás érinti. Vannak a haladók, akik vannak feketevesek, akik legalább 6-8-10-15-20 éve karatéznak, ők pedig a normál EU-bajnokságnak a színvonalas versenyén vehetnek részt. Hál' Istennek azért mindig tudtunk színvonalat hozni. Tavaly utoljára volt, amikor nagyobb versenyen voltunk, ez két alkalom volt, Olaszországban, Lignánóban, és Lengyelország a Brenzin városában. Mind a két helyről utánpótlásban sikerült aranyérmeket hoznunk. Hát a kékköves kategóriában, ugye mi legtöbb versenyzőt ott indítjuk, haladók között is sikerült, hál' Istennek, egy-két érmet szereznünk, tehát ezüst és bronzérmeket, ott az elég nehéz a mezőny.
1: 2017 után idén újra megszervezték Debrecenben a Narcisz Futófesztivált, hogy felhívják a figyelmet az emberi méltóság tiszteletére, és együttérzést mutassanak a gyógyíthatatlan betegséggel élők iránt. Több mint 1000 debreceni gyermek és pedagógus csatlakozott az eseményhez, és futott sárga pólóban egy stadionkört. Pető Katalint, a debreceni Lillatéri Általános Iskola igazgatóját hallják.
3: Az egymásra odafigyelés, ez független az életkortól, illetve az emberi élet tisztelete és a veszteségélmény megélése az az alsósoktól és az óvodásoknál is megjelenik az élet folyamán, tehát nem elkerülhető ennek a megélése. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenről fontos, hogy beszéljünk az iskolai élet keretein belül is, ezért volt fontos, hogy ma is részt vegyünk ezen az eseményen.
1: A Narcisz Futófesztiválra két óvoda, 16 általános iskola és 11 középiskola nevezett. Több mint 1000 gyermek és pedagógus azért érkezett, hogy közösen hívják fel a figyelmet az emberi méltóság fontosságára. A Méltóság Mezei programot 2007-ben indította el a Debreceni Hospice Alapítvány. A kezdeményezést idén 9 év kihagyás után szervezték meg újra Debrecenben. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, az élet minden pillanata értékes, és a közös mozgás képes összekapcsolni az embereket, kortól és háttértől függetlenül. Porkoláb Gyöngyit, a Debreceni Hospice Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
4: Narcisz Futófesztivál, ez tulajdonképpen egy diáknak az ötlete volt. Azt mondta, amikor kerestük azokat a kreatív program ötleteket, hogy melyek azok, amelyek közösen közösségi tudják formálni azokat az iskoláskorú gyerekeket, általános iskolától középiskoláig, akik szeretnének tenni egymásért, és akik átérzik azt, hogy milyen fontos gondoskodni a mai világban is.
1: A futás ezúttal nem a versengésről szólt, hanem a közös kiállásról, az empátiáról és az együttérzésről. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
5: Nem is az a lényeg, hogy megnyerje valaki ezt a futóversenyt, a nácisz futóversenyt, hanem hogy hogyha kell, akkor megfogják egymás kezét, segítség, támogassák egymást, és ezt a kis futókört, amit itt teljesítenek majd, azt együtt ennek a gondolatiságnak jegyében, a támogatás, az empátia, az együttérzés jegyében tudják teljesíteni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Kettő óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május